0: világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézusom,
0: bízom benned,
5: Szent Faustina nővér,
0: könyörög érettünk.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret táplálékul, megsokasítja vetésteket, és megszaporítja jótékonyságotok gyümölcsét, hogy mindig gazdagon teljék nektek mindenféle adakozásra. Ez a mi közvetítésünkkel másokból hálát vált ki Isten iránt.

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Meghívjuk, hogy imádkozzák velünk együtt a szeretett lángrózsa füzérét és litániáját, amelyet a Csíkpálfalvi Rózsafüzér Társulat tagjaival fogunk végezni. Felajánlva hálából a szűzanyának a kapott kegyelmekért, a szentatyáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, szerzetesnőkért, Csíki Szabolcs plébános urunkért, kántornőnkért, segrestésünkért, községünk minden lakójáért, a szeretett láng elterjedéséért, a Mária Rádió fennmaradásáért, adományozóért, hallgatóiért, családjaink élő és elhunyt tagjaiért, a magányosan élő és nehézségekkel küzdő testvéreinkért, az ifjúságért, az úton levőkért, a betegekért, a halottainkért és a tisztító tűzben szenvedő lelkekért. Mária legtisztább szíve, jósággal teljes, mutasd meg nekünk szeretetedet. Minden emberre szálljon szíved szeretet lángja. Ó, Mária, szeretünk téged. Olcs szíveinkbe igaz szeretetedet, hogy igazán vágyódjunk utánad.
2: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és tölts be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed, és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a szeretet láng iránt, amely Szűz Mária legszeretetreméltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárja és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
3: Isteni megváltunk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Istenem, hiszek te benned,
4: mert végtelenül jó vagy.
3: Istenem, remélek te benned,
4: mert végtelenül irgalmas vagy.
3: Istenem, szeretlek téged,
4: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen

0: Brian, amen. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen

0: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem.
0: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Arra szeretet lángot kegyelmi hatásán az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.

0: óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
3: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Szent Lélek Úristen,
3: irgalmaz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívébe az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
3: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
3: Add meg, Urunk.

0: szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk, Uram!
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szent Lélek Úristen, tekints szeretett jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésébe, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkbe. Add meg, hogy szeplőtelen szívének, isteni lelked által szitott szeretet lángja, beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségébe, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az atyával egységbe, Isten mindörökkön örökké. Amen.
2: Szeretett királynőinek köszöntése. Üdvözlégy minden szentek királynője, csodálatos asszonyunk, Mária. Az összes szentek téged áldanak, és veled egyesülve Istent imádják. Isten gyönyörűsége, szép szűz Mária, járj közben értünk Uradnál, áldj meg és vezess minket szíved szeretet lángja által a minden szentek birodalmában. Amen. Boldogságos szűz Mária, mennyei jó édesanyánk, gyermeki bízalommal lábadhoz borulunk, és estve kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújts tökéletes Isten szeretetre gyarló emberi szívünket. Kérünk, jó anyánk, töltsd el lelkünket azzal a szeretettel, amellyel Jézus Krisztus megváltónkat a kereszten a mennyei atyának ajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne vesszék. Szeplőtelen szűzanyánk, megígérted, hogy tüzet tüzzel fogunk oltani, ezért kérünk, árasz szeretett lángot kegyelmi hatását mielőbb ránk és az egész emberiségre, hogy az Úr Jézus, a béke fejedelme uralkodjék bennünk és az egész világon. Amen.

0: Amen.
1: Uram, hallgass meg a könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Minden meghalt hívő lelke
0: Isten irgalmából békességben nyugodjék. Amen.
1: Köszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak. Kérjük, amennyiben tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Imádkozzunk együtt egymásért, kívánva Istentől megáldott szép napot.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mária Rádió és fénysugár a lelkednek.
3: Jó tanács. Ferenc Emese, szociális munkás, segítségnyújtó műsora következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát azt hiszem, hogy jó rég nem volt már Jó Tanács című műsorunk, itt talán a hallgatók nem is emlékeznek, hol hagytuk abba Viktor Frankl Mégis mondj igent az életre című könyvének az ismertetését, de folytatjuk onnan, ahonnan, hát jó-jó pár héttel ezelőtt abba hagytuk. Eddig taglaltuk, a táborba való érkezés okozta sokkos állapotot, illetve a tulajdonképpeni tábori élet pszichológiáját. Mielőtt azonban a foglyok lelki reakcióinak harmadik fázisával foglalkoznánk, tudniillik a táborból való elbocsátás, illetve a szabadulás lélektanával vizsgáljuk meg még egy kérdést, amit általában újból és újból feltesznek a pszichológusoknak, különösen azoknak, akik maguk is átéltek koncentrációs tábort. Állítsuk középpontba a táborőrség pszichológiáját. Hogy lehet az, hogy húsvér emberek elkövették mindazt, amiről a szenvedők beszámolnak? És ha valaki meghallgatja ezeket a beszámolókat, valóban el is hiszi azokat, s tudomásul veszi, hogy ilyesmi egyáltalán előfordulhatott, akkor felteheti a kérdést. Hogyan magyarázható mindez pszichológiai szempontból? Ahhoz, hogy erre a kérdésre választ adhassunk, anélkül, hogy részletes kifejtésére vállalkoznánk, a következőkre kell felhívnunk a figyelmet. Először is egy tábor őrségének személyzete között vannak kifejezett a szószoros értelmében klinikai esetnek számító szadisták. Másodszor a szadistákat éppen abból a célból válogatták ki, hogy belőlük a legszigorúbb őrséget állítsák össze. A hóhérségek és cinkosok ezen negatív kiválasztódásához, mely szerepekre a foglyok tömegéből mindig találtak vállalkozókat, például arra, hogy kápóként lehessen felhasználni őket. Erről a negatív kiválasztódásról már volt szó, és ennek kapcsán elmondtuk, magától értetődőnek tűnik, hogy gyakran épp a legbrutálisabb s a legönzőbb emberek úszták meg, élve a koncentrációs tábort. Ehhez a mintegy magától adódó válogatáshoz azonban a táborbéli szadisták a maguk cselekvő magatartását is hozzátették. Munkahelyünkön többnyire rettenetes fagyban dolgoztunk. Ruházatunk gyakorlatilag semmilyen védelmet nem nyújtott a hideg ellen. Ott álltunk az árkokban, s ha engedélyt kaptunk arra, hogy turnusonként, mintegy két óránként, néhány perc erejéig a szabadban rakott rőzselánk mellett melegedhessünk, melynek tüzét gajakkal és fahulladékkal táplálhattuk, természetesen mérhetetlen öröm töltött el bennünket. És akkor újból és újból akadt olyan előmunkás vagy munkavezető, aki kedvét lelte abban, hogy megfosszon bennünket ettől az örömtől, és nem volt nehéz arconásairól leolvasni azt az élvezetet, amit saját önkényeskedése okozott számára, amikor a csodálatosan parázsló tüzet a hóba taposta. És ha az SS-nek nem tetszett valakinek a képe, mindig akadt olyan embere, akinek ezt a szerencsétlent kiszolgáltathatta, tudván, hogy az éppen olyan gátlástalan, mint amilyen szakszerű a szadista kínzásokban. Harmadszor meg kell jegyeznünk, hogy a táborőrség zöme egyszerűen elfásult az ott töltött hosszú évek alatt, amelyek során egyre növekvő mértékben kényszerült arra, hogy a táborban uralkodó szadista állapotok szemtanúja legyen. Ez a közömbössé vált, érzelmeikben megkérgesedett emberek voltak elsősorban azok, akik legalább a saját gyakorlatukban nem használtak szadista eszközöket. Azonban mindössze ennyiket ellett tőlük, mert a többiek szadizmusa ellen természetesen semmit nem tettek. Meg kell azonban említenünk egy negyedik csoportot is. A táborőrség tagjai között is voltak szabótőrök. Most csak az a táborvezetőre utalok, aki annak a lágernek az élén állt, ahol utoljára raboskodtam, s ahol a kiszabadulást is megéltem. Az SS tagja volt. Tábor felszabadítása után azonban kiderült, amiről addig csak a lágerorvos tudott. Táborvezetője a saját zsebéből nem csekély összeggel járult hozzá ahhoz, hogy titokban a közeli helység patikájából gyógyszereket szereztessen be a tábor lakói számára. A történetnek aztán utójátéka is volt. A tábor felszabadítása után zsidó foglyok rejtegették ezt az SS tisztet az amerikai csapatok elől, s a parancsnok tudomására hozták, hogy kizárólag csak azzal a feltétellel hajlandó kiszolgáltatni, ha ígéretet kapnak arra, hogy egy hajaszálas sem görbül.
Az amerikai csapat parancsnoka tiszti becsületszavát adta, és a zsidófoglyok elébe vezették a volt táborparancsnokot. A csapat parancsnok az SS tisztet újból kinevezte lágervezetővé. Azonban ugyanannak a tábornak a láger felelőse, aki tehát maga is fogoly volt, a tábor összes SS felügyelőjét felülmúlta. Ott ütötte a foglyokat, ahol és amikor, ahogyan csak érte őket, miközben például a tábor vezetője egyetlen egyszer sem emelt kezet fogolyra. Mindebből egy valami kiviláglik. Maga a tény, hogy valaki a táborőrség tagja volt, vagy fordítva, önmagában az, hogy foglya volt a tábornak, magáról az emberről semmit sem mond. Emberi jóság mindkét oldalon fellelhető, azon csoporttagjai között is, amelynek pedig felszínes megítélése oly kézenfekvőnek tűnik. Határok azonban nem ilyen élesek. Az emberek nem ítélhetők meg ilyen egyszerűen, csoporthovatartozásuk alapján, hogy azt mondhatnánk, ez a csoport csupa angyalból, amaz csupa ördögből áll. Épp ellenkezőleg. Mindenképpen személyes morális teljesítményről tanúskodik, ha valaki képes szembeszegülni a tábor életet, meghatározó általános magatartás formájával, és őrként vagy felügyelőként emberségesen bánik a foglyokkal. És fordítva. Mélységes megvetést érdemel minden fogoly galátsága, aki a saját sorstársainak nehezíti meg az életét. Hogy egy ilyen ember jellemtelensége milyen fájdalmat okoz a foglyoknak, az ugyanolyan könnyen belátható, mint az a mély megrendülés, amivel a fogoly az együttérzés legcsekélyebb jeleire reagál, amit egy őr mutat vele szemben. Ha például visszaemlékszem arra, amikor egy előmunkás egy napon titokban egy kis darab kenyeret adott nekem, amiről tudtam, hogy azt a reggeli adagjából kellett megspórolnia, akkor arról az jut eszembe, hogy messze nem a kézzelfogható kenyérdarab volt az, ami könnyekig meghatott, hanem valami olyasmit kaptam tőle, amit együttérző részvétként élhettem át, mert emberséges szó és pillantás kísérte adományát. Mindennek tanulsága, a föld csak két emberfaj létezik, csak ez a kettő. A tisztességes, a tisztességtelen ember. S mindkét faj egyformán elterjedt. Minden csoportban jelen vannak, mindenhová beszivárogva. Nincs olyan csoport, amelyik kizárólag becsületes, vagy kizárólag becstelen emberekből állna. Ebben az értelemben tehát egyetlen csoport sem fajta tiszta, így tehát az őrség tagjai között is volt néhány rendes fickó. A koncentrációs tábori élet kétségkívül felszíre hozta az ember legmélyebb rétegeiben levő szakadékokat. Csodálkozásra ad-e hát okot, ha ezekben a mélységekben újfent az emberi megmutatkozik meg, az emberi úgy, ahogy önmagában adott, mint a jó és a rossz ötvözete. Az a határvonal, amelyik átszeli az emberi létet, s kijelöli a jó és rossz határát, ezekben a mélységesen mély rétegekbe is behatol, s éppen abban a szakadékban tárulkozik fel a legegyértelműbben, amit a koncentrációs tábor jelent. Mi úgy ismertük meg az embert, mint ahogyan arra eddig talán egyetlen generációnak sem volt alkalma. Ki tehát az ember? Olyan lény, aki mindig maga dönti el, mivé legyen. Ő az a lény, aki gázkamrákat talált fel, de az a lény is, aki felemelt fővel és imával az ajkán ment be a gázkamrákba. És most fordítsuk figyelmünket a koncentrációs tábor pszichológiájának lezáró szakaszára. A táborból szabadult foglyok lélektanára. A kiszabadulás élményének ábrázolása kapcsán, ami természetéből adódóan sohasem lehet szemtelen ábrázolás, érdemes beszámolónknak arra fejezetére utalnunk, ami azt a pillanatot mutatta be, amikor a legnagyobb feszültségben átélt napok után, egy reggelen, egyszer csak ott lobogott a tábor kapujára tűzött fehér zászló. Az átélt lelkű magas feszültséget a tökéletes belső ellazulás állapota váltotta fel. Téved azonban, aki azt hiszi, hogy örömmámorban úsztunk. Hogyan is volt ez valójában? Fáradt léptekkel vonszolják magukat a bajtársak a táborkapuhoz, lábaik már alig tartják meg őket. Félénken pillantanak, körbes kérdőn néznek egymásra. Aztán megteszik az első tétova lépteket a táborkapun kívül. Ezúttal nem hangzik fel parancsszó, és nem kell ökölcsapás vagy rugás elől félrehúzódni. Ó, nem. Ezúttal a táborőrség cigarettával kedveskedik.
Az őrség természetesen első pillantásra alig emlékeztet további önmagára, mert időközben már gondjuk volt rá, hogy septében civil ruhát öltsenek magukra. Lassan megyünk tovább a bekötő úton. Már fájnak a lábaink, s azzal fenyegetnek, hogy felmondják a szolgálatot. Tovább vonszoljuk magunkat, mert első ízben akarjuk igazán megnézni a tábor környékét. Pontosabban szólva, most először akarunk szétnézni szabad emberként. Így lépünk ki a természetbe és a szabadságba. A szabadságba, mondja magában az ember, s gondolatban újból és újból megismétli a szót, de felfogni egyszerűen nem tudja. A szabadság szó az évek hosszú sorának vágyálmaiban már túlságosan elhasználódott, a fogalom túlságosan elhalványult, s most, szembesítve a valósággal, mint egy szerte foszlik. A valóság még nem hatol el igazán a tudatig, egyszerűen még felfoghatatlan. S akkor egy mezőhöz érünk. Nyíló virágok ringatóznak rajta. Mindezt tudomásul vesszük, de átérezni nem tudjuk. Az öröm első parányi szikrája akkor csillan fel, amint feltűnnek egy kakas ragyogóan színes farkolt tollai. Ám ez minden, egyetlen kicsiny szikrája az örömnek. Az ember még nem érző részese lehet a világnak. S aztán leül egy gesztenyefa alá egy kicsi padra, Isten a tudója, mit tükröz most az arca, minden esetre még nem tesz rá mély benyomást az őt körülvevő világ. S este, amikor a bajtársak újra összegyűlnek a régi földkunyhóban, oda mennek egymáshoz, s titokban azt kérdik, mondd, te örültél ma? S erre a másik azt feleli, szégyenkezve, mert még nem tudja, hogy mindenki így érez. Őszintén szólva, nem. A szószoros értelmében elfelejtettünk örülni. Újból meg kell majd tanulnunk, hogy képesek legyünk örömet átélni. Mindaz, amit kiszabadult bajtársaink átéltek, pszichológiai szempontból tipikus depersonalizációnak nevezhető. Minden valótlannak, valószínűtlennek tűnik, minden úgy jelenik meg, mintha csak álmodná az ember. Még nem tudja elhinni, hogy mindez igaz. Túl gyakran, túlságosan is gyakran megtréfálta az álma az embert az elmúlt években. Hiszen hányszor átéltük már álmunkban, hogy egyszer csak eljön a nap, s újra szabadon mozoghatunk. Hányszor álmodtunk már arról, hogy egy napon visszatérünk az otthonunkba, üdvözöljük a barátainkat, sátöleljük a feleségünket, asztalhoz ülünk velük, s elkezdünk nekik mesélni arról, mi mindent kellett elszenvednünk az évek során. S arról is, milyen gyakran megéltük álmainkban a viszontlátásnak ezt a pillanatát, ami azonban most a mai nappal nem álom többé, valósággá vált. S akkor három éles sípsó hasít az ember fülébe. Felkelni. Harsan a parancsszó, s kiszakít bennünket abból az álomból, amit pedig már megszámlálhatatlan alkalommal valóságként éltünk meg. És most egyszerre csak el kellene hinnünk, hogy valóban elérkezett a pillanat. Az oly sokszor megálmodott szabadság most valóban valóra vált? S egyszer mégis eljött ez a nap, a test pedig kevésbé gátlásos, mint a lélek. Az első adandó alkalommal kihasználja a lehetőséget, megragadja a kínálkozó alkalmat, mégpedig a szószoros értelmében, ugyanis féktelenevésbe kezd. Az ember órákon, napokon, fél éjszakákon át eszik. Hihetetlen, mit össze nem tud enni az ember. És ha egyik-másik kiszabadult fogoly valahol a tábor közelében, kedves parasztoknál vendégeskedhet, akkor eszik és kávét iszik, ami aztán megoldja a nyelvét és elkezd mesélni órákon át. És akkor szabad utat nyer az a nyomasztó érzés, aminek a terhét éveken át viselte. Ezek az elbeszélések több tekintetben is azt a benyomást keltik, mintha a beszélőt egyfajta lelki megszállottság tartaná fogva. Elbeszélése, ez a beszélni muszáj késztetése annyira kényszeresnek hat. Telnek a napok, sok-sok nap múlik el addig, amíg nem csak a nyelv oldódik meg, hanem belül is feloldódik valami. S egy hirtelen felbukkanó érzést, rést üt azon a sajátos, gátat jelentő akadályon, ami a felszabadultságot addig nem engedte érvényre jutni. S aztán egy napon, napokkal a tábor felszabadítása után ott kószálsz a szabad mezőn, kilométereket teszel meg a tábor környékén, az egyik közeli helység virágokkal szegélyezett dűlőútján, pacsirták röppennek föl, s emelkednek a magasba, és te hallod a himnuszukat, az újongást, ami ott volt, a végtelen szabad ég alatt.
Közel és távol egyetlen ember sincs, semmi nincs körülötte, csak a végtelen tér az égbolt, csak a szabad életet ünneplő pacsirták öröméneke hangzik. És akkor megtorpansz. Állva maradsz, körül pillantasz, majd az ég felé nézel, s lassan téldre ereszkedsz. És ebben a pillanatban alig tudsz magadról, s alig tudsz a világról, csak egyetlen mondat visszhangzik benned, újból és újból ugyanaz a mondat. A szűkösségből szólítottam az urat, s ő a szabad térben válaszolt nekem. Mennyi ideig térdeltél ott? Hányszor ismételted ezt a mondatot? Nem tudod már. De azt tudod, hogy ezen a napon, ebben az órában kezdődött új életed. S lépésről lépésre, mert csak így lehet, belépsz ebbe az új életbe, s ekkor leszel ismét ember. A tábori élet utolsó napjainak lelki magas feszültségétől, ettől az idegháborútól hosszú út vezet a lélek békéjéig, mégpedig akadályokkal teli út. S téved, aki azt hiszi, hogy a koncentrációs táborból elbocsátott, illetve kiszabadult foglyoknak nincs szüksége lelki gondozásra. Először is nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy többféle veszély fenyegeti azon emberek lelkének egészségét, akik hosszú időn keresztül olyan hihetetlen lelki nyomást voltak kénytelenek elviselni, mint amilyet a koncentrációs tábor jelent. Ezek a veszélyek természetükből adódóan a kiszabadulás után is fennállnak, éppen azáltal, amit a kiszabadulás hoz magával. Túlságosan hirtelen következik be ugyanis a korábbi lelki teher megszűnése. Ezek a veszélyek

merekedtek a hatalom és az erőszak állapotába. Esetükben az történt csupán, hogy mostantól úgy vélték ők, mint szabad emberek, önkényesen, gátlástalanul, s minden megfontolás nélkül visszaélhetnek hatalmukkal és szabadságukkal. Akár így, akár úgy, egyszer mindenki szabadult fogoly számára elérkezik az a nap, amelyen visszatekintve mindarra, amit a koncentrációs táborban átélt, sajátságos érzés fogja el. Már maga sem érti, hogyan volt képes túlélni mindazt, amit a tábor élet rákényszerített. És ha volt életében egy nap, amelyen azt hitte, hogy minden szép álom lehet csupán, akkor az a nap is elérkezik, amelyben mindaz, amit a táborban elszenvedett, olybá tűnik majd, mint egy rossz álom. Ám mindezeken túl a hazatalált ember mindezen élményeire az a felemelő érzés teszi fel a koronát, hogy ennyi szenvedés után semmitől sem kell félnie többé ezen a világon, Istenét leszámítva. Kedves hallgatók, innen folytatjuk 2 hét múlva, hamarosan a könyv végéhez érünk, már nincs sok hátra, egy utolsó nagy fejezetünk van, a logoterápia Dióhéjban című, majd megnézzük, hogy ez miről is szól. További áldott szép napot és jó rádiózást kívánok önöknek, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a következő közel egy órában szentségimádást közvetítünk a Sepsi Szentgyörgyi Krisztus Király templomból. Ha tehetik, tartsanak velünk, imádkozzunk ma is együtt!

Köszöntünk, Urunk Jézus Krisztus! Köszöntünk az oltári szentség hófehér színében. Légy áldott, Urunk! Légy áldott, és fogadd el imádásunkat. Köszönjük, Urunk, az egyházunkat, hiszen részeseimé váltunk ennek az egyháznak, Urunk, és itt a Te színed előtt, keretek között, biztonságban álltatunk, és magasztalhatunk Téged. Köszönjük, hogy velünk maradtál, és köszönjük, hogy úgy alapítottad ezt az egyházat, hogy pokolkapui nem vesznek erőt rajta. De köszönöm, Uram Jézus Krisztus, hogy vezetőket áldottál meg, hivatásokat alapítottál, és köszönjük, Urunk, hogy lehet pápánk, ezért kérünk, Urunk, áld meg Leó pápánkat, de áld meg, Urunk, az egyházi vezetőket, bármilyen szinten is lennének, Vatikán államnak különböző szintű vezetőit, a plébániáknak a vezetőit, a püspöki vezetőket, Urunk. Ezért kérünk, Urunk, minden érsekért, kérünk, Urunk, minden plébánosért, és mindazokért, akik bármilyen szinten, bármilyen formában vezető pozíciókkal áldottál meg ebben az egyházban. Áldott légy, Urunk, hiszen tudjuk, hogy a Te szent lelked tartja össze, és a Te lelked vezetésében lehetünk, Urunk, részesei a Te misztikus testednek. Hála neked, Urunk, hiszen a Te szándékod az, hogy mindazt, amit tesznek, azt a lélek vezetésében, egységben az Atya dicsőségére tegyék. És kérünk, Urunk, áldjál meg új hivatásokat, hiszen oly nagy szükség van arra, hogy mindazokat a szentségeket, amelyeket Te alapítottál, és amelyeket csak az egyházban tudunk részesülni bennük, azokat legyen mindig, aki kiszolgáltatja. Légy áldott, Urunk, mindezekért a kegyelmekért, most és mindörökké. Amen.

Áldott Jézus Krisztus, ujjongó és hálaadó szívvel térdelek előtted, és tisztelettel, szeretettel hozom szent színed elé a családokat. Uram, te a jókedvű adakozót szereted, és fogadd el felajánlásainkat, amelyet családtagjainkért teszünk. És hálatelt szívvel gondolok, Uram, a Biblia legunalmasabb részeire, amely családfákat sorol fel. És köszönöm, Uram, hogy a te megtestesülésed családba történt. És köszönöm, Uram, és hálás vagyok, hogy felvállaltad azokat, akik előtted jártak. És hálát adok, Uram, hogy mi is felvállalhatjuk családtagjainkat, olyanok, amilyenek. Mert a te családfádban is voltak, Uram, akik elfordultak tőled. Voltak, Uram, olyanok, akik gyilkosok, házasságtörők, szentségtörők, bálványimádók voltak. Uram, a mi családjainkban is vannak ilyenek, de dicsőítem a te bölcsességet, hogy férfinek és nőnek teremtetted az embert, és hálát adok, Uram, hogy családokba állítottál, ahogy bőséges tér van arra, hogy a te evangéliumodat megéljük, hogy megtanulunk szeretni, megtanulunk megbocsátani, megtanulunk hűségesek maradni. Hát ezeket a mennyei kegyelmeket kérem, Uram, családjaink számára, és adj bölcsességet, hogy tudjuk, hogy a férfi az férfi, a nő az nő, a gyerek, az idős szülő, és mindeniknek megvan a maga helye a családban. Dicsőség és hála legyen neked ezért, Uram, és hálát adok minden szentségi házasságért, amelyet a te dicsőségedre köttetnek. Áld meg őket, Uram, de hozom előd azokat is, akik párkapcsolatban élnek, akik nem mernek igen mondani egymásnak, akik nem szeretnek elköteleződni, mert nem bíznak magukban. Uram Jézus, világosíts meg őket, hogy nem magukba kell bízzanak, hanem te benned, mert te vagy az, aki a családokat összetartod, ha rád figyelnek, ha veled és a te igéid szerint élnek. Uram, hozom eléd a csonka családokat, akik annyira megterheltek és nehézségekkel küzdenek. Légy irgalmas fölöttük, és különösen a gyermekek fölött, Uram, akik sebzettek, és a szülők terheit hordozzák. Áldott légy, Uram, minden keresztény családér, és minden családér, hogy téged dicsőíthetünk, dicséretünk és szolgálhatunk neked a családokban. Amen.

0: Köszönjük, Urunk Jézusunk, hogy Te hallod a hangunkat, és köszönjük, hogy megnyitod a szívünket a Te jelenlétedre. Köszönjük, hogy igent adtál a szívünkben erre a mai alkalomra, erre a mai hálaadó találkozóra. Köszönjük, Urunk, hogy elődbe hozhatjuk minden jelenlevővel és minden hallgatóval a testi és a lelki betegeket. Én, Uram, hálát adok neked minden egyes gyógyulásomért és szabadulásomért, amit a Te jelenlétedben, a Te kegyelmedből megtapasztalhattam az eltelt évek során. Köszönöm, Uram, hogy a Te irgalmad és a Te szereteted oly sokszor megnyilvánult az én életemben is, de minden jelenlevő és hallgató életében is. Köszönjük, hogy Te kiárasztod a Te szent lelked gyógyító erejét és kegyelmét minden hozzád jutni vágyó szívébe, lelkébe, minden gyógyulni vágyó szívébe, lelkébe, minden jelenlevőbe is hallgatóra, hogy kiárasztod a Te szent lelked erejét. És egy szív, egy lélekkel hálát adunk, Urunk, közösségünkben minden egyes gyógyulásért, amit az eltelt 31 évben megtapasztalhattak és megtapasztalhattunk a Te kegyelmedből. És köszönjük, hogy a Te mennyei irgalmadba ajánlhatjuk azokat is, akik ismernek Téged, de elzárják a szívüket tőled, akik nem tőled kérik és várják gyógyulásukat és szabadulásukat, ha bár megtapasztalhatták, hogy az orvostudomány az nem mindig és minden esetben ad gyógyulást az ők testi-lelki bajukra. Köszönjük, Urunk, hogy Te kiárasztod a Te mennyei irgalmadat ezen betegekre is. Amen.
1: Amen.

eléd lépek, élő Úr Jézus Krisztus, hogy hálát adjak neked, hogy áldjalak, magasztaljalak és dicsőítjelek. Hála neked, Uram, hogy az élet a lélekben ima csoportban felkészítetted az én lelkemet, hogy vágyjon, hogy a sérüléssel, értelmi és fizikai sérüléssel élőkhöz közeledjek, Uram. Szeretetet adtál a szívembe, irányukba. Most őket hozom eléd, Uram, a te jelenlétedbe. Te nagyon szereted őket. Ők a te szeretett gyermekeid. És ezért az ők angyalaik mindig látják a mennyei atya arcát. Nagyon szereted őket, és annyi szeretetet adtál az ők szívükbe, hogy én is tanulhattam tőlük szeretetet, elfogadást, türelmet. Hála neked, Úr Jézus Krisztus! Hála neked ezekért az emberekért, akik olyan különlegesek, és nagyon szereted őket, és adtál melléjük gondoskodó szülőket, embereket, akik nap mint nap, 24 órában gondoskodjanak róluk. Hála neked, Úr Jézus, hogy te adsz erőt, türelmet, szeretetet ezeknek az embereknek. Hála neked, Úr Jézus, hogy egész életük folyamán gondoskodsz a sérültekről, gondoskodsz, hogy mindig legyenek mellettük emberek, akik szeretik őket, akik a te szereteteddel és békéddel, a te végtelen írgalmaddal, meg írgalmaddal megáldva, ott vannak mellettük, hála neked, Uram, és dicsőség mindörökké. Amen.

Köszöntelek, Jézusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Uram Jézusom, nagy hála van a szívemben, azért, hogy minket megváltottál, hogy véredet ontottad a mi szabadságunkért. Köszönöm, Jézusom, hogy hozzád tartozhatunk. Köszönöm, Jézusom, hogy mindig és mindenkor gondunkat viseled. Nem róvod fel a mi bűneinket. Hála van a mi szívünkben, Uram, hogy minden kérésünket meghallgatod. Egyengeted a mi útjainkat. Nagy hála van a szívemben, Uram, a fiatalokért, akiknek az útját egyengedted és egyengeted. Azoknak a fiataloknak, akik nagyon mélyről jönnek. Nagyon sok megpróbáltatásban, nehézségben volt részük. Elhanyagolták őket, szüleik, a környezetük. Talán alkohol vagy drogok fogságába is kerültek. De neked gondod volt, hogy kiemeld ezekből a rabságokból és fogságokból. Hálát adunk, Urunk, minden egyes szabadulásért és gyógyulásért a fiatalok körében, és nem csak. Hála van, Uram, a szívünkben, hogy a mai fiatalok is igenis akarnak hozzád tartozni, nagyon sokan. Hála van a szívünkben, Uram, hogy megérinted az ő szívüket is, hogy nem hagyod elveszni, bármennyire is dübörög a világ körülöttük, mégis sokan vannak, akik vágynak utánad, mert te vágyat öntöttél az ő szívükbe. Köszönöm, Uram, minden olyan fiatalt, amelyiknek igaz hitet adtál, vágyat a szívébe, hogy téged kövessen. Köszönök minden papi és szerzeti hivatást, ahol a fiatalok száma bár fogyatkozik, de még mindig vannak. És hiszem, Uram, és köszönöm, hogy megáldod az ő szívüket, lelküket, hogy kitartsanak melletted. Köszönjük, Urunk, hogy nem engeded el a kezüket. Köszönjük, Urunk, hogy így sok fiatal vesz minket körül, és látogatja az ima közösségünket, találkozóinkat, és hirdett téged, és megvalt téged az emberek között. Hála és dicsőség mindezekért neked, mindörökkön örökké. Amen.

Igen, Urunk Jézus Krisztus, Te vagy a mi egyházunk közösségének a királya, aki előtt meghajlik minden tért. Köszönöm, hogy a mi közösségünk tagjainak térdjei is meghajolnak előtted ebben az ünnepi órában. Amikor megköszönjük, hogy közösséget alkottál a te nagy közösségedben, közösségeden belül. Köszönjük, hogy munkatársaidé választottál. Köszönjük, hogy tanítványaidé választottál, formáltál, és igazítasz nap, mint nap. Köszönöm, hogy közösségünket szent lelked irányítja és vezesse. Vezeti nap, mint nap, és fogja a világ végezetéig. Hiszen te mondottad, hogy veletek maradok minden nap a világ végezetéig, és elküldöm számotokra a szent lelket, az igazság lelkét, amely elvezet benneteket a teljes igazság megismerésére és megélésére. Köszönöm, hogy te alapítottad meg, te formáltad az első apostoli közösséget, a papságot, és te formálod és alakítod az újabb és újabb közösségeket, ahol veled találkozhatunk, ahol veled együtt lehetünk, ahol téged imádhatunk. Köszönöm, hogy te vezetsz nap mint nap a te tanításoddal, a te szent lelkeddel. Te tartasz meg, Istenem, ebben a közösségben, ebben az egyházi közösségben, a szeretett közösségben, ebben a szent közösségben, amelyben te vagy jelen, nap mint nap. Köszönjük, hogy megáldod közösségeinket. Megáldod a legnagyobb közösséget, az egyházi közösséget, a világ egyház közösségét, hogy mindig az apostolok tanítását és közösségét hirdessék és éljék meg, hogy minden alkalommal a kenyértörésnek részesei legyünk, kenyértörésben részt vegyünk, Istenem, és a te imádásodban minden alkalmat kihasználjunk, hogy téged imádjunk közösen, együtt, szeretetben a te dicséretedre és imádásodra. Amen.

Áldott légy Jézusom, te legméltóságosabb oltári szentségben. Hálatált szívvel borulunk le elődbe, és megköszönjük, Uram, hogy te feltámadtál, élő Jézus vagy. Te vagy az, aki megújítod a mi szívünket, megújítod a mi lelkünket. Köszönöm, drága Jézusom, ezt a közösséget. Köszönöm ezt a 31 esztendőt, amit cselekedtél ebben a közösségben, hogy sok testvérnek megújítottad az életét, átformáltál bennünket, és elvezettél arra az útra, amelyen járnunk kell, az igazság útjára. Jézusom, köszönöm, hogy új élettel ajándékoztál meg. Új életet adtál, új életet kaptunk te általad és te benned. Megmutattad, hogy mennyire fontos számunkra a megújulás, a megtérés, a hozzád közeledés, hogy elszakadjunk azoktól a gyengeségektől, azoktól a kötözöttségektől, amelyek elszakítottak tőled. És ezért van most hála az én szívemben, mindazért, amit cselekedtél bennem, bennünk és általunk, testvéreink életében. Megmutattad, Jézusom, hogy valóban élő Isten vagy. Megmutattad, hogy jelenléted által hányszor és hányszor neved megdicsült testvéreink életében és az én életemben is. Ezért áldalak és magasztalak, Uram. Áldom a te drága hatalmas nevedet, mert nagy a te neved, hisz te vagy az út, az igazság és az élet. Te vagy az, aki új életet adsz. Minden napjainkban megújítod a gondolatainkat, a szavainkat, a cselekedeteinket, hogy téged tükrözzünk, hogy téged tudjunk kivinni a világban. Ha sok ember általunk megtapasztalja a te jelenlétedet, a te szeretetedet. Ezért légy áldva és magasztalva. Most és mindörökké. Amen.

Köszöntelek, drága Jézusom, a legméltóságosabb oltári szentségben. Elődbe hozom, drága Jézusom, az egész emberiséget, a maga sokszínűségével, a különböző vallásaival. Köszönöm neked, drága megváltóm, hogy te nem vagy személyválogató, és neked kedves az igaz ember buzgó könyörgése. Köszönöm, drága Jézusom, hogy te mindannyiunkért jöttél a földre, mindannyiunkért haltál meg, támadtál fel és küldted el a szent lelkedet, hogy azok, akik benned hiszünk, szabadok legyünk, és megváltottak a te véred által. Köszönöm neked, Jézusom. Köszönöm, Atyám, ezt a nagy irgalmadat. Kérlek, Atyám, add, hogy az egész világon az emberek olyan szeretettel öleljék át, segítsék, bátorítsák, karolják fel az elesettet, a rászorulót, mint itt, ebben a mi kis közösségünkben, az Élet a Lélekben, ima csoportban. Köszönöm, Atyám, hogy engem is befogadtak. Köszönöm, Atyám, hogy általuk te szóltál hozzám, és nem vesztem el. Áldott legyen a te szent neved. Segíts Istenünk, drága Jézusom, hogy úgy éljünk, ahogy te tanítottál, hogy meglássuk a mellettünk élő embert, a szenvedőt, a segítségre szorulót, az elesettet, és segítsük őt felállni és hozzád jönni, Jézusom, úgy, mint az irgalmas samaritánus tette, és ne kerüljük őt el különbözőségre, vagy más felekezetre hivatkozva, drága Jézusom. Add, hogy úgy éljünk, hogy azok, akik nem hisznek benned, vagy tőled már eltávolodtak, vágyat érezzenek a szívükbe, és hozzád forduljanak, téged keressenek, és az imádás bármilyen formájában téged magasztaljanak, áldjanak és dicsőítsenek. Ó, hatalmas, erős Isten, kérlek téged ebben, segíts meg minket. Amen.

Uram Jézus Krisztus, én is csatlakozom testvéreimhez. Én is a hálámat fejezem ki ezért a közösségért, az elmúlt 31 évért. Te mondtad, Jézusom, a Jákob kútjánál a szamariai asszonynak, hogy helyesen az atyát csak igazságban és lélekben lehet imádni. Köszönöm, Uram, hogy közösségünk törekszik, hogy a te lelked vezetése alatt imádjuk az atyát, hogy életünket nap mint nap a te lelkedtől vezetve éljük meg. Köszönöm, Uram, a 31 év alatt a több mint 120 szemináriumot. Köszönöm azokat, Uram, akik a szemináriumokon még mélyebben megismertek téged. Köszönöm a megtéréseket, a gyógyulásokat, a testi és lelki szabadulásokat és gyógyulásokat. És köszönöm, Uram, mindazokat, akik példát adtak, akik befogadták a szent lelkedet. Én nagyon hálás vagyok, Uram, hiszen amíg a közösségbe nem kerültem, csak néha-néha emlegettem a Szentlélek jelenlétét, de csak hírből hallottam, és köszönöm, hogy általad megismerhettem, hogy élő valóság. Uram, én megköszönöm, hogy még mélyebben kiárasztod a te lelkedet a közösségünk minden tagjára, mind a 40 közösségre, minden csoportvezetőre, közösségvezetőre, szolgálóra, mindazokra, Uram, akik most jöttek először és csatlakoztak hozzánk, és hálát adnak velünk. De Uram, én már most megköszönöm, hogy te teszel bennünket hiteles tanúságtevőiddé, hogy az egész világ megismerjen téged és a te szent lelked erejét, hogy a te lelked erejéből minnyájan dicsőítsük az atyát. Amen.

Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában szentségimádást közvetítettünk a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király templomból. Köszönjük, hogy velünk tartottak, velünk együtt imádkoztak. Ha tehetik, válasszák társukra a nap hátralévő részére is a Mária Rádiót. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
2: eljött már a te órád, csak egy szót szól szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafűzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Oltalmad alá menekülünk,
2: Istennek szent anyja, könyörgésünket megneves szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk és szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen.
0: Emlékezzél meg,
2: ó kegyes szűzanya Mária, hogy sohasem lehetett hallani, hogy te valakit magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte, és segítségért hozzád folyamodott. Így bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, ó szűzek szűze, tisztaságos anya, hozzád fordulok, és színed előtt én szegény bűnös sóhajtva állok. Nevesd meg könyörgésemet, ó anyja az örök igének, hanem hallgass rám kegyelmesen, és hallgass meg engem. Amen.
0: Most segíts meg, Mária!
2: Ó, irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszhatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hőimáig gyermekidnek, nem te soha nem beted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya. Amen.
0: Istenünk,
2: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjei között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
2: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeit között tisztelhessük. Amen.
0: Szent Mihály arkangyal,
2: védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
0: Mária Rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket, családjaitokat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

Te vagy a kora reggelnek és a késő éjszakának istene, a hegycsúcsoknak és a tengereknek istene. De Uram, az én lelkemnek messzív táblatai vannak, mint a kora reggelnek. Mélyebb homálya, mint az éjszakának. Nagyobb magaslatai, mint a hegycsúcsoknak. És feneketlenebb mélységei a tenger mélyénél. Te, aki mindazoknak istene vagy, légy az én istenem is. Én nem érem el lelkem mélységeit és magasságait. Cselekvéseimnek vannak olyan indítókai, amelyeket nem tudok kinyomozni. Vannak álmaim, amelyekről nem tudom honnan jönnek. Vizsgálj meg engem, Istenem! Vizsgálj meg engem!

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából.

Leó pápa Szubiákóban meglátogatta Szent Benedek és Szent Skolasztika kolostorait. A Vatikán digitalizálja II. János Pál egyedülálló vizuális örökségét. Felszentelték Csifeng püspökét Kínában. Kincs, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 17. vasárnapra.

Leó pápa Szubiákóban meglátogatta Szent Benedek és Szent Skolasztika kolostorait. Július 22-én szerdán délkörül, miután elhagyta a Valle Pietrai Szent Háromság kegyhelyet, 14. Leó pápa megérkezett a szubiákói Szent Benedek kolostorba. Assisi Szent Ferenc freskója előtt elmélkedett, és megcsókolta a Szent Benedek szobrát, majd a szerzetesekkel együtt elmondta a miatyánkot. Végül felment a Szent Skolasztika kolostorba, ahol együtt ebédelt a bencés közösséggel, és megtekintette a kerengőt és a zátát. Július 22-én szerdán délelőtt 14. Leó felkereste a Szent Háromság kegyhelyet, a Közép-Appenninek egyik leginkább tisztelt szentélyét, majd délkörül autóval a mintegy 30 kilométerre fekvő szubiákói Szent Benedek kolostorba hajtatott. A kolostor komplexumban tett látogatása során csendes elmélkedésbe merült Assisi Szent Ferenc 13. századi freskója előtt, a Szent Barlangban pedig a hagyományoknak megfelelően megcsókolta a Szent Benedek szobrának térdét, és elmondta a miatyánkot a jelenlévőkkel, jelentette be a vatikáni sajtóiroda Telegram fiókjában. Végül felment a Szent Skolasztika kolostorba, ahol együtt ebédelt a bencés közösséggel, majd megtekintette a kerengőt és a zárdát. Leó pápa és kísérői délután 4 óra után indultak vissza Castel Gandolfóba. A szubiákói bencés közösség örömmel és hálával fogadja 14. Leó pápa látogatását a Szent Kolostorokban, ahol Szent Benedek megkezdte spirituális útját. Így nyilatkozott a szír olasz katolikus hírügynökségnek Dom Mauro Meacci szubiákó bencés apátja. A Szentatya jelenléte megújítja az egyház és a bencés karizma közötti köteléket, emlékeztetve mindenkit az ima, az ige hallgatása és a béke keresésének elsődlegességére. A Szent Benedek kolostor vendégkönyvébe Leó pápa ezt írta: Ora et labora, imádkozzál és dolgozzál. A bencés szerzetesek tanúságtétele értékes és nagyon fontos az egyházban és a mai világban. Köszönöm ennek a közösségnek a csodálatos fogadtatást, és arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok az egész egyházzal együtt a világ békéjéért. Áldásommal, Szent Mária Magdolna ünnepén. A Szent Skolasztika kolostor vendégkönyvébe pedig a következőket írta Leó pápa: Hálát adok az Úrnak a kegyelemért, hogy meglátogathattam ezt a szent helyet Szent Magdolna liturgikus ünnepén, aki elsőként hirdette az Úr feltámadását.

A Vatikán digitalizálja II. János Pál egyedülálló vizuális örökségét. Szent II. János Pál pápa megválasztásának 50. évfordulójára 2028-ra készülve megkezdődik fotóarchívumának digitalizálása. A Vatikáni Kommunikációs Dikasztérium kezdeményezésének célja, hogy megőrizze és érvényre juttassa annak a több millió képnek a rendkívüli örökségét, amely elbeszélt és formált egy korszakot. Ha a technológia archiválja a láthatót, a személyek őrzik a láthatatlant. Ebben az esetben II. János Pál közel 30 éves pápaságának történetét, amit több mint 4 millió felvétel örökít meg. Rendkívüli vizuális örökségről van szó, amit végre digitalizálnak, hogy az egész világhoz eljusson. Karol Wojtyła pápasága kitörölhetetlen nyomot hagyott a kollektív emlékezetben. Ezért a kommunikációs dikasztérium úgy határozott, hogy elindít egy részletes folyamatot az értékes fotóarchívum megóvására és aktív hasznosítására. A projektet július 8-án mutatták be a dikasztérium Marconi termében egy nagyobb program részeként, amelyet a technológiai igazgatóság indított el 2023-ban Francesco Massi vezetésével. A dikasztériummal együtt dolgozik majd Francesco Sforza, fényképész és kurátor, aki szívvel, lélekkel 6. Páltól 14. Leóig fotózta a pápákat. A bolognai Cineteca filmkönyvtár restauráló központja, ami a tudományos koordinálást és a restaurálást végzi, továbbá a Bukáp Dokumentum digitalizációs vállalat. Francesco Sforza 48 év után ment nyugdíjba tavaly novemberben. Egy másik nagy fotós Arturo Mari tanítványa volt, akinek neve fogalommá vált. Diszkréten, alázattal, a szív szemével fotózta a pápák sorát, az audienciákon, apostoli utazásokon. Francesco Sforza soha nem szerepelt riportokban, nem szóltak róla szalagcímek. A történelem azonban mégis sokat köszönhet neki. Fotói számtalan lapban jelentek meg szerte a világon. Emberek millióinak érintette meg a szívét és az elméjét, noha neve nem is szerepelt a képek mellett. Fényképezőgépét a közösség szolgálatába állította. Tudta, hogyan mesélje el képekkel Péter szolgálatának a lényegét, a közelséget, a találkozást, az ölelést, az egymáson nyugvó tekinteteket, mondta róla Paolo Ruffini, a kommunikációs dikasztérium prefektusa. A projekt célja visszaadni a világnak 27 évnyi pápaság fotóemlékezetét, amelyet többek között 104 apostoli utazás és 146 lelkipásztori látogatás gazdagított. Összesen több mint 4,7 millió fényképpel, melyek egy nagyon intenzív magisztériumról és nemzetközi jelenlétről tanúskodnak. Ezek a számok azt is megmutatják, hogy a képek mennyire központi szerepet játszottak a lengyel pápa éveiben. A fotóörökség első felvételei 1977-ből valók, amikor a L'Osservatore Romano című vatikáni nap kérésére rögtönöztek egy fotóstúdiót. Két kisebb szobából alakítva ki, melyekből az egyik egy lépcső alatti helység volt. Az évek múlásával kifejlődött egy archívum, amely ma több millió képen keresztül elbeszéli az egyház történetének egyik jelentős időszakát. A program egy részletes operatív eljárást foglal magában. A fotónegatívok digitalizálása és tudományos katalogizálása, az eredeti anyag biztonságba helyezése és, ha szükséges, restaurálása. Az eredmény egy olyan digitális örökség lesz, amely megóvja és mindenki számára elérhetővé teszi a pápaság vizuális emlékezetét. Egy olyan korban, amelyet mély technológiai átalakulások jellemeznek, ez a projekt szimbolikus értelmet is nyer. Paolo Ruffini, a Vatikáni Kommunikációs Dikasztérium prefektusa aláhúzta, hogy ez a kezdeményezés tanúskodik az analógból a digitálisra való átállásról a mai világban, amelyben a kép nélküli emlékezet félő, hogy elsorvad és kialszik.
Ruffini emlékeztetett arra is, hogy fontos megőrizni az előttünk lévők munkáját, mert a múltra tekintve építjük a jövőt. Ugyanakkor azt is kiemelte, hogy a technológiának soha nem szabad elszakadni az emberi szenvedélytől és intelligenciától, különösen amikor fotózásról és képekről van szó. Fontos, hogy az otthonunk és minden tudásunk egységet alkosson, hogy felismerjük a korunk sebességével való haladás szépségét, zárta gondolatait a kommunikációs vezető.

Felszentelték Csifeng püspökét Kínában. Leó pápa június 15-én nevezte ki, miután jelölését jóváhagyták a Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti ideiglenes megállapodás feltételei szerint. Joseph Chang Yanfeng püspök különböző tisztségeket töltött be az egyházmegyén belül, 2021 óta pedig az egyházmegye adminisztrátoraként végezte szolgálatát. Joseph Chang Yanfeng püspökké szentelésére július 22-én szerdán került sor Kínában. 14. Leó pápa június 15-én nevezte ki Csifeng püspökévé Belső Mongólia tartományban, miután jóváhagyta jelölését a Szentszék és a Kínai Köztársaság közötti ideiglenes megállapodás feltételei szerint. Chang Yanfeng 1984. április 4-én született a Liaoying tartománybeli Beizenben. A Shenyangi nagyszemináriumban tanult, majd a dél-koreai Daejeon katolikus egyetemen folytatta tanulmányait, ahol biblikus teológiából szerzett diplomát. 2010. november 18-án szentelték pappá a Csifengi egyházmegyében. 2010 és 13 között az egyházmegyei kúrián dolgozott, miközben egyidejűleg több plébánián is szolgált. Ezt követően a Csifengi székesegyház plébánosává, majd Lindongi plébánossá nevezték ki. 2021. október 15-e óta a Csifengi egyházmegye adminisztrátoraként szolgált.

A tudósok rengeteget gondolkodtak azon, hogy vajon lehet-e a számítógépeken elmebajt előidézni. Kiderült, hogy lehet. Mégpedig úgy, hogy az információbevitelt olyan szintre gyorsították, ami meghaladta a gép információ befogadási és információ feldolgozási lehetőségeit, illetve képességeit. És akkor az nem tud tovább megfelelően működni. Ez történik az emberrel is. Képzeljem csak el. Ülök a televízió előtt, éppen több ezer holttestet látok egy földrengés után, és akkor, amikor megérintene, bevágnak egy csodálatos táncjátékot. Ekkor kezdenék gyönyörködni, de már is megjelenik ismét egy új kép, amelyben egy volt diktátor által lelövetett áldozatok tömegsírjait exhumálják, és mielőtt ez megviselne, divatbemutató következik. Majd jön a cunami, és így tovább. Ha ilyen képeket nézek rendszeresen, akkor emocionális élményfeldolgozó képességem felborul, és ha nem végzek belső munkát, képes leszek észrevétlenül megőrülni. Isten országa közöttünk van. Ha töretlen hittel kérem mindazt, amire oly nagy szükségem van. Azért fontos kérnem, hogy megnyíljak annak, ami, aki már jelen van, hogy tudatosítsam a bennem is élő valóságot. Ahogy Lukács evangéliumában, a 18. fejezet 16. versben olvassuk. Isten országát békéggel lért, a Szeretett Lelked című elmékedés gyűjteményében a hold szépségéhez hasonlítja. A következőképpen fogalmaz, idézem. A hold azért szép, mert mindenkié, azaz senkié. Irigységnek, hatalomnak, gazdagságnak nincs felette hatalma. Ezért ragyog ilyen kedvesen. Emiatt olyan nagy érték az igazság, a béke vagy a szeretet. Legnagyobb érték mégis az Isten, mert mindenkié, a tiéd épp úgy, mint az enyém. Az Isten országával is így vagyunk, csak akarnunk kell és szeretnünk. Bennünk van. A miénk. Eddig az idézet. Isten országa akkor is körülvesz. Istennek akkor is fontos vagyok, ha őt nem ismerem fel, és nem foglalkozom vele. Avilai Szent Teréz jelmondata, Isten egyedül elég. Mit jelent ez? Keresem a boldogságot, de kitől és mitől várom? Senki ember fiától nem várhatom el, hogy teljesen boldoggá tegyen. Nem képes, mert senki sem Isten. Az alkoholtól, drogtól, a különféle pótszerektől sem, mert

0: dolgok nem tudják, nem képesek helyettesíteni az egyetlen elsődlegest, aki mindent megad, és ezért ő egyedül elég. Malkut de Shemaya, az egek uralma. Nem a mennyországot jelenti ez a kifejezés, vagyis nem a halál utáni beteljesedést. Nyilván azt is, de a kifejezés sokkal többet jelent. Jézus korában nagyon gyakran tiszteletből nem ejtették ki az Isten nevét, és nagyon gyakran ezt a szót használták többek között, hogy egek. A héber nyelv és az arám is az ég szót többes számban használja. Így alakult ki a kifejezés egek országa, mennyek országa. Jelentése egyszerűen ez, Isten országa, Isten uralma. Az Isten királysága az a hely és az a pillanat, amikor és ahol az Isten király. Mikor valóban az ember szívekben uralkodik. A mi atyánkban ennek az uralomnak az eljövetelét kérjük. A mennyek országa hasonlít a kereskedőhöz, aki igaz gyöngyöt keresett. Amikor egy nagyon értékeset talált, fogta magát, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvette. Ez az ige konkrét meghívás, hogy tegyen félre bálványaimat, melyek elfoglalhatják szívemben Isten helyét, a karriert, a házasságot, a tanulmányokat, egy szép lakást, a munkát, a sportot, a szórakozást. Meghívás arra, hogy Isten legyen az alap. Ő legyen minden gondolatom és érzésem kiinduló pontja. Az életben ugyanis mindennek ő felé kell haladnia, és tőle kell elindulnia. A tanító egyszer megkérdezte a gyermekektől, tudjátok-e, hol lakik Isten? A mennyben, mondta az egyik. A tiszta szívben, mondta a másik. A főutcán balra, az utolsó házban kiáltotta a kis Marci. A tanító mosolyogva megkérdezte, hogy miért gondolja ezt. Amikor apukámmal arra sétáltam, mesélte a kisfiú, apa a következőket mondta. Ennek a szegény embernek, aki itt lakik, 8 gyermeke van. Cipész a mestersége, és ő tartja el a vak nagyapát is. Gyakran látnak szükséget, mégis boldogan és békességben élnek együtt. Tudod miért, Marci? Mert ott lakik Isten. Ebben a felgyorsult, felpörgetett világban szinte éhen halok lelkileg, mert lelkemet a megszerzett javak nem tudják kielégíteni. Bár Jézus rávilágít a mindenkiben is rejlő legnagyobb kincsre, az Isten országára, mégis képes vagyok lelki nyomorban élni, mert hagyom a felgyorsult tempóban felcserélni az értékeket. Hogyan tudom helyrehozni? Kezdésként ismételgessem, és gyakorolgassam. Jöjjön el a te országod, és akkor minden más megadatik.
1: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 17. vasárnapra Kincs címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak a Szatmár Németi stúdióból. A mai reggelen is hálát adva kezdjük ezt a napot. Köszönjük meg a Jóistennek azt, hogy felébredhettünk, hogy vigyázott ránk az éjszaka, és hogy ma ismét hozzáfordulhatunk. Arra hívom Önöket, hogy ebben az imában köszönjük meg a Jóistennek a szeretetét, az, hogy mindig velünk van és vigyáz ránk. Imádkozzunk együtt!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szívem első gondolata hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmaz meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Amen. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csönnyében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Töltsd el szeretettel, ahányszor ma a világotra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit beléplántáltál. Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyd meg lelkemben, fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen. Örvendez, ó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szülőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze, minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Boríts be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Siettesz szeblőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét, add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Amikor valaki hallja az ország igéjét, s nem érti meg, akkor eljön a gonosz, és elragadja, amit a szívébe vetettek. Nem elég csupán hallgatni Isten igéjét. Elmélkednünk is kell rajta. Engednünk kell, hogy gyökeret verjen a szívünkben. Hiszen a felszínesen befogadott ige gyorsan elvész. A sátán nagyon jól tudja, mekkora ereje van az igének. Tudatában van annak, hogy Isten szava eleven, átható, és minden kétélű kardnál élesebb. Behatol a lélek és a szellem, az íz és a velő gyökeréig. Megítéli a szív gondolatait és érzéseit. Ezért próbálja megakadályozni, hogy valóban megérintsen bennünket. Szétszórtsággal, közömbösséggel, fáradtsággal vagy kételyekkel próbálja elterelni a figyelmünket, hogy az elvetett mag még a csírázás előtt semmissé váljon. Isten szava akkor válik termékenyé, amikor nem csak a fülünkig, hanem a szívünkig is eljut. Ezért soha ne elégedj meg csupán azzal, hogy elolvastad, vagy esetleg meghallgattad a napi evangéliumot. Tedd fel magadnak a kérdést. Mit akar ma Isten ezáltal üzenni nekem? Vajon mit kell megváltoztatnom az életemben? A Jézus által is emlegetett ország igéje tükör, amibe belenézve megláthatod a hiányosságaidat, a gyengeségeidet, és a Szentlélek erejével változtathatsz ezeken. Ne feledd! Aki figyelmesen tanulmányozza a szabadság tökéletes törvényét, és ki is tart mellette. Aki nem feledékeny hallgatója, hanem tettekre váltója, az teljesítésében boldog lesz. Kérd a Szent Lelket, hogy nyissa meg értelmedet, és segítsen megérteni a Szentírás szavait. Amit ugyanis gondosan őrizgetsz a szívedben azzal a céllal, hogy engedelmeskedj neki. Azt a gonosz már nem tudja olyan könnyen elragadni. Így az elvetett magból idővel gazdag termés születik.

Tengernyi víz sem oldhatja el a szerelmet, egész folyamok sem tudnák elsodorni. Ha valaki háza egész vagyonát felkínálná is a szerelemért, azt is keveselnék.

0: Krisztust, a szüzek jegyesét és koszorúját boldogan köszöntsük és alázatosan kérjük. Jézus szüzek koszorúja, hallgass meg minket. Krisztus, téged a szent szüzek egyetlen jegyesükként szerettek. Kérünk, hogy minket se válasszon el semmi a te szeretetettől.
1: Jézus szüzek koszorúja, hallgass meg minket.
0: Máriát, édesanyádat a szüzek királynőjévé koronáztad. Az ő közben járására ad, hogy mindig tiszta szívvel szolgáljunk neked.
1: Jézus szüzek koszorúja, hallgass meg minket.
0: Szolgáló leányait közben járására, akik egész és osztatlan szívvel mindig arra törekedtek, hogy testben, lélekben szentek legyenek. Add, hogy ez a mulandó világ soha el ne szakítson bennünket tőled.
1: Jézus szüzek koszorúja, hallgass meg minket.
0: Urunk Jézus mennyei jegyesünk, akinek érkezésére az okos szüzek várakoztak, add, hogy mi is reménykedve virrasszunk, amíg el nem jössz.
1: Jézus szüzek koszorúja, hallgass meg minket.
0: Árpádházi Szent Kinga közben járására, aki bölcs szűz volt egy az okosok közül, adj nekünk bölcsességet és tiszta életet.
1: Jézus szüzek koszorúja, hallgass meg minket.

0: Istenünk, te megismertetted Szent Kingával a kegyelmi élet édességét, és arra indítottad, hogy szüzességét a házasságban is megőrizze. Add kérünk, hogy közben járására mindenkor tiszta élettel szolgáljunk neked, és őt követve mi is örvendező lélekkel jussunk el hozzád. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

ismerd meg önmagad. Tisztaság, rend, tevékenység, érdeklődés, jó akarat, nem ragaszkodás, derű. Ezek Németh László 7 regulái.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Miután Jézus megmagyarázta tanítványainak, hogy miért mond példabeszédeket, így folytatta. Értsétek meg hát a magvetőről szóló példabeszédet. Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást, és nem értik meg, azokhoz eljön a gonosz, és elragadja mindazt, amit a szívükbe vetettek. Ez az a mag, amelyik az útszélre esett. A kövek közé hullott mag pedig az, aki meghallgatja ugyan a tanítást, és szívesen be is fogadja, de az nem ver benne gyökeret, csak ideig óráig él. Amikor a tanítás miatt szorongatás, üldözés éri, csak hamar eltántorodik. A tövisek közé esett mag az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok s a csalóka vagyon elfojtja azt benne, és gyümölcs nélkül marad. Végül a jó földbe hullott mag az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, és jó termést is hoz. Az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók! A magvetőről szóló példabeszéd magyarázatát hallhattuk a mai evangéliumban, mikor az Úr Jézus felvázolja a tanítványoknak, miért mondta ezt a példabeszédet, és mi ennek a példabeszédnek az üzenete. Nem tudom, hogy feltűnt-e már-e a kedves hallgatóknak, hogy az Úr Jézus magát a példabeszédet az egész népnek mondja, az egész hallgatóságnak, a magyarázatot azonban már csak a kis szűk körnek, ha lehet úgy mondani a belső körnek, az apostoloknak és a tanítványoknak. Vajon Jézus titkolózni akart ezzel, hogy a példabeszéd értelmét és tanúságát nem magyarázza el az egész hallgatóságnak? Épp ellenkezőleg, nem titkolózni akar az Úr Jézus, hanem ő mindig tudja, hogy mennyit tud az ember megemészteni, mennyit vagyunk képesek befogadni. Azt is megindokolja sokszor, hogy miért csak példabeszédben szól az egész sokasághoz, és miért csak keveseknek magyarázza el a példabeszédnek az értelmét. Kicsit ez hasonló ahhoz, amikor nehézségekkel szembesülve mindig arra hivatkozunk, hogy erőnkön felül nem próbál meg az Isten. És ez igaz, ezt meg is tapasztaljuk sokszor az életünkben, amit talán nehéz elfogadni, de megtapasztaljuk, hogy erőnkön felül nem próbál meg. És ezzel együtt ezt is tudnunk kell, hogy amikor lelki táplálékot nyújt számunkra, akkor is mindig tudja, hogy mennyit vagyunk képesek befogadni. Ez az egyik oka, hogy csak a példabeszédet mondja el az egész tömegnek. A másik oka pedig az, hogy az Úr Jézus egyszerű hétköznapi szavakkal fogalmazva nem akar mindent a szánkba rágni, hanem a példabeszédekkel tulajdonképpen az Úr Jézus sokszor csak egy tükröt tart elénk. Nem kész válaszokat ad a kérdéseinkre, az életünkre, hanem egy tükröt tart elénk azért, hogy mi magunkban ismerjük fel, kik vagyunk, mik vagyunk, miért élünk, mi a célja az életünknek. Amikor erről a magvetőről szóló példabeszédről hallunk, illetve konkrétan ma már a példabeszéd magyarázatáról, akkor ez arra irányítja a figyelmünket, hogy ebbe a Jézus által elénk állított tükörbe belenézve, azt nézzük meg, arra tekintsünk rá, azt próbáljuk felismerni, kik vagyunk mi, milyen talaj vagyunk mi, és milyen magok. Mert talán ennek a példabeszédnek ez a legnagyobb értelme és üzenete, hogy mi vagyunk egyben a talaj, de mi vagyunk a magok is. Nem mindegy, hogy a mag milyen talajba hullik. mi vagyunk a talaj, és Isten olyan talentumokat ad, olyan képességeket ad számunkra, olyan élettel ajándékoz meg, amiben a mi magunk szíve, a mi magunk lelke, a mag, amely növekedni tud a szeretetben, az elfogadásban, a befogadásban. A jó mag jó talajba hullik és gyümölcsöt hoz. De az Úr Jézus itt beszél a kövek közé hullott magról, a tövisek közé hullott magról. Nekünk kell őszintén önmagunkba tekintenünk, és azt látnunk, hogy mi melyik talaj vagyunk, és milyen fokban fejlődünk a önmagunk szívében, lelkében, az Istenhez való közelségben, hogyha arra tekintünk, hogy a magok is mi magunk vagyunk. A mag bennünk az az isteni szeretet, az az isteni közelség, amit ő ültet a szívünkbe. Nehéz ez sokszor megélni, mert épp azért, amikor nehézséggel szembesülünk, amikor gátakkal szembesülünk, akadályokkal szembesülünk az életünkben, megpróbáltatásokkal, személyes nehézségekkel, családi nehézségekkel, akkor azt érezzük, hogy ez a mag elfoly, elhal, hogy ez a mag tövisek közé hullott, amik gátolják a növekedést, gátolják ezek a tövisek, vagy a köves talaj a saját növekedésünket. Ekkor kell igazából újból és újból tudatosítanunk azt, amit az elmélkedésünk elején is, amiről

0: kezdünk szembesülni azzal, milyen talaj vagyunk mi az Isten igéi számára, és milyen magok vagyunk. Küzdünk-e, harcolunk-e azért, hogy a nehézségekben is tudjunk fejlődni, növekedni a szeretetben, az elfogadásban, az Istennek való odaadásban. Segítsen bennünket az Úr Jézus kegyelme, hogy jó magként, jó talajnak bizonyuljunk, és gyümölcsöt éleljünk. 30-szorosat, 60-szorosat, sőt 100-szorosat is, mert az Isten az életre és a növekedésre teremtett bennünket. Amen.
1: Barta Barnabás atya gondolatait hallhatták, köszönjük neki, hogy itt volt velünk a mai reggelen.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr.

Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az éget estélőn, és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az íget estélőn, és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Úrunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeit között tisztelhessük. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Urunk, adj nekünk jó papokat, ne olyanokat, amilyeneket megérdemlünk, hanem olyanokat, akik neked szolgálni szeretnének, és nem uralkodni helyetted, akik a te igazságodat hirdetik, és nem a sajátjukat erőltetik ránk, akik nem szégyelnek rólad mindenütt beszélni, de tudnak tapintatosan magukról hallgatni, akik nem akkor nyugtalanok, ha miattad bántás éri őket, hanem amikor miattuk téged ócsárlás ér, akik hiszik mindazt, amit tanítottál, és azt nem csak velünk elhitetni akarják, akik nem velünk versenyezve gyűjtik az anyagiakat, hanem velünk együtt járják a göröngyös utakat. Végül kérünk, Urunk, engedd megértenünk, hogy ők is csak emberek, s hogy ők is minél jobban megértsék, mi bennük keressük jóságos arcod fényét. Amen.

Kedves hallgatóink, július 24-én a Szatmárnémeti Stúdió mikrofonjánál Szűcs Tímea köszönti Önöket. A pontos idő 7 óra 9 perc. Hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentség imádási nap. Gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán, Szent Mátéban, holnap a csíkszerdai Szent József kápolnában, míg vasárnap hidegségen a Szent Imre kápolnában tartanak örökös szentség imádási napot. A Nagyváradi Egyházmegyében vasárnap Szentjobban és Biharsáiban, míg a Szatmári Egyházmegyében Mező Petriben lesz örökös szentség imádási nap. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás ajándékaiért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb oltári szentségben. Tárlatvezetés Székelyudvarhelyen. Finiszás keretében a halálom esetén elégetendő Írói Naplók című időszaki kiállítás utolsó napján holnap délelőtt 11 órától exkluzív tárlatvezetésre várja a Haász Rezső Múzeum a kiállítás zárást megelőző utolsó látogatókat. A magyar irodalom nagyjainak személyes tárgyait összemlére bocsájtó kiállítás több szempontból mutatja be az Írói Naplókat. Tófalvi Emőke, a múzeum munkatársának tárlatvezetése a szombat délelőtt egy információdús múzeumi élményé varázsolja. Nagyszülők és idősek világnapja Szatmáron. A Nagyszülők és Idősek Világnapja alkalmából a Szatmári Egyházmegye az ígéret évéhez kapcsolódva közös ünneplésre hívja a nagyszülőket, az időseket, családtagjaikat, az idős gondozókat és az önkéntes beteglátogatókat vasárnap a Szatmári Székesegyházba. A Székesegyházban 10:30-tól gyónási lehetőség lesz, majd 11 órakor püspöki szentmise kezdődik. A résztvevők a szokott feltételek mellett teljes búcsút nyerhetnek. Szeretettel várnak mindenkit, hogy együtt adjanak hálát az idős nemzedék hitéért, bölcsességéért és szeretetéért. Nagy Imre emlékes Gyergyóalfaluban. Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt a gyergyóalfalvi Petőfi Sándor művelődési házba vasárnap este 8 órára a Nagy Imre népi zenekar emlékműsorára, amelyen Nagy Imre primásra emlékeznek halálának 5. évfordulója alkalmából.

Beszélgető klub nyugdíjasoknak. A sepsiszentgyörgyi Bot Péter megyei könyvtár Gábor Áron termében július 28-án délelőtt 10 órától a Mese bővületében címmel tartják a keddi könyvtárlátogató foglalkozást nyugdíjasoknak. A mesélés, a történetmondás az emberi kultúra kezdetétől változatlanul meghatározza a mindennapjainkat. Gondolkodásunk, döntés, hozatalunk is alapvetően a történetek elbeszélésén és befogadásán alapszik, ugyanakkor ezek szabályozzák egy közösség értékrendjét is. Mégis valamiért a meséket sokáig csak a gyermekekhez társították, miközben a felnőttek számára is létfontosságúak. Szerencsére az utóbbi időben egyre többen hívják fel a figyelmet a mesék fontosságára, így azok újra elnyerik méltó helyüket a világban, hogy általuk mi is könnyebben elboldoguljunk az életben, írja a könyvtár foglalkozás ajánlójában.

Kiállítás megnyitó az Összetartozás templomában. Július 31-én este 8 órától ünnepélyesen is átadják a Bözött újfalusi Összetartozás templomában kiállított állandó szabadtéri kiállítást. Az új kiállítás célja, hogy közelebb hozza a látogatókhoz az egykori település múltját, mindennapjait és hangulatát. Az információs táblák, a digitális tartalmak, a QR kódokon keresztül elérhető leírások, térképek, archív fényképek és hanganyagok, valamint a fény- és hangjátékok segítségével a látogatók nem csak megismerhetik, hanem át is élhetik Bözött újfalu történetét. Az ünnepség meghitt hangulatáról a Grazioso vonós négyes gondoskodik.

Szatmári svábok története. Augusztus 6-án délután 6 órától a Károlyi kastélyba kerül sor a Szatmári svábok története a betelepítéstől napjainkig című tanulmánykötet ünnepélyes bemutatására kerekasztal beszélgetés formájában. A szerzők jelenlétében. A kötet a szatmári svábság több mint 3 évszázados történetét tárja az olvasó elé. A könyvet augusztus 4-én délután 6 órától Szatmárnémetiben a Megmaradás házában, valamint augusztus 7-én a 6 órás szentmise után az Erdődi templomban is bemutatják. A kötet a helyszíneken megvásárolható, és dedikálásra is lehetőség lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.

10 éves a Csíkcsicsói Élet a Lélekben ima csoport. Augusztus 8-án ünnepli 10 éves évfordulóját a Csíkcsicsói Élet a Lélekben ima csoport. Az esemény délután 00:30-kor kezdődik, mely másnap hajnali 6-ig tart. A programban szerepel elmélkedés, tanúságtétel, imaszolgálat, szentségimádás, keresztút, dicsőítés, rózsafűzés, hálaadó szentmise.

Szóban az időjárásról, ma sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, melyekből futó záporok, zivatarok kialakulhatnak. Továbbra is sok felé kísérik, majd élénk erős lökések az észak-nyugati, északi szelet. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul, majd napközben 19 és 26 fok közé melegszik a levegő. Szombaton és vasárnap sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhőképződés. Viszont csak elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk lesz a légmozgás. Sokfelé friss lesz a hajnal. A legmagasabb hőmérséklet 24 és 32 fok között alakul. Ma reggel 7 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Párciumban és a Bánságban. Marmaros-szigeten 11 fok van, Szatmár-Németiben 10, Nagybányán 11, Nagyváradon 12, Zélahon 11, Désen 9, Besztercén 10, Kolozsváron 9, Nagycsármáson 12, Tordán 11, Marosvásárhelyen 11, Dicsőszentmártonban 13, Gyulafehérváron 12, Aradon 12, Temesváron 14, Resicabányán 13, Nagyszebenben 13, Fogarason 12, Brassóban 12, Sepsiszentgyörgyön 12, Kisztivásárhelyen 11, Baróton 11, Székelyudvarhelyen 11, Csíkszeredában 10, Gyergyóalfalóban 10 és Maroshéjban 19 fokot mértek a reggeli adatok szerint.

Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk. Honlapunkon a mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. A közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek kukac mariaradio.ro címre.

77 éve 1949-ben megszületett Tarján Tamás József Attila Díjas irodalom történész, egyetemi tanár, színi kritikus és dramaturg.

96 éve 1930-ban meghalt Glenn Curtis, amerikai feltaláló, az első amerikai repülőgép elkészítője, a hidroppalán feltalálója. 70 éve 1956-ban meghalt Zemplén Géza, Kossuth-díjas kémikus, a magyar gyógyszeripar fejlesztésének egyik meghatározó alakja. 31 éve 1995-ben meghalt Borbás Tibor, Munkácsi díjas szobrászművész. 25 éve 2001-ben meghalt Tasi Klára, festő, képző és iparművésznő.

Kedves hallgatóink, ezek voltak azok a híresebb személyek, akikre szerettünk volna egy picit megemlékezni a mai napon, hogy kik is adtak a történelemnek, a világnak valamit, és kikre gondolhatunk, kikre emlékezhetünk. Most pedig ismerkedjünk meg egy picit közelebbről a mai napunknak a szentjével, Árpádházi Szent Kingával.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Árpádházi Szent Kinga, királyné. Magyarországon született 1234-ben. Kinga is láncszeme annak a több évszázadra terjedő kapcsolatnak, amely a Krisztus hitére tért lengyel és magyar nép között szövődött. Pedig élete lefolyása eleinte egyáltalán nem irányult Lengyelország felé. Negyedik Béla királyunk és Laszkarisz Mária bizánci hercegnő egyszülött gyermekeként látta meg a napvilágot Magyarországon 1234-ben. Testvére volt árpádházi Szent Jolán és Szent Margit. Megérinthette fogékony lelkét a 13. század nagyegyházi mozgalma, a kolduló rendek alakulása. Negyedik Béla udvarában mind a domonkosok, mind a ferencesek szívesen látott lelkivezetők és tanácsadók voltak. Így juthatott Kinga egész fiatalon arra az elhatározásra, hogy szüzességi fogadalommal életét teljesen Istennek szenteli. Nem is sejtette, hogy életéről mások már tárgyaltak, nélküle. A lengyel származású Szalomé vetette föl a Boleszláv krakkói és szandoméri herceggel való házasság gondolatát az 5 éves Kinga szüleinek. Ők azonban akkor még hallani sem akartak róla. Előkelőbb, nagyobb tekintélyű férfit szántak leányuknak. Midőn azonban a tatár hordák vészfelhői tornyosultak az ország egére, többé nem a dinasztikus tervek, hanem a gyorsan és közvetlenül kapható katonai segítség lett a döntő szempont. 1239-ben igent mondtak a szomszédos lengyel fejedelem leánykérő küldöttségének, és leányuk párnapos vívódás után beleegyezett akaratukba. Talán éppen Kálmán herceg és Szalomé József házassága, vagyis kölcsönös elhatározása, hogy szűzies tisztaságukat házasságukban is megőrzik, indította el benne azt a gondolatot, hogyha Isten sugalta neki szüzessége fogadalmát, lehetővé teszi majd annak teljesítését az új életformában is. Krakkóba vezető útja az akkori Észak-Magyarországon és Szandecen keresztül valóságos diadalmenet volt,

életszentségének és szépségének híre ezrek kíváncsiságát ébresztette föl. Az országra szóló esküvő és lakodalom után nem egy könnyen sikerült királyi férjét rávennie, hogy tartsa tiszteletben szüzességi fogadalmát, sőt, maga is tegyen ilyen fogadalmat. A tatárok a Muhi csata évében Lengyelországon is végig szántottak. A királyi pár előbb a szepességi Podolinba menekült, majd a Dunajec bal partján épült, Csorsztin sziklavárába húzta meg magát. Kinga a tatárok elvonulása után hazalátogatott Magyarországra, s az apjától kapott bányászok segítségével 1251-ben megnyittatta a híres bohniai sóbányákat. Férje hosszabb betegeskedés után 1279-ben meghalt. Temetésén Kinga már a ferences apácák, a klarisszák ruhájában vett részt, így is jelezve élete özvegyi szakaszának irányát és tartalmát. Jolán húga társaságában, aki fél évvel előbb szintén megözvegyült, abba az Ószendenci Clarissa zárdába lépett, amelyet annak idején a férjével együtt építetett és látott el javadalmakkal. Jótékonykodással és önmegtagadó ima életben teltek napjai. A nővérek 1284-ben főnöknőjükké választották. 1287-ben egy tatár betörés elől ismét Csorsztin sziklavárába menekült nővértársaival együtt. Az ostromlókat Baksa Simon fia György vitéz és maroknyi magyar csapata futamította meg egy éjjeli rajtaütés alkalmával. A szandeci kolostort a tatárok földulták, és Kingának 63 évesen az újjáépítés munkáját kellett irányítania. E sok viszontagság bizonyára szintén hozzájárult életereje felörlődéséhez. 1291 őszén betegeskedni kezdett, és 10 hónapi betegség után, 1292 júliusában állapota válságosra fordult. Maga kért papot, hogy szentségekkel megerősítse, majd július 24-én Szent Jakab apostol vigiliáján befejezte áldásos földi pályáját. Még holtában is ellenséges betörés zavarta a kolostor életét. Cseh csapatok garázdálkodtak a környéken. Tőlük való félelmükben a nővérek 3 napig titkolták főnöknőjük halálának hírét. Szent Kingáról fennmaradt történet. Kinga édesanyja látomásban hallotta e szavakat kevéssel a szülés előtt. Ne félj, Mária, könyörgésed meghallgatásra talált az Úr előtt. Íme olyan gyermeket szülsz, aki néked és a népnek mondhatatlanul sok örömet fog szerezni. Mert az Úr ezen gyermek életével, példájával és érdemével szándékozik megvilágosítani és megsegíteni egy veletek szomszédos nemzetet. Amikor a tatárjárás után hazalátogatott, édesapja kíséretében eljutott a máramarosi sóbányákba is. A kíváncsiság levitte őket az egyik aknaszlatinai tárnába is, amelyet később róla neveztek el, Kunigunda tárnának. Kinga gyönyörködve nézte a csillogó fehér sótömböket, de mindjárt eszébe jutottak lengyel alattvalói, akik csak sós forrásokból párologtatott úgynevezett főt sóval kénytelenek beérni. Felhasználva az alkalmat, így szólt atyához. Atyám, add nekem ezt a sóaknát is, engedd meg, hogy innen egyenesen Lengyelországba vihessék a sótömböket. A király tüstént teljesítette leánya kérését. Kinga pedig lehúzta ujjáról a jegygyűrűjét, és az akna birtokba vételének jeléül a mély aknába dobta. Amikor később megnyitották a vilickai sóbányát, az első kitermelt sótömbben megtalálták a királyné gyűrűjét.

Kedves hallgatóink, a következő percekben pedig szeretném önöknek átadni a szót, hiszen önök tudhatják azt, kik a mai napnak az ünnepeltjei, kik azok, akik születésnapot vagy fontos évfordulót ünnepelnek. Mai napnak a névnaposai a Kingák és a Kincsők. A Kinga a Kunigunda régi magyar beszélzőjéből önállósult, negyedik Béla magyar király leányának, boldog Kinga lengyel királynének a neve, jelentése nemzetség, harc. A Kincső, Jókai Mór névalkotása a Jövő század regénye című művében. Ott helynév az elképzelt őshaza magyar formájú neve, amelynek a kínai változata Jókai szerint Kin Chao, ennek a forrása a King Chou, őskori kínai tartománynév. A játékos alkotású irodalmi helynévből a 20. században vált női névvé. Jelentése számomra ő a kincs. Kedves Kingák és kedves Kincsők, nagyon boldog névnapot kívánunk! 0259-420-555 és 0359-420-555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758-420-555 az SMS szám. Ide várom az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, és köszöntsék fel a szeretteiket, ismerőseiket.

0: Érkezett is egy üzenetünk a borzonti Szekeres Mária Magdolnát névész születésnapján Isten bőséges áldásával köszönti a kolléganője és családja. Kívánunk jó egészséget és kitartást továbbra is. Telefonára is van velünk. Halló, Mária Rádió.
1: Köszönjük a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szeretném köszönteni az napokban elmúlt Magdi névnap alkalmában Nyírcsa Magdit. Szeretném köszönteni polgár Brigittát, valamikor volt osztálytársam, és szeretném köszönteni az Anikó Kurt, Vanás Fülöp Annát, Débora Anuskát, Leckó Anuskát, és a Gyergyó Szemiklóson a beteg otthonba egyik jó szomszédomot, Kurtik Matildót, a Jóisten éltesse őket sokáig, hogy többször érjék meg névnapjukot, az öreg otthonban is az időseket, és minden idős asszonyt, hogy a Jóisten adjon sok-sok egészséget, a szűzanya erősítse meg, hogy gondolatban legyenek szeretettel egymással. Önöknek is jó munkát, jó egészséget kívánok. Remetéről volt Bakos Margit.
0: Jóisten éltesse sokáig a kedves köszöntötteit, áldott szép napot kívánunk önnek is. Köszöntöm lövétén Demeter Kingát a Csengettyűnél, és András Kingát a Kurta utcában. Boldog névnapot kívánok nekik, Kati írta ezt az üzenetet. Osdolára Lázár Magdikának, Kápolnásfaluba Kele Magdolnának, Baláné Magdinak és minden Magdolnának névnapjukra erőt, egészséget, minden jót, Isten áldását kérem életük minden napjára, Isten éltesse sokáig családjukkal együtt áldott napot. Isten éltesse névnapján Olá Lenkét, Csíkszent királyon, Jutka írt a Csíkszeredából. Halló, Mária Rádió.
2: Kérdezzük, hogy Jézus Krisztus, szeretném köszönteni az unokámot, Fülöp Kingát, Kozmáson. Kívánok neki sok erőt, egészséget, segítségemet kívánok a két leány testvérével együtt. Ezt kívánja az nagymamája, nagypapája és három bátya, a Bíró család, Kisten Miklósról. Kérdezzük a Jézus Krisztus.
0: Mindre kiámen, Isten éltesse a kedves köszöntötteit, áldott szép napot kívánunk önnek is!

0: Van egy telefonáló velünk, Halló Mária Rádió.
1: Miket tesszük a Jézus Krisztus?
0: Mindörökké, amen.
1: Nagy meg tisztelettel köszöntöm Önöket, a Mária Rádióiság dolgozóját, a bácsiát, a jó Mária fizesse meg elvázott munkájukat, és köszöntöm Kicsen Mártonom, Özvegy György Lászlóné, Brigitta kumasszonyomot, a jó Istent ők kívánok, türelmet a betegséghez. Isten éltesse sokáig, kedves gyerekeikkel, unokáival együtt, adjon türelmet továbbra is. Isten éltessen kumasszony sokáig, és köszöntöm szintén Kicsen Mártonunk, Apresi Brigittát, neki is a Jóisten adjon özvegységébe egészséget, türelmet, további segítőkegyelmet, és minden beteget, egészséget, családomat, unokáimat, dédunokámat, a Jóisten őrizze meg mindegyiket, testvéreimet, boldog, nehézségtől. Isten fizesse, további szép áldott napot kívánok Önöknek, és mindenkinek, kicsétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Isten éltesse a kedves köszöntötteit, Önnek is kívánunk egy áldott és szép napot.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Én a nagy-nagy szeretettel köszöntelek, László Margit néni Csíkszeredából. Én szeretném köszönteni Szentegyházán drága Simó Pinga unokámot, máma neve napja, a két álló fiúkájával, családjából. Nagy-nagy szeretettel köszönti őt, László Margit nagymama, és szeretném köszönteni Ülkébe Anna nénit vasárnap, Anna névnap. A drága jóisten áldja meg, adja neki sok-sok erőt, egészséget, békességet, szeretetet. Sokszor érje meg ezt a szép nagy életkorát, egészségbe, békességbe, szeretetbe. És minden hozzám tartozó családtagomot nagy szeretettel köszöntök, minden Mária Rádió hallgatót, támogatót. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. László Margit néni.
0: Mékesség Istentől, Isten éltesse a kedves köszöntötteit, áldott és szép napot kívánunk önnek is. Kedves hallgatók, ennyi fért a ma reggeli imaszándék fogad a ma reggeli köszöntünkbe. Isten éltessen mindenkit, aki a mai napon ünnepel születésnapot, névnapot, fontos évfordulót, Isten áldását kérem mindannyiukra.

Kedves hallgatóink, elmondanám önöknek, hogy a továbbiakban milyen műsorokkal várjuk önöket. Nem sokára majd az ígézőt hallhatják, majd Szabadkáról, a Dél-vidéki Mária Rádió kápolnájából fogunk szentmisét közvetíteni. Ez a négy magyar nyelvű Mária Rádió közös szentmiséje. 9 órakor fogadom az ima szándékaikat, majd a fájdalmas rózsafűzért és a Jézus vérelitániáját imádkozzuk. 10 órától katekézis Tibor atyával, 10 óra 30 perctől Szövetség az életért, Böjte Csaba atya műsora. 11 órától Mária iskolájában Hajlá Katilla atya várja önöket, 11 óra 30 perctől Alfától Omegáig dr. Horváth Endre atya műsora. 12 órakor megszólalnak a harangok, az Úrangyalát majd a Zsolósban napközi imaóráját imádkozzuk. 12 óra 15 perckor kezdődik a Déli magazin, annak a végén hallhatnak majd egy újabb műsor ismertetőt.

És ahogyan megszokhatták, Anselm Grün egy kedves gondolatát hoztam el önöknek a mai reggelre is. A barátság értékes. A barátságot nem lehet megszerezni. A barátság mindig ajándék.

Kedves hallgatóink, én megköszönöm, hogy velem tartottak, hogy a mai reggelen is együtt ébredhettünk. Jóisten áldását, a Jóisten szeretetét kérem Önökre, és arra bíztatom, hogy tartsanak továbbra is a Mária Rádióval. Töltsük együtt ezt a mai délelőtöt is.

Teljes jellegűnek érzem ezt az igét. Én nekem annyira közel hozza a teremtőt hozzám, mintha áttölelne és letörölni a könnyemet vagy az emberiség könnyét. Amikor egyre rosszabb közérzet kezdett elhatalmasodni rajtam, végül ennek egy műtét lett a vége, Crohn betegség, ez egy bélgyulladás, ez a mai álláspont szerint gyógyíthatatlan, és különösen a műtét után, amikor már lábra tudtam állni, és belenéztem a tükörbe, úgy éreztem és úgy láttam magamat, hogy már nem fogok igazából talpra állni, mint akinek úgy elérkezett a vég. Azt kértem a teremtőtől, hogy annyi időt adjon még, hogy a gyermekeimet útjára tudjam bocsátani. De a műtét után nem változott semmi. Borrasztó, levert, gyenge, sárga, halott színem volt. Szüleim, saját családom, rokonság sokat látogattak, bátorítottak, és hát ezek a közös beszélgetések, imádkozások az, ami nekem az életerőt megadta. Valahogy felülemelkedtem a gondokon és a nehézségeken. És hát a vigasztalást az ember az Isten igéjébe találja, a legtöbb bátorító ige ott van. Hála Istennek én nagyon szépen meggyógyultam. Hát most már ugye 76 éves leszek, és teljesen jó erőbe érzem magam.

0: Egyed József, oboaművész, zenetanár gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben.
1: Határon innen és határon túl. Műsorunk folytatásában szentmisét közvetítünk a Délvidéki Stúdióházból, amely a négy magyar nyelvű Mária Rádió közös közvetítése lesz. A szentmisét főtisztelendő dr. Horváth Endre atya, a Szerbiai Mária Rádió magyar nyelvű adásának műsorigazgatója mutatja be. Tartsanak velünk!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, ma az Anyaszent Egyház Árpádházi Szent Kinga emléknapját üri. Ő IV. Béla királyunk leánya volt, de Szent Mar-

Margitnak a testvére, de igazából, mint lengyel királyné lett szent. Lengyelek és a litvánok ma is pátronájuknak tekintik, valahogy úgy, ahogy mi Szent István királyunkat. Árpádházi Szent Kinga abban volt nagy, hogy királynőként is a szívében Krisztus jegyeseként is szegénységben, lelki szegénységben tudott élni. Abban volt nagy, hogy nem egyszerűen csak az erényekben volt példaképe a rábízott népnek, hanem példaképe volt abban is, hogy Krisztusnak teljes szívvel elkötelezze magát. Kérjük a mi is a Jóistentől ezt a kegyelmet, az ő példája nyomán, az egész családja nyomán, hiszen több boldog és szent is van ebből a családból. Mi is egész szívvel tudjuk elkötelezni magunkat is Istennek, és ezen keresztül érezzük, ahogy az Isten valóban része az életünknek, hogy az Isten valóban elkísér bennünket életünk útjain. Tiszta lélekkel tudjunk a Jóisten színe elé állni, szentmise kezdetén most tartsunk bűnbánatot. Köszöntöm egyben a négy magyar nyelvű Mária Rádió hallgatóit is, és ebben a mai szentmisében, ami hát mindannyiunk, minden magyar közös szentje, kérjük egész magyar népünkért Árpádházi Szent Kinga közbenjárását. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Uram, irgalmaz!
1: Könyörögjünk!
2: Istenünk, te megismertetted Szent Kingával a kegyelmi élet édességét, és arra indítottad, hogy szüzességét a házasságban is megőrizze. Add kérünk, hogy közbenjárására mindenkor tiszta élettel szolgáljunk neked, és őt követve mi is örvendező lélekkel jussunk el hozzád. A vérünk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
3: Amen.
4: Olvasmány Jeremiás proféta könyvéből. Távolba szakadt népéhez profétája által így szól az Úr. Térjetek vissza hozzám, elpártolt gyermekeim, mert én vagyok a ti uratok. Magamhoz veszlek titeket, egyet egy városból, és kettőt egy nemzetségből, és elvezetlek titeket szent hegyemre, Sionra. Szívem szerint való pásztorokat adok majd nektek, akik tudással és belátással legeltetnek titeket. Ez történik majd, amikor megsokasodtok és megszaporodtok az országban. Azokban a napokban, mondja az Úr, nem beszélnek többé az Úr szövetségének ládájáról. Nem jut eszébe senkinek, nem is emlékeznek rá, és nem is készítik el többé. Ha majd eljön az idő, Jeruzsálemet így fogják nevezni, az Úr királyi széke. Oda gyűlnek mind a nemzetek az Úr nevében, és nem követik többé elvetemült szívű gonoszságát. Ez az Isten igéje.
5: Istennek legyen hála!
4: Az Úr úgy őriz minket, miként nyáját a pásztor.
5: Az Úr úgy őriz minket, miként nyáját a pásztor.
4: Halljátok az Úr szavát, nemzetek, a távoli szigeteken is hirdessétek, aki szétszórta Izraelt, össze is gyűjti, és őrzi, miként nyáját a pásztor.
5: Az Úr őriz minket, miként nyáját a pásztor.
4: Mert az Úr Jákobot megváltotta, és kiszabadította a zsarnok kezéből. Eljönnek, és örömükbe újonganak Sion hegyén, az Úr javaiért hálát adni jönnek.
5: Az Úr úgy őriz minket, mint nyáját a pásztor.
4: A leányok akkor örömükben körtáncot lejtenek, az ifjak és öregek velük vigadnak. Gyászukat örömömre fordítom, fájdalmukban megvigasztalom és felvidítom őket.
5: Az Úr úgy őriz minket, mint nyáját a pásztor.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És az lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Miután Jézus megmagyarázta tanítványainak, hogy miért mond példabeszédeket, így folytatta. Értsétek meg hát a magvetőről szóló példabeszédet. Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást, és nem értik meg, azokhoz eljön a gonosz, és elragadja mindazt, amit a szívükbe vetettek. Ez az a mag, amelyik az útszélre esett. A kövek közé hullott mag pedig az, aki meghallja ugyan a tanítást, szívesen be is fogadja, de nem ver benne gyökeret, csak ideig, óráig él. Amikor a tanítás miatt szorongatás, üldözés éri, csak hamar eltántorodik. A tövisek közé esett maga az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok, a csalóka vagyon elfogyja az benne, és gyümölcs nélkül marad. Végül a jó földbe hullott maga az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, és jó termést is hoz. Az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, most az első olvasmányban szeretnék egy gondolatot kiragadni, nem az evangéliumból, egy gondolatot, amelyik így hangzik, szívem szerint való pásztorokat adok majd nektek. Ez a szívem szerint való pásztorok, ez az bevezető gondolata, meg a címe Szent II. János Pálnak, az egyik enciklikájának, amit a papokról írt. De azért azt kell mondani, hogy Jeremiás profét, amikor az Úr szíve szerinti pásztorokról beszél, akkor egészen biztosan még nem erre céloz, vagy legalábbis nem csak erre, hanem elsősorban az Úr szíve szerint való pásztor az Dávid. Dávid, akiről a Zsoltár pontosan ezt mondja. Ügyes kezű pásztorként terelgette népét, vagyis a rábízott nyájat. Ügyes kezű pásztorként nyugodtan mondhatjuk, persze átvitt értelembe, hogy a ma ünnepelt szent, Szent Kinga is egy ilyen pásztor volt. Annak ellenére, hogy hölgy, egy királynőként volt egyfajta társadalmi hatalma is, és azt úgy használta föl, hogy felelősségteljesen józanul a nép a rábízottak javára. Szívem szerint való pásztorokat adok nektek. Igazából ez a gondolat nem csak azt jelenti, hogy ügyes, okos, rátervet embereket, nem csak azt jelenti, hogy olyan pásztorokat meg vezetőket, akik jól tudják az e világi dolgokat, vagy egyszerűen az életünket jól tudják, bölcsen tudják megszervezni, hogy ez a közösség, vagy a társadalom javára legyen. Nem csak az e világi dolgokat kell jól rendezni, hanem az Isten szíve szerint való pásztorok, azok elsősorban azt csinálják, hogy engedik az Istent belépni a rájuk bízottak életébe. Pontosabban mind a kettőre szükség van, persze szükség van arra is, hogy az idejéveli dolgokat a közösség vezetői jól és a közösség javára, növekedésére használják, és tudjuk, hogy ez már nem kevés. Sok brit piccünk van, ami arra utal, hogy hát éppen ez az egyik, ami nagyon hiányzik. De a másik igazi nagy bölcsessége a vezetőnek, Dávidnak is ez volt, meg igazából minden nagy pásztornak, szentnek, az, hogy engedte a mindenható Istent belépni, teret adott az Isten cselekvésének. Ezt teszi Szent Kinga is, azért utalok rá, hiszen egy nagyon furcsa szent valamilyen szinten, mi fölnézzünk rá persze, de amikor az ember elolvassa az életrajzát, már gyermekként szüzességi fogadalmat tett, aztán államérdek miatt a szülei mégis férhez adták. Férje túl boldog volt, egy gyönyörű fiatal lányt kapott, minden beleszeretett 1000%-ba, aztán kiderült, hogy hát ő a házasságban is meg szeretné őrizni a szüzességét. Na ez azért, ez hogy megy? Férjének persze nem tetszett, és hosszú-hosszú idő kellett még ő maga is, tehát nyilvánosan a király meg a felesége szüzességi fogadalmat tett a krakkói érsek előtt. Hogy lehet ez nem tisztelni a házasság annyira szent intézményét? a semmibe venni? Nem. Ez önmagában biztos nem lehetne erény, hanem igazából az, amiért annyira sokat tett Kinga is, meg a férje Boleszláv is, hogy ezen keresztül a népének az életébe az Istennek adott teret. Nem biztosították a családi, a királyi utódot, az Istenre bízták. Valahol az Isten úgy alkotta meg az embert, minden egyes embert, de a közösségeket is, hogy nélküle, az ő túlcsorduló gazdagsága nélkül nem lehetünk boldogok. Ez, amit az evangéliumban mond az Úr Jézus a példabeszédben, hogy 30-szoros, 60-szoros, 100-szoros termést hoz az ő magja, amit belénk vet. Ez a bőség nélkül az ember sose lesz boldog, de ezt csak az Isten tudja adni. Hogyha úgy tudjuk rendezni a dolgainkat, hogy tényleg minden a helyén legyen ebben a társadalomban, ha ténylegesen olyan vezetőink lesznek, akár egyházi, akár világi részen is, hogy jól, bölcsen, a legtökéletesebben rendezzék a társadalomnak a dolgait, akkor is mindig szegények vagyunk az nélkül, a túlcsordulás nélkül, ami az Isten. Az nélkül, a százszoros nélkül. Anélkül nem vagyunk boldogok. Szükség van persze erre a fajta okos bölcsességre is, hogy jól rendezzük a dolgokat, de a legnagyobb bölcsesség mégis az, hogy az Istennek a százszoros bőségére kinyissuk a szívünket, sőt, teret adjunk neki. Mert legtöbbször ez nem azért nem jut el a szívünkbe, mert nem szeretnénk az Istent, hanem mert nem számolunk vele. Szívem szerint való pásztorokat adok majd nektek. Ez egyrészt nem azt jelenti, hogy azoknak, akik mondjuk nem kiemelkedő pozícióban vannak, azoknak nem kellene felelősséget vállalni, hogy a pásztorok majd mindent megcsinálnak, ez nem pont így megy. Csak a pásztorokban ad egy többletet a Jóisten. Másrészt azt is jelenti, hogy igenis kérnünk kell ezeket a pásztorokat, nem csak maguktól teremnek. Ha az Isten adja, akkor az kegyelem. Nem maguktól teremnek, mint a gomba az erdőn, hanem ki kell imádkozni ezeket az egyházi és világi vezetőket. És harmadik, mégis mennyire szép, hogy ez egy ígéret. Isten az ígéretéhez mindig hűséges. És ha nyitott szívekre talál az ő hívei körében, akkor igenis akarja ajándékozni ezeket az ő szíve szerinti pásztorokat. Köszönjük meg Istennek, hogy törődik velünk. Köszönjük meg, hogy az ő szíve szerinti pásztorokkal ő maga akar bennünket vezetni és pásztorolni. És kérjük, hogy ez az ígérete ma is, ezekben az időkben is, a mi életünkben is valósuljon meg. Így engedje Jóisten. Kedves testvérek, imádjuk Krisztus Urunkat, aki kereszthalála által föláldozta magát értünk, a mennyei atyának, hogy megszabadítson minket bűneinktől.
2: Urunk, te véred kiontásával szentesítetted az új és örök szövetséget. Add, hogy mindig hűségesek maradjunk hozzád.
1: Kérjük, hallgass meg minket.
2: Urunk, te vállaltad értünk a szenvedést és a kereszthalált. Add, hogy mi se vonakodjunk elfogadni és hordozni életünk keresztjeit.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Urunk, te megígérted, hogy örök életre szökellő vízforrás ajándékozol nekünk. Árasz ki szent lelkedet minden emberre.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Urunk, te elküldted tanítványaidat, hogy hirdessék a kereszt üdvözítő erejét. Add, hogy mi is keresztedből merítsünk erőt szenvedéseink elviselésére.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Urunk, te kereszted és feltámadásod által eltörölted minden vétkünket. Add, hogy eltöltsön bennünket a Szentlélek vigasztalása.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Urunk, te kiérdemelted híveid számára a feltámadást és az örök dicsőséget. Add, hogy elhunyt testvéreink elnyerjék ígéreteid teljesülését.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Istenünk, a kereszt botránya megmutatta számunkra örök bölcsességedet és irántunk való végtelen szeretetet. Engedd, hogy mindig bizakodó lélekkel dicsekedjünk Krisztus keresztjével, aki éri és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Áldott vagy, Urunk, mindenség Istenem, mert te bőkezűségeddől kaptak ezt a kenyeret. Fölajánljuk néked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere.
1: Áldott legyen az Isten mindörökké.
0: E bor és víz titka által részesülünk annak istenségében, aki kegyesen részese lett emberségünknek. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istenem, mert te bőkezűségedből kaptuk ezt a bort. Fölajánljuk néked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala.
1: Áldott legyen az Isten mindörökké.
0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot.
0: Árpádházi Szent Kinga szűz életében kegyelmet, csodás erejét ünnepeljük, Istenünk. Kérjük fölségedet, Urunk, hogy amint az ő szűzi életét szívesen fogadtad, teljék kedved a mi szolgálatunkban is, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Mert szentjeidnek példás élete által az Anya Szent Egyházat mindig új erővel gazdagítod, és így bizonyságot teszel arról, hogy mennyire szeretsz és pártolsz minket, és hogy üdvösségünk szent titka valóra váljék bennünk. A szentek nagyszerű példája sarkal minket, de imádsággal is közben járnak értünk, jóságodat mindenkor kérve. Ezért mi is, miként az angyala, minden angyalal és szentel együtt, Urunknak vallunk téged, és újjongva zengjük.

Valóban, szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt a adományt. Árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra bírunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek, és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetett adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Hallgat hívek, és hitre vagyok feltámadásodat, amíg elrendőz.
0: Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked Istenünk az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét is hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyháza sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Ferenc püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, Árpádházi szent Kinkával és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten a szent lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint, így merünk imádkozni. Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindenki. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondott a apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: Isten
0: engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békességet.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajvékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Krisztus testét.

0: Krisztus lelke, szentelj meg! Krisztus teste, üdvözíts! Krisztus vére, töltsd be! Krisztus oldalából kifolyt víz most tisztára! Krisztus kínszenvedése erősíts! Ó, édes Jézus, hallgass meg! Szent sebeit berejts el! Ne hagyd tőled soha elválni! A gonosz ellenségtől oltalmaz! Halálom óráján hív magadhoz, színed elé hadd járuljak, szentjeiddel hadd áldalak, országodban mindörökké. Amen. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, Te isteni adományoddal erősítettél meg minket, add, hogy Árpádházi Szent Kinga példáját követve Jézus szenvedését hordozzuk halandó testünkben, és minden igyekezetünkkel hozzád ragaszkodjunk Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizzen titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szent mise véget ért, menjetek békében.
1: Istennek legyen hála.

Szentmisét közvetítettünk a Délvidéki Mária Rádió stúdióházának kápolnájából Szabadkáról. A Szentmisét főtisztelendő dr. Horváth Endre atya műsorigazgató mutatta be.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióból. Következőnkben fogadjuk az ima szándékaikat, majd a fájdalmas rózsafűzért és a Jézus vére litániáját fogjuk imádkozni. Minden kérésünkért és szándékunkért 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS szám. Ide várom az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk is, ajánlják fel az imáikat. Valakiért, valamiért, ami fontos önöknek, és szeretnék, hogy a mai napon is közösen imádkozzunk ezekért. Üzeneteink már érkeztek. Ezt a rózsafűzért és az összes imád felajánlom testi és lelki felgyógyulásomért, bűneim bocsánatáért, Mária Rádió fennmaradásáért és a szüleim gyógyulásáért. Lajos írja Svájcból, egy mindennapos hallgató. Ezt a rózsafűzért és a mai nap minden imáját felszeretném ajánlani családom egészségéért, kicsi unokámért, hogy a szűzanya mindig takarja be védő palástjával. Isten fizesse, egy édesanya írja. A Gyergyó Alfavigál Vilmosért ajánlom az imád, halálának 16. évfordulóján minden elhangzó szentmisét, rózsafűzért, az ő lelke üdvéért. Zelma és Imre családjaikkal nyugodjanak békében, szüleinkkel, a Szent József bátyánkkal és József bátyánkkal együtt imádkozzunk együtt. Gyermekeimért és az élő hit kegyelméért, és hogy rendeződjön életünk Isten akarata szerint, ajánlom a mai imát. Telefonáló is van velünk, haló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafűzét felajánlom minden betegét és a papbácsukét,

0: és magamért is, a férjemnek is, és a háborúnak színeiséjét. Imádkozunk, és magukért, és Mária rádió tagja családjának is. Imádkozunk együtt, és a takarítónénknek is. Imádkozunk együtt.
1: Jóisten hallgassa meg a kéréseit, imádkozzunk közösen ezen szándékokért is. Ez a rózsafűzért felajánlom a családomért. Felajánlom a heti rózsafűzéreket a szűzanyának a tiszteletére, és kérem a Jóisten áldását a magyar nemzetre. Kérjünk egy szent lelkét, árassza ránk, és mindenki szívében hozzon megbocsájtást, imádkozzunk együtt. Erőért, egészségért, lelki békéért, nyugalomért, békességért, magamért, élő és elhunyt szeretteimért, a Szentlélek kiáradásáért, mindannyiunkra, és fontos szándékokért, valamint a világ békéért ajánlom fel a mai imát. Minden rózsafűzért szentmisét felajánlok testi-lelki gyógyulásomért, és fontos szándékokért, Jézusom, bízom benned. Felajánlom a Szent Rózsafűzért és minden imát a családomért, az én gyógyulásomért. Jézusom, kérlek, hallgass meg a kérésem és gyógyítsd meg a szememet. Egy édesanyja írja az üzenetet. Hálás szívvel köszönöm neked ezt a hetet, köszönöm, hogy minden nap velem voltál, vezettél, vigyáztál rám és erőt adtál a feladataimhoz. Köszönöm a családomat, egészségemet, és mindennapi kenyeret, és minden apró áldást, amit tőled kaptam. Anita írja Székely-Varságról. Imádkozzunk együtt. Márkusz gyógyulásáért, jó orvosi eredményekért, a daganatos betegségből és az ő egészségért kérem ezt a mai rózsafőzért. Halló, Mária Rádió.
2: Halló, halló, halló, dicsétessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: A mai rózsafűzés szentmisét, a nap minden imáját szeretném felajánlani a drága egyetlen unokámét, akinek holnap lesz az egyházi esküvője. A Jóisten őrizze meg őket minden bajtól, Atyó, szeretetét, békességet, lelki békét, sok-sok türelmet az életbe. Tartsanak ki az eskü mellett. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit. Imád kérek a családomért, fontos szándékokért, idegenben dolgozó gyermekeimért, minden ismerősömért, munkatársamért. A szűzanya óvja meg minden bajtól, Isten áldása legyen életünkön, valamint ellenségeinkért és a családom számára kérem az imát. Kérem a Jóisten bocsánatát összes halottaimért és a bűneim bocsánatáért, valamint fontos szándékokért. Minden imád, szentmisét, rózsafűzéreket felajánlok hálából Kápolnás faluba, Molnár János lelke üdvéért, a Jóisten nyugtassa az anyaföldben, nyugodjon békében, és a családjának vigasztalást kérek. Ezt a rózsafűzért felajánlom bűneink bocsánatáért, születendő unokámért, a Jóisten adja, áldja meg, és legyen minden rendben. Felajánlom a rózsafűzért hálából a kapott kegyelmekért, a családomért, szüleimért, betegekért, munkahelyért és több fontos szándékért. Köszönöm. Halló, Mária Rádió. Halló, köszöntjük szeretettel. Halló. Nem halljuk a kedves telefonálót, biztatom őt, hogy próbáljon meg visszahívni, és bízunk abban, hogy akkor majd halljuk őt. Rózsafűzért felajánlom hálából a szűzanyának és az ő szent fiának az eddig kapott kegyelmekért, a családomért, a daganatos betegekért, halottaim lelke üdvért és fontos szándékért, Kati írja. A rózsafűzérrel Isten áldását kérem gyermekeimre, egészségükre, az egész életünkre, halottaim békés nyugalmáért, fontos szándékokért imádkozom. Köszönöm. Rózsafűzért felajánlom külföldről hazainduló gyermekeimért, a Jóisten segítsen, legyen vele férjemért és a másik gyermekeimért, oltalomért kérem az imát. Az összes imád felajánlom a családomért, a betegekért, a szomszédokért, rokonokért, Attila gyógyulásáért, anyagi gondunk megoldásáért, a Mária Rádió dolgozóiért, és az összes elhunyt rokonomért, Hajné írja a Szentegyházáról. Halló, Mária Rádió!
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
3: Ezt a rózsaküzért magukkal imádkozó felajánlom az Úr Jézusnak, hálából a megsegítő kegyelemért, felajánlom papjainkért, kispapokért, kántorainkért, segrestésünk családjáért, saját magam bűneim bocsánata és testi-lelki gyógyulásomé. Isten fizesse, hogy bejutottam és meghallgattak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen, a Jóisten hallgassa meg kérését, imádkozzunk együtt. A mai elhangzó imákat felajánlom távolban dolgozó családtagjaimért, Jóisten is a szűzanya vigyázzon rájuk és segítse munkájukat, egészséget, békességet a családnak, anyagi gondok megjavulásáért és fontos szándékokért, a fiam és a családja gyógyulásáért, valamint édesanyám lelke üdvéért imádkozom. Családom egészségéért, szeretetért, békességért ajánlom fel ezt a szentolvasót, mindennapos hallgató írja. Ma elhangzó közös imákat, szentmiséket felajánlom a gyermekeimért, unokáimért, saját magam testi-lelki gyógyulásáért, férjem örök nyugalmáért, rágalmazóim távozásáért, az életemből és több fontos szándékért. Istenem, hallgass meg a kérésem, bízom a közös ima erejében. Imádkozzunk együtt! Halló, Mária Rádió! Halló! Mindörökké, amen!
4: A mai szent orvosot felajánlom a felnőtt unokám betegségének javulásáért és megnyugvásáért, Leó pápáért, a püspökökért, a Mária Rádió összes alkalmazottaiért, és betegségünkből való javulásért, mert idősek vagyunk. Isten fizesse, hogy meghallgattam, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, a jó Isten hallgassa meg. Az összes imád felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, a fiamért és az ő családjáért. Segítse meg őt a jó Isten, legyen szerencséjük és ne érj őket semmi baj. Isten fizesse mindenki imáját, egy édesanya írja. Rózsafüzet felajánlom a családomért és fontos szándékokért, Jézusom, bízom benned. Magukkal együtt imádkozva minden nap a rózsafűzéreket, imákat felajánlom családom egészségért, a kapott kegyelmekért, bűneink bocsánatáért, két lányom fontos szándékáért, önökért, betegekért, Jézusom, bízom benned. Imádkozzunk együtt. Halló, Mária Rádió! Halló, köszöntjük szeretettel! Halló! Valami miatt nem halljuk a kedves telefonálót, de imádkozzunk így kimondatlanul is az ő szándékaiért.

0: Rózsafűzét felajánlom a jó akaratú emberekért és fontos szándékokért, Isten fizesse. Mai rózsafűzét felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, a hitben való megerősödésért, családom minden tagjáért, lányom, fiam és férjem életéért, gyógyulásáért, munkai védelemért, anyagi gondok megoldásáért és békéért, valamint fontos szándékokért. Jézusom, bízom benned, Csíkszeredából jött az üzenet. Halló, Mária Rádió!
1: Kicsitesszük a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Ez óvas úgy, ma érszak imáját, szintetlen ötkáim alakközben. Felajánlom önök ért a drága jó Istán, fizessem meg áldásos munkájukat, és felajánlom a családaimért, gyermekeimért, unokáimért, dédunokámért, szomszédjaimért, a sok betegért. Napokban álltam át egy fiatal emberekért. Istenünk, adjon öröknünk az örömet a meghótaknak, és az élőknek segítő kegyelmet. Isten fizessen, kétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjelmen imádkozzunk együtt, Jóisten hallgassa meg a kérését. Az imákat felajánlom édesanyám gyógyulásáért, Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafűzét felajánlom ellenségeimért, az irigy és rossz akaratú emberekért, Isten fizesse. Imád kérek két súlyos betegért és az ő gyógyulásukért. Halló, Mária Rádió!
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökjelmen!
2: Én felajánlom azt a rózsafűzét a felsorolt szándékokért, és még a közös halottjaimért, a családomért, a betegekért, hogy a Jóisten adjon nekik türelmet elviseléséhez a keresztet. És az én betegségemért is ajánlom minden jó akaratú emberé, Jézus szent szívéhez, Jézuson bízom benned. Önökkel imádkozva, s imádkozzunk együtt. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizesse, hogy meghallgattok.
0: Imádkozzunk együtt ezen szándékokért is. Rózsafűzért önökkel imádkozom, felajánlom a feleségemért, aki az intenzív osztályon van. Jézusom, kérlek, gyógyítsd meg őt. Kedves hallgatóink, ennyi fért a mostani ima szándék fogadásba. Jóisten meghallgat minden kimondott és ki nem mondott kérést is. Meghívom most önöket, hogy imádkozzuk együtt a fájdalmas rózsafűzért, majd a Jézus vére litániáját. A mai délelőtön a Zárda templomból látogattak el hozzánk, velük fogunk közösen imádkozni. Tartsanak velünk!
3: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a Te nevedben üdvözülhetünk. A Te szent gyermekséged érdemeiből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket, Te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten Anya Mária, könyörög érettünk, hogy élet példádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Amikor a fájdalmas rózsafűzért imádkozott, szembe találod magad Isten mérhetetlen szeretetével, mely világunkba lépve a szenvedésben fejeződik ki. Sírj, ha megérinti szíved Isten jósága. Sírj, mikor rádöbbensz, mit művelsz bűneiddel. Sírj, csak sajnálatból ne tedd, mert az eltávolít tőle. Jöjj gyakran, merítkezz gyakran szenvedése titkába, hogy igaz szeretetet tanulj, s nézd Máriára. Tanul tőle, miként szereti Jézust a tanítvány, együtt szenved mesterével.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül. Fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Krisztustól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: A fájdalmas orvosú első tizede, aki érettünk, vérrel verejtékezett. Nézd Jézust, amint a sziklánál térdel és imádkozik. Virrasszatok és imádkozzatok. Nem, nem ő vele virrasz most, a pásztor egyedül vívja harcát, és nem is ő érte imádkozol, magadért, hogy meg ne inogjon hited. A sötétség órája ez, szívszorító látvány, mestered sír és könyörög. Véres verejtékcsöppek gyöngyöznek homlokán, bűneink irtóztató valóságával kell szembesülnie. Péter, alszol? Igen, és alszik a többi is. Egészen magára hagyattatik, elárultatik és megtagadtatik. Hol van most Mária? Benn a városban virraszt és imádkozik. Amikor kilépsz küzdelmes imádból és kimondod, legyen meg a te akaratod. Nem holmi fáradt beletörődés mondatja veled. Ez a szó a szeretet győzelme benned. A lélek megtalálta az erőt, amely egyedül képes engedelmességre bírni testet és szellemet.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verejtékezett.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérelve rejtékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérelve rejtékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérelve rejtékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérelve rejtékezett.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérelve rejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérelve rejtékezett.

0: Üdvözlégy egy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verejtékezett.
1: Az

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérelve rejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképp

0: azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Második szent titok, akit érettünk, megostoroztak. Nézd az oszlophoz kötözött Jézust, a hús egysége szakítatik most. A test kínjánál elevenebb azonban a lélek fájdalma. Atyától kapott teste, mit Isten lelke szőtt egybe szeplőtelen anyja méhében, darabokra szakítatik most. Minden sértődött szó, minden zúgolódó gondolat Krisztus mezítelen hátára mért meg annyi ostorcsapás. Érted már, miért hullat véres könnyeket Mária? Minden viszály, békétlenség, ostorcsapás a szívére, mert a titokzatos test szakítatik. Amikor nem szólsz vissza, nem őrzöl haragot szívedben, amikor megbocsátasz 77-szer, ostorcsapások sebeit gyógyítod, az egységet munkálkodsz.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden.

0: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit éretünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Azt.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk,

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: gyermekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Harmadik szent titok, akit érettünk, tövissel koronáztak. Nézd a tövis koronást Jézust, véres, összezúzott, leköbdösött arcát, nátszájogarát a kezében. Nézd meg őt jól, kinek tartják az emberek az emberfiát. Nézd meg őt jól, hát te, kinek tartasz engem? Nézd meg őt jól, a szíveddel nézd, íme a te királyod. A szíveddel nézd, mert az ő országa nem e világból való. Érted már? Az én igám édes, az én terhem könnyű. Érted már? A szíveddel nézd. Mária a királyné. Ha szíveddel nézed, fején a láthatatlan tövis koronát vész fölfedezni, mert minden Istentől kapott feladat kivirágzik majd az örökké valóságban, feltéve, hogy elfogadják. Amikor kezed nyújtod rászoruló testvérednek, megsebez a szeretet. Láthatatlan, fénylő tövis égettetik a szívedbe.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlény Mária, kegyelemet teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlény Mária, kegyelemet teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kell.

0: gyermekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Negyedik szent titok, aki érettünk, a keresztet hordozta. Nézd, a Jézus vállára tett gerendát. Sok hasonlót vitt már ács műhelyébe, útközben, ha elfáradt, letette. Ez a fa viszont egészen más. Oly rettentő nehéz, hordozni lehet csak, letenni nem. Mert súlya a szívre nehezedik. Érezted már a bűn súlyát? Tudtad, hogy egy tiszta szívre micsoda súlyjal nehezedik minden bűn, melyről tudomást szerez? Szeretett Istenét bántják. Érted már, mitől roskadozik kereszt útján Jézus, s vele együtt Mária? Nézd az ordító csőcseléket. Tudtad, hogy a szeretet szótárából hiányzik a kérdés, hogy vajon érdemes-e? Mikor reggel fölveszed a kereszted, sose kérdezd, hogy vajon érdemes-e? Mert az ő nyomában lépdelsz, s lassan fölismered, szíved arra vágyik, mások terhét is magadra vehesd.
2: Mi atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket.

0: kegyelemben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, a kéretünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Ötödik szent titok, akit érettünk, keresztre feszítettek. Nézd a keresztre feszített Jézust, hallgasd fuldokló lihegését, nézd, ahogyan elfolyik a vére, figyeld, amint fogyatkozik benne az élet. Csöppenként, elhaló sóhajunként, hiszen ezért az óráért jöttem. Egész életében közben járt, engesztelt, mentegette őket. Most sem tesz egyebet. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Mária ott áll és hallgat. Mi ez? Az anya gyötrelme? Talán vajudás kínja? Vagy egységben átélt szenvedés? Ez a fájdalom olyan hatalmas, hogy már neve sincs. Körülöleli, elborítja egész lényét. Egy valami fölött nincs uralma. Az igen most is ott világol szeplőtelen szíve mélyén. Amikor áldozni mégy, Jézus szavának engedelmeskedel. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ami annyit jelent, hogy vállald a megfeszítetést, és szeretetének tengerébe merítkezvén természetesnek találod, hogy meghaj vele együtt te is. Így hal meg a régi ember minden szent áldozásban.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden.

0: gonosztól.
1: Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben,

0: Szent fiadnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Úristen, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezted nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafűzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Rózsafűzér királynéja,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
0: könyörög érettünk.
1: Mária rádió királynéja,
0: könyörög érettünk.
2: És most imádkozzuk el a Jézus vére litániát. Uram, irgalmaz!
3: Uram, irgalmaz!
2: Krisztus, kegyelmez!
3: Krisztus, kegyelmez!
2: Uram, irgalmaz!
3: Uram, irgalmaz!
2: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Szent Lélek Úristen,
3: irgalmaz nekünk!
2: Szent Háromság egy Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Krisztus vére, az örök Atya egyszülött fiának vére,
3: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, az Isten megtestesült igéjének vére,
3: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, az új és örök szövetség vére,
3: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a haláltusában földre hullott vér,
3: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a megostorozáskor kiserkent vér,
3: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a tövis koronától kicsortult vér,
3: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a keresztfán kiontott vér,
3: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, üdvösségünk váltságdíja,
3: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat,
3: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása,
3: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, az irgalmasság folyama,
3: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a gonosz lelkek legyőzője,
3: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a vértanúk erőssége,
3: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a hitvallók szilárdsága,
3: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, szűzeket termő vér,
3: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a veszélyben forgók támasza,
3: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a szenvedők enyhülése,
3: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a sírásban vigasztalásunk,
3: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a bűnbánók reménysége,
3: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a haldoklók megnyugvása,
3: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a szívek békéje és gyönyörűsége,
3: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, az örök élet záloga,
3: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, a tisztító helyen szenvedő lelkek szabadítója,
3: üdvözíts minket!
2: Krisztus vére, minden dicsőségre és magasztalásra a legméltóbb vér,
3: üdvözíts minket!
2: Isten báránya, Te elveszed a világ bűneit,
3: kegyelmezz nekünk!
2: Isten báránya, Te elveszed a világ bűneit,
3: hallgass meg minket!

0: van úgy nyernünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseidnek örvendezzünk az égben, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keserlégy!

0: anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Máre Rádió hallgatót. Nagymáradi stúdióból folytatjuk tovább a katekézi sorozatunkban. Ott hagytuk abba, hogy kik a hit igazságokban szándékosan kételkednek. Itt meg kell különböztessük, hogy vannak okos kételyek is, amikor van oktalan a kételj, olyan eset is. Például okos kételj az is, ha például valaki kérdéseket és nehézségeket vet fel a hit igazságok körül, de csak azért, hogy ezekre a megoldást megtalálhassa. Ez a kételj tulajdonképpen törekvés az igazság után, hogy azután annál erősebb legyen a hitünk. Ellenben oktalan a kételj, ha valamely dolog igazságán azután is kételkedünk, ha már elég ok késztet annak elfogadására. Az ilyen hitbeli kételj szándékos, és végig eredménye a hit elvesztése. Az alapjában megingott ház összeomlik, éppen úgy összeomlik a hitnek épülete is, ha egyszer a vallási kételkedés miatt ingadozóvá lett. Az isteni kinyilatkoztatásokban kételkedő ember Isten előtt nem lehet kedves, mert nem ad hitelt Istennek. Mózes kételkedett. Vajon Isten megtartja-e ígéretét, s az ugolódó népnek fog-e vizet adni? Büntetésül nem mehetett be az ígéret földjére. Zakariás keresztelő Szent János születésének hírüladása alkalmával kétkedett. Vajon az angyal szavai teljesedésbe fognak-e menni? Büntetésül azonnal elvesztette beszélő képességét. Azonban az akaratunk nélkül támadt vallási kételyek nem bűnösek, ha azokban nem egyezünk bele. A vallási kételyek támadtával azonnal imádsághoz folyamodjunk. Továbbá igen ajánlatos a hitbeli kételj eloszlatására a hitvallás gyakori elmondása, és a három isteni erény felindítása. Azok

azoknak, akik a vallás tanaival nem törődnek, sokszor egyébként tanult emberek közönséget tanúsítanak a vallással szemben. Így például Darwin, egyszer megkérdezték őt, hogy mi a véleménye Jézus Krisztus felől, mire ő így felelt, 40 esztendeje a férgek tanulmányozásával foglalkozom. Krisztussal foglalkozni még nem volt időm. Hát szegény egy tudós, aki vétkes könnyelműségből közönös a vallás iránt, az hova tovább mindig inkább hitetlenné válik. Úgy jár, mint a növény, amely öntözés nélkül elszárad. Milyen szerencsétlenek azok az emberek, akik vallások iránt közönösek, akik se nem imádkoznak, sem prédikációt nem hallgatnak, sem vallásos könyvet nem olvasnak, akiknek gondolkodása egyedül az anyagiakra terjed. Az ilyenek az evangélium olyan meghívott vendégei, akik a major, az ökrök, az asszony miatt nem akartak a mennyei vendégségre menni. Hozzá az ilyen emberek még felvilágosultnak tartják magukat, és megvető szánakozással tekintenek azokra, akik vallási kötelességüket lelkiismeretesen teljesítik. Azonban éppen ők a műveletlenek és egyszer mind esztelenek is, amennyiben tudnélik az élet legnagyobb java iránt semmi érzékük sincs, életük legfontosabb kérdéseire vonatkozólag pedig tudatlanok. Az ilyen emberek rendesen gonoszul is élnek. A sokáig nem ápolt szőlő gazossá és bozótossá fajul. Éppen úgy a vallásban járatlan lelkület is lassan pogány életmódra és erkölcsökre tesz szert, és aki vallásával szemben közömbös, nem mondja, hogy nem ellensége Istennek. Fontolja meg Krisztus szavát, aki nincs velem, ellenem van. Az ilyen hitközömbös ember számára nem lesz mentség az ítélet napján. Nem mondhatja majd, hogy nem tudtam. Ő volt az oka, hogy nem tudta, amit tudnia kellett volna. Akik saját hibájukból keresztény hit nélkül halnak meg, nem üdvözülhetnek. Az ilyen ember sötétségben és a halál árnyékában nül. Előtte a vallás igazságai csupán mesék. Krisztus Urunk szerint, aki nem hisz, elkárhozik. És ismét, aki nem hisz, már megítéltetett. Tehát imádkozzunk ezért naponként a tévhitűek és a hitetleneknek a megtéréséért. Hofbauer Szent Kelemen szokta mondani, bár csak rendelkezném azzal a kegyelemmel, hogy minden hitetlent és tévhitűt megtérítsek. Karjaimon és vállaimon vinném őket a katolikus egyházba. Kedves hallgatók, egy rövid dal után megnézzük, hogy kik is a hit ellenségei, hogy kik a szabad gondolkodók és kik a szabad kőművesek. Maradjanak velünk!

Szeretettel köszöntöm újra a kedves hallgatókat. Tehát nézzük meg, kik a hitnek az ellenségei. És mondtuk, hogy a szabad gondolkodók és a szabad kőművesek. Nézzük meg őket. Aki hitét egyszer elvesztette, könnyen lesz a vallás és az egyház ellenségévé. A híres bölcs Szeneka feleségének volt egy Harpász nevű rabszolganője, aki elvesztette szeme világát. Amikor már vak volt, állandóan panaszkodott, hogy a házban nagy a sötétség. És egészen így van a keresztényekkel. Ha egyszer elvesztették hitüket, és ezáltal szellemileg vakokká lettek, rendesen az egyházat vádolják meg sötétséggel ahelyett, hogy a hibát magukban keresnék. A szabad gondolkodóknak azokat nevezzük, akik Istenről és vallásról semmit sem akarnak hallani. Ez a szó, hogy szabad gondolkodó tulajdonképpen belső ellentmondást foglal magában, mert szabad, vagyis önkényes gondolkodás nincs. Gondolkodásában ugyanis mindenki kötve van, és pedig a fennálló igazságokhoz és tényekhez. Ha ugyanis valaki például azt akarná gondolni, hogy Párizs Amerikában, vagy Bécs Ausztráliában van, vagy hogy Nagy Károlyan mindenki őrültnek tartaná, egyik-másik szabad gondolkodó a szabad gondolat követőjének, vagy a világosság barátjának is szokta magát nevezni. A szabad gondolkodók Istenről semmit sem akarnak hallani. Jelszavuk, nem akarjuk, hogy ez uralkodjék rajtunk. És sokan azért válnak szabad gondolkodókká, mert nem ismerik eléggé a vallás tanításait. Amit nem ismernek, azt káromolják. Vallás elleni harcuk, vallási tudatlanságuk következménye. Ha az ember megkérdezni őket, hogy hogyan értik ezt, vagy azt a vallási tant, amit támadnak, ugyancsak csodálkoznának vallási járatlanságokon. A rossz olvasmány, továbbá a hitetlen emberekkel való társalgás szintén sok embert tett hitetlenné. Rousseau, a francia bölcselő, a mélytejező regények által lett istentelenné, melyeket anyja halála után ráhagyott. Legkönnyebben mégis azok lesznek szabad gondolkodókká, akik rossz életet folytatnak. Az Istenben és egy örök életben való hit kellemetlen gondolatok a bűnös számára. Mert minden, aki gonoszul cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem jöv a világosságra. Olvashatjuk János evangéliumában. Amint a ló ágaskodik a kantár ellen, úgy ágaskodik a szenvedély is a keresztény erkölcstal ellen. Ahhoz, hogy valaki szabad gondolkodóvá legyen, sem különös tanulás, sem lelki erő nem kell hozzá. Sokkal könnyebb dolog vallást és a papokat szídni, mint kitartó fáradtsággal vallásos hitre szert tenni, és ezt a hitet meghátrálás nélkül következetesen megvallani. Ezt mindenki meg kell, hogy engedje. A tévedéssel, így a hitetlenséggel is mindig együtt jár a türelmetlenség. A szabad gondolkodók kimondhatatlanul türelmetlenek a hívő keresztényekkel szemben. Ezt mutatják például a nemzetközi szabad gondolkodó kongresszusoknak, amelyeket évről évre különböző világvárosokban szoktak megtartani, és ilyenek a határozatai is. És ennek dacára a szabad gondolkodók, mint a vallási türelem szószólói szeretnek fellépni. És micsoda szemfényvesztés ez a türelem szóval. Barnes a bölcselő mondja, idézem, a halálos ágyon kezd a hitetlenség kényelmetlen, sőt egyenesen borzalmatlan lenni, illetve borzalmas lenni. Maga az istentelen Voltaire is, amikor súlyosan megbetegedett, elhívatta a párizsi Szent Sulpice plébánosát, életjobbulást ígért és felvette a haldoklók szentségeit. Felgyógyulása után nem tartotta meg ígéretét, és amikor újból megbetegedett, ismét papot óhajtott, azonban akkor már nem részesült ebben a kegyelemben, és kétségbeesve halt meg. Tehát a szabad gondolkodók oktalanul cselekszenek. Sfrondati Szent Galleni apát így szólt egy szabad gondolkodóhoz. Vagy van Isten, vagy nincsen. Ha nincsen,
semmiféle veszélynek nem teszi ki magát az Istenben való hit által. De ha van Isten, akkor régen rossz önnek. Maga Walter is ezt a tanácsot adta Chatlet grófnénak, mikor az halálos ágyán habozott, hogy vegye fel a szentségeket. Válassza a biztosabbat. A Szabad Kőművesek Egyesületét 1717-ben ezek a szabad gondolkodók alapították, állítólag abból a célból, hogy az emberek testvériségének gondolatát élesszék, és hogy az embert függetlenné, vagyis szabaddá tegyék. A szabad kőműves elnevezés onnan származik, hogy ennek az egyesületnek belső szervezete a középkori dómépítő kőműves mesterek szervezetéhez volt hasonló. Továbbá onnan, mert célja állítólag az, hogy a világban felépítse a szabadságnak, a felvilágosodottságnak és az emberiességnek a templomát. A szabad kőművesek egyesületeit páholyoknak is szokták nevezni. Továbbá beszélni szoktak a szabad kőművesek rendjéről, miután a tagok fogadalmat esküt tartoznak letenni éppen úgy, mint a szerzetes rendek tagjai. Némely páholy emberbarátok társaságának nevezi magát. A szabad kőművesek jelszava az emberiség összetestvériesítése vállásra való tekintet nélkül, és szerintük teljesen közömbös, hogy mit hisz valaki. Míg Luther ezt a tételt állította fel, hogy szólá fide, vagyis egyedül a hit által, cselekedetek nélkül, vagyis a hit egyedül is elég az üdvösséghez, a jó cselekedetek feleslegesek, addig a szabad kőművesek azt hirdetik, hogy cselekedetek hit nélkül. Vagyis az emberbaráti szeretet egymagában is elegendő ahhoz, hogy valaki becsületes ember legyen, és hogy ehhez a vallásos hit felesleges. A szabad kőművesség másik alapelve a teljes emberi függetlenség. Tehát a szellem függetlensége mellett, amely semmiféle kinyilatkoztatást és hittétel dogmát el nem fogad, legyen meg az akarat függetlensége is, amely sem királyt, sem pápát nem ismer. A szabad kőművesség tehát nyilvánvalóan ellenséges álláspontot foglal el a kereszténységgel és a katolikus egyházzal szemben, és minden uralkodó és uralkodó család eltávolítására törekszik. A szabad kőművesek eszményképe egy szabad kőműves köztársaság. Metternich herceg, az ismert államférfiú, a következőképpen jellemezte a szabad kőművességet. Ez az a társaság, amely előidézte az újabb kor valamennyi forradalmát, amely nyíltan hirdeti a király gyilkosság megengedett voltát, és már több mint egy koronás főt tett el az útból. Braunschweigi Ferdinand, a német páholyok nagymestere, a legmagasabb rangfokozatban levő szabad kőműveseket az összes jelen és a jövőben még várható forradalmak okozóinak nevezte. Mivel a szabad kőműves páholyokat teljesen keresztény ellenes szellem uralja, találóan nevezik őket az Antikrisztus előfutárainak is. A szabad kőművesség igazi célját a lehetőség szerint titokban tartja. Tényleges célja abbannál, hogy az ember szeretet leple alatt minden egyházi és világi hatalmat megdöntsön. A szabad kőművesség titkos társaság, ugyanis igazi lényegét, fő célját, ügyvezetését és a tagok népsorát lehetőleg titokban tartják. Titkos jeleik is vannak a szabad kőműveseknek, amelyekről egymást felismerik. Ez a titkolózás már magában is nagyon gyanús. A páholyoknak tehát bizonyára okok van arra, hogy kerüljék a napvilágot. Ha a szabad kőművesség valóban egészen ártalmatlan intézmény volna, akkor nem volna szükség erre a titkolózásra. Mint titkos ellenség a szabad kőművesség sokkal veszedelmesebb, mintha nyílt fegyverekkel dolgoznék. A szabad kőművesség végső célját rendesen csak a legmagasabb rangfokban lévő tagok ismerik. A többiek csak fizetnek. Úgy van itt is, mint a háborúban. A közlegénység felvonul ugyan, azonban a hadvezetőség tervét nem ismeri.
Másokkal való érintkezésben szeretik ugyan a szabad köművesek hangoztatni, hogy ők emberbarátok, és csupán az emberi jótékonykodásnak állanak szolgálatában. Azt is kiszokták hangsúlyozni, hogy vallása és hazafias érzelme miatt senkit sem háborgatnak. A valóságban azonban másképp áll a dolog. Az emberbaráti intézmények, mint amik az árvaházak és nevelőintézetek stb. Csak arra valók, hogy egyrészt a szabad köművesség igazi célját leleplezzék, másrészt pedig minél több embert vonjanak a páholyok érdekkörébe, és így a páholyok eszméje terjedjen. Ebből a célból létesült egy mértékletességi egyesület is, a Jó Templomosok név alatt, amely az alkoholfogyasztás ellen küzd a nép sorai között. A szabad köművesek jótékonykodása csak köpeny és eszköz a félrevezetésre, mert ha a szabad köművesek egymás között vannak, ugyancsak nem csinálnak titkot az ő jelszavukból, hogy le a trónokkal és oltárokkal. Aki ezt nem akarja elhinni, olvassa el a szabad köművesek gyűléseiről szóló értesítéseket és könyveket. A páholyok báránybőrbe bújtatott farkasok. A szabad köművesség legtalálóbb képmása a róka, amely éppen oly ravasz és fondorlatos. 13. Leó pápa mondja, tépjétek le a szabad köművességről az állarcot, amely mögé elrejtőzik, és mutassátok be azt a maga valóságában. A szabad köművesség a nyilvánosságot azzal is félre szokta vezetni, az ő igazi célját illetően, hogy néha fejedelmi személyeket választ meg a páholyok élére, vagy pedig nevetséges valótlanságokat költ a szabad köművességről. Második Frigyes porosz királyt már 1738-ban felvették a szabad köművesség páholyába. Ezzel a szabad köművesség tekintélyben sokat nyert, és család módon elhárította magáról a gyanút, mintha ellensége volna a trónnak. 1885-ben a szabad köműves Taxildeo, igazi nevén Jogán Gabriel Marseille-ből, Párizsban bizonyos írásokat tett közzé a szabad köművességről ilyen címen, hogy a 19. század ördöge, a forradalom ördöge, melyek igen széles körben terjedtek el. Történt azonban, hogy, mint ámítót leleplezték, 1897-ben Párizsban beismerte, hogy írásainak tartalma merő koholmány, és a katolikusok megtévesztésére írta azokat. Attól az időtől kezdve igen sok katolikus férfi, akiket ennek az embernek az írásai szintén félrevezettek, megszeppent és felhagyott a szabad köművesség ellen való harccal. Egyik másik most már azt sem merte állítani a szabad köművesekről, ami pedig napnál világosabb, hogy tudnélik a szabad köművesség államra és egyházra egyaránt nagyon veszedelmes. A hazug úgynevezett leleplezések tehát nem tévesztették céljukat, csak hasznot hajtottak a szabad köművességnek. A szabad köművesek önleleplezéseit éppen ezért mindig a legnagyobb elővigyázattal kell fogadni. Innen folytatjuk majd, kedves hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Úgy gondolom, hogy sokféle évforduló van, sok mindenről megemlékezünk. De 350 évvel ezelőtt ugye született Erdély utolsó fejedelme, szoverén fejedelme, második Rákóczi Ferenc. És úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne róla megemlékezzünk. A Missio Tours utazási iroda zarándoklatot szervez Rákóczi nyomában. Érdemes az ő életét egy picit, hogyha Mária Rádió kedves hallgatói megengedik felemelíteni, mert én őt egy ferences misztikus írónak tekintem. Nem csak azért, mert hát ugye ferences világi rendnek a tagja volt, és végakarata szerint őt nem fejedelmi pompába, hanem ferences szerzetesi csuhába temették el. Írásai, gondolatai annyira mélyek, annyira meghatóak, hogy érdemes elgondolkozni az ő személyén, és igazából a magyar lelki irodalom nagyjai közé bevenni őt is. Ugye 1704. július 8-án választották őt erdélyi fejedelemé, és ezért én szívesen most el is olvastam ezt a naplóbejegyzést, amit ő írt, csak azért, hogy érezzük, hogy tényleg Rákóczinak a lelki életünk irányítói között ott van a helye. Így van a vallomásaiban. Isten a tanú, hogy nem a fejedelmi címre vágyó büszkeség, nem is a hiú dicsőség kergetése indított arra, hogy elfogadjam az erdélyi rendek megválasztását, hanem a felebaráti szeretet, és az a szent kötelezettség, amellyel a hazámnak tartozom. Nem uralkodni akartam, hanem szolgálni. Nem a magam javát kerestem, hanem a szorongatott nép szabadságát. Úgy tekintettem a tisztségre, mint Isten kezéből kapott nehéz keresztre, melyet alázattal kell vállamra vennem, hogy népemet és a függetlenség és az igazság útján vezessem. Döbbenetes, nem? Hát egy kicsit akkor így át is vételnénk az életét, ugye Bors várába született 350 évvel ezelőtt, és igazából Munkács várába került az anyukájával, az Rínyi Ilonával, ugye apukája meghalt neki, és tudjuk jól, hogy Rínyi Ilona nem fogadta el, hogy igazából, hogy az osztrákok úgy szabadítsák fel Erdélyt, és Magyarországnak azon részeit, ahol nem volt a török, hogy tehát őszinte legyek, nem volt Erdély területén egyetlen török vár, helyőrség, semmi. És ők mégis úgy mondták, hogy felszabadították. Tehát igazából elfoglalta Habsburg császár, és ennek ellenállt Zrínyi Ilona. És bizony ostromolták Munkács várát közel 3 évig, és amikor bevették, akkor ugye édesanyját, Zrínyi Ilonát, hát egy kolostorba zárták Bécsbe, és az ő fiát, kis Ferencet, hát igazából egy jezsuita gimnáziumba küldték, ahol az volt a fő cél, hogy ez a 12 éves fiúcskának átmossák az eszét, agyát, hogy osztrák, hűséges alattvaló váljon belőle. Szüleitől annyi birtokot örökölt, ami talán legnagyobb volt egész Erdély területén, egész Magyarországon. És a gyerek, hát minden egyszerű diákot tanítottak. Javukra váljon, hogy ez egy nagyon szigorú, de jó iskola volt, nagyon sok mindent tanult a fiatal ember. Aztán ugye átkerült Prágába, ott a főiskolán tanult, végezte a tanulmányait, felügyeletel ott. Leírja ő maga is, hogy megtettek mindent, hogy egyetlen magyar származású emberrel se találkozzon ezek az évek alatt. Ennek ellenére ugye 18 éves korában nagykorú lesz, és egy olaszországi utat jár Firenze, Velence, sőt az akkori pápával is osszal elbeszélgetett. És hát ugye a császár akarata ellenére egy német származású 15 éves lánykát vette, ő is 18 éves fiatalok, boldogak, és hazatérnek Munkácsvárába. Útközben döbben rá arra, hogy az osztrák elnyomás mennyi kárt, fájdalmat, szomorúságot okoz az embereknek, megaláztatást. A török időben nem volt török katona. Egy-egy büntető hadjáratra eljöttek, de igazából az emberek szabadok voltak, szuverének. De az osztrákok, azok mindenhova bekinevezték az előjáróikat, vezetőket, lecserélték. Tehát ott egész mélyen beleszántottak a nép lelkébe. És hát ugye biztatják Berzsenyi, mások. És végül úgy gondolja Ferenc, Rákóczi Ferenc, hogy ír egy levelet a az időben nem lehetett felhívni telefonon, vagy SMS küldeni, a francia királynak ír egy levelet. Sajnos ezt a levelet ugye rossz kezekbe adja, mert végül is az osztrák titkosszolgálat elolvassa, Rákóczit letartóztatják, és elviszik abba a bécsújvári börtönbe, abba a cellába, 30 évvel előtte, hát az ő nagyapja utolsó óráit töltötte, és utána onnan a vérpadra ment. És ezzel jelezték, hogy neked is ez a sorsod. Felnőtt vagy nagykorú, vagy lázadtál. És hát ugye az ő kedves felesége óriási összegekkel megvesztegeti a börtön parancsnokát, és végül sikerül megszökjön. Hogy mennyire komoly volt a helyzet, az azt is látszik, hogy nek a megvesztegetett várparancsnokot nem csak megkínozták, hanem négy felé vágták, és mindenféle gonoszságot elkövettek vele. Tehát tudta a császár, hogy Rákóczi mennyire veszélyes. És Rákóczi tényleg Lengyelországba menekül. Feleségével boldogan élhetnének. De itt is megkeresik, és mondják a szörnyebbnél szörnyebb híreket, ami történik

Kárpát-medencébe. Na és akkor végül is Rákóczi úgy dönt, hogy a forradalom élére áll, a lázadók élére áll, kibontja a zászlóját, Istenért, hazáért, családért, és elindul, át kell a Tiszán, és tudjuk jól, hogy nagyon gyorsan mellé állnak a rendek, városok örömmel fogadják, néhány nagyon megerősített várban maradnak csak osztrák seregek, Brassó, Nagyszeben, de a többi az szászok is, románok is, magyarok is, mindenki Rákóczi mellé áll. És így van, hogy 1704 júniusában bevonul Gyulafehérvárra, július 1-ére országgyűlést ír ki, és összejönnek a rendek, és hát nem kell vitatkozni, mindenki Rákóczi Ferencben látja Erdély aranykorának visszaállítóját, és megválasszák fejedelemi a Székesegyházban, ma is álló Székesegyházban, ott, hát ugye ünnepélyes szertartás között ugye megkapja ezt a címet Erdély nagyjaitól. Igen. Én azt gondolom, hogy Rákóczi az utolsó erdélyi fejedelem. Utána ugye Mária Terézia meg többi császár is felvette az Erdély nagyfejedelmi címet, de igazából nem volt soha Erdély szuverén többet. Ezért is látom fontosnak, hogy Rákócziról minél többet megtudjunk. A Missio Tours utazási iroda szervezi ezt az útat. Felkértek, hogy legyek lelki vezetője ennek a törökországi útnak, ami ugye Konstantinápolyba, Isztambulba érkezünk repülővel, és akkor onnan autóbusszal kimennénk Rodostóra. Tudjuk jól, hogy a nagymajtényi síkon, mikor leteszik ugye Károlyék a zászlót, akkor felkínálják Rákóczinak, hogy legyen birtokaiból gazdag ember, és élje világát nyugodtan, de ő nem hódol be, nem írja alá a fegyverletételt. Elmenekül ugye egy darabig Franciaországba is van, végül aztán Törökországba kerül, ahol hát egy egész negyedet, egy görög negyedet a törökök megvásárolnak, vagy mindenképpen Rákóczinak adnak, és akkor ottan egész udvarával, munkatársaival, barátaival, hát ott élnek hosszú éveken keresztül, vágynak arra, hogy visszatérjenek, hogy történelmi helyzet olyan legyen, hogy újból fel lehessen emelni a Erdély zászlaját, a szabadság zászlaját, de tudjuk jól, hogy sajnos ez nem valósul meg, és így igazából Rákóczi ott hal meg, Rodostóban. Az ő kérése az, hogy szerzetesi ruhába temessék el, és végül ugye Isztambulba édesanyja mellé, akkor találkozik újból a két édesanyja és a fia, de aztán végül ugye mind a kettőjüket hazahozták, és Kassán temették el, és mai napig ott nyugszik Rákóczi, Erdély utolsó fejedelme. Én azt gondolom, hogy a mai világban, amikor látszik a politika mindenbe beleatol, nagyon fontos, hogy ezeket a történelmi személyeket, akik tényleg egyfelől politikusok is voltak, de másfelől mélyen vallásos ember, leírja az életrajza, hogy Rodostóban minden reggel hajnalba kelt, szentmisévet részt, hát egy ferences szerzetes volt ott, akivel állandóan mindent megbeszélt, és tényleg mindenkinek csak ajánlani tudom a vallomásait, mert tényleg egy mélyen vallásos, Isten benne kibékült, Isten akaratában megnyugodott ember írása. Igen, vannak szent politikusaink is, és azért kell imádkozzunk, hogy a mai politikusok is hát tanuljanak Szent Lászlótól, Szent István királytól, de hát ugye akár Rákóczi Ferenc Erdély nagyfejedelmétől is. És tanuljunk mi is, hisz mi is magunk is családját
közösség.

végét vezetnünk kell, szeretetbe és békébe. Várom a jelentkezésüket, akár nálam is lehet jelentkezni. Hát induljunk el Erdély nagyfejedelmének a nyomába, Rákóczi útján. Isten áldja Önöket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária iskolájában. Tanuljunk a boldogságos szűz életpéldájából, Hajlák Attila atya vezetésével.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Legyünk nagy lelkűek. Sokszor hallom ezt a felszólítást. Napokig érlelődött bennem, vajon mit is jelent a nagy lelkűség? A nagy lelkűség több, mint adakozás, egy életforma. Életforma, szeretném elsajátítani. A nagy lelkűségről sokan elsősorban az anyagi adakozásra gondolnak. A Szentírás azonban sokkal tágabban beszél erről. A nagy lelkűség nem csupán pénz kérdés, hanem szív kérdés. Egy olyan életforma, amely Isten természetét tükrözi vissza az emberek felé. Szívkérdés. Isten maga a legnagyobb példája a nagy lelkűségnek. Nem csak áldásokat adott nekünk, hanem a saját fiát adta értünk. Ezért a nagy lelkűség a keresztény élet egyik legfontosabb erénye. A nagy lelkűség bibliai példája a két adós. Jézus mondja el a példázatot a szolgálóra, akinek az ura elengedett egy óriási adósságot, miután azonban ő maga irgalmat kapott, találkozott egy szolgatársával, aki neki tartozott egy sokkal kisebb összeggel, nem könyörült rajta, hanem követelte a tartozást, sőt, börtönbe vettette, és ez a történet megmutatja, hogy milyen könnyen elfogadjuk a kegyelmet magunk számára, miközben megtagadjuk azt másoktól. Az Úr így szólt hozzá, gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem neked, mivel könyörültél nekem. Könyörögtél. Nem kellett volna neked is könyörülnöd a szolgatársadon, ahogyan én is könyörültem rajtad. A nagy lelkűség nem pénzről szól. Sokszor azt gondoljuk, hogy nagy lelkűek vagyunk, mert adakozunk. A Szentírás szerint a nagy lelkűség ennél sokkal mélyebb. Nagy lelkű az, aki gyorsan megbocsát, aki nem tartja számon a sérelmeket, aki kész segíteni, aki időt szán másokra, aki türelmet gyakorol, aki engedékeny ott, ahol megteheti, aki nem ragaszkodik mindig a saját igazához, aki kész elengedni azt, amit követelhetne. A nagy lelkűség gyakran nem azt jelenti, hogy adunk valamit, hanem azt, hogy elengedünk valamit. Elengedünk egy sérelmet,

elengedünk egy tartozást, elengedünk egy vitát, elengedjük azt az igényünket, hogy mindig nekünk legyen igazunk. Mi mindent elvárunk, de mit adunk? Sokszor elvárjuk másoktól a megértést, a türelmet, a segítséget, a megbocsátást, az együttérzést, de amikor rajtunk a sor, gyakran kifogásokat keresünk. Azt szeretnénk, hogy velünk nagy lelkűek legyenek, de mi szűken mérünk másoknak. Pedig Jézus arra tanított, hogy ugyanazzal a mértékkel mérnek nekünk is, amellyel mi mérünk másoknak. A nagylelkűségnek különböző formái vannak. Nagylelkűség a megbocsátásban. Amikor valaki megbánt bennünket, a természetes ember ragaszkodik a sérelemhez. A Krisztus által megújított szív azonban képes elengedni. Nagylelkűség a segítségnyújtásban. Nem mindig pénzre van szüksége az embereknek. Néha egy beszélgetésre, egy imára, egy bátorító szóra vagy egyszerű jelenlétre. Nagylelkűség az időnkben. A mai világban az idő talán nagyobb érték, mint a pénz. Nagylelkűség, amikor időt adunk valakinek, aki magányos vagy szükségben van. Nagylelkűség az engedékenységben. Nem minden csatát kell megnyerni. Vannak helyzetek, amikor a szeretet többet ér, mint az igazunk bizonygatása. Nagylelkűség a kegyelemben. A kegyelem azt jelenti, hogy nem azt adjuk az embereknek, amit megérdemelnének, hanem azt, amire szükségük van. Pontosan ezt tette velünk a Jóisten is. Miért tudunk nagylelkűek lenni? Azért, mert mi magunk is nagylelkűséget kaptunk Istentől. Minden bűnünk adósság volt előtte, amelyet mi soha nem tudtunk volna kifizetni. Jézus azonban a kereszten teljesen elengedte azt. Aki felismeri, milyen sokat kapott Istentől, annak könnyebb lesz adni másoknak. Aki megértette a kegyelmet, az maga is kegyelmes lesz. A nagylelkűség nem egy alkalmi cselekedet, hanem egy Krisztust tükröző életforma. Nem csupán arról szól, hogy mit adunk, hanem arról is, hogy mit engedünk el. Lehet, hogy ma Isten nem arra hív, hogy pénzt adj valakinek, hanem arra, hogy engedj el egy sérelmet. Megbocsáss egy embernek, türelmet gyakorolj, vagy kegyelmet mutass ott, ahol jogod lenne számon kérni. A nagylelkűség ott kezdődik, ahol a szeretet fontosabbá válik, mint az önérdek. Azt gondolom, hogy a nagylelkűség lehetne az életünk alapja. Ebben a lelkületben élhetnénk meg a mindennapokat. Lehetne ez a szívkérdés számunkra is életforma. Én a nagylelkűség kegyelmét kérem. Jó lenne belelátni Isten terveibe, hogy mit tervezett a jövőre. Hogy miért történhet meg az, amiről érzed, ennek nem lenne szabad megtörténnie. Mégis Isten mit tud majd kezdeni vele? Hogyan tud ebből a felfoghatatlanul elrontott jelenből egy helyreállított jövőt létrehozni? De nem láthatsz bele Isten jövőbeli terveibe, csak hihetsz. Elsődlegesen nem is abban, hogy mit tesz, vagy mit nem tesz, hanem konkrétan benne. És a benne való hitben elmélyedve, fokozatosan elcsendesedik benned minden, és végül rájössz, hogy semmi sem fontosabb, mint Isten. Mert ha Isten van, minden van. És ahol ő hiányzik, lehet bármi,
Pont az hiányzik belőle, ami az ő jelenléte teszi ezt a mindent. Nem láthatod a jövőt, de hihetsz benne. Egy valami biztos. Olyan jövő vár, amiben a Jóisten is jelen van. Isten csak hitet adhat, te viszont tanúskodhatsz. Isten csak reményt adhat, te viszont testvéredbe önthetsz hitet. Isten csak szeretetet adhat, te viszont megtaníthatsz mást szeretni. Isten csak erőt adhat, te viszont támasza lehetsz a bizonytalannak. Isten csak az út, te viszont megmutathatod másoknak. Isten csak a fény, te viszont mindenki szemében megcsillanthatod. Isten csak az élet, te viszont felkeltheted másokban az élni akarást. Isten csak azt teheti meg, ami lehetetlennek tűnik, te viszont megteheted a lehetségest. Isten elég önmagának, és mégis számít rád. És ebben példakép a szűzanya. Milyen jó lenne ilyen nagy lelkűségben élni. Megélni Istent, megélni az ő szeretetét, kegyelmeit a mindennapokban. Sokan azt mondják, hogy félek. Milyen nagy ellentmondás ez, ugye? Félek rábízni a félelmeimet, még a félelmeimet rábízni is egy a félelmeim közül. Félek, hogy ismét megtörténik. Félek, hogy velem is megtörténik. Félek, hogy elveszítem. Félek, hogy ha az enyém lesz, nem tudok majd élni vele. Félek, mert minden rendben van, és ez gyanús. Félek, mert semmi nincs rendben, és mi lesz velem? Félek, hogy mi lesz, ha? Istennek átadni a félelmeidet egy olyan folyamat, amiben ő neked ajándékozza az életedet. Soha ne engedd, hogy a félelem uralja a szívedet. Két erő működik ebben a világban, a hit és a félelem. A hit Istentől van, a félelem pedig kötelékbe visz, és elszakít attól a szabadságtól, amelyet Isten készített számodra. Ha Istenben hiszel, a félelemnek nincs helye benned. De amikor az ember teret ad a megtévesztésnek, a félelem azonnal megjelenik, mert a félelem mindig rabságot hoz. Van azonban egy hely Krisztusban, a tökéletes szeretet helye, ahol minden félelem eltűnik. És ez a szabadság helye. Ahogy Szent Pál apostol mondja a római levélben, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Őrizd meg magad tisztán, ne adj helyet semminek, ami félelmet hoz az életedbe. Engedd, hogy a Szentlélek betöltse a szívedet és vezessen téged. Ne ragaszkodj a múlthoz, se régi vágyakhoz vagy indulatokhoz. Vágyakhoz Isten jelenlétére, mert ő betölti a szomjazó lelket és bőségesen ad mindent, amire szükséged van. Isten szeretete nem szűkös, ő bőséggel ad. Szeretetet szeretetre, hitet hitre halmozva. Engedd, hogy a Szentlélek világosság legyen benned. Ahol világosság van, ott a sötétség nem tud megmaradni. János apostol írja az első levelében, ha pedig a világosságban járunk, Jézus Krisztus vére megtisztít minket minden bűntől. Őrizd meg a békességedet. Élj megbocsátásban. Bocsáss meg mindenkinek függetlenül attól, hogy ők megbocsátanak-e neked. Ne táplálj haragot, ne őrizd sérelmet a szívedben.
A megbocsátás szabaddá tesz, a bűnbánat megtisztít, az engedelmesség pedig életet hoz. Élj teljes szívből Isten előtt, mert minden romlás ott kezdődik, ahol az ember elutasítja a Szentlélek vezetését, de minden helyreállás ott kezdődik, ahol újra igent mondunk neki. Uram, mivel te élsz, szembe tudok nézni a holnappal. Bármit is tartogasson, bármi történjen, bármilyen kihívás vagy félelem várjon is rám. A te feltámadásod mindent megváltoztat. Aggaszt a holnap, amikor arra gondolok, hogy egyedül kell vele szembenéznem, amikor elképzelem mindazt, ami elromolhat, mindazt, amiben elbukhatok, és mindazt az ismeretlent, ami miatt éjszakánként nem tudok aludni. Taníts meg rá, hogy a feltámadásod nem csupán történelmi tény, hanem jelen való erő. Hogy ugyanaz a Jézus, aki kisétált a sírból, ma is él, s velem együtt sétál bele a holnapba. Mivel te élsz, a halálnak nincs végső szava. A félelem nem győzhet, és semmi, ami a holnapomban vár rám, nem nagyobb annál az Istennél, aki legyőzte a sírt. Segíts, hogy a feltámadás maga biztosságával nézzek a holnap elé, tudva, hogy rosszabbat, ami történhetne, már legyőzte a legjobb dolog, ami megtörtént. A te feltámadásod a halálból. Emlékeztes rá, hogy a te életed az én életem, hogy mivel te élsz, én is élek, és hogy a feltámadás ereje rendelkezésemre áll bármihez, amivel szembenézek ma, holnap és azon túl is. Adj bátorságot, amely abból fakad, hogy tudom, te élsz, reményt, amely a te feltámadásodból árad, és erőt, hogy szembenézzek a holnappal, mert az élő Krisztus velem együtt néz vele szemben. Engedd, hogy bátran lépjek a holnapba, hiszen te élsz. Bármivel szembe tudok nézni, mert azt tart a kezében, aki magát, a halált is legyőzte. Nem a könnyű útak formálnak minket, hanem a kihívások. A legnagyobb kincseink sokszor a legfájóbb sebeink mögött rejtőznek. És a másságunk nem akadály, hanem ajándék, amely megkülönböztet minket a világban. Ha hiszed vagy sem, néha a legnagyobb ajándék az, ha más vagy. Ne félj a magánytól, ne félj a különbözőségtől, lehet, hogy épp ezek faragják belőled a legnagyszerűbb énedet. Bármi is van a szívedben, a lelkedben, ha ott van benned a nagy lelkűség, akkor felajánlhatod. Nem tudom, mit hoz számodra ez a nap. Talán örömöt, talán fáradtságot, talán lesznek szép találkozásai, de lehetnek nehéz pillanataid is. Egy biztos, hogy bármit is hoz, felajánlhatod Istennek, felajánlhatod a munkádat, amit ma a becsülettel elvégzel, a fáradtságodat, amellyel tetted a dolgodat otthon, a munkahelyen, de felajánlhatod a türelmedet, amikor egy nehéz emberrel van dolgod, a fájdalmadat, amit talán csak te és Isten ismertek, felajánlhatod az örömödet is, a mosolyt, amit kapsz, egy jó találkozást, amelyen megajándékoz téged a jó Isten, vagy egy jó sikerült feladatot, amely után hálát adsz. Egyet jó tudni, hogy Istennél semmi sem visz kárba, amit szeretettel adunk neki. Ezért mondom egyszerűen, nagy lelkűen, Uram, neked adom ezt a napot. Mindazt, ami szép lesz benne, és mindazt, ami nehéz, kérlek, fordítsd a javamra. És ha ma lesz egy pillanat, amikor nehéz lesz, akkor pedig mondd, Uram, ezt most felajánlom neked. Ma mindent és mindenkit felajánlhatsz. Éppen ezért
ad Isten kezébe, hiszen ő tudja, hogy hogyan formálja át. Uram, segíts, hogy nagy lelkűbb legyek, hogy számolgatás helyett szabadon adjak, a magamnak való gyűjtögetés helyett bőségesen osszak meg, és ökölbe szorított kéz helyett nyitott tenyérrel forduljak mások felé. A nagy lelkűség nem jön természetesen. Hajlamos vagyok az önvédelemre, arra, hogy megtartsam, ami az enyém, és csak azt adjam, ami kényelmes, ami nem okoz nehézséget, vagy amiben nem kerül sok erőfeszítésembe. Taníts meg rá, hogy a nagy lelkűség a te szívedet tükrözi. Te mindent odaadtál, értem, és én arra hívattam, hogy ezt a bőséges, áldozatos adakozást tükrözze az, ahogyan másokkal bánok. A nagy lelkűség azt jelenti, hogy időt adok akkor is, amikor az alkalmatlan, erőforrásaimat akkor is, amikor könnyebb lenne ítélkezni, amikor félretenném, a kegyelmet akkor is, amikor valóban ott van. Segíts észrevennem, hol vagyok szűk markú, hol tartok vissza valamit, amikor adhatnék, hol találok kifogást a megtartásra, amikor osztanom kellene, és hol akadályoz meg a hiánytól való félelem a nagy lelkűségben. Emlékeztes rá, hogy téged nem lehet felülmúlni az adakozásban, hogy a nagy lelkűség megnyitja a kezemet a befogadásra, hogy amit odaadok, az sosem vészel igazán, és hogy a felhalmozás csak a lélek szegénységéhez vezet. Adj nekem olyan szívet, amely örömét leli az adásban, olyan szemet, amely észreveszi a szükségleteket és a nagy lelkűségre kínálkozó lehetőségeket, és olyan bátorságot, hogy ne csak a feleslegemből, hanem áldozatosan adjak. Segíts, hogy már ma gyakorolhassam a nagy lelkűséget, adjak szabadabban, osszak meg készségesebben, tárjam szélesebbre a kezemet, és váljak hasonlóbbá hozzád, aki mindenedet odaadtad, értem. Azt hiszem, és ez így van, hogy a boldogságos szűzanya lehet a példaképünk ebben a nagy lelkűségben is. Adja jó Isten, hogy így, ilyen nagy lelkűen tudjuk élni az életünket, hogy mindenünk lehessen a jó Isten útja, Jézus útja, a szűzanya útja. Ez a nagy lelkűség tágítsa ki a szívünket és a lelkünket, hogy odaadott igazi szívvel éljük mindennapjainkat. Én köszönöm, hogy velem tartottak, Hajlák Attila Istvánt hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária iskolájában. Hajlák Attila atya műsorát hallották.

0: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.
1: Alfától Omegáig. Főtisztelendő dr. Horváth Endre műsora a jelenések könyvéről.
2: Dicsértessék Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök az Alfától az Omegáig elnevezésű előadás sorozat egyik következő előadását hallják, amelyben a jelenések könyvéről beszélünk, a jelenések könyvének rejtélyeit igyekszünk megfejteni. Horváth Endre vagyok. Amikor arról beszélünk, hogy apokaliptika, vagy apokaliptikus események, akkor mindig olyasmi jut eszünkbe, valami végérvényes, teljes pusztulás. Nem véletlenül. A jelenések könyvében valóban vannak ilyen pusztulásra, végső ítéletre vonatkozó jövendőlések is, vagy látomások. Mai előadásban éppen ehhez a ponthoz érünk el, amikor közelebbről szeretnénk megvizsgálni azt, hogy mit is tanít a jelenések könyve az apokaliptikus esemény sorozatról. Egészen pontosan azt kell, hogy mondjuk, hogy amikor a jelenések könyve leírja azt az ítéletet, azt az apokaliptikus esemény sort, mivel az Isten megítéli a bűnt, a rosszat ebben a világban, azt igazából háromszor írja le. Háromszor hetes sorozattal mutatja be, hogy mi az Isten terve ebben a világban. Pontosabban először, amiről ma is szó lesz, 7 pecsét feltörésével mutatja be ezt a tervet. A következőkben viszont 7 harsonával, a 7 harsona megfúvásával veszi kezdetét, zajlik le ez az apokaliptikus esemény sorozat. Végül pedig a 7 edény, vagy 7 csésze kiöntésével. A legelső hetes sorozat, a 7 pecsét föltörés nem is egyszerűen arra utal, hogy mi fog történni, hanem egészen pontosabban egyfajta bemutatása annak, hogy miféle erők működnek a világtörténelemben. Mi határozza meg a világtörténelmet? Ez egy fontos mozzanat, majd közelebbről látni fogjuk, hogy mi alapján mondjuk ezt, de igazából nagyon fontos tudni, hogy a jelenések könyve nem egyszerűen jövendől, hogy mi fog történni, hanem szeretné felfedni a valóságnak, a világtörténelemnek, a világ eseményeinek a valós arcát. Tehát akkor, amikor a jelen előadásban a 7 pecsét feltöréséről fogunk beszélni, amely már elindítja ennek az apokaliptikus esemény sorozatnak bemutatását, akkor igazából ennél az első hetes sorozatnál azt fogjuk látni, hogy miféle erők határozzák meg, mozgatják a világtörténelmet. Ezek az erők ijesztőek is, de nem csak ijesztőek, hanem Isten erő is. Ez a mai előadás, ezért János apokalipszis a jelenések könyvének a 6. és a 7. fejezetéről szól. Hogyan írja le a jelenések könyve a 7 pecsétnek a feltörését? Így beszél János, a látnok. Akkor láttam, hogy a bárány feltöri a 7 pecsét közül az elsőt. Erre hallottam, hogy a 4 élőlény egyike mendőrgő hangon így kiáltott, jöjj, és egy fehér lovat pillantottam meg. A rajta ülő kezében íj volt. Koronát nyújtottak neki, sőt diadalmasan kivonult, hogy győzelmet arasson. Mikor a második pecsétet feltörte, hallottam, hogy a második élőlény király kiáltja, jöjj! Egy tűzvörös ló vágtatott elő. Lovas a hatalmat kapott, hogy megbontsa a békét a földön, hogy öldököljék egymást az emberek. Hosszú kardja volt. Mikor a harmadik pecsétet feltörte, hallottam, hogy a harmadik élőlény kiáltja, jöjj! Erre egy fekete lovat pillantottam meg. Lovasának kezében mérleg volt, a négy érülény közül szózat hallatszott, egy mérő gabona egy dinár, három mérő árpa is egy dinár, de az olajban és a borban netigykárt. Mikor a negyedik pecsétet feltörte, hallottam a negyedik érülény szavát. Jöjj! Erre egy fakó lovat láttam. Lovasának halála neve, nyomában az alvilág járt. Hatalmat kapott a föld negyed része fölött, hogy karddal, éhínséggel, halállal és fenevadakkal öldököljön. Az apokalipszis négy lovasa. Általában, amikor használjuk ezt a kifejezést, akkor négy pusztító erőként mutatjuk be. Ezek közül az első, az egy fehér lovas, akinek koronát adnak, és diadalmasan kívánul, hogy győzelmet arasson. Az első lovas igazából, mivel fehér, és a fehér szín a Jelenések könyvében nem valami negatív, hanem éppen, hogy az Isten színe, ezért azt kell mondanunk, hogy itt egy olyan erőről van szó, ami alapvetően pozitív. Mi lehet ez a fehér lovas? A fehér lovas valamilyen módon Krisztushoz kapcsolódik. Ez egy olyan erőt jelent, így határozza meg az egyház hagyománya, de igazából így is logikus, olyan erőt jelent, ami vagy az evangéliumra vonatkozik, vagy Isten igényére általánosságba, vagy pedig a föltámadt Krisztus erejére. Akkor, amikor a Jelenések könyve bemutatja, hogy milyen erők formálják a világtörténelem arcát, akkor legelsőként a majdani győztest, Jézus Krisztus föltámadásának az erejét, Jézus Krisztus jelenlétét övéi között nevezi meg. A fehér lovast, amely koronát kap, az uralkodás jelképe, és úgy vonul ki, hogy győzni fog. Nem látni még az ő győzelmét, sőt, mindenféle más erők pusztítják az emberiséget, de a fehér lovas már megkapja a győzelem ígéretét. Ez egy nagyon fontos vonás, hogy az apokalipszis négy lovasa, ahogyan nevezzük, az igazából nem egységes, sőt, ellentétes erőket jelképeznek, és a legelső erő, amit megnevez a Jelenések könyve, az egy győzelmes, pozitív erő, amely éppen, hogy Isten felé hajtja a történelmet. Jézus Krisztusnak a jelenléte, a fehér lovasé, akit megtapasztalunk újra meg újra az imádságban, a szentmisében, a közös ünneplésben. Az a fehér lovasé, akire ha ráhagyatkozunk, akkor a mi lelkünket is ellenállhatatlanul vonzza a jó Isten felé. A legelső szó tehát, amit kimond a Jelenések könyvének szerzője a világtörténelem apokaliptikus eseménysorozatáról, az a reményi. A fehér lovas, amely győzni fog. A második lovas azonban tűzvörös ló. Lovasa pedig hatalmat kapott arra, hogy megbontsa a békét a földön, hogy öldököljék egymást az emberek. Maga a leírás is mondja, hogy ez a békétlenség vagy a háború, a gyűlölet. Újra meg újra találkozunk mai napokban is ezzel az ijesztő és szörnyű jelenséggel. Az emberek egymás közti gyűlölete, az erőszak, az uralomvágy háborút és békétlenséget szül. Képes elérni a világban levő egy sátáni erő, egy tűzvörös ló, képes elérni azt, hogy megbontsa a békét a földön. Igazából azt a tapasztalatot akarja elénk állítani ezzel a Jelenések könyvének szerzője, hogy a gonosz a háborún, a békétlenségen keresztül pusztít, és arra törekszik, hogy elcsúfítsa, megrontsa ennek a földnek az arculatát. Az egyik kijelentése Jelenések könyvének későbbiek során, amikor dicsérik a Jóistent azért, mert megítéli azokat, akik megrontják a földet. A háború egy olyasfajta valóság, mely valóban tönkre próbálja tenni az emberiségnek, a földnek az arcát. A Jelenések könyvének a szerzője nem mond róla semmit. Nem értékeli. Egészen egyszerűen csak felsorolja, mint egy második erőt, amely jelen van a világban. Miféle erők formálják a világ történelmet, alakítják? Legelsőként a föltámadt Krisztus ereje, amiben reménykedhetünk, de ezután szembe kell néznünk a gyűlölet, a gonoszság misztériumának a jelenlétével, ami a háborúban a pusztulást hozza maga után. A harmadik lovas egy fekete lovon ül. A tűzvörös ló az önmagában valóban mindannyiunkat a háborúra asszociál. A fekete lovas ebben az esetben kicsit zavarba ejt. Mit akar jelképezni? Ezen a ponton különben a legtöbb eltérés van arra vonatkozóan, hogy mi lehet ennek a harmadik lovasnak jelentése. Legtöbben az éhségre gondolnak. Miért? Azért, mert a négy élőlény közül, vagyis a Isten trónjáról egy hang hallatszik, egy mérő gabona egy dénár, három mérő árpa is egy dénár. Ez a megnevezés a kutatók egyöntető véleménye szerint, akik próbálták megnézni, hogy milyen ára is lehetett a Jelenések könyvének írása idejében a gabonának és az árpának, arra utal, hogy valami nagyon nagy drágaság van. A gabona, az árpa olyan drága, hogy nem tudják megengedni még ezt a legegyszerűbbet sem önmaguknak az emberek. És ebből fakadóan tehát az éhséget jelenteni a fekete lovas. Azonban, ha kicsit tovább részletesebben megyünk, akkor látjuk, hogy van egy másik vonás, ami sokkal jobban meg tudja magyarázni, mit akar lovas jelenteni. Egyet kell értenünk azzal, hogy a gabona és az árpa ára nagyon-nagyon magas, tehát egyrészt az éhséget jelenti, de érdekes módon hozzáteszi azt, hogy az olajat, az olajban és a borban ne tégy kárt. Az olaj és a bor nem az alap élelmiszerek közé tartozott az ókorban, hanem ez már a jólétnek a jele. A kenyér volt az alap élelmiszer, és valóban az étkezést még az evangéliumban is úgy nevezik, hogy kenyeret enni. A bor, az olaj, ami manapság normális élelmiszercikk, valahol mindig a jólétet jelentette. És érdekes megfigyelni tehát ezt az ellentétet, hogy az alap élelmiszerek végtelenül drágába kerülnek, az olaj és a bor, ami igazából a gazdagabbaknak van, annak viszont nem változik az ára. Tehát nem egyszerűen csak az éhínségről van szó, hanem sokkal inkább az igazságtalanságról. Erre utalhat az is, hogy a lovasnak a kezében egy mérleg van. A mérleg éppen az igazságot jelenteni. De ez egy meghamisított mérleg, amelyben a szegények, akik csak az alap élelmiszereket tudják maguknak megszerezni, azok olyan mélységbe kerülnek, olyan szegénységbe, hogy még az alap élelmiszerekből is nélkülöznek, ezzel szemben a gazdagok, akik nagyon is megbírják venni az alap élelmiszereket, a jólétet jelképező élelmiszerekből is olcsóbban jutnak hozzá. A leglogikusabb tehát, hogyha azt mondjuk, hogy ez a harmadik fekete lovon ülő lovas a szociális igazságtalanságot jelképezi. És így már nyugodtan mondhatjuk azt, hogy sokkal inkább, mint az éhség, a szociális igazságtalanság ténylegesen a világot formáló gonosz erő. Rengetegszor láttuk a világtörténelemben, de most is látjuk, hogy a szegényebbek egyre szegényebbek lesznek, a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek. És ezt az igazságtalanságot még el is fedik, meghamisítva az igazságosság mérlegét is, és ez az igazságtalanság a szegényekből egyre jobban gyűlöletet, az erőszakot váltsa ki. Nem csak a szocialista gondolatra kell itt utalnunk, amely nagyon is felismerhette magát ebben az igazságtalanságban, amely éppen ez ellen próbált harcolni, mint később kiderült rossz módon. De igazából a világot a háború mellett az igazságtalanság szörnyűsége is újra meg újra megmérgezi. A háború és a gyűlölet pusztít, az igazságtalanság pedig mérgez. A negyedik lovas egy fakó lovon ül. Eredeti szövegben egy zöld lovon. Azért fordítják itt fakónak, mert hát zöld ló elméletileg nem létezik. De a Jelenések könyvének írója nem is csak valóságos elemeket akar venni, hanem valami olyasmit, ami utal arra, hogy mit jelképez ez a ló. A zöld lovon ülő lovas nem más, mint a halál, a pusztulás, amelynek nyomában ott van az alvilág. És a halál hatalmat kap a föld negyedrésze fölött, hogy karddal, éhínséggel, halállal és fenevadakkal öldököljön. Egy újabb erő a világ mindenségben, ami formálja ennek a világnak az arcát, az éppen, hogy a halál és a pusztulás, hogy minden, ami van a világon, az pusztulásra van ítélve. A Szentírás másút arról beszél, hogy ez a pusztulás igazából az ember bűne miatt jött a világba. De a Jelenések könyvében itt egészen egyszerűen a jelen valóságot próbálja leírni, és látja, hogy egy szörnyű erő, ami ellenállhatatlanul halad és tör előre ebben a világban, az a halál, a pusztulás, az alvilág. Ismét csak azt kell mondani, hogy a Jelenések könyvének a szerzője nem ítéletet mond, hanem egyszerűen leírja azt a valóságot, amely valóban napról napra a szemünk előtt formálja, alakítja ezt a világtörténelmet. A gyűlölet és a háború, az igazságtalanság, a halál. De mindezeket megelőzve a föltámadt Krisztus győztes ereje. Ez az apokalipszis négy lovasa, amely akármennyire ijesztően is állítja elénk a halálnak, az alvilágnak, a gyűlöletnek, az igazságtalanságnak a szinte kiírthatatlan méteit ebben a világban, ebben a társadalomban, mégsem megijeszteni akar bennünket, mert már a legelső helyen megjegyzi azt, hogy kié is igazából a győzelem. Emberi erő a pusztító erőket nem tüntetheti el. De a föltámadt Krisztus ereje diadalmaskodhat ezek fölött. Az ötödik pecsétet is föltöri aztán a bárány. A Jelenések könyvének szerzője látja az oltár alatt azoknak lelkét, akik Isten igéje és tanúságtitele miatt ölettek meg. A szentírási hagyomány szerint az oltár Isten templom előtt áll. Nem egyértelmű, hogy itt a mennyei oltárról, egy mennyei szentélyről beszéle, vagy a földi szentélyről, de mindenképpen az oltár az, ami az áldozatnak a helye. Itt látja a Krisztusért való tanúságtevők, a Krisztusért megöltek lelkét, vagyis a vértanúkat. Ezek a vértanúk nagy szóval kiáltják, Urunk, te szent és igaz, meddig nem tartasz még ítéletet, és meddig nem állsz bosszút vérünkért a föld lakóin? Ez a kérdés igazából egyfajta megfogalmazása annak, hogy ötödik erőként a vértanúk vére is mozdítja előre Istennek az ügyét. A jónak, a jó győzelmének az ügyét. Már Ábel vére is, akit Káin megölt, úgy van megfogalmazva a Szentírásban, hogy Istenhez kiáltott Ábel vére. Vagyis azt akarja jelenteni, hogy ez a szörnyűség, egy ártatlan ember vérének az ontása, Istenhez felhatol. Még inkább a vértanúk vére eléri az Úristent, az Úristen trónját. A vértanúk vére az, amely sürgeti Isten beavatkozását, mert azt jelzi, hogy az igazságtalanságnak valami olyan foka történt meg, ami már az Isten számára is tűrhetetlen kell, hogy legyen. Ez a felszólítás, meddig nem tartasz még ítéletet, meddig nem állsz még bosszút vérünkért a föld lakóin, ez nem azt akarja jelenteni, hogy a vértanúk kegyetlen bosszúvágyjal akarják látni, hogy Isten végre megbünteti azokat, akik őket bántották. Éppen azt akarja kifejezni, hogy egyszerűen a kiontott vérükkel siettetik a rossznak az eltüntetését. A kiontott vérük tényével éreztetik az Istennel, szemmel járítják, hogy valami tűrhetetlen dolog történik a világtörténelemben. Természetesen nyugodtan mondhatjuk, hogy nem csak a Krisztusért megöltek vére kiált az Istenhez. Minden egyes ember vére, megölt ember vére az Istenhez kiált. De a Jelenések könyve számára, az egyházi hagyomány számára a vértanúk vére egy különleges erővel rendelkezik. Mert Krisztusért kiontva pozitív irányba képesek formálni, szinte lecsalogatják az Isten cselekvését ebbe a világba. Annak ellenére, hogy ennyire hatékonyan kérik a közbenjárást, nem kapnak még választ. Mindegyikük egy hosszú fehér ruhát kapott, és azt mondták nekik, maradjanak nyugodtan egy rövid ideig, míg betelik bajtársaik és testvéreik száma, akiket meg fognak ölni, akár csak őket. Ez a kijelentés, hogy még nincs elég vértanú, hogy valóban Isten közbeavatkozzon. Még nem ömlött ki elég vér ahhoz, hogy közbeavatkozzon, ez megerősíti azt, hogy a jelenések könyve szerint a vértanúk vére, mindenek előtt Krisztus vére, de a vértanúk vére az, amely valóban a jó diadalra tudja segíteni. Ezen a ponton tényleg ott vagyunk, hogy átérezzük a jelenések könyvének ijesztő realizmusát. A jelenések könyve szembenéz azzal a szörnyűséggel, ami a világban uralkodik, legyőzhetetlen démonokkal és erőkkel, miket nem lehet másként legyőzni, csak is a vértanúság erejével. Ijesztő, de a jelenések könyve ebben az ijesztő kijelentésben is igazából mégis arról beszél, hogy van lehetőség a győzelemre, Isten kegyelméből, de az mindent kíván. Végül a bárány föltöri a hatodik pecsétet. Mikor a hatodik pecsétet feltörte, láttam, hogy nagy földrengés támad. A nap olyan fekete lett, mint a szőrzsák, és az egész hold olyan, mint a vér. Az ég csillagai a földre hultak, mint ahogyan a fügafa hullatja éretlen gyümölcsét, ha erős szél rázza. Az ég eltűnt, mint egy felgöngyölt könyvtekercs, és minden hegy és sziget elmozdult helyéről. A föld királyai, nagyjai és hadvezérei, gazdagok és hatalmasok, minden rabszolga és szabad hegyi barlangokba és sziklák közé rejtőztek, így kiáltottak a hegyeknek és a szikláknak, omoljatok ránk, és rejtsetek el a trónon ülőnek szín elől, és a bárány haragja elől, mert eljött haragjuk nagy napja, ugyan ki tudna helyt állni. Ez a bemutatás igazából az utolsó ítélet, a végső nagy napnak a bemutatása. A hatodik erő az igazából nem más, mint a báránynak és a trónűrűnek az ereje, amely végérvényesen megszünteti a rosszat. Maguk a képek, amiket itt felhasznál itt a jelenések könyvének a szerzője, az különböző prófétai könyvekből származnak. Nem felelnek meg a mi kozmológiai elképzelésünknek, hanem egy ókori kozmológiának az elképzelései. Alapvetően Izaiás könyvéből egy-egy idézet, Ozeás proféta könyvéből van, de annak a világnak a széthullását mutatja be, ahogyan elképzelték a világot a korabeli emberek. Az ég csillagai földre hullnak, mint amikor a fügefa hullatja éretlen gyümölcsét, ha erős szél rázza. Tudjuk, hogy igazából az ég csillagai sokszor messze-messze nagyobbak, mint a nap, a holdról nem is beszélve, vagy a földről, tehát nem olyasmik, mint egy fügefa gyümölcsei, de ezt a képet alkalmazza Izaiás, ezt veszi át a jelenések könyvének írója is. Az ég felgöngyölödik, mint egy könyvteker, úgy képzelték el, mint egy sátrat, egy ponyvát, amely elválasztja a fenti világot a lenti világtól, a fent levő vizeket a lent levő vizektől. A mi kozmológiánk szerint érthetően ilyesmi nem létezik. A hegyek és a szigetek elmozdulnak a helyükről, vagyis az egész kozmosznak az erői szétesnek, és a világ mindenség önmagába zuhan. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a magának a leírásnak az elemei és régebbi kozmológia, ma már nem elfogadható kozmológiának az elemei, de az, hogy a világ mindenség egy félelmetes katasztrófába torkollik, ez a kép valamilyen módon kifejezi a világ végének a leírását. De nem is igazából a világ vége leírása, amit fontos, hanem az, hogy mi mozgatja ezt a pusztulást. Az emberek, gazdagok, föld királyai, hadvezérei, gazdagok, hatalmasok, rabszolgák és szabadok, akik megpróbálnak elrejtőzni, de hova is rejtőzhetnének az általános pusztulás közepette, ezek arról beszélnek, hogy eljött a bárány és a trón ülőnek a haragja napja. Isten haragja a rossz és a gonosz felett az, amely a vértanúk számának teljessé válásával megtisztítja a földet a rossztól. Mind a legelső szó, mint a legutolsó szó az isteni. Közben van a világtörténelmet mozgató és pusztító szörnyűséges erők ábrázolása, de az utolsó szó mégis az isteni. A hetedik pecsét feltörése előtt még egyszer bemutatja a Szentírás azt a dicsőséget, amely az Úristen ítéletét követi. És arról beszél, hogy lát egy angyalt, akinek a kezében az élő Isten pecsétje van, és meghirdeti, hogy meg kell jelölni Isten szolgáit a homlokukon az Úristen pecsétjével. Isten, amint elpecsételi az ő szolgáit, ismét csak egy szimbólum, de az Istenhez tartozást, az Isten tulajdonává levést jelenti ez. Mi is arról beszélünk, hogy a kerességben Isten a Szentlélek pecsétjét kapjuk meg. A pecsét, amely eltörölhetetlenül Isten jelét beleégeti a lelkünkbe. Ezt a jelképet használja itt is jelenések könyvének írója. És először megnevezi Izrael fiainak 12 törzséből származó üdvözülteket, megváltottakat. 144 ezeren. Ez gyakorlatilag szintén egy szimbolikus szám. A 12 törzsből mindegyikéből 12-en, szorozva az ezerrel a sokaság számával. Egyszerre pontos és egyszerre megszámálhatatlan. Felsorolja a 12 törzset, egészen pontosan Dán törzsét kihagyja is, József egyik fiát Manasszét teszi közé, de ezen túl pontosan felsorolja a 12 törzset. Az üdvözült izraelitek látványa után lát egy akkora sereget, mit meg se lehet számlálni, minden nemzetből, törzsből és nyelvből. Akint ott állnak fehér ruhában öltözve, pálmágokkal a kezükben a trón és a bárány előtt. Izrael 12 törzséből származó üdvözöltek, és akkora sereg a világ minden népéből, a pogányságban itt megszámálni se lehet. Ezek Isten szín előtt állnak, vagyis már elérték az üdvösséget. Ekkor az egyik vén megkérdezi a látnoktól, kik ezek a fehér ruhába öltözöttek és honnan jöttek. Vagyis, mintha megkérdezi, tudod, hogy kik ezek? János, a látnok nem tudja, és ezért válaszol egy kérdéssel, Uram, te tudod. Erre a vén, a 24 vén egyike tehát, azt mondja, ezek a nagy üldöztetésből jöttek, és fehérre mosták ruhájukat a bárány vérében. A nagy üldöztetésből. Az, ami már zajlik a jelenések könyvének megírás idejében, ami óhatatlanul, ilyen vagy olyan formában minden egyes embernek osztályrészül jut. A rossz erői ott munkálnak a világba, nem tudjuk elkerülni őket. Az egyetlen megoldás, hogy a jó, az Isten erőibe kapaszkodunk. És ezek közül a legelső a bárány vére. Arról beszél, hogy fehérre mosták ruhájukat a bárány vérébe. Piros vérrel hogy lehet fehérre mosni valamit? Igazából ez a bárány vérének megtisztító, szabadító, üdvözítő erejét jelenti, amely Istenhez méltóvá teszi az embert. És mivel győztek az üldöztetésben, kitartottak, hűségesek maradtak, és fehérre mosták ruhájukat a bárány vérében, ezért éjjel-nappal Isten trónja előtt állnak és szolgálnak az ő templomában. Ez a papi méltóság. Mindig Isten szín előtt állnak, és szolgálnak neki. Nem éheznek, nem szomjaznak többé. A nap nem égeti őket, sem másfajta hűség. Mert a trón közepén álló bárány legelteti, és az élővizek forrásához vezeti őket. János evangéliumban nagyon fontos kép a jó pásztoré. Ezen a ponton a bárány a jó pásztor, aki legelteti, és az élővizek forrásához tereli őket. És Isten, aki közöttük fog lakni, letöröl a szemükről minden könnyet. Isten megvigasztalja övéit. Igazából ezek a befejező jövendőlések is Izaiás prófita könyvéből vannak összeoldózva. A dicsőség képei, amely az ítélet szörnyű képeit követi. Isten, aki megítéli a rosszat a világba, megítéli a világ pusztító erőit, és bár szenvedésen közepette, de fölemeli övéit. Ezután történik a hetedik pecsét feltörése, amelyben csak annyi történik, hogy mint egy fél óráig tartó csend lesz a mennyben. Vajon 7 pecsétről van szó? Vagy csak 6-ról? Hiszen a hetediknél úgy tűnik, nem történik semmi. Valójában a hetedik pecsét foglalja magába azt a 7 harsonát, amely részletesebben le fogja írni az apokaliptikus esemény sorozatot. Először találkoztunk tehát a jelenések könyvének értelmezése során azzal az esemény sorozattal, amiről nevét kapta a könyv, az apokaliptikus esemény sorozat, és amely annyira ijesztően újra meg újra elénk állítja világtörténelemben uralkodó szörnyűséges erőket. Azonban, ha kicsit közelebbről megnézzük a leírást, akkor azt látjuk, hogy egyáltalán csak ijesztő dolgokat sorol fel a jelenések könyvének szerzője. Realisztikusan azzal is szembesít bennünket, ami rossz, ijesztő, de mégis megmutatja, hogy mi az, amiben kapaszkodhatunk, mi az, amit meg akar valósítani ebben a világ történelemben az Isten. Nem a végső leírást hallottuk még, de alapvetően ezekkel az elemekkel fogunk találkozni a későbbiek során is. Szembenézni a világ szörnyűségeivel, amivel csak azért mer szembenézni a jelenések könyvének szerzője, mert mindenek felett való az a bizalom, mint az Isten minden hatóságával egyetlenségébe vet. Igazából ez az egyik fontos üzenet a jelenések könyvének. Nem olcsó biztonsággal és bizalommal biztat bennünket. Nem kincstári optimizmussal, hogy majd minden jó lesz. Erink állítja azt az ijesztő valóságot, amit a sátán, a gonoszság ebben a világban tesz, ugyanakkor azonban Erink állítja az Istennek azt a legyőzhetetlen erejét is, ami megerősít bennünket abba, hogy az utolsó szó mégis a jó isteni. Kedves Mária Rádió hallgatók, ez az előadás, amelyben már kellős közepébe vágtunk a jelenések könyvének, egyszerre ijesztő dolgokat állít elénk, és egyszerre a reményre szólít. Tíből kívánom, hogy Istenbe vetett bizalommal tudjuk szemlélni az életünket, környezetünket, és ha föl is ismerjük ezeket a működő erőket, amelyeket ábrázolt a jelenések könyve ebben a hét pecsétben, soha ne felejtsük el, hogy mindez mögött ott van az Isten legyőzhetetlen ereje, aki nem hagyja, hogy végérvényesen megrontsa a rossz ezt a földet. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Dicsértessék Jézus Krisztus!
1: Alfától Omegáig. Főtisztelendő dr. Horváth Endre műsora a jelenések könyvéről.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmári Meti stúdiónkból. Dél van, megszólaltak a harangok, amelyek imára hívnak minket. Mi is meghívjuk Önöket, imádkozzuk együtt az Úr angyalát, majd a Zsolozsma napközi ima óráját. Minden kérésünkért, szándékunkért, amelyeket szeretnénk ma is a Jóisten elé hozni, és ezekért közösen imádkozni.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
0: És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
0: Legyen nekem a te igéd szerint.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn.
0: És mi köztünk lakozik.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen,
0: öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen

0: kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja.
1: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen, az óra íme délre jár, s bennünket imádságra hív.
0: Ez szent idő, az áldozat boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva, most dicsőségünket szerzi meg.
1: E fénytől megy tűzön ragyog, homályba hull a déli ég, szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját serejét.
0: Dicsérjük őt ki, jó atyánk, és egyszülött örök fiát, s a szent lelket ki vigaszunk, meg nem szűnő időkön át. Amen.
1: Virul a teljes béke, ahol szeretik törvényedet, Uram. Vesztemre törnek ok nélkül a fejedelmek, de szívem csak szavaidat féli.
0: Vigadozva élek igéid miatt, mint aki gazdag zsákmányt ejtett.
1: Viszolygok a hazugságtól és megvetem, de törvényedet szeretem.
0: Végdicséretem napjában hétszer szól neked, mert ítéleted igazságos.
1: Miről a teljes béke, ahol szeretik törvényedet, és botránykő ott nincsen.
0: Várom, Uram, szabadításodat, parancsaidat híven követem.
1: Végzéseidet lelkemben őrzöm, mert azokat nagyon megszerettem.
0: Végrehajtom tanításodat és parancsaidat, hiszen minden utamat ismered.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Miről a teljes béke, ahol szeretik törvényedet, Uram?
0: A sok hívő mind egy szív, egy lélek volt. Íme milyen jó és mi gyönyörűséges, ha békességben együtt élnek a testvérek.
1: Olyan ez, mint fejen a drága kenet, mely végig csordul a szakálon, Áron szakálán, és lecsordul köntöse szegélyére.
0: Olyan, mint a Hermon harmata, mint a Sion hegyére hulló harmadcsepp.
1: Mert ott ad áldást az Úr, és életet mindörökre.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. A sok hívő mind egy szív, egy lélek volt. Uram, erős menedékem, óvj meg a gonosz ember kezétől. Ments meg, Uram, a gonosz embertől. Őrizd meg az erőszakos férfiútól.
0: Attól, aki szívében gonoszat forral, és civakodást szít egész nap.
1: Nyelve hegyes, akár a kígyó nyelve, ajka mögött viper a méreg rejtezik.
0: Óvd meg, Uram, a gonosz ember kezétől, és őrizd meg az erőszakos férfiútól, aki azt keresi, hogy léptemet elgáncsolja.
1: Tört vetnek nékem a kevélyek, kötélhálót feszítenek elém, és utamba csapdát rejtenek.
0: Így szólok hát az Úrhoz, Istenem vagy nékem. Halld meg, Uram, esdeklő szavamat.
1: Istenem, Uram, erős menedékem, a csata napján fejemet te oltalmazod.
0: Ne teljesítsd, Uram, a gonosz ember vágyait, terveit ne vezess sikerre.
1: Tudom, hogy az Úr megvédi a gyengének jogát, és igazságot szolgáltat a szegénynek.
0: Magasztalják ezért neved az igazak, csak a jók maradnak meg színed előtt.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Uram, erős menedékem, óvj meg a gonosz ember kezétől.
0: Az Isten szeretetét arról ismerjük fel, hogy életét adta értünk. Nekünk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért.
1: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó.
0: Mert örökké szeret minket.
1: Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, te megváltásunkért ebben az órában ártatlanul mentél a keresztfára, miközben sötétség borította az egész világot. Kérjük, add nekünk mindenkor azt a fényességet, amely elvezet minket az örök életre, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Mondjunk áldást az Úrnak.
0: Istennek legyen hála.
1: Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy ebben a mai déli imában is együtt lehettünk. Továbbra is arra biztatjuk Önöket, hogy tartsanak velünk, hiszen nem sokára kezdődik a déli magazin.

0: Déli magazin a Mária Rádióban.
1: Továbbra is nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióból. A következőkben nem sokára majd a híreinket hallgathatják meg, majd azután a nap evangéliumát ismételjük meg a reggeli műsorunkból. Műsorunk második felében pedig a Nagybányán megszervezésre kerülő Szent István napokról fogunk beszélgetni. Tartsanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, a Szatmár Németi Stúdió mikrofonjainál
1: Trepszker Erika
0: és Szűcs Tímea köszönti Önöket. A pontos idő 12 óra 16 perc. Hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Önkéntes találkozók.
1: Ma délután 3 órakor a Nagykároly és Szent László közösségi házban, holnap délelőtt 10 órakor a Szatmár Németi Stúdióban, még délután 3 órakor az Érmihály falvi plébánia közösségi termében tartunk önkéntes találkozót, melyekre szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Jótékonysági koncert Sepsi Szentgyörgyön.
0: A Sepsiszentgyörgyi Iris ház javára tartanak jótékonysági koncertet vasárnap délután 6 órától a Vár templom udvarán. A Kis Ködmön zenekar rendhagyó népies hangulatú feldolgozásai és a Tiltott Illés együttes Illés fonográf sója kellemes nosztalgikus retro hangulatot teremt ismerős magyar slágerekkel, régi emlékekkel, közös énekléssel és azzal a jóleső érzéssel, hogy több generáció egyszerre találhat magára a zenében. Az Iris ház működése sokak mindennapjában jelent biztonságot és kapaszkodót, fogyatékossággal élő felnőtteknek megtartó közösségi teret, családoknak támaszt és könnyebbséget, lehetőséget találkozásra, fejlődésre és emberi kapcsolódásra. A segítő munkatársaknak pedig azt a hátteret, amelyben türelemmel, kitartással és szakmai jelenléttel végezhetik mindennapi munkájukat. Mivel az Iris ház állami támogatás nélkül maradt, fennmaradása bizonytalanná vált. Éppen ezért most különösen fontos minden közösségi összefogás, minden jó szívvel adott segítség, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy ez a megtartó közösségi tér tovább működhessen. Aki elmegy, nem csak egy meghitt, retro hangulatú zenei élménnyel gazdagodik, hanem anyagi támogatásával közvetlenül is hozzájárul ahhoz, hogy az Iris ház továbbra is jelen lehessen azok életében, akiknek ez a hely valódi biztonságot és közösséget jelent. Assisi Szent Ferenc ereklyéje a Radon.
1: A 2026-os Assisi Szent Ferenc különleges év alkalmából, amelyet a Szent Mennyei születésének 800. évfordulóján hirdettek meg, augusztus 7-én Assisi Szent Ferenc ereklyéit Aradra, az Arad belvárosi Páduai Szent Antal templomba viszik, amelyet a minorita szerzetesek gondoznak. A programban szerepel Szent Ferenc ereklyéjének fogadása és imádságok a Szent tiszteletére, látogatási és imaidő, rózsafűzér, valamint délután 6 órától szentmise, melynek főcelebránsa Pál József Csaba megyés püspök lesz. Terápiás program a bónuszpásztornál.
0: Augusztus 17 és 28-a között újabb 12 napos terápiás programot szervez a Bónuszpásztor Alapítvány Szent Katolnán szenvedélybeteg férfiak és nőknek, valamint hozzátartozóiknak. Az intenzív bentlakásos program résztvevőit orvosi és pszichológiai előadások, workshopok, kiscsoportos beszélgetések, személyes tanácsadás és lelki gondozás segíti elindulni a változás útján. Emellett bibliai ígékhez kapcsolódó elmélkedések, igehirdetések, valamint közös kirándulás és sport is a program része. A felvétel egy előzetes interjú alapján történik. Mindazok jelentkezését várják, akik változtatni szeretnének a szenvedélybetegséggel terhelt életmódjukon. A keresztény hitszemlélet nem feltétele a részvételnek. Jelentkezési határidő augusztus 10. Bővebb információ a bonuspastor.ru oldalon kapható. Zarándoklat Prágába.
1: A kolozsmonostori plébánia buszos zarándoklatot szervez Prágába szeptember 17 és 23 között. A zarándokok többek között felkeresik a Visi Brod ciszterci apátságot, a Sváta Horábot, Csehország legszebb és legfontosabb Mária kegyhelyét, a Hrádzsin várnegyedet és sok más egyéb Csehországhoz kötődő látványosságot. Részvételi díj 1090 euró. Az ár tartalmazza a szállítást, 6 éjszakai szállást félpanziós ellátással és idegenvezetést. További részleteket a www.westtraveltours.ro oldalon lehet találni. Érdeklődni és jelentkezni Székely Dénes plébánosnál lehet a 0744 87 97 42-es telefonszámon. Pedagógiai képzés Gyertyó-Szentmiklóson.
0: Egyedülálló 120 órás képzés indul Gyertyó-Szentmiklóson mindazoknak, akik felelősen szeretnék kísérni a gyermekeket, szülőknek, pároknak és pedagógusoknak egyaránt. A képzés egy keresztény értékrendű érzelmi intelligenciára építő pedagógiai szemléletet ad át, amely belső megújulást és a mindennapokban is alkalmazható gyakorlatias eszközöket kínál. A képzés tréneje Uzsainé Pécsi Rita neveléskutató. Jelentkezni szeptember 20-áig lehet a www.in-time.hu oldalon keresztül, ahol részletes információkat is kaphatnak az érdeklődők.

0: Milyen szó van az időjárásról?
1: Ma sok napsütésre számíthatunk az ország nagy részén, de napközben egyre több felé képződhetnek gomoly felhők, melyekből futó záporok, zivatarok kialakulhatnak. Továbbra is sok felé kísérik majd élénk erős lökések az északnyugati, északi szelet. A legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul, majd napközben 19 és 26 fok közé melegszik a levegő. Szombaton és vasárnap sok napsütésre számíthatunk, de helyenként átmenetileg erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, viszont csak elvétve alakulhat ki egy-egy jelentéktelen zápor. Veszít erejéből a szél, de helyenként még élénk lesz a légmozgás. Sokfelé friss lesz a hajnal. A legmagasabb hőmérséklet 24 és 32 fok között alakul.
0: Ma délben 12 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Párciumban és a Bánságban. Máramarosszigeten 17 fok van, Szatmárnémetiben 18, Nagybányán 17, Nagyváradon 21, Zélahon 18, Désen 19, Kolozsváron 20, Nagysármáson 19, Tordán 20, Marosvásárhelyen 20, Dicsőszentmártonban 18, Gyulafehérváron 20, Aradon 22, Temesváron 22, Déván 20, Resica bányán 18, Nagyszebenben 19, Fogarason 19, Brassóban 19, Sepsiszentgyörgyön 19, Baróton 19, Kézdivásárhelyen 19, Székelyudvarhelyen 18, Csíkszeredában 18, Gyergyalfaluban 19 és Maroshímvízen 17 fokot mértek a déli adatok szerint.
1: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb hétfőn reggel jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ru címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ru e-mail címre.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Miután Jézus megmagyarázta tanítványainak, hogy miért mond példabeszédeket, így folytatta. Értsétek meg hát a magvetőről szóló példabeszédet. Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást, és nem értik meg, azokhoz eljön a gonosz, és elragadja mindazt, amit a szívükbe vetettek. Ez az a mag, amelyik az útszélre esett. A kövek közé hullott mag pedig az, aki meghallgatja ugyan a tanítást, és szívesen be is fogadja, de az nem ver benne gyökeret, csak ideig óráig él. Amikor a tanítás miatt szorongatás, üldözés éri, csak hamar eltántorodik. A tövisek közé esett mag az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok s a csalók a vagyon elfojtja azt benne, és gyümölcs nélkül marad. Végül a jó földbe hullott mag az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, és jó termést is hoz. Az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók! A magvetőről szóló példabeszéd magyarázatát hallhattuk a mai evangéliumban, mikor az Úr Jézus felvázolja a tanítványoknak, miért mondta ezt a példabeszédet, és mi ennek a példabeszédnek az üzenete. Nem tudom, hogy feltűnt-e már-e a kedves hallgatóknak, hogy az Úr Jézus magát a példabeszédet az egész népnek mondja, az egész hallgatóságnak, a magyarázatot azonban már csak a kis szűk körnek, ha lehet úgy mondani a belső körnek, az apostoloknak és a tanítványoknak. Vajon Jézus titkolózni akart ezzel, hogy a példabeszéd értelmét és tanúságát nem magyarázza el az egész hallgatóságnak? Épp ellenkezőleg, nem titkolózni akar az Úr Jézus, hanem ő mindig tudja, hogy mennyit tud az ember megemészteni, mennyit vagyunk képesek befogadni. Azt is megindokolja sokszor, hogy miért csak példabeszédben szól az egész sokasághoz, és miért csak keveseknek magyarázza el a példabeszédnek az értelmét. Kicsit ez hasonló ahhoz, amikor nehézségekkel szembesülve mindig arra hivatkozunk, hogy erőnkön felül nem próbál meg az Isten. És ez igaz, ezt meg is tapasztaljuk sokszor az életünkben, amit talán nehéz elfogadni, de megtapasztaljuk, hogy erőnkön felül nem próbál meg. És ezzel együtt ezt is tudnunk kell, hogy amikor lelki táplálékot nyújt számunkra, akkor is mindig tudja, hogy mennyit vagyunk képesek befogadni. Ez az egyik oka, hogy csak a példabeszédet mondja el az egész tömegnek. A másik oka pedig az, hogy az Úr Jézus egyszerű hétköznapi szavakkal fogalmazva nem akar mindent a szánkba rágni, hanem a példabeszédekkel tulajdonképpen az Úr Jézus sokszor csak egy tükröt tart elénk. Nem kész válaszokat ad a kérdéseinkre, az életünkre, hanem egy tükröt tart elénk azért, hogy mi magunkban ismerjük fel, kik vagyunk, mik vagyunk, miért élünk, mi a célja az életünknek. Amikor erről a magvetőről szóló példabeszédről hallunk, illetve konkrétan ma már a példabeszéd magyarázatáról, akkor ez arra irányítja a figyelmünket, hogy ebbe a Jézus által elénk állított tükörbe belenézve azt nézzük meg, arra tekintsünk rá, azt próbáljuk felismerni, kik vagyunk mi, milyen talaj vagyunk mi, és milyen magok. Mert talán ennek a példabeszédnek ez a legnagyobb értelme és üzenete, hogy mi vagyunk egyben a talaj, de mi vagyunk a magok is. Nem mindegy, hogy a mag milyen talajba hullik. mi vagyunk a talaj, és Isten olyan talentumokat ad, olyan képességeket ad számunkra, olyan élettel ajándékoz meg, amiben a mi magunk szíve, a mi magunk lelke, a mag, amely növekedni tud a szeretetben, az elfogadásban, a befogadásban. A jó mag jó talajba hullik és gyümölcsöt hoz. De az Úr Jézus itt beszél a kövek közé hullott magról, a tövisek közé hullott magról. Nekünk kell őszintén önmagunkba tekintenünk, és azt látnunk, hogy mi melyik talaj vagyunk, és milyen fokban fejlődünk a önmagunk szívében, lelkében, az Istenhez való közelségben, hogyha arra tekintünk, hogy a magok is mi magunk vagyunk. A mag bennünk az az isteni szeretet, az az isteni közelség, amit ő ültet a szívünkbe. Nehéz ez sokszor megélni, mert épp azért, amikor nehézséggel szembesülünk, amikor gátakkal szembesülünk, akadályokkal szembesülünk az életünkben, megpróbáltatásokkal, személyes nehézségekkel, családi nehézségekkel, akkor azt érezzük, hogy ez a mag elfoly, elhal, hogy ez a mag tövisek közé hullott, amik gátolják a növekedést. Gátolják ezek a tövisek, vagy a köves talaj a saját növekedésünket. Ekkor kell igazából újból és újból tudatosítanunk azt, amit az elmélkedésünk elején is, amiről az elmélkedésünk elején is beszéltünk, hogy a Jóisten erőnkön felül nem próbál meg, hanem mindig adja az ő kegyelmét, az ő segítségét ahhoz, hogy a nehéz helyzetekben, a megpróbáltatásokban is ne túléljünk, hanem az ő segítségével és az ő közelségével átéljük ezeket a nehézségeket és ezeket a megpróbáltatásokat is. Ma, amikor ennek a példabeszédnek, a magvetőről szóló példabeszédnek a magyarázatával az Úr Jézus tükröt tart elénk, mi igyekezzünk szembesülni azzal, milyen talaj vagyunk mi az Isten igéi számára, és milyen magok vagyunk. Küzdünk-e, harcolunk-e azért, hogy a nehézségekben is tudjunk fejlődni, növekedni a szeretetben, az elfogadásban, az Istennek való odaadásban. Segítsen bennünket az Úr Jézus kegyelme, hogy jó magként, jó talajnak bizonyuljunk, és gyümölcsöt éleljünk. 30-szorosat, 60-szorosat, sőt 100-szorosat is, mert az Isten az életre és a növekedésre teremtett bennünket. Amen.
1: Barta Barnabás atya gondolatait hallhatták, köszönjük neki, hogy itt volt velünk a mai reggelen.
2: Déli magazin a Mária Rádióban.
1: Nagy-nagy szeretettel köszöntök továbbra is minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdióból. Ígértem önöknek, hogy egy nagyon szép programot szeretnénk hozni önöknek a mai déli magazinban. Nagybányán Szent István napok lesznek, ami nem első alkalommal van megszervezve, hiszen már évek óta közösen ünneplik ezeket a napokat, ezt a hetet. A mai műsoromnak a vendége Szmutko Róbert atya. Köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk, és egy picit beszélgethetünk erről a rendezvényről, hiszen minden évben sok-sok szép programmal készültök. Köszöntök szeretettel!
3: Dicsértes a Jézus Krisztus! Én is örvendek, hogy beszélgethetünk erről a lehetőségről, amely hát nagyon sok embert vonz, hiszen a lelki élet, a kultúra és egyben a zenének az összeszövődése egy Szent Istváni alapokon nyugvó értékeket igyekszik teremteni és nyújtani azoknak, akik szívesen eljönnek és bekapcsolódnak.
1: Augusztus 16 és 23-a között lesz majd ez a rendezvény megszervezve. Hát majdnem egy hetes rendezvényről beszélünk, sok-sok szép programmal. Mesélnél egy picit arról, hogy akkor mivel is fogjátok várni majd az érdeklődőket, miért lesz érdemes ellátogatni Nagybányára?
3: Hát azt gondolom, hogy nagyon sok kultúra kedvelő talál magának való programot ezekben a napokban. Hát augusztus 16-án vasárnap kezdünk egy Márton Áron előadással. Márton Áron püspök, mint a remény zarándoka, hiszen Romániában Márton Áron évet hirdettek meg, és sokan ugye ismerjük Márton Áron püspököt legalább hírből, és akkor neki szeretnénk adózni egy műsorral, tehát augusztus 16-án vasárnap este a templomunkban, és ugyanezen a napon egy izgalmas zongora és szaxofon hangversenyre hívunk mindenkit. Városunk, illetve közösségünk szülötte, Mares Hanna zenetanárnő koncertezik Palkó Csanád Tamással. Tehát ezzel a szép programmal indítunk vasárnap. Aztán pedig hétfőn szintén egy különleges programra kerül sor, egy radnóti estre, mégpedig Lélek vagyok és élni szeretnék, ez a címe ennek a verses estnek. A helyszínek azok változnak, úgyhogy érdemes erre majd odafigyelni, akiket érdekel, mert ez a műsor az Oázis Galéria vendéglő belső kertjében lesz. Aztán pedig 18-án egy fantasztikus zenekar érkezik. Ez egy szórakoztatóbb műsor lesz, a Hot Jazz Band zenekar, akik hát világhírűek, Budapestről érkezik hozzánk, ez a hattagú csoport. Erre viszont jegyet kell váltani, illetve bejelentkezni a plébánián. De ahogy hallottam, egy titkot elárulhatok azért, hogy azt a partizumi napok keretében Szatmára is ellátogat a Hot Jazz Band zenekar, úgyhogy talán az közelebbi helyszín a Szatmár környékieknek. Aztán pedig szerdán lesz egy különleges koncertünk. Budapestről, a Mátyás templomból érkezik hozzánk Hegyi Barnabás, Karnagy és Bánhegyi Maros Dóra hegedűművész. Ők fognak koncertezni templomunkban. Ezek a művészek hetente adnak koncertet a Mátyás templomban, a Budai Várban. Mivel nem mindenki tud elmenni ugye oda, ezért most ők jönnek hozzánk, tehát ezt is érdemes meghallgatni. Ez 18 órától lesz, tehát augusztus 19-én. És ezt követően pedig szintén egy különleges imaprogram, imaalkalom várja az imádkozni vágyókat, mert egy szabadtéri szentségimádást szervezünk kint a cinteremben, a templom előtti téren, amelynek keretében a Kegy missziós közösség, a Törjön út szolgáltatja a zenét, tehát ez is egy óriási lehetőség, nem csak a templomban, hanem a profán térben is elvinni az Úr Jézust és ott imádkozni. Aztán ugye augusztus 20-a nemzetünk nagy ünnepe, a Szent István toronynak, illetve a kápolnának a búcsünnepe. Ez azért lesz különleges idén, mert főtisztelendő Veres Attila felsőbányai plébános ünnepli papságának a 25. évfordulóját ebben a kis kápolnában, és hát szeretettel várunk mindenkit. És azt követően pedig ünnepi koncertre kerül sor Szent István tiszteletére, a Kegy missziós közösség előadásában, valamint a Scola Rivulina előadásában. Tehát ez egy ünnepi koncert lesz augusztus 20-án nemzetünk ünnepén. És akkor folytatódik még hétvégén is a programunk, mert 21-én pénteken az RMDS egy gálaestet szervez az Oázis Galéria vendéglőben. A sztár vendég az Solti Ádám művész. Erre jelentkezni kell, illetve jegyet váltani. Ez egy ünnepi est vendégelőadóval, valóban nagyon szórakoztató és nagyon meghitt szokott lenni. És szombaton pedig egy orgonakoncerttel folytatjuk este 20 órától Péter Bernadett, közösségünk szülötte, aki római egyetemen tanult orgonaszakot, ő fog koncertezni este 20 órától, tehát szombaton, és ugyanakkor idén van egy különlegessége a Szent István napoknak. Szeretnénk célzottan fiatalokat, gyerekeket is megszólítani, ezért egy művészeti pályázati lehetőséget hirdettünk. Árpádházi szentek nyomában pályázhatnak diákok, készíthetnek fotókat, rajzokat, esetleg zeneművet is előadhatnak. Lényeg az, hogy az árpádházi szentekhez kötődjön. Ha pedig valami kreatív, kézműves dolgot készítenek, akkor az nyilván természetes anyagból kell legyen, és ezeket fogjuk majd díjazni és kiállítani. Aztán a csúcsesemény az augusztus 23-án lesz, a kinti szentmise, kint a téren, a Szent István torony árnyékában. A szentmisét idén Magyarósi Ányos, Tihanyi Bencés plébános tartja. Szeretettel várunk mindenkit erre a megkét ünnepi alkalomra. Hát röviden ennyit a programról. Tényleg, akit érdekel, szeretettel várunk. Hál' Istennek minden évben sokan eljönnek, és nagyon értékelem azt az igényességet, amelyre az emberek bekapcsolódnak a programjainkban.
1: Rengeteg mindent soroltál itt fel, és tényleg nagyon szép és színes a program. Mindenki megtalálhatja azt, ami közel áll hozzá. Ugye itt szentmisék, koncertek, különböző beszélgetések és előadások, minden szép, ami segíthet egy picit talán a kikapcsolódásban is, abban, hogy a mindennapi rohanásban, a mindennapi munkánkban legyen időnk egy picit leülni, egy picit zenét hallgatni, egy kicsit szórakozni, együtt lenni és beszélgetni. Minden évben megszervezitek ti már ezeket a napokat, már évek óta. Mi az, ami motivált titeket? Mi az, ami segít abban, hogy igenis van értelme annak, hogy egy héten keresztül valamit adjatok az érdeklődőknek, azoknak, akik szeretnének egy picit együtt lenni és kikapcsolódni?
3: Hát először is a felelősség motivál. Annak a felelőssége, hogy a Szent István örökséget nem csak ápolni kell, hanem tényleg lehetőséget kell adni arra, hogy tovább építsük azt, amit ő épített és örökségként ráhagyott. Ugye Szent István templom, az első templom volt Nagybányán, és Szent Istvánnak a szellemisége, az öröksége, a lelkisége, ezt tovább kell éljen, és hát ezt szeretnénk éltetni, és ezekbe bevonni, bekapcsolni a kultúra kedvelőket, és azokat, akik a Szent Istváni örökséget akarják ápolni. Lényegében itt erről van szó, hogy a hitünkhöz, a kultúránkhoz hozzá tudunk adni valamit, mai kor emberei, fiataljai, igyekszünk-e ápolni, elmélyíteni, és ahogy jeleztem is, nagyon nagy ajándék, hogy sok nyitott ember van, akik tényleg bekapcsolódnak és fontosnak tartják ezt a közös lelki-szellemi építkezést.
1: Akkor én is arra biztatok mindenkit, hogy aki teheti, menjen el valamelyik rendezvényre augusztus 16 és 23-a között. Nagybányai Szentháromság templom közösségi oldalán megtalálják a pontos programot a plakáttal, hogyha nem sikerült megjegyezni mindezeket, amit az atya itt elmondott. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és egy picit beszélgethettünk erről az eseményről, erről az egyhetes programról. Hát sok kegyelmet kérek nektek, és az, hogy tényleg nagyon-nagyon sok résztvevő legyen majd, és hát örömben tudjátok ezt az egy hetet eltölteni.
3: Köszönöm szépen, mindenkit várunk szeretettel, áldott napot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szmutko Róbert atyával beszélgettem. Köszönjük önöknek is, hogy velünk tartottak, maradjanak velünk a továbbiakban is.

Kedves hallgatóink, és már csak annyi maradt a mai déli magazinból, hogy elmondjam önöknek, mit is hallhatnak a továbbiakban. 13 órától a szeretett láng rózsafűzérét imádkozzuk, 13 óra 20 perctől ima a békéért. 13 óra 30 perckor kezdődik a zenés köszöntő, 14 órától angyolok Citeráján Zalder Éva Máriával, 14 óra 30 perctől olvassuk a Szentírás Tibor atyával. 14 óra 37 perctől a Medjugorje üzenetet hallhatják, 14.40-kor fogadjuk az ima szándékaikat és az irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk. 15 óra 20 perctől dicsérjétek az Urat, 16 órától ígéző, 16 óra 5 perctől a nap katekézise Tibor atyával. 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsorát hallhatják, 17 órakor ima szándékokat fogadunk, és a fájdalmas rózsafűzért, majd a Jézus vére litániáját imádkozzuk. 18 órától Kadicsfalváról közvetítjük a Szent Misét, mely után a hét plébániáját Gábor Anna mondja el önöknek, majd 19 órától az Úrangyalát imádkozzuk, 19 óra 5 perctől Tibor atya evangélium elmélkedéseit hallhatják, azután egy újabb műsorismertetőben az esti, késő esti műsorokat is elmondjuk önöknek. Holnap reggel 8 órától lesz majd a Szent Mise Sárközújlakról, délután 6 órától pedig Betlen falváról közvetítünk. Vasárnap délelőtt 10 óra 30 perctől lesz Szent Mise Sárközújlakról, 13 órától Kadicsfalváról, és este 6 órától a Csíksomlyói templomból lesz a Szent Mise. További áldott szép napot, nagyon szép hétvégét kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy velem tartottak, hogy együtt tölthettük ezt a mai szép napot is. Jóistennek az áldását, a Jóisten szeretetét kérem önökre. Búcsúzom most a Szatmár Németi stúdióból. Szűcs témáját hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Isteni megváltunk, Önt szent sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet, mély áitattal.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.
0: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Istenem,
1: hiszek te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek téged, mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
0: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Árasz szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján, amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.

0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján, amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen

0: száján, amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen

0: óráján, amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
0: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján, amen.

0: összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához, irgalomért, amen.
1: Szeretett láng litániája, Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Szentlélek Úristen,
0: irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság Egyisten,
0: irgalmazz nekünk!
1: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten, és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szeretet lángot felcítsa jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángját szívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tűzét.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk Istenünk!
1: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben. Segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk,
1: Uram! Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szerestett jegyesedre, a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot. Oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az atyával egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen. Amen.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Kedves Mári Rádió hallgatók! Szeretettel köszöntjük Önöket innen a Székelyudvarhelyi stúdióból. Mikrofonnál Olasz Béla. Kedves rádió hallgatók! Imára hívjuk Önöket. Imádkozunk együtt a világ békéért, de különösen azért, hogy az emberi szívekben béke legyen, hogy megszűnjék minden háborúskodás, nyomor és éhínség, hogy Isten szeretett gyermekeiként tudjuk az üdvösség útjait munkálni. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Úristen, békesség Istene, Te jóságodban teremtetted az embert, és arra hívtad, hogy dicsőséged részese legyen. Dicsérünk Téged, és hálát adunk Neked, mert elküldted nekünk Jézust, szeretett fiadat, aki a húsvét misztériumában életét adta értünk. Ő a mi üdvösségünk, minden béke forrása, ő a mi embertestvériségünk köteléke. Hálát adunk Neked minden békevágyért, minden erőfeszítésért és minden kezdeményezésért, amelyet lelked ébresztett korunkban, hogy a világon béke uralkodjék és felváltsa a gyűlöletet a szeretet, a bizalmatlanságot a megértés, a közönösséget az összefogás. Nyisd meg szemünket és szívünket még jobban embertestvéreink minden baja előtt, hogy így mi is egyre jobban munkálhassuk a békét. Irgalmasság, Atya, emlékezzél meg minden szenvedő emberről, mindazokról, akik gyötrődnek és haldokolnak. Jöjjön el minden néphez, minden nyelvhez és nemzethez a Te országod, az igazságosság, a szeretet és a béke országa. Visszhangozza az egész föld a Te dicséretedet. Amen.

0: amennyire rajtatok áll, éljetek mindenkivel békességben. Istenünk, alázattal kérünk, hallgass meg könyörgéseinket, amelyekkel a békéért fordulunk hozzád. Légy irgalmas népedhez, hallgass meg könyörgéseinket. Urunk, ragyogjon arcod fénye minden betegre, szenvedőre és haldoklóra, és légy irgalmas hozzájuk, küldj jó szamaritánusokat, akik megmentik és ápolják a betegeket, a szenvedőket, a haldoklókat és a sérülteket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Uram, küldd le a mennyekből gyógyító erődet, érints meg, csillapítsd a szívek háborgását, enyhítsd a háború okozta szenvedést, és minden lappangó gonoszságot űsz távol tőlünk, légy testi és lelki orvosunk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Ajándékozz meg, Urunk, minket a te szereteteddel, hogy neked tetsző módon szolgáljunk, és neked tetsző módon építsük országodat, amely a béke országa.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Mindenható Úrunk, Szent Királyunk, aki megerősíted az esendőket, felemeled az elesetteket, és gyógyulást adsz az ember gyötrelmeire, könyörgünk hozzád, látogass meg minket irgalmaddal.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Istenünk, aki megpróbáltatások között élő gyermekeidet mindig irgalmasan meghallgatod, kérünk áld meg az időseket, a betegeket, a hontalanokat, akiket a háború, az éhínség, a nyomor megfosztott emberi méltóságuktól. Add meg nekik a hitkegyelmét, a testvéri közösség ajándékát, hogy emberhez méltó életet élhessenek.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk Istenünk, bocsásd meg mindazt, amivel vétettünk a világba beültetett gyönyörű isteni rend ellen, az emberi személy, a család és a nemzeti közösségek általad megálmodott harmóniája és rendje ellen. Kérünk, adj békét szíveinkbe, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelen és jövő bajaitól. A boldogságos és dicsőséges, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden háborítástól biztosak legyünk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Most segíts meg, Mária!
2: Ó, irgalmas Szűz anya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hői máj gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas Szűz anya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizze meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: Kedves rádióhallgatók, az elmúlt percekben együtt imádkoztunk a békéért. Tudjuk, mennyire törékeny a béke. Tudjuk, mennyire sérülékeny. Éppen ezért alázattal kérjük és kértük a mindenség Urát, ajándékozzon nekünk béke szerető szívet. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Önök Olasz Bélát hallották. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Hungária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Székelyudvar helyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián. Zenés köszöntő. Kívánságműsor a Mária Rádióban.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót 2026. július 24-én az Erdélyi Mária Rádió székelyudvarhelyi stúdiójából. A mikrofonnál Májai Erzsébet és technikai munkatársam József Ferenc. Zenés köszöntő című műsorunk kezdődik. Kedves hallgatóink is élhetnek a lehetőséggel, hogy Kinga, Kristóf és Kincső nevű szeretteiket, ismerőseiket, barátaikat köszöntsék jó kívánságaikkal. Kiemelten köszöntjük azokat a kedves hallgatóinkat, akik ma ünneplik névnapjukat, születésnapjukat, házassági évfordulójukat, illetve bármilyen számukra fontos eseményt. Hívhatnak a megszokott telefonszámokon, és köszönthetik szeretteiket a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ön. SMS-ben is megfogalmazhatják és elküldhetik jó kívánságaikat a 0758 420 555-ös telefonszámra. Van egy ötös ének és dallistánk, az egyes Egek királynéja Tóth Bélától, a kettes Csiszér László, Ó, én hiszek, a hármas Ave Mária Kovács Katitól, a négyes Bár tudnék így szeretni László Attilától, és az ötös Boanergész, Indulj és menj. Visszatom a kedves hallgatókat, köszöntsék szeretteiket, ismerőseiket. Itt a jó alkalom, ragadják meg és hívjanak. Addig is, amíg telefonálló csatlakozik hozzánk szívem meleg szeretetével, köszöntöm Anus nővéremet Nagyszebenbe, közelgő névnapja alkalmából, kívánva neki sok örömet, egészséget családjával együtt, a Jóisten áldása vezesse életüket.

0: Halló, hallgatjuk ön.
1: Halló, dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindre kiemem.
1: Szeretném köszönteni névnapja alkalmából Tankó... milyen névnapunó?
0: Kinga Kristóf Kincső.
1: Kinga, Tankó Kinga, minden elképzelhető jót, egészségben gazdag, hosszú boldog életet kíván, Csicsóból Marci Lévi családjával együtt.
0: És melyik dallal szeret?
1: Ezt kívántam, ne jutj. Köszönöm szépen a lehetőséget, dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, emmem.
1: Mi két napot kívánunk.
0: Köszönjük viszont.
1: Stúdióba.
0: Üzenet is érkezett. Nagy szeretettel köszöntöm Székely Szent Királyon Miklós Szabolcsot, közelgő névnapja alkalmából. A Jóisten éltesse, és vigyázzon rá mindig. Ezt kívánja egy lelki testvér. Én is csatlakozom a jó kívánsághoz, és Szabinak kívánok sok örömet, egészséget, boldogságot. A Jóisten éltesse nagyon sokáig. És akkor szóljon az ötös számú dal, amelyet küldünk nagy szeretettel Lőrinc Anna néninek Ülkébe, Csűrös Anikónak Székelyudvarhelyre, Kovács Annának Gyergyó Szent Miklósba, és Tifán Anusinak Varságra. A Jóisten éltesse őket nagyon sokáig, és telefonálót köszöntök nagy szeretettel. Halló!
1: Halló!
0: Mindörökké, emmel!
1: Fújtoláról vagyok, egy mindennapos hallgatójuk. Szeretném köszönteni az unokáim feleségeit, legelsősorban Borbát, Vajda Kingát, névnapja alkalmából, és minden jót kívánok az álmai megvalósításában, és szeretettel, békességben neveljék a két kicsi fiúkat. Azután szeretném köszönteni szintén unokámnak a feleségét, a tegnap volt a névnap, de nem jutottam be, Vajda Brigitát. Őt is minden jót kívánok neki, és neki is azt kívánom az alma, hogy sikerüljenek a belékezdett vizsgálja, amit folytat, és szeretettel neveljék három kis gyermeküket. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejutottak. Kívánok nekik minden jót, és az összes elhangzó dallal köszöntöm, mert nem tudom, hogy mik vannak benne.
0: Rendben. Mindörökké, mi is kívánunk sok örömet, egészséget, önnek pedig áldott szép hétvégét, és szóljon az Ave Mária Kovács Katitól a hármas számú dal mindazoknak, akiket felsoroltunk.

egészen is köszöntő műsorunkat hallhatják a kedves hallgatók. Ma a Kingát, Kristóf és Kincsőket köszöntjük, valamint mindazokat, akik ma ünneplik születésnapjukat. És telefonálót köszöntök nagy szeretettel. Halló! Hallgatjuk Önt. Mária Rádió. Halló! Nagy szeretettel köszöntjük. Adásban tetszik lenni. Hallgatjuk Önt. Halló, Mária Rádió. Hát próbálkozzon a kedves betelefonáló. Megragadom az alkalmat, és a következő dallal köszöntöm kollégámat, Józsa Ferencet, aki a hét elején ünnepelte születésnapját. Kívánunk neki sok örömet, egészséget, boldogságot szerető családjával együtt. A Jóisten éltessen nagyon sokáig, drága kollega, és szóljon az egyes számú dal.

0: Szeretettel köszöntjük. Halló?
1: Halló?
0: Hallgatjuk Önt.
1: Ja, itt Simon Dénes, a nyugdíjazott papi otthonból beszélek. Nyugalmazott be, volt plebános. Szeretném köszönteni az igazgatónőnket, Kingának hívják, és az egyik szakácsnőnket is. De azon kívül mindenkit, aki, már meg úgy tudom, vannak alkalmazottak is, ápolónők. Sok szeretettel imádkozunk, érettük. És jó Isten a stúdióban is mindenkit, aki Kinga névre hallgat, de minden munkását is a Mária Rádiónak.
0: Nagyon köszönjük.
1: És tiszteltessék Jézus Krisztus.
0: Mindenki emel, jó Isten éltesse önöket is, adjon jó egészséget és kitartást az életbe. Szívem meleg szeretetével szeretném köszönteni Mihály Jánosné Margit nénit Oroszhegyen. Születésnapja és névnapja alkalmából Isten áldását kérve életének minden napjára szerető családjával együtt, és szóljon a kettes számú dal.

Még van egy pár percünk a zenés köszöntő műsorunkból. Ragadják meg az alkalmat a kedves hallgatók, és köszöntsék szeretteiket, ismerőseiket. Ma a Kinga, Kristóf és Kincső nevű szeretteiket köszönthetik, vagy bármi más ünnepet, ünneplőket. Kádár Kristófot köszöntsük nagy-nagy szeretettel Csíksomjón. A Jóisten éltesse nagyon sokáig, erőben, egészségben, és szóljon a kette számú dal.

0: Halló! Nagy szeretettel köszöntjük!
1: Halló! Dicsért a Sika Jézus Krisztus!
0: Mindenekem!
1: Szeretném köszönteni Csíkszent királyunk Gállánkét, neki és a tegnap volt a nevenapja, kívánok neki gyógyulásra, beteg, és a Jóisten értesse sokáig, és adjon mi hamarabb gyógyulást neki. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki emmen. Mi is csatlakozunk a jó kívánsághoz, a Isten áldása legyen életüknek minden napján, önnek pedig áldott szép délutánt kívánunk. Ennyi fért nekünk a zenés köszöntő műsorunkba, maradjanak továbbra is a Mária Rádióba, hallgassák a Mária Rádiót. Májai Erzsébetet hallották, technikai munkatársam József Ferenc. Dicsertessék az Úr Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Zalder Éva Mária üzen önöknek az angyalok citeráján. Szent Annára és Szent Joákimra, a boldogságos Szűz Mária szüleire emlékezünk liturgikus emléknapjukon, július 26-án. Az új szövetségi könyvek semmit sem mondanak Szűz Mária szüleiről, nevüket sem említik. Egy második századi apokrif könyv szerint Mária édesanyját Annának, édesapját Joákimnak hívták. Az Anna név annyit jelent, kegyelemmel áldott, a Joákim pedig Isten megvégasztal. Szent Anna és Szent Joákim ünnepe a 13.-14. században terjedt el Európában. Annak az érdeklődésnek következményeként, amelyel Krisztus emberi természete és emberi valósága felé fordultak a hívők. Ekkor élénkült fel az üdvözítő nagyszülei iránti tisztelet is. Az ünnep dátuma a Mária feltételezett szülőhelye fölé épített templom fölszentelésének évfordulójából ered. A hagyomány ugyanis úgy tartotta, hogy Mária Jeruzsálemben született, és szülőháza a Betsedató közelében állt. Az 5.-6. században e föltételezett születési hely fölé bazilikát építettek, melyet július 26-án szenteltek föl. A bizánci rítusban július 25-én ülik Szent Anna asszony halála napját. Szent Annának Justinianus császár építtetett elsőként templomot Konstantinápolyban, Krisztus után 1550 körül. A keleti egyházban alakultak ki az Annához kapcsolódó első liturgikus ünnepek is. A korai periódusban a szent elsősorban anyai szerepében jelent meg. Nyugaton a 12. századtól terjedt el a július 26-ai ünnep. Ég szülte földet. Archaikus népi vers. Ég szülte földet. Föld szülte fát. Fa szülte ágát. Ága szülte bimbaját. Bimbaja szülte virágát. Virágja szülte Szent Annát. Szent Anna szülte Máriát, Mária szülte Krisztus Urunkat, a világ megváltóját. Európa szerte mindmáig az egyik legnépszerűbb női keresztnév Anna. És mivel Szent Anna Szűz Mária édesanyja volt, így a keresztény hagyomány ezen a napon ünnepli az édesapát, Szent Joákimot is. A legenda szerint Szent Anna szüleit Stolánusnak és Emerenciának hívták, és Betlehemben éltek. Anna a Názáretben élő Joákimnak lett a felesége, mindketten Júda nemzetségéből és Dávid házából származtak. 20 évig éltek már együtt, de nem volt gyermekük. A vagyonukat 3 részre osztották. Egy részt maguknak tartottak meg, a másik részt a templomnak és a papoknak adták, a harmadik részt pedig szétosztották a szegények között. Gyermektelenségük fájdalmát tovább fokozta egy eset. A templom szentelés ünnepére fölmentek Jeruzsálembe, és Joákim áldozati ajándékot akart felajánlani. De egy Iszakár nevű pap visszautasította az ajándékot azzal a megokolással, hogy bűnös kézből nem fogadja el. Joákim házasságának terméketlenségét ugyanis bűnössége nyilvánvaló jelének látta. Joákimot ez a megszégyenítés olyan érzékenyen érintette, hogy hazatérve elhatározta, nem maradt többé a városban, hanem elbújdosik az erdőkbe és a mezőkre a pásztorok közé. És így is tett. Nem sokkal később azonban megjelent neki Isten angyala, és megvigasztalta. Megígérte neki, hogy imádságaiért és alamizsnáiért Anna gyermeket szül, mégpedig egy leányt, akit majd Máriának kell nevezniük. Az angyal azt is megmondta, hogy a gyermek fogantatásától fogva telve lesz szent lélekkel. Szava igazsága mellé jelül azt adta, hogy Joákim menjen föl Jeruzsálembe hálát adni Istennek, és a templomban, az aranykapunál talál

találkozni fog feleségével, akit ugyanígy angyali jelenés indít arra, hogy a templomba menjen. Így is történt. Joákim és Anna találkoztak. Boldogan elmondták egymásnak látomásukat, majd hálát adván Istennek visszatértek otthonukba, Názáretbe. Anna az ígéret szerint fogant, és megszülte a kislányt, akit Máriának neveztek el. Máriát 3 éves korában a jeruzsálemi templomban Istennek szentelték. Joákim ezután hamarosan meghalt, Anna azonban megérte Jézus születését. A kicsi Jézus ott volt halálos ágya mellett, és békés, nyugodt halállal ajándékozta meg nagyanyját. Nyugaton, a keresztes háborúk Szentföld élményének hatására és a ferencesek nyomán lett népszerű Szent Anna ünnepe. Hazánkban Szent Annát Szent Anna asszonyként, a szegedi hagyományokban Kedd asszonyaként emlegették. Kiváltságos patrónájaként tisztelte a sok ügyében bajában az asszony nép, anyák, családok, gyermeket várók, vajúdók kérik oltalmát. Szent Anna, Máriának szülője, gyámola, felét száll az anyáknak kérése, óhaja. Hakit követniük kell, te vagy a példakép. Ó, áld meg gyermekökkel az anyák seregét. Kéri mennyben szent kegyelmet, ha kéred, megleszem, hogy éljen minden gyermek szentül, erényesen. Amen. Anna az asztalosok, bognárok, botfaragók, csipkeverők, esztergályosok, gazda asszonyok, harisnyakötők, lovászok, molnárok, orvosok, szülésznők, takácsok, varrónők, vászonkereskedők védőszentje. Céhpatrónaként tisztelték az asztalosok azért, mert hajdanában az oltárszekrény elkészítése a mesteremberek feladatai közé tartozott, már pedig Anna volt méltó arra, hogy az élő tabernákulumot, Máriát a méhében hordozza. A kádárok is tisztelték nyilván abból a megfontolásból, hogy Jessze törzséből, Anna és Mária méhéből sarjadt a szőlőtő, belőle termett a megváltás bora. A barokk korban Szent Anna külön tisztelet patrónája volt, ő volt a patrónája a haldoklóknak. Az Anna kultusz egyetemes társadalmi erejére jellemző, hogy a 7 napjai közül a 2 hosszú évszázadokon át egészen az ő tiszteletét szolgálta. A középkor elején Keddet az angyaloknak, másod keresztelő Szent Jánosnak szentelték. Az új kultusz a németalföldi beginák között keletkezett, s a középkor végén vált az európai katolikus világban általánossá. Kedd tehát szinte egy fél ezreden át Szent Anna asszonynak szentelt nap. A teleki kódex szerint Szent Emerencia asszony terőbelség, és szüli az ő első leányát Keddön, melyet neveze Annának. Szent Anna a hétnek nemi nemű Keddin szüle. Egészségbe szüli az igaz Dávidnak királyi plántáját, ez világnak előtte választott leányt, az édes Szíz Máriát. Mária Keddön választaték Istennek szülőanyjává, és Keddön szabadula meg a testnek tömlöcéből. Nagy Emőke művészettörténész a keresztény hitvilág központi család történetén Jézus szűkebb és tágabb családi viszonyain vezeti végig az olvasót. A szerző a gyulafehérvári főegyházmegyei levéltár levéltárosa és a kolozsvári Szent Mihály plébánia galériájának muzeológus munkatársa. Szent Anna a késő középkor folyamán a család és a nemzetség oltalmazójává vált. Benne látták ugyanis Jézus tágabb értelemben vett családjának magvát. Mivel késő részesült gyermekáldásban, ezért a vajudó nők, a terhes asszonyok patronájaként is tisztelték, de pestis idején is imádkoztak hozzá, a jó halál patronájaként is számon tartották. A legenda szerint Anna és Joákim idős házaspárként síratta meddőségét. Anna is gyermekáldásért imádkozott. Atyáink Istene, könyörülj meg rajtam, hallgasd meg könyörgéseimet, ahogy
megáldottad Sárának méhét, és megadtad neki a fiát, Izsákot. Jaj, nekem! Mihez is lettem én hasonlóvá? Nem lettem én olyan, mint az ég madarai? Mert még az ég madarainak is vannak fiókái előtted, Uram. A középkori Magyarországon ugyanúgy jelen volt Szent Anna tisztelete, mint Európa északi és nyugati részein. A források szegényes volt, amiatt nehezen lehetett teljes képet kapni a szent hazai kultuszáról, de jelenlétét bizonyítják az oltár és kápolna alapítások, valamint egyes településeknek és templomoknak a szent oltalmába való ajánlása. Ennek emlékét máig őrzi néhány falu név. Szent Anna Szlovákiában, Maros Szent Anna és Nyárád Szent Anna Erdélyben egyaránt a 14. században kapta védőszentje nevét. Számos kápolnát, plébániát is ajánlottak a szent védelmébe középkori városainkban. Az erdélyi Bánfihunyattól és Gyulafehérvártól, a tolnai Ozorán keresztül, Horvátországig és a felvidéki Stáráig. Népszerű patrónája volt Anna a céheknek és vallási társulatoknak is. Kultuszának terjesztésében kezdetben különösen a remete rendek és a Klarissza apácák butkolkodtak. A Szent Anna személye, illetve Mária fogantatása körüli teológiai vitáknak a magyarországi prédikációkban és legendákban is fennmaradtak nyomai. Szent Anna kultusza, illetve legendája az évszázadok során folyamatosan alakult, miközben újabb elemekkel gazdagodott. Anna kezdetben egyértelműen az anyaságot szimbolizálta. A szent három házasságához kapcsolódó nagy, szent családábrázolások központjába Anna, Mária és Jézus alakját helyezték, nem csupán Anna anyaságának állít emléket, hanem a köré csoportosuló családtagokkal Jézus tágabb rokonságát is bemutatta. A kor családközponti felfogása segítette a hívőt abban, hogy közelebb érezhesse magát a megváltóhoz. Említésre méltó, hogy a középkor után Szűz Márián kívül csak Szent Annának, Szűz Mária édesanyjának alakultak ki búcsújáró helyei Magyarországon. Ezek közé sorolható a székelyföldi Szent Anna tó partján álló kápolna is, mely a barokk Szent Anna kultusz egyik legkeletibb vendége. Szent Anna nevéhez itt is a termékenység kultusz kapcsolódik mindenek előtt. I. és András József, bölcseleti doktor, egyházi író, erdélyi katolikus püspök írja Szent Anna legendája végén. Amiképpen a víz annyival tisztább, amennyivel a szép forráshoz közelebb merítetik, úgy Szent Anna annyival nagyobb tisztasággal részesült a jóságos cselekedetekben, amennyivel közelebb volt a minden jóságos cselekedeteknek kútfejéhez, a Jézus Krisztushoz. Így kedves lévén ezért Szent Anna asszony az Isten előtt, kérjük őt, legyen szószólunk ő, Szent Fölségénél, és minélkünk nyerjen végig megmaradó szent malasztot, hogy holtunk után mindörökké örvendezvén dicsérhessük az Úristent a mennyei boldogságban. Amint ez már többször is elhangzott, a középkorban az egyik leggazdagabb szent kultusz Szent Anna alakja körül alakult ki. Mária édesanyjának, azaz Jézus nagyanyjának népi kultusza leginkább tehát a termékenységhez kapcsolódott, és pogány elemeket is tartalmazott. A népi Anna kultusz az idők során több mondával is egybemosódhatott, ilyen az erdélyi Szent Anna tó legendája, amely valószínűleg újkori keletű. Székelyföld egyik természeti nevezetessége a Szent Anna tó. Orbán Balázs, székely származású író, néprajzi gyűjtő, fotográfus, országgyűlési képviselő, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, így iratóról, a Székelyföld leírása című munkájában. A Szent Anna tavához három, sőt négy út is vezet. Egyik a Tusnádi fürdőtől a magas meredek csomágon ki, és egy gyakorlott hegymászóknak ajánlható, ennél hosszabb, de jóval kényelmesebb, s ökörszekérrel is járható,
a Brixádról odavezető erdei út. Kivételes az a gazdagság, amit Jókai Móra híres regényíró, a nagy magyar mesemondó művészete, a környezet, a tájak, kultúrák festése terén mutat. Tájleírásaival végigvezet a történelmi Magyarország regényes vidékein, a Fertőtől a Szent Annatóig, az Aldunától a Tátráig, de azon felül bejárja mind az öt világrészt, a jövő századot, vagy akár a földtörténeti korszakokat is. Jókai Mór útleírása. Részlet. Szent Anna tava. 3000 lábnyi magasban a tengerszín felett, körös körül 1200 lábnyira feljebb emelkedő bércek által képezett medencében, vaderdők árnyékában terül egy gömbölyű, nagyszerű tengerszem, melynek kerülete egy negyedrész mérföldet meghalad. Sima tükörlapja sötétzöld, a belenéző erdős bércektől a legnagyobb vihar sem ingatja meg azt, hab sem fordul rajta. A körülfekvő bércek ideforduló oldalát cser és bükk fedi, míg a tópartján körül roppant fenyők emelkednek, mint egy sötét rámába fogva az ércvilágú vízlapot. Ez alatt fenn a havasi hegyhetetén megszólal a méla pásztorkült elragadó hangja, a lélek gyönyörtől áradoz e fájdalmas édes zenétől, melynek ugyanúgy csodás hatása van, mint a harangszónak. Míg egy Istent imádni hív, amaz hazát imádni kész, hogy arccal borulsz a földre, és sírsz, és nem bírsz megválni attól. Ha e hangokat hallád, csak akkor érted, miért

mindannyiunk elekapója, a másik nagy mesemondó, így meséli el a tó történetét, melynek több változatát is lejegyezte a Székelyföld nagy szülöttje. A Szent Anna tó legendája. Mint egy nagy tál fenekén a víz pihen Szent Anna tava égben nyúló hegyek aljában. Körös körül fenyvesek koszorúzta hegyek. Járjatok be minden földet, s szebb képet ennél nem találtok. Ugyan ki gondolná, hogy ennek a gyönyörűséges tónak a helyén egykor réges-régen szörnyű magas hegy volt, s hogy tetején büszke vár, mely kevéjen nézette a csíki meg a háromszéki falukra. De nem egy maga kevékedette vár, csík és háromszék felett átellenben egy órányira, a ként lehelő, folytós szagú büdös barlang felett is vár állott. Jaj, de rég lehetett. Nyoma sincs most a várnak. No, de az emléke megmarad mindkettőnek. Két testvér lakott a két várban, mindkettő kevés, gőgös, szertelen. Szívükben nem lakozott szeretet senki iránt. A föld népét sanyargatták, fosztogatták, s egymást sem szerették. Mindig vetélkedtek, dicsekedtek, kinek van többje? Mind a két vár pincéjében, kádakban, érére verve állt a tenger, arany, ezüst. Egyszer aztán honnét nem, messze földről egy nagy úr jött látogatóba a büdösi várurához. Hat lovasintó jött. No, ilyen hintót, ilyen lovat még nem látott. Színarany volt annak a hintónak a kereke, tengelye, rúdja, aranyjal, ezüsttel, gyémánttal volt kiverve a lovak szerszámjas haj, a lovak tüzesebbek voltak a sárkánynál. Hiszen nem is volt többet nyugodalma a büdösi várurának, amint meglátta azt a hintót, meg azt a lovat. Mindjárt rászegődött a vendégre, nem hagyta békében. Adja el neki a hat lovat hintóstól, szerszámostól. Adok érte 6 kád aranyat. Nem eladó, mondta a vendég. Ráadásul a torjai uradalmat. Nem eladó. Megállj, gondolta magában, azért mégis az enyém lesz. Nagy vendégséget csapott, folyt a bor, akár az olt vize, s amikor a vendég virágos kedve derült, a büdösi várura elővette a kockajátékot. Arra számított, hogy majd a kockán elnyeri a lovakat hintóstól, szerszámostól. Hát jól számított, mert vele járt a szerencse. Elnyerte a vendégnek minden pénzét, s tetejébe 6 szép lovat mindenestül. Ahogy aztán elbúcsúzott a vendég, első dolga volt, hogy meglátogassa testvérét. Csak úgy repesett a szíve az örömtől, amikor előállt a 6 lovas hintó. Hely, de megirigyli majd azt a testvére. Lehet aranya, ezüstje több, mint ő neki, de ilyen 6 lovas hintaja nincsen. A testvére éppen ott ült a várpitvarában, amikor bevágtatott a 6 lovas hintón. Szeme szája elállt a csodálkozástól. Na öcsém, van-e ilyen 6 lovad? Kiáltott diadalmasan. Ilyen nincs, mondta az öcs. De lesz különb. De már azt szeretném látni. Hát még 24 óra sem telik belé, meglátod. Ennél különb? Én meg azt mondom, legyen a tied a várad, a váram, s minden urodalmam, ha ennél különb 6 lóval jössz hozzám. Nem is 6-tal, 12-vel. A büdösi várura fel sem ment az öccséhez. Csak meg akarta mutatni a lovait, hadd lepje el a sárga epe az öccsét, megfordult, s hazavágtatott, mint a sebes szél, még annál is sebesebben. Egész nap tűnődött az öcs, hogy honnét szerezen külön 12 lovat. Hiába tűnődött, hiába törte a fejét, nem tudta elgondolni, hogy hol találna nagy hirtelen olyan 6 lovat. Nem olyat, különbet, és nem is 6-ot, 12-t. Keservesen megbánta a hirtelenkedését. Hanem egyszerre csak mi jutott eszébe? Az jutott eszébe, hogy várába hozatja a vidék legszebb 12 leányát, azokat hintóba fogatja, s úgy megy a bátyjához. Összeparancsolta a jobbágyait, s küldte őket mindenfelé, ki, hol a legszebb leány tudja, hozza ide. Egy fél nap sem telt belé, jöttek a jobbágyok, s velük a leányok. Voltak 100-an is, egyik szebb a másiknál.
de a legszebb köztük egy Anna nevű volt. Ezt választotta először a várura. Aztán még 11-et melléje. És mikor ott állottak külön, szép sorjában, a szín alól előhúzta aranyos hintaját, s elébe fogadta a 12 leányt. Szegény leányok! Reszketve állottak a hintó előtt, szemükből szakadt a könny, mint a zápor eső, feltekintettek az égre, onnét sóhajtottak, és onnan vártak segedelmet. Aztán az úr felugrott a bakra, kieresztette bakosostorát, nagyot rittyentett, csak úgy zenged, zúgott belé az erdő. Gyí, előre, gyí! A leányok támolyogva léptek előre, de meg sem tudták mozdítani a nehéz hintót. Hely, szörnyű haragra gerjedt a hatalmas úr. Elővágott a részcsapós ostorral éppen Annára, aki legelül állott. Patyolat fehér húsából kiserkedt a vér, s jajszava felhatott a magasegekig. Gyí, Anna, gyí! Ordított az úr, s másodszor is rávágott. Verjen meg az egek, ura! Jajdult fel Anna. Süllyedj a föld alá, ártatlanok megölő gyilkosa! S én abban a pillanatban elfeketedett az ég. Villámlott, dörgött. Ég, föld megindult, recsegtek, ropogtak a fák. A vártornya ingadozni, hajladozni kezdett, aztán hirtelen összeomlott. Utána az egész várs, a föld süllyedt, mind alább, alább, míg nem egyszerre víz alá borult. És hallottuk csodát. Mikor lecsendesült az égharagja, a vár helyén egy gyönyörűséges tó pihent, s a tóban 12 hattyú úszkált. Távol tőlük egy sárkány vergődött a tó forgatagában. Erőlködött, hogy megfogja a 12 hattyút, de nem tudott kikerülni a forgatagból. A 12 hattyú meg csak úszott szép csendesen, kiszállottak a tópartjára, ottan megrázkódtak, s lánnyá változtak ismét, siettek haza mind a falujukba. Csak Anna maradt ott. Kápolnát építetett a tópartjára, s ebben a kápolnában töltötte életét csendes imádkozással. És jöttek, zarándokoltak a népek mindenfelől a kis kápolnához. Együtt imádkoztak a szent lelki és szent életi leánnyal, kit még életében szentnek nevezének. Halála után pedig róla nevezték el a tavat, Szent Anna tavának. A Szent Anna tó mellett álló kápolnára vonatkozóan számos egymásnak ellentmondó leírás jelent meg. Székely László, a Cséki Székelység vallási néprajzának kutatója egy, a Szent Anna tó délkeleti partján épült kápolnáról beszél. Balázs András plébános Kozmás község monográfiájában azt írja, hogy a tó északi részén eredetileg egy fa kápolna állt, amelyet a kozmási Tompos Péter 1764-ben felcserélt, azaz építetett egy új kőkápolnát. Az építkezést a szintén Kozmási Kozma Ferenc és két fia Ferenc és Tamás végezte. Dr. Bányai János geológus így foglalta össze a kápolnák és a búcsuk történetét. Már 1349-ből említik az oklevelek. Valósággal vonzotta a környék egyszerű népét, amely évenként kétszer Anna napján és kisasszony napján kereste fel a természet e szent templomát. E búcsukra 20-30 ezer ember is összegyűlt régente. Egy bizonyos. Itt a néphit kapcsolódott össze Szent Anna szellemiségével. Nem véletlen az sem, hogy az 1775-ben épített kápolnában a csíksomlyói kolostorból hoztak egy oltárt. Ez vonzotta, és ez vonza továbbra is ide a búcsusokat. Ez üzen a ma emberének is. Vas Albert erdélyi és mezőségi íróként különös és csodálatos motivum és témavilágot hozott létre. Ezek világalkotó elemei a természethez kapcsolódnak, vagy éppen a lelki vezetők, spirituális irányítók, a papok, szentek küldetésével függnek össze, mint az alábbi vers részlet sorai.
Vas Albert, a szív. Nézted már a Szent Anna tóvízét? Milyen titokzatos, milyen sötét. Semmit se látsz, csak olykor egy-egy furcsa csillanást, amint ezüst halak suhannak mélységein át. De olykor hirtelen jön valami eltévedt sugár. Zöldes világra gyújtotta lent a mét, s a mének vége nincs sehol. Sehol. Olyan a szív is, mint a Szent Anna tó titokzatos vize. Elnézed néha, zörgő kis doboz, furcsa, lecsukott. Hogy mikor, nem tudod. De néha jön egy csodás pillanat, kitárul a mély, oly szörnyű mély, hogy előtte szédülve megállsz, s imádkozol. Mi atyánk, szenteltessék meg a te neved. Ezzel a szívhez szóló gondolattal búcsúzom önöktől. Köszönöm, hogy minket hallgatnak. Zalder Éva Mária üzent önöknek az angyalok citeráján.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Tovább megyünk a mai műsorunkkal. Ott maradtunk el Nehemiás könyvénél, a fegyverzetnél, hogy mit jelentenek ezek a fegyverek. Az Efezusi levélnek a 6. fejezetében van leírva, hogy mik is ezek a szellemi fegyverek. Ne lehet olvasni az Efezusiakhoz írt levél 6. fejezet 10-13-as versoraiban. Annyit kell ebből tudni, hogy ha ezeket a fegyvereket nem vesszük fel, nem állhatunk meg az ördögnek a támadásaival szemben. És pedig azt mondja, hogy az Istennek minden fegyverét, nem csak egyiket vagy másikat, minden fegyverét majd felsorolja, hogy mik ezek. Álljatok hát elő, körül övezve derekatokat igaz lelkűséggel, és felöltözve az igazságnak mellvasába. Az egész Szentírás összefüggő tanúsága mindenütt ez, hogy ami van, azt veszi Isten a kézbe, és azt áldja meg. Az Úr Jézus hirdette az igét, nagy sokaság gyűlt össze és megéheztek. Mit vett az Úr Jézus a kezébe? Ami volt? Megkérdezte, hogy mi van? Mondták, hogy van itt 5 kenyér, meg 2 hal. De hát mi az annyi embernek? Mi az? És ami ott volt, azt kézbe vette az Úr és megáldotta. Összeszedtek 12 telekosár maradékot, aztán meg más alkalommal 7 telekosár maradékot. Igen, nem csak anyagilag, hanem szellemileg is ez a nyomorúsága az embernek, hogy mindig azután áhítozik, ami nincs, és nem elégszik meg azzal, ami van. Nem keresi mellé az Isten áldását. Minden területen meg lehet ezt látni. Isten azt kéri tőlünk számon, és az elég is, amit adott nekünk, amink van, amit a kezünkbe adott, amennyi időnk van, amennyi egészségünk van, az nekünk éppen bőségesen elég, ha Isten áldása van rajta. Amennyi erőnk van, az ahhoz a munkához bőségesen elég, amit Isten bízott ránk. Amennyi talentumunk van, az ahhoz a szolgálathoz bőven elég, amit Isten bízott ránk. Minden, ami van, amit Isten adott, elég ahhoz, amit Isten ránk bízott ezen a földön, hogy elvégezzük. Hát, amink van. Ugye ismerjük azt a történetet, volt egy asszonynak egy korsó olaja. Mit jelent az olaj? Az olaj a Szentléleknek a jelképe a Szentírásban. Egy korsó olajjal, tehát ilyen a hívő ember is tulajdonképpen. Ha valaki hívő ember, akkor van benne Szentlélek, mert akiben nincs benne Krisztus lelke, az nem az övé. Legjobban itt domborodik ki, amit mondok, hogy ami van, az nekünk elég. A Szentlélek által Isten szeretete van bennünk, Isten élete. Krisztus feltámadt élete van bennünk, ami elég a szellemi harcainkban is. Elég, és itt van a feltétel. Ha úgy járunk el, ahogy az asszony eljárt, addig nem volt ereje, amíg ott volt a korsóban bezárva. Mi kell ahhoz, hogy ez az olaj, ez a Szent Lélek, Krisztusnak a feltámadott élete olyan bőségesen áradó és gazdag, és gazdagító legyen, mint amilyen lehet mindannyiunk életében? 3 dolgot jegyeztem fel. Először is hit kell hozzá, hogy Krisztus élete bennem, a Szent Lélek bennem elég mindenre, amint csak Isten keresztül vihet engem ezen a földön. Nézzük meg, miben mutatkozott meg ennek az asszonynak a hite, hogy elhitte, amit a proféta mondott neki, menj haza, zárkozzál be, hord össze az edényeket és töltsed a korsóból, és a tele edényt állítsd félre. Hát testvérek, ez az asszony biztos, hogy korsóból olajat már sokszor öntött, de mindig azt tapasztalta, hogy annyival kevesebb maradt a korsóban, amennyit kiöntött belőle. És mégis megtette, amit a proféta mondott. Elment üres edényt kérni a szomszédoktól, mikor azok tudták, hogy milyen szegény, minek kell neki az az üres edény. Még ha tele olajjal kérte volna, vagy valamit kért volna benne, ami érthető lett volna. De hogy egy üres edény, minek a szegény asszonynak üres edény, mit akar beletenni, amikor semmilyen nincs. És az asszony vállalta ezt. Tudta, hogy szégyen nem vall a szomszédok előtt, hogy összekéri a sok üres edényt, és nem történik semmi, hanem üresen hordhatja vissza. És ebben látszik az is,
hogy ennek a hitnek ez mindjárt az elején nyílt megvallása volt. Ami történt, az csukott ajtóknál történt. De mégis tudtak róla, mert a szomszédoktól kellett az edényeket kérni. Aztán azért is megmutatkozott a hit, mert amikor ott volt az a sok üres edény, kezébe vette az asszony az olajat, és elkezdte önteni. Gondolkozhatott volna úgy is, hogy igen, most csak kiöntöm, itt van ez a sok edény, csak összemaszhatolom mindegyiket, aztán ennyi olajam sem marad, mint amennyi volt. De nem így gondolkodott, hitt Istennek. Innen folytatjuk majd, kedves Mária Rádió hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben arra hívlak benneteket, hogy legyetek a remény, a béke és az öröm emberei, hogy béketeremtő és életet szerető legyen minden ember. Kicsi gyermekek, imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy betöltsön benneteket erejével, a bátorság és az önátadás szent lelkével. Így ez az idő is ajándék lesz számotokra, és szentségben való út az örök élet felé. Veletek vagyok, és szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. május 25-ei üzenetet hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Kézdi vásárhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel és imádságos lelkülettel köszöntöm a kedves Erdélyi Mária Rádió hallgatókat a Székelyudvarhelyi stúdióból. A mikrofonnál Májai Erzsébet technikai munkatársam József Ferenc. Ima szándékokat fogadunk, hívhatnak a megszokott telefonszámokon, és imát kérhetnek a 0259 420 555, vagy a 0359 420 555-ön. SMS-ben is megfogalmazhatják, és elküldhetik az ima kérésüket a 0758 420 555-ös telefonszámra. És az általános ima szándékba vigyük az Úr elé és a boldogságos Szűz Mária elé kéréseinket, köszönetünket, hálánkat. Imádkozunk együtt a világ békéért, a pápáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, szerzetesnőkért, a Mária Rádió támogatóiért. Imádkozunk minden embertársunkért, a nemzetünk megmaradásáért, a betegekért, az őket ápolókért, az úton lévőkért, a vakációzó diákokért, a szabadságukat töltő testvéreinkért, valamint az zarándokokért. Imádkozzunk minden embertársunkért, mindazok, akik várják tőlünk az imát. És telefonálót köszöntök nagy szeretettel. Halló!
1: Halló!
0: Mária Rádió, hallgatjuk Önt.
1: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Sok szeretettel köszöntöm a székelyudvarhelyi műsorvezetőket, Erzsikét, sok szeretettel kívánok. Szeretném felajánlani ezt a rózsafüzért a családomért, a drága szüleimért, akik Oroszhegybe nyugszanak, a Jóisten nyugtassa meg őket, és a Mária Rádió összes hallgatójáért is felajánlom. S drága jó férjemet, a Jóisten éltesse sokáig is, adjon neki egészséget, és puszillak Erzsike. Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Én ma voltam Székelyudvarhelyről.
0: Imádkozzunk együtt, Irma, mindezen szándékokért, bizalommal. Minden imát és szentmiséket felajánlom. Fábián Teréz és Bálint Matild lelki üdvükért nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében Betlenfalváról. Minden imát és szentmisét felajánlom elhunyt szeretteimért, minden rokonomért nyugodjanak békében az Úr Jézus szent nevében Székelyudvarhelyről. Rózsafűzért fel szeretném ajánlani a gonosz távozásáért a családunkból. Jézusom, bízom benne, telefonálót köszöntök nagy szeretettel. Haló?
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenki, amen.
1: Rózsa fűzét, a szentmisét felajánlom a Mária Rádió összes zordozójáért és bemondójáért, és a bemondott imákért, és a lebénul gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, a látásomért, és a család békességért, az úton lévőkért, a betegekért, és az egész testvéreimért, a halottakért, a család és a szüleimért, és a két unokámért, és a drága gyermekem nyugalmáért.
0: Imádkozzunk.
1: Három évig meghalt, itt hagyott bennünket.
0: Nyugodjanak békében a megholtak.
1: Hagyjon neki örök boldogságot.
0: Hallgassa meg
1: Isten. Kértessék a drága Úr Jézus.
0: Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt bizalommal. A felsorolt szándékokért, az én szándékaimért ajánlom a rózsafűzért. Köszönöm szépen az imákat. Gyermekeinkért, az élő hit kegyelmért, és hogy rendeződjön az életük Isten akarata szerint, írja egy édesanya.

0: Haló, nagy szeretettel köszöntjük.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Minden aki emme.
1: A mai irgalmasság Rózsa Fizérét önökkel együtt fél szeretném ajánlani. Tanko Annáért, akinek vasárnap lesz nevenapja, Fédiért, Karvért és a család közös halottjait. Adja meg a jó Isten nekik az örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék neki. Akik ott pihennek a gyümölcsfelső, aki temetőre, és minden közös halottainkért, adja meg a jó Isten nekik az örök nyugodalmat. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenki ember, hallgassa meg a jó Isten kéréseinket, és imádkozunk bizalommal. A mai rózsafüzért felajánljuk Bakos Ignánc lelke ügyvért. Adjon az Úr neki örök boldogságot, az örök világosság fényeskedjék neki. Ezt a rózsafüzért felajánlom gyógyulásért, egészségért, a gonosz távozásáért, a csíksomlyói segítő Szűz Mária takarjon be védőpalástjával minket. Telefonálót köszöntök nagy szeretettel, haló!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindre kemme!
2: A mai rózsafüzért, a szentmiséket szeretném felajánlani édesapám lelküdvé, aki ezelőtt 19 évvel hagyott itt bennünket, valamint édesanyámé, bátyámé, Andriskáé, és minden megholti, akik életikbe hozzánk tartoztak, s a békálmát aluszták. Adjon a jó Isten örök nyugodalmat neki, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Valamint felajánlom minden beteg testvérünké, mindazoké, akikért nem imádkozik soha senki. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké amen, imádkozzunk együtt, én is a mai rózsafüzért felajánlom, drága jó elhunyt édesanyámért és nagymamámért, akik az Anna nevet viselték, adjon az Úr neki örök boldogságot a többi családtagokkal együtt. Ezt a rózsafüzért felajánlom gyógyulásért, a gonosz távozásáért, a csíksomlyói segítő Szűz Mária takarjon be védőpalástjával. A rózsafüzért felajánlom testvérem, tudjon aludni éjszaka, ne romoljon az állapota, hallgassa meg a Jóisten. Márkusz gyógyulásért, az orvosi eredményért, a daganatos betegségből és egészségért a családnak sok erőt, Jóisten áldott kegyelmét kérem a Szent Rózsafüzért. Telefonálót köszöntök nagy szeretettel. Haló?
3: Haló, dicsértessék Jézus Krisztus.
0: Mindenekkel.
3: Ezt az irgalmasság Rózsafüzért el szeretném ajánlani családom minden egyes tagjáig, gyermekeimé, unokáimé, akik a nagy úton vannak, a drága Jóisten és a Szűzanya áldása kísérje, hogy szerencsésen az érhessenek. Dicsértessék Jézus Krisztus, köszönöm szépen, hogy meghallgattak, egy áldott szép délután kívánok mindenkinek.
0: Mi köszönjük, hogy hívott, imádkozzunk együtt, mi is kívánunk áldott szép délutánt, hétvégét. Minden imát és szentmiséket, rózsafüzéreket felajánljuk hálából Szent Egyházára, Lőrinc Imre halálának évfordulójára. A Jóisten nyugtasson az anyaföldbe, nyugodjál békében, Jézus Mária szent nevében, szerető családja. Isten fizesse. Ezt az irgalmasság rózsafüzért felajánlom hálából a boldogságos Szűzanyának kegyelmért. Ma van házasságuk 55. évfordulója. Köszönöm a gyermekeimet, unokáimat, a családomat. Őrizzen és védjen ezután is. Marosvásárhelyről Erzsébet egy hálás hallgató. Isten fizesse és telefonálót. Köszöntünk nagy szeretettel. Haló? Mindenre kiemmem.
4: Ezt a Szent Rózsafüzért és a Szent szeretném ajánlni családom minden egyes tagjának az egészségét, hálából a kapott kegyelmekért, bűneink bocsánatáért, gyógyulásunkért, önökért, a Mária Rádió megmaradásáért, a hozzám tartozó halottainért, a világbékét, a papbástinkért, a püspököt, a pápáért, az úton levő ki, egy fiatal házas párért, akik most lesz is neki. Köszönöm szépen, dicsőtették Jézus.
0: Mindenki emmen, imádkozzunk együtt ezen szándékokért, bizalommal. Ezt a rózsafüzért felajánlom a családom minden egyes tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, a gonosz távozásáért, a bűneink bocsánatáért. Jézusom, bízom benned egy mindennapos hallgató hidegségről. Ezt a rózsafüzért felajánlom hálából a lányomért, köszönöm. Imád kérek bűneink bocsánatáért, egészségért, szédüléseim elmúlásáért ne legyenek rossz gondolataim. Isteni hitemért, drága Jézusom, segíts meg! Köszönöm szépen, írja egy édesanyja, telefonálót köszöntök nagy szeretettel. Haló? Haló, Mária Rádió?
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindre kiemel?
5: Ezt a Szent Rózsa füzért felajánlom, önökkel imádkozva felajánlom betegeinkért és halottainkért. Köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen. Imádkozzunk együtt. Drága jó Istenem, segíts meg a családomat, adj egészséget és szerencsét a családunkban, és a fiamnak szeme gyógyuljon meg. Hallgassa meg a jó Isten. Felajánlom ezt a rózsafüzért minden beteg gyógyulásáért, írja Péter Szovátáról. Férjem egészségért, a műtét sikeréért, gyógyulásért, minden betegségből kérem a szűzanya oltalmát. Köszönöm. Hálából a szűzanyának minden kegyelemért ajánlom a rózsafűzért. Köszönöm. Az irgalmaság rózsafűzért felajánlom a drága jó szüleimért, a férjemért, a testvéremért, a sógornőmért, az anyósomért. Adj, Uram, örök boldogságot nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Köszönöm, írja Teréz Alfaluból. Haló, Mária Rádió. Haló, hallgatjuk Önt, adásban tetszik lenni. Felajánlom a rózsafüzért hálából a kapott kegyelemért, a világbékért, a családom egészségért, anyagi gondjaink megoldásáért, a halottaim lelki üdvért és egy fontos szándékért. Köszönöm. És telefonálót köszöntök nagy szeretettel.
6: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindjárt kiállni.
6: A rózsafüzérbe elhangzó imáimat szeretném felajánlni. Hálával az eddig kapott kegyelmekért, a bűneim bocsánatáért, az egészségemért, főképpen, hogy gyógyuljanak meg a lábaim, hogy tudjak járni, hogy ne szoruljak senkire. Mindazokért, akik őszinték és szeretettel viszonyulnak hozzám, akik segítenek, Isten áldása legyen rajtuk, valamint a hozzám tartozó halottak bűneinek bocsánatáért, lelki nyugalmukért és az örök világosság fényeskedjen nékiek, nyugodjanak békében, valamint a Mária Rádió dolgozóiért és önkéntesiért, az egészségükért, és a Jóistenke áldása legyen mindenkin, és a hozzám tartozó halottak bűneinek bocsánatáért, valamint a világ békéért.
0: Hallgassa
6: köszönöm
0: meg a Jóisten.
6: Köszönöm szépen, hogy megtetszett hallgatni.
0: Mi köszönjük, hogy hívott, imádkozzunk együtt. Imád szeretnék kérni hálából a menyem jó útra téréséért, a fiam egészségért, hite megerősödésért, áldásért kérem a szűzanya segítő kegyelmét. A rózsafüzért felajánlom, a Mária Rádió fennmaradásáért, munkatársakért, önkéntesekért, adakozókért. Gyermekeimért, a családjaikért ajánlom a rózsafüzért. Az irgalmasság rózsafüzérét felajánlom a drága jó szüleimért, férjemért, a testvéremért, a sógornőmért, az anyósomért. Adj, Uram, örök boldogságot nekik. Hallgassa meg a jó Isten. A heti imákat és szentmiséket, rózsafüzéreket felajánlom hálából kápolnás faluba Péter Magdolna névnapja, lelke névnapjára, lelke üdvért. A jó Isten nyugtassa az anyaföldbe, nyugodjon békében. Az örök világosság fényeskedjék neki, Jézusom, bízom benned, Isten fizesse. Ennyi fért az ima szándékba, maradjanak velünk, imádkozzuk együtt az isteni irgalmasság rózsafüzérét. Dicsertessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat a Széki udvarhelyi stúdióból. Imádkozzák velünk az Isten irgalmasság rózsafűzérét, a világ békéért. Kérjük Isten irgalmát bűneinkért, magunk és az egész világ számára. Ó, Isten irgalmának minden hatósága, bűnös ember egyetlen mencsvára. Te az irgalom és könyörület tengere vagy, ki alázattal kér, megsegített azt. Gondoljunk áhítattal Jézus kínszenvedésére, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön.

a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra,

0: lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinket és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.

0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Hírgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Hírgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd

0: vannak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézusom,
0: bízom benned.
2: Szent Faustina nővé,
0: könyörögj érettünk.
3: Ó legirgalmasabb Jézus, jóságod végtelen, kegyelmednek kincsei pedig kimeríthetetlenek. Határtalanul bízom irgalmadban, amely minden művedet átfogja. Átadom magam neked, teljesen és feltétel nélkül, hogy így éljek és törekedjek a keresztény tökéletességre. Terjeszteni akarom irgalmasságod üzenetét, az irgalmasság cselekedetei által, lelki és testi értelemben egyaránt, fáradozva a bűnösök megtérésén, vigasztalva a rászorulókat, betegeket és szomorúakat. Ezért óvj engem, ó Jézus, mint saját tulajdonodat és dicsőségedet, és bár néha rettegek a félelemtől, tudatosítva magamban gyöngeségemet, te egyúttal határtalan bizalmam a te irgalmadban. Add, hogy minden ember idejében megismerje, irgalmad végtelen mélységét, megbízzon benne, és dicsőítse mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Megköszönjük a kedves Mária Rádió hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak az isteni irgalmasság rózsafüzérébe, akik önökkel voltak.
2: Pál Ferenc,
1: Kovács Manci,
4: Szeszenikő Bernadett,
5: Szász István Márk,
3: Májai Erzsébet és technikai munkatársunk József Ferenc. Kívánunk önöknek Isten áldotta szép délutánt, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Dicsertessék az Úr Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Szeretett jó hallgatók, Per François Potez, az öröm súlya papnak lenne a napjainkban, című könyvét olvasom, saját gondolataimmal fűszerezve, Benoit pap testvérének írja ezt a könyvet, és a papi lelkületről prédikál benne, illetve néhány papi indítást ad a pap testvérének. Úgy gondolom, hogy ez nem csak a papoknak, hanem minden kereszténynek is szól, a lelkület, a krisztusi lelkület elsajátítása. Eddig arról olvastunk, hogy irgalmas tekintettel, irgalmassággal jelen lenni a pap testvérnek, vagy épp a híveknek, elérhetőség és a papi örömnek a súlyáról, és most elérkeztünk a jelenlét című irgalmasság témájában a szent sebezhetőségre alcímhez. Ennek az irgalomról szóló levélnek a befejezéseként még meg szeretném említeni, írja Prer François Potez Benoit pap testvérének, meg szeretném említeni Szent Második János Pált. Vele felfedeztem valami mást, ami megváltoztatta, sőt azt is mondhatnám, egészen felforgatta az életemet. A pápa, akit néha úgy emlegettek, mint Isten atlétája, színész tehetséggel megáldott, fáradhatatlan ember volt, aki akkora tömegeket tudott összehozni, mint előtte senki más. Legyőzhetetlennek tűnt számunkra, falakat volt képes lerombolni. Aztán lassanként az évek során legyengítette a betegség. Olyannyira, hogy az utolsó időkben már csak tehetetlen öreg ember volt, aki mozdulatlanul ült kerekesszékében. Folyt a nyála, beszélni nem nagyon tudott. Néhányan kritizálták, azzal érveltek, hogy rég le kellett volna mondania. Úgy vélték, egészen abszurd dolog egy ilyen fogyatékos pápát megtartani. Az egyház imázsát is károsan befolyásolja. Mások, mi közéjük tartozunk, épp ellenkezőleg gondolták. Csodálták bátorságát, mely szinte a hősiességet súrolta. Tudott még a fiatalokhoz szólni Rómában a 2000-es ifjúsági világtalálkozó, amire több mint 20 éve pont azelőtt került sor, hogy beléptél a szemináriumba, írja pap testvérének, kitörölhetetlen emléket hagyott bennünk. Megdöbbentő módon utolsó lelkipásztori utazásai is rengeteg gyümölcsöt hoztak. Éreztük, hogy ott, akkor valami rendkívüli dolog történt. Az igazat megvalva, prófétai látogatások voltak ezek. Utána pedig elkövetkezett a vég, agóniája nagy hatást gyakorolt ránk, meg a temetése a Szent Péter téren. Jóval később, úgy 2-3 év múlva értettem csak meg azt, ami mindent megváltoztatott bennem, a sebezhetőség adományát. Második János Pál a 2004. októberétől 2005. októberéig tartó időszakot az Eukarisztia évének nyilvánította, ám annak a közepén 2005. áprilisában meghalt. Utolsó Ecclesia de Eucharistia kezdetű enciklikáját éppen egy évvel korábban adta ki, amelyben a többek között arra buzdított minket, hogy váljunk eukarisztikus férfiakká és nőkké. Én magam végig azon töprengtem, vajon mit jelenthet eukarisztikus emberré válni. Aztán lassanként feltárult előttem, emlékeztem, hogy Második János Pál végig látható akart maradni, pedig sokkal inkább elrejtették volna a nyilvánosság elől. Nem magát akarta mutogatni, hanem látható akart maradni. Bizonyos értelemben hagyta magát leleplezni. Visszagondolva erre a magát felajánló emberre, megértettem, hogy Isten őt fokozatosan azonosította azzal a kiszolgáltatott szeretettel, ami az eukarisztia. Ez a sebezhetőség ne továbbja. A megfeszített és a világnak felajánlott Krisztus örökre kiszolgáltatva üdvösségünkért, Atya szeretetének. Ő a világ végezetéig jelen akart lenni
ebben a felajánlásban és áldozatban, a bemutatott és a híveknek imádásra kihelyezett eukarisztiában, ugyanúgy, mint kiszolgáltatva azok közömbösségének, sőt szítkozódásainak, akik abszurdnak vélik ezt a sebezhetőséget. Krisztusban szeretett kedves testvérek, egyik búcsús élményem, amikor egy idős paptestvér látogatott el a búcsunkra, kis kankós pálcájával előre jött a gyóntatás után, s leült egy csendes sarokba. Ott voltak daliásabbnál daliásabb, nagyobb, elismertebb papok, de a híveim mindazt az idős papot nézték. S a búcsú után meg is kérdezték, ki volt az a pap, papbácsi. S mondtam, hogy ki volt, egy nyugdíjas idős pap, hát olyan szép látvány volt. Olyan jó volt nézni, ahogy idősen, betegen, ott van, a szentmisét magukkal végzi. Krisztusban szeretett keres testvérek, néha azt a színészt veszük észre leginkább, aki hátul marad, aki rejtve marad. Mit csinál ott hátul? Miért maradt ott? Mit mond? És keres testvérek, ez a hátullevés, vagy jelenlevés a tehetetlenségünkben is egy nagy prédikáció. 90-valahány éves betegeim mind megunták már az életet, bocsánat a kifejezésért, ők mondják ezt a kifejezést, de belefáradtak az életbe, a tehetetlenségbe, a nyomorba, hogy nem tudnak hasznosak lenni, hogy már az imádságot is összekavarják. És akkor mondják, hogy hát mikor szólít el a Jóisten, vagy mikor tesz már jót velem, mondom, hogy a Jóisten értem, hagyja itt magát, hogy nekem legyen egy prédikáció, hogy ne csak akkor érezzük hasznosnak magunkat, amikor valamit jól csinálunk. Nem a tehetetlenségben is megvan a hasznosságunk, mert Isten szeretett gyermekei vagyunk. A Jóisten is már rég hazahívott volna, mondtam nekik, hogyha hazahívott volna bennünket, ha azt mondanánk, hogy szeretnék veled lenni Jézusom. De még csak a nehézségek elől akarunk elfutni, addig a jó Istennek se kellünk, amikor ki akarunk bújni a feladataink elől. Ezért eukarisztikus emberekké kell legyünk, vagyis feláldozhatóak, vagyis odaszenteltek, tehetetlenségünkben is Istenről beszélő emberek legyünk. Nagyon fontos ez. Érdemszerzés ideje a földi életünk, ezért a tehetetlenségben vagy a betegségben is tudunk imádkozni. Lehet, hogy pont azokért a családtagokért, akik most hajtják az életet, most bizonyítnak, most küzdenek a megélhetésért. Lehet, hogy értük kell imádkozzunk. Vagy lehet, hogy az unokáinkra kell vigyázzunk. Azért, hogy a fiatalok tudjanak dolgozni, tudjanak elmenni, kikapcsolódni, és így tovább. De mindenféleképpen az öregségnek is megvan az áldása. Minden tehetetlensége mellett, minden kiszolgáltatottsága mellett. Hányan azért imádkoznak, hogy ne kelljen őket ágyba forgassák, ne kelljen őket gondozzák. És ebben van, kedves testvérek, egy kis önzés is. Nem csak jó indulat, hogy na, a hozzátartozóimnak akarok jót, hanem benne van az az értés, hogy jaj, hát reám úgy emlékezzenek, mint aki annyit tettem, annyit dolgoztam, vagy olyan szép voltam, és így tovább. Kedves testvéreim, az oltári szentséghez hasonlóan a mozgás korlátozott beteg sem védekezhet. Teljesen kiszolgáltatott. De mégsem mondjuk azt, hogy fél élete van, vagy az nem élet, amit ő él. Sőt, nagy szeretettel gondozzuk, minden nap örömmé tesszük az életét. Egészen magára hagyott másoktól függő embertársainkkal is ugyanígy ennek a kockázatát kell vállalnunk. A kiszolgáltatottságban Isten szeretetét kell megéreztetnünk. Végül is azt hiszem, írja a pap, valóban ezt jelenti az irgalmasság emberének lenni, annak elfogadása, hogy sebezhetővé váljunk, lassanként azonosuljunk a védtelen, önmagát feltáró szeretettel. Egy híven mondta el, hogy
nem volt nála pénz, amikor a koldus a kezét nyújtotta felé, ezért odaült melléje, és szóba elegyedett vele. Pénze nem volt, de volt egy jó szava, egy bátorítása. Mindig van, amit adjunk. Sokszor feltehetjük magunknak, mi papok is a kérdést, ugyanúgy, mint a házasoknak, az imponáló, hódító szeretet oldalán állunk-e, vagy a feltárulkozó, önmagát kiszolgáltató szeretetén. Vigyázat, ha a feltárulkozó szeretetet választjuk, könnyen ráfizethetünk, de megnyerjük általa az életet. Krisztusban szeretett kedves testvérek, engedjük, hogy ez a téma magunkkal sodorjon. Engedjük, hogy Isten áldásával váljon ez a témánk. Az időskor, az elesett kor, a tehetetlenség, az sokszor áldássá válik. Fiatal papként is lehetek tehetetlen. A híveim makacsága, önkényessége, érdektelensége miatt. Fejre is állhatunk, úgysem jönnek jobban templomba. Vagy kereshetjük a könnyű, hívek megfogásának az igényét. Sztárműsorokat csinálhatunk, vagy 5 perces szentmiséket, 5 perces prédikációkat, hogy megfogjuk az embereket, de nem fogjuk megfogni, sőt, megtanítjuk őket arra, hogy ne legyenek igényesek, hogy a hosszabb szentmisét már unják. Én hiszem, kedves testvéreim, hogy az én szentmiseimről bármilyen szentmisére mennek a hívek, az nem lesz nekik unalmas. Nem azért, mert itt már ki vannak edzve is, az unott misét is el tudják viselni, hanem azért, mert abban az egy órában az jó istenéikkel legyünk. Engedni, hogy átmossa a szívünket a jó Isten, és az ő szeretete. Tehetetlenségünkben a legnagyobb erőforrásunk a jó Isten. Belé kapaszkodunk, benne reménykedünk. És ezért kell, hogy megtapasztaljuk fiatalon is a tehetetlenség, reménytelenség érzését. Nem biztos, hogy ez egy betegség által jön, lehet, hogy csak egy kérdés megoldása, egy probléma feloldása kapcsán jön. De mindig ezek a nehézségek, elesettségeink arra tanítanak minket, hogy Istenben még jobban bízzunk. A pap az öröm embere, a pap az irgalmasság embere, elmélkedtük eddigi fejezetekben, most pedig rátérünk talán a mindenki által a legkedveltebb papi témára, hogy a pap nőtlen ember. A pap férfi és nőtlen. Kedves Benoit, írja Père François Botez, az öröm súlya papnak lenni napjainkban című könyvében a pap testvérének. Kedves Benoit, számodra nyilván nem újdonság, de napjainkban akadhatnak néhányan, akiknek igen, a pap férfi. Elég nagy ostobaságnak tűnik ezt hangsúlyozni, pedig igen sokat mondunk vele. Kijelentve, hogy a pap férfi, azt is állítjuk, hogy ugyanolyan erősségei és gyengeségei vannak, mint az összes többinek. Emlékszem egy pillanatra, ami nagy hatással volt rám, 2010. június 11-én, az Árci plébános halálának 150. évfordulóján zárta le a papság évét 16. Benedek. Néhányan ott voltunk Rómában, a Szent Péter téren, hogy a világ minden tájáról összesereglett több ezer pappal együtt koncelebráljunk a pápai misén Jézus szíve ünnepén. Már jóval korábban befutottam, és nézegettem a csoportokban érkező papokat. Akkor döbbentem rá, ami azelőtt nem tudatosodott bennem, valójában milyen hétköznapi emberek. Volt közöttük mindenféle, kicsi és nagy, fiatal és idős, kövér és sovány, jól fésült és hanyag megjelenésű, visszafogott és világias, vihorászó és suttogva beszélgető, értelmiségi és kevésbé iskolázott. Szóval pont olyan férfiaknak tűntek, mint idézőjelbe téve mindenki más. Én pedig arra gondoltam magamban, Isten mégis mindnyájunkat kiválasztott a többi ember közül, hogy papként adjon minket a világnak. 16. Benedek egyébként ezt sokkal jobban megfogalmazta homiliájában, idézem,
Isten egy egyszerű férfit használ fel arra, hogy általa jelen legyen az emberek között, és javukat szolgálja. Ez a vakmerő bátorság, hogy emberekre bízza magát, miközben ismeri gyöngeségeinket, ám mégis képesnek tart arra, hogy a nevében jelen legyünk és cselekedjünk. Istennek ez a vakmerő bátorsága rejtőzik a papság szóban. Következő alcímünk érési folyamat. A pap ugyanolyan, mint mindenki más. És ahogyan a többieknek, úgy neki is szert kell tennie egy bizonyos emberi és érzelmi érettségre, azaz kiegyensúlyozottnak kell lennie. Annál nagyobb szüksége lesz erre, minél nehezebb helyzetekkel szembesül a későbbiekben. Meggyőződésem, hogy ezt az érettséget és személyes egyensúlyt még a papságban való elköteleződés előtt el kell érni. Tudom, ma már nem haragszol rám, amiért annak idején ragaszkodtam ahhoz, hogy fejezd be tanulmányaidat, mielőtt belépsz a szemináriumba. Sőt, még legalább valami minimális szakmai tapasztalatot is szerezd előtte. Pedig Isten a tudója, mennyire égtél a vágytól, hogy rögtön válaszolj a hívásra. Mivel hosszantartó tanulmányokba kezdtél, én végül belementem a gyorsításba, arra gondolva, talán nem is biztos, hogy mindent végig kell csinálnod. Megegyeztünk, írja a pap testvérének, hogy elfogadjuk Isten válaszának, amit annak a szemináriumnak az előjárója mond majd neked, ahová jelentkeztél. Ő pedig szintén arra kért, fejezd be az egyetemet. Később te magad többször megerősítetted, egyáltalán nem bántad meg, hogy így alakult, sőt kifejezetten hasznosak voltak ezek az évek a folytatást illetően. Ugyanezt mondhatom magamról is. Neked már meséltem, Isten a tudója, mennyit sírtam amiatt, hogy nem értettem, miért várat ilyen sokáig az Úr, mielőtt közölné velem, hova akar vezetni. Szenvedélyesen szerettem az akkori életemet, de ízott bennem a vágy, hogy végre válaszolhassa kívására, és az évek múlásával csak egyre hevesebb lett. Azt már jóval előtte megígértem neki, hogy nem magamtól fogom meghatározni sem az időt, sem a helyet. Amikor pedig sírva panaszkodtam erről lelkiatyámnak, ő mindig így válaszolt, 30 év, François, Jézus 30 évig maradt Názáretben, pedig neki nem kellett arra várnia, hogy benőjön a feje lágya. A történtek végül is nagy hasznomra voltak, mert kellettek ahhoz, hogy most az a pap lehessek, aki vagyok, és jobban tudjak segíteni a nálam fiatalabbaknak. Néhányan úgy gondolják, a szemináriumba vagy a noviciátusba nagyon fiatalon kellene felvenni az embereket, mert ma sokkal sérülékenyebbek, mint régen voltak. Így módon kellene persze megvédeni őket a hosszú várakozásból fakadó káros tapasztalatoktól, amelyek a hivatás elvesztésének kockázatát jelentik nehézségeikkel teli világban. Szerintem, írja Père François Potez atya, épp fordítva áll a dolog, mivel a mostani fiatalok gyengébbek, ezért több időre van szükségük, hogy személyiségük megérjen. Kísérni kell őket, de leginkább abban, hogy fel tudjanak nőni egy olyan világban, amelytől nem szabad félniük. Meg kell tanulniuk szeretni a világot, megismerni a veszélyeit és lehetőségeit, szabadon élni benne. Mert a szeminárium nem menedékhely, sőt tovább megyek, falai között lehetetlen igazán érett személyiségre szert tenni. Értelmileg igen, és bizonyos tekintetben érzelmileg is, de egy abszolút meghatározó területen, a férfi szexualitás vonatkozásában ez kizárt. Erre később majd visszatérünk. Igen, tudjuk, vannak kivételek, olyan fiatal emberek, akik nagyon korán érnek. Az viszont egyáltalán nem biztos, hogy ezzel párhuzamosan meg is erősödnek. Akárhogy áll a dolog, a kivétel ritka, különben nem lenne kivétel. Eszembe jutnak, bocsásd meg, hogy megint magamról beszélek, de biztos vagyok benne, hogy az Úr azért adta nekem ezeket a tapasztalatokat, hogy ma okosabban tudjam megítélni a dolgokat,
azok az évek, amelyek az előkészítőben majd a Haditengerészeti Akadémián töltöttem el. Rendkívül izgalmas időszak volt, amikor mi férfiak egymás között tréningezhettünk, s a ránk váró élet teljességére, mivel akkoriban még nem voltak, koedukáltak ezek az iskolák. Milyen csodálatos életre szóló barátságok szövődtek ott. Természetesen voltak barátnőink is, akik közül néhányan csillagként maradtak meg életemegén. Velük tanultunk táncolni, ugyanakkor együtt ízleltük meg a férfi és a nő között lévő egészen kivételes és alapvető harmóniát. Ezek a barátnők tanították meg nekem, mit jelent férfinak lenni. Általuk tapasztaltam meg férfias életerőmet. Milyen nagyszerű meglepetés volt aztán felfedezni tágas világunkat, amikor a Jeanne d'Arc fedélzetére léptünk. A Jeanne d'Arc nevet viselte az a helikopterhordozó, amelyen a tisztjelöltek kiképzésük keretében körbeutazták a földet. Bár ez az oktatóhajó már nem létezik, a haditengerészeti iskola hallgatói továbbra is részt vesznek hasonló programon, amit a korábbi hajó után Jeanne-nak neveztek. Még egyszer mondom, nem állítom, hogy mindenkinek ugyanazt az utat kell bejárnia. Mert pontosan annyi út létezik, ahány ember. Ismerek kiváló papokat, akik nagyon fiatalon léptek be a szemináriumba. Láttam azonban szép számmal olyat is, akiknek derékba tört az élete. Sokan meg tudják erősíteni, hányszor segítettem hozzá fiatal embereket, hogy bírják türelemmel. Néhányan közülük rájöttek, hogy útjuk más irányba, nem a papság felé vezeti őket. Voltak, akik beléptek ide vagy oda, az Úrnak adták életüket, de nem ott és nem úgy, ahogy azt eltervezték. Ez egyébként annak a bizonyítéka, hogy hivatásuk beérett, és vele együtt ők maguk is. A férfias és nőies tulajdonságuk harmóniája. Egy következő levélben még szólok majd a szabadság kérdéséről, ami oly fontos a hivatás témájában. De előbb engedd meg, hogy visszatérjek a férfiasság és a nőiesség harmóniájához. Mivel a pap idézőjelben olyan, mint bárki más, nyugodtan használhatjuk rá a nőtlen kifejezést. Ez pedig nagyon széles perspektívát nyit ki számára. Isten újra szólt, teremtsünk embert képmásunkra, magunkhoz hasonlóvá. Isten megteremtette az embert saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket. Isten képmása. Idézőjelbe a kettő egysége, ahogy Szent II. János Pál pápa mindig mondta. Ez azt jelenti, hogy a férfi önmagában még nem Isten képmása, de a nő sem egyedül. Ők ketten együtt önmaguk kölcsönös odaajándékozásában jelentik meg Isten képmását. Ezért van az, hogy nem is lehetünk igazán emberek, csak ha megtörténik önmagunk kölcsönadása, odaajándékozása. És a kölcsönös odaajándékozáson van a hangsúly. És az önzetlen önátadáson, még mindig Szent II. János Pál pápa tanítását idézve. Márpedig ez az önátadás a teremtő jó akaratához híven a házasságban valósul meg természetes módon. Benne válik bizonyossággá a testiség párkapcsolatban betöltött szerepének jelentősége. Amikor a férj örömet szerez feleségének, jogos büszkeséget, igazi boldogságot tapasztal meg, ami ennek az ajándéknak a minőségéből fakad. Márpedig a papi celibátus magában foglalja a lemondást erről az örömről. Azonban, ha le is mond a test ajándékozásának öröméről, attól még nem mond le a férfi szexualitás saját értékéről. Hiszen a szexualitás nem csak a párkapcsolat nemi aktusában valósul meg. Különben maga Jézus Krisztus sem lett volna valóságos férfi. És Mária sem lett volna igazából nő. A papi élet magába foglalja az, egyébként abszolút legitim emberi értékeken túl kiteljesedő szexualitást. A papnak fel kell áldozni a szexualitás
természetes kiteljesedését, de nem az alapjait. Ellenkező esetben a celibátus öncsonkításnak minősülne. Bár a szexualitásról le van választva, annak egy része, amire a Szentírás is utal ezekkel a szavakkal, alkalmatlan a házasságra a mennyek országáért, de a celibátus nem teszi aszexuálissá a papokat, nem megcsonkított vagy félre sikerült férfiak ők. Jézus mondja, mert vannak házasságra alkalmatlanok, akik anyjuk méhétől így születnek, és vannak házasságra alkalmatlanok, akiket az emberek tettek házasságra alkalmatlanná, és vannak házasságra alkalmatlanok, akik önmagukat tették házasságra alkalmatlanná a mennyek országáért. Aki fel tudja fogni, az fogja fel. Krisztusban szeretett kedves testvérek, Máté evangéliumának 19. fejezetéből 12-es verset idéztem, mit mond Jézus a celibátusról. Azt írja Père François atya Benoît pap testvérének, következő 2-3 levelemben arról szeretnék majd beszélni, mindez hogyan fordítható le konkrétan egy pap életére. Ahhoz, hogy igazán férfi legyen, a papnak meg kell találnia örömét, büszkeségét és kiteljesedését saját férfiasságában, hasonlóan Krisztushoz, aki maga az igazi vőlegény, az atya képmása és a jó pásztor egy személyben. De amit most mondani akarok, hogy mielőbb egy fiatalember válaszolna a hívásra, és örökre elköteleződne a nőtlenség mellett, meg kell éreznie, amit én a férfiasság és a nőiesség harmóniájának hívok. Természetesen nem azt állítom, hogy mindent meg kell tapasztalnia, azért, hogy idézőjelben tisztába legyen vele. De szükség van rá, hogy legyen tudomása ezekről az érzelmekről, megtanulja kezelni őket, tudjon uralkodni rajtuk, és felajánlva győzedelmeskedjen fölöttük. A szeminárium erre nem tanítja meg. Már sokszor hallottál engem mosolyogva beszélni a szóban forgó témáról. Az első kérdés, amit feltennék egy fiúnak, aki arról a vágyáról beszél nekem, hogy szeretne belépni a szemináriumba, ez lenne, tud keringőzni? Mert tánc tanulással valami nagyon alapvető dolgot tanulna meg a férfi a nő hivatásáról. Felfedezni, hogy ugyan a férfinak kell vezetnie és irányítania, de a nő érzi a ritmust. Hogy miért keringő és nem rock'n'roll vagy tangó, mert a keringő a nő és a férfi közti különleges harmónia elsajátításának legjobb eszköze, méghozzá olyan mozgással és eleganciával, aminek nincs párja. Tudom, már egyáltalán nem táncolják a partikon. Sajnálatosnak tartom, és arról álmodom, létrehozhatnánk olyan helyeket, ahol keringőzni tanítanak. A Lóvív közösségben, írja, ez az élő víz, családi közösség, 1970-es években Foyers de Carité szellemiségében alapították, keresztény nevelés előmozdítására, és itt táborokat szerveznek, hogy ott elsajátítsák a barátság és az Isten akarata szerint való férfi-nő kapcsolat alapjait. Fiatalok 15 éves koruktól táncoktatáson vesznek részt, amelynek nem csupán a szórakozás, hanem a nevelés is a célja. A fiúk és a lányok közben sokat tanulnak egymástól, amiért segítséget, bátorítást, ösztönzést kapnak. Tehát a Lóvív közösségben szerzett tapasztalataimból tudom, írja az atya, milyen sok fiatal fiú és lány fogékony ma is a szépségre, hogy mi vesszük a fáradtságot, hogy megtanítsuk nekik a jó táncot, megmutatva, milyen hasznos tud az lenni tiszteletadásban, másikra való figyelésben és elfogadásban. Mivel te magad is átélted már ennek a harmóniának a mélységes örömét, hiszen megremegtél, bizonyos fiatal lányok tekintetének és mosolyának a bájától, majd mégis úgy döntöttél, inkább felajánlod mindezt, és igennel válaszolsz a benned élő ellenállhatatlan hívásra, bizony könnyezve léptél be a szentelésed napján a székesegyházba. Mert pontosan értetted, mit akarok mondani ezekkel a szavakkal, nézd, milyen gyönyörű a mennyasszonyod.
Krisztusban szeretett kedves testvérek, mai oldásunkban ennyire értünk el a pap nőtlenség témában, de fogjuk ezt folytatni, tehát egyelőre a méltóságot, az egészséges érzületet vizsgáltuk, hogy nagyon fontos ez, hogy a pap egészséges férfi legyen, és tisztelettudó férfi, és ebben a lelkiségben tudja megélni a papságát, hogy ő az igazi menyasszonynak, Jézusnak adja ezt a mindenfelé, a másikra irányuló tiszteletet és szeretetet. Úgyhogy innen fogjuk folytatni, imádkozzanak értünk papokért, hogy tudjunk a Krisztusi menyasszonyunkkal igazán együttműködve a híveink javára lenni, mi pedig imádkozunk önökért. Jó Isten adjon egy Isten áldotta szép hetet, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsérjétek az Urat! Boldizsár Ferenc, mikói falusi plébános műsorát hallották.

és az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. Roppant személyes jellegűnek érzem ezt az igét. Én nekem annyira közel hozza a Teremtőt hozzám, mintha áttölelne és letörölné a könnyemet, vagy az emberiség könnyét. Amikor egyre rosszabb közérzet kezdett elhatalmasodni rajtam, végül ennek egy műtét lett a vége, Crohn-betegség, ez egy bélgyulladás, ez a mai álláspont szerint gyógyíthatatlan, és különösen a műtét után, amikor már lábra tudtam állni, és belenéztem a tükörbe, úgy éreztem és úgy láttam magamat, hogy már nem fogok igazából talp

Egyed József, oboaművész, zenetanár gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Nagyváradi stúdióból folytatjuk tovább a katekézi sorozatunkban. Ott hagytuk abba, hogy kik a hit igazságokban szándékosan kételkednek. Itt meg kell különböztessük, hogy vannak okos kételyek is, amikor van oktalan a kételj, olyan eset is. Például okos kételj az is, ha például valaki kérdéseket és nehézségeket vet fel a hit igazságok körül, de csak azért, hogy ezekre a megoldást megtalálhassa. Ez a kételj tulajdonképpen törekvés az igazság után, hogy azután annál erősebb legyen a hitünk. Ellenben oktalan a kételj, ha valamely dolog igazságán azután is kételkedünk, ha már elég ok késztet annak elfogadására. Az ilyen hitbeli kételj szándékos, és vég eredménye a hit elvesztése. Az alapjában megingott ház összeomlik, éppen úgy összeomlik a hitnek épülete is, ha egyszer a vallási kételkedés miatt ingadozóvá lett. Az isteni kinyilatkoztatásokban kételkedő ember Isten előtt nem lehet kedves, mert nem ad hitelt Istennek. Mózes kételkedett. Vajon Isten megtartja-e ígéretét, s az ugolódó népnek fog-e vizet adni? Büntetésül nem mehetett be az ígéret földjére. Zakariás keresztelő Szent János születésének hírüladása alkalmával kétkedett. Vajon az angyal szavai teljesedésbe fognak-e menni? Büntetésül azonnal elvesztette beszélő képességét. Azonban az akaratunk nélkül támadt vallási kételyek nem bűnösek, ha azokban nem egyezünk bele. A vallási kételyek támadtával azonnal imádsághoz folyamodjunk. Továbbá igen ajánlatos a hitbeli kételj eloszlatására a hitvallás gyakori elmondása, a három isteni erény felindítása. Azoknak, akik a vallás tanaival nem törődnek, sokszor egyébként tanult emberek közönséget tanúsítanak a vallással szemben. Így például Darwin egyszer megkérdezték őt, hogy mi a véleménye Jézus Krisztus felől, mire ő így felelt, 40 esztendeje a férgek tanulmányozásával foglalkozom. Krisztussal foglalkozni még nem volt időm. Hát szegény egy tudós, aki vétkes könnyelműségből, közönyös a vallás iránt, az hova tovább mindinkább hitetlenné válik. Úgy jár, mint a növény, amely öntözés nélkül elszárad. Milyen szerencsétlenek azok az emberek, akik vallások iránt közönösek, akik se nem imádkoznak, sem prédikációt nem hallgatnak, sem vallásos könyvet nem olvasnak, akiknek gondolkodása egyedül az anyagiakra terjed. Az ilyenek az evangélium olyan meghívott vendégei, akik a major, az ökrök, az asszony miatt nem akartak a mennyei vendégségre menni. Hozzá az ilyen emberek még felvilágosultnak tartják magukat, és megvető szánakozással tekintenek azokra, akik vallási kötelességüket lelkiismeretesen teljesítik. Azonban éppen ők a műveletlenek és egyszer mind esztelenek is, amennyiben tudnélik az élet legnagyobb java iránt semmi érzékük sincs, életük legfontosabb kérdéseire vonatkozólag pedig tudatlanok. Az ilyen emberek rendesen gonoszul is élnek. A sokáig nem ápolt szőlő gazossá és bozótossá fajul. Éppen úgy a vallásban járatlan lelkület is lassan pogány életmódra és erkölcsökre tesz szert, és aki vallásával szemben közömbös, nem mondja, hogy nem ellensége Istennek. Fontolja meg Krisztus szavát, aki nincs velem, ellenem van. Az ilyen hitközömbös ember számára nem lesz mentség az ítélet napján. Nem mondhatja majd, hogy nem tudtam. Ő volt az oka, hogy nem tudta, amit tudnia kellett volna. Akik saját hibájukból keresztény hit nélkül halnak meg, nem üdvözülhetnek. Az ilyen ember sötétségben és a halál árnyékában nő.
Előtte a vallás igazságai csupán mesék. Krisztus Urunk szerint, aki nem hisz, elkárhozik. És ismét, aki nem hisz, már megítéltetett. Tehát imádkozzunk ezért naponként a tévhitűek és a hitetleneknek a megtéréséért. Hofbauer Szent Kelemen szokta mondani, bár csak rendelkezném azzal a kegyelemmel, hogy minden hitetlent és tévhitűt megtérítsek. Karjaimon és vállaimon vinném őket a katolikus egyházba. Kedves hallgatók, egy rövid dal után megnézzük, hogy kik is a hit ellenségei, hogy kik a szabad gondolkodók és kik a szabad kőművesek. Maradjanak velünk!

Szeretettel köszöntöm újra a kedves hallgatókat. Tehát nézzük meg, kik a hitnek az ellenségei. És mondtuk, hogy a szabad gondolkodók és a szabad kőművesek. Nézzük meg őket. Aki hitét egyszer elvesztette, könnyen lesz a vallás és az egyház ellenségévé. A híres bölcs Szeneka feleségének volt egy Harpász nevű rabszolganője, aki elvesztette szeme világát. Amikor már vak volt, állandóan panaszkodott, hogy a házban nagy a sötétség. És egészen így van a keresztényekkel. Ha egyszer elvesztették hitüket, és ezáltal szellemileg vakokká lettek, rendesen az egyházat vádolják meg sötétséggel ahelyett, hogy a hibát magukban keresnék. A szabad gondolkodóknak azokat nevezzük, akik Istenről és vallásról semmit sem akarnak hallani. Ez a szó, hogy szabad gondolkodó tulajdonképpen belső ellentmondást foglal magában, mert szabad, vagyis önkényes gondolkodás nincs. Gondolkodásában ugyanis mindenki kötve van, és pedig a fennálló igazságokhoz és tényekhez. Ha ugyanis valaki például azt akarná gondolni, hogy Párizs Amerikában, vagy Bécs Ausztráliában van, vagy hogy Nagy Károlya mindenki őrültnek tartaná, egyik-másik szabad gondolkodó a szabad gondolat követőjének, vagy a világosság barátjának is szokta magát nevezni. A szabad gondolkodók Istenről semmit sem akarnak hallani. Jelszavuk, nem akarjuk, hogy ez uralkodjék rajtunk. És sokan azért válnak szabad gondolkodókká, mert nem ismerik eléggé a vallás tanításait. Amit nem ismernek, azt káromolják. Vallás elleni harcuk, vallási tudatlanságuk következménye. Ha az ember megkérdezni őket, hogy hogyan értik ezt, vagy azt a vallási tant, amit támadnak, ugyancsak csodálkoznának vallási járatlanságokon. A rossz olvasmány, továbbá a hitetlen emberekkel való társalgás szintén sok embert tett hitetlenné. Rousseau, a francia bölcselő, a mélytejező regények által lett istentelenné, melyeket anyja halála után ráhagyott. Legkönnyebben mégis azok lesznek szabad gondolkodókká, akik rossz életet folytatnak. Az Istenben és egy örök életben való hit kellemetlen gondolatok a bűnös számára. Mert minden, aki gonoszul cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem jöv a világosságra. Olvashatjuk János evangéliumában. Amint a ló ágaskodik a kantár ellen, úgy ágaskodik a szenvedély is a keresztény erkölcstal ellen. Ahhoz, hogy valaki szabad gondolkodóvá legyen, sem különös tanulás, sem lelki erő nem kell hozzá. Sokkal könnyebb dolog vallást és a papokat szídni, mint kitartó fáradtsággal vallásos hitre szert tenni, és ezt a hitet meghátrálás nélkül következetesen megvallani. Ezt mindenki meg kell, hogy engedje. A tévedéssel, így a hitetlenséggel is mindig együtt jár a türelmetlenség. A szabad gondolkodók kimondhatatlanul türelmetlenek a hívő keresztényekkel szemben. Ezt mutatják például a nemzetközi szabad gondolkodó kongresszusoknak, amelyeket évről évre különböző világvárosokban szoktak megtartani, és ilyennek a határozatai is. És ennek dacára a szabad gondolkodók, mint a vallási türelem szószólói szeretnek fellépni. És micsoda szemfényvesztés ez a türelem szóval. Barnes a bölcselő mondja, idézem, a halálos ágyon kezd a hitetlenség kényelmetlen, sőt egyenesen borzalmatlan lenni, illetve borzalmas lenni. Maga az istentelen Voltaire is, amikor súlyosan megbetegedett, elhívatta a párizsi Szent Sulpice plébánosát, életjobbulást ígért és felvette a haldoklók szentségeit. Felgyógyulása után nem tartotta meg ígéretét, és amikor újból megbetegedett, ismét papot óhajtott, azonban akkor már nem részesült ebben a kegyelemben, és kétségbeesve halt meg. Tehát a szabad gondolkodók oktalanul cselekszenek. Sfrondáti Szent Galleni apát így szólt egy szabad gondolkodóhoz. Vagy van Isten, vagy nincsen. Ha nincsen, semmiféle veszélynek nem teszi ki magát az Istenben való hit által.
de ha van Isten, akkor régen rossz önnek. Maga Wolter is ezt a tanácsot adta Chatlet grófnénak, mikor az halálos ágyán habozott, hogy vegye fel a szentségeket. Válassza a biztosabbat. A Szabad Kőművesek Egyesületét 1717-ben ezek a szabad gondolkodók alapították, állítólag abból a célból, hogy az emberek testvériségének gondolatát élesszék, és hogy az embert függetlenni, vagyis szabaddá tegyék. A szabad kőműves elnevezés onnan származik, hogy ennek az egyesületnek belső szervezete a középkori dómépítő kőműves mesterek szervezetéhez volt hasonló. Továbbá onnan, mert célja állítólag az, hogy a világban felépítse a szabadságnak, a felvilágosodottságnak és az emberiességnek a templomát. A szabad kőművesek egyesületeit páholyoknak is szokták nevezni. Továbbá beszélni szoktak a szabad kőművesek rendjéről, miután a tagok fogadalmat eskü tartoznak letenni éppen úgy, mint a szerzetes rendek tagjai. Némely páholy emberbarátok társaságának nevezi magát. A szabad kőművesek jelszava az emberiség összetestvériesítése vállásra való tekintet nélkül, és szerintük teljesen közömbös, hogy mit hisz valaki. Míg Luther ezt a tételt állította fel, hogy sola fide, vagyis egyedül a hit által, cselekedetek nélkül, vagyis a hit egyedül is elég az üdvösséghez, a jó cselekedetek feleslegesek, addig a szabad kőművesek azt hirdetik, hogy cselekedetek hit nélkül. Vagyis az emberbaráti szeretet egymagában is elegendő ahhoz, hogy valaki becsületes ember legyen, és hogy ehhez a vallásos hit felesleges. A szabad kőművesség másik alapelve a teljes emberi függetlenség. Tehát a szellem függetlensége mellett, amely semmiféle kinyilatkoztatást és hittétel dogmát el nem fogad, legyen meg az akarat függetlensége is, amely sem királyt, sem pápát nem ismer. A szabad kőművesség tehát nyilvánvalóan ellenséges álláspontot foglal el a kereszténységgel és a katolikus egyházzal szemben, és minden uralkodó és uralkodó család eltávolítására törekszik. A szabad kőművesek eszményképe egy szabad kőműves köztársaság. Metternich herceg, az ismert államférfiú, a következőképpen jellemezte a szabad kőművességet. Ez az a társaság, amely előidézte az újabb kor valamennyi forradalmát, amely nyíltan hirdeti a királygyilkosság megengedett voltát, és már több mint egy koronás főt tett el az útból. Braunschweigi Ferdinand, a német páholyok nagy mestere, a legmagasabb rangfokozatban levő szabad kőműveseket az összes jelen és a jövőben még várható forradalmak okozóinak nevezte. Mivel a szabad kőműves páholyokat teljesen keresztény ellenes szellem uralja, találóan nevezik őket az Antikrisztus előfutárainak is. A szabad kőművesség igazi célját a lehetőség szerint titokban tartja. Tényleges célja abban áll, hogy az ember szeretet leple alatt minden egyházi és világi hatalmat megdöntsön. A szabad kőművesség titkos társaság, ugyanis igazi lényegét, fő célját, ügyvezetését és a tagok népsorát lehetőleg titokban tartják. Titkos jeleik is vannak a szabad kőműveseknek, amelyekről egymást felismerik. Ez a titkolózás már magában is nagyon gyanús. A páholyoknak tehát bizonyára okok van arra, hogy kerüljék a napvilágot. Ha szabad kőművesség valóban egészen ártalmatlan intézmény volna, akkor nem volna szükség erre a titkolózásra. Mint titkos ellenség a szabad kőművesség sokkal veszedelmesebb, mintha nyílt fegyverekkel dolgoznék. A szabad kőművesség végső célját rendesen csak a legmagasabb rangfokban lévő tagok ismerik. A többiek csak fizetnek. Úgy van itt is, mint a háborúban. A közlegénység felvonul ugyan, azonban a hadvezetőség tervét nem ismeri. Másokkal való érintkezésben szeretik ugyan a szabad kőművesek hangoztatni,
hogy ők emberbarátok, és csupán az emberi jótékonykodásnak állanak szolgálatában. Azt is kiszokták hangsúlyozni, hogy vallása és hazafias érzelme miatt senkit sem háborgatnak. A valóságban azonban másképp áll a dolog. Az emberbaráti intézmények, mint amik az árvaházak és nevelőintézetek stb. Csak arra valók, hogy egyrészt a szabad kőművesség igazi célját leleplezzék, másrészt pedig minél több embert vonjanak a páholyok érdekkörébe, és így a páholyok eszméje terjedjen. Ebből a célból létesült egy mértékletességi egyesület is, a Jó Templomosok név alatt, amely az alkoholfogyasztás ellen küzd a nép sorai között. A szabad kőművesek jótékonykodása csak köpeny és eszköz a félrevezetésre, mert ha a szabad kőművesek egymás között vannak, ugyancsak nem csinálnak titkot az ő jelszavukból, hogy le a trónokkal és oltárokkal. Aki ezt nem akarja elhinni, olvassa el a szabad kőművesek gyűléseiről szóló értesítéseket és könyveket. A páholyok báránybőrbe bújtatott farkasok. A szabad kőművesség legtalálóbb képmása a róka, amely éppen oly ravasz és fandorlatos. 13. Leó pápa mondja, tépjétek le a szabad kőművességről az állarcot, amely mögé elrejtőzik, és mutassátok be azt a maga valóságában. A szabad kőművesség a nyilvánosságot azzal is félre szokta vezetni, az ő igazi célját illetően, hogy néha fejedelmi személyeket választ meg a páholyok élére, vagy pedig nevetséges valótlanságokat költ a szabad kőművességről. Második Friggyes porosz királyt már 1738-ban felvették a szabad kőművesek páholyába. Ezzel a szabad kőművesség tekintélyben sokat nyert, és család módon elhárította magáról a gyanút, mintha ellensége volna a trónnak. 1885-ben a szabad kőműves Taxildeo, igazi nevén Jogán Gabriel Marseille-ből, Párizsban bizonyos írásokat tett közzé a szabad kőművességről ilyen címen, hogy a 19. század ördöge, a forradalom ördöge, melyek igen széles körben terjedtek el. Történt azonban, hogy, mint ámítót leleplezték, 1897-ben Párizsban beismerte, hogy írásainak tartalma merő koholmány, és a katolikusok megtévesztésére írta azokat. Attól az időtől kezdve igen sok katolikus férfi, akiket ennek az embernek az írásai szintén félrevezettek, megszeppent és felhagyott a szabad kőművesség ellen való harccal. Egyik másik most már azt sem merte állítani a szabad kőművesekről, ami pedig napnál világosabb, hogy tudnélik a szabad kőművesség államra és egyházra egyaránt nagyon veszedelmes. A hazug úgynevezett leleplezések tehát nem tévesztették céljukat, csak hasznot hajtottak a szabad kőművességnek. A szabad kőművesek önleleplezéseit éppen ezért mindig a legnagyobb elővigyázattal kell fogadni. Innen folytatjuk majd, kedves hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Ditróban a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából.

Leó pápa Szubiákóban meglátogatta Szent Benedek és Szent Skolasztika kolostorait. A Vatikán digitalizálja II. János Pál egyedülálló vizuális örökségét. Felszentelték Csifeng püspökét Kínában. Kincs, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 17. vasárnapra.

Leó pápa Szubiákóban meglátogatta Szent Benedek és Szent Skolasztika kolostorait. Július 22-én szerdán délkörül, miután elhagyta a Valle Pietrai Szent Háromság kegyhelyet, 14. Leó pápa megérkezett a Szubiákói Szent Benedek kolostorba. Assisi Szent Ferenc freskója előtt elmélkedett, és megcsókolta a Szent Benedek szobrát, majd a szerzetesekkel együtt elmondta a miatyánkot. Végül felment a Szent Skolasztika kolostorba, ahol együtt ebédelt a bencés közösséggel, és megtekintette a kerengőt és a zártát. Július 22-én szerdán délelőtt 14. Leó felkereste a Szent Háromság kegyhelyet, a Közép-Appenninek egyik leginkább tisztelt szentélyét, majd délkörül autóval a mintegy 30 kilométerre fekvő Szubiákói Szent Benedek kolostorba hajtatott. A kolostor komplexumban tett látogatása során csendes elmélkedésbe merült Assisi Szent Ferenc 13. századi freskója előtt, a Szent Barlangban pedig a hagyományoknak megfelelően megcsókolta a Szent Benedek szobrának térdét, és elmondta a miatyánkot a jelenlévőkkel, jelentette be a vatikáni sajtóiroda Telegram fiókjában. Végül felment a Szent Skolasztika kolostorba, ahol együtt ebédelt a bencés közösséggel, majd megtekintette a kerengőt és a zárdát. Leó pápa és kísérői délután 4 óra után indultak vissza Castel Gandolfóba. A Szubiákói bencés közösség örömmel és hálával fogadja 14. Leó pápa látogatását a Szent Kolostorokban, ahol Szent Benedek megkezdte spirituális útját. Így nyilatkozott a szír olasz katolikus hírügynökségnek Dom Mauro Meacci, Szubiákó bencés apátja. A Szentatya jelenléte megújítja az egyház és a bencés karizma közötti köteléket, emlékeztetve mindenkit az ima, az ige hallgatása és a béke keresésének elsődlegességére. A Szent Benedek kolostor vendégkönyvébe Leó pápa ezt írta: Ora et labora, imádkozzál és dolgozzál. A bencés szerzetesek tanúságtétele értékes és nagyon fontos az egyházban és a mai világban. Köszönöm ennek a közösségnek a csodálatos fogadtatást, és arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok az egész egyházzal együtt a világ békéjéért. Áldásommal, Szent Mária Magdolna ünnepén. A Szent Skolasztika kolostor vendégkönyvébe pedig a következőket írta Leó pápa: Hálát adok az Úrnak a kegyelemért, hogy meglátogathattam ezt a szent helyet Szent Magdolna liturgikus ünnepén, aki elsőként hirdette az Úr feltámadását.

A Vatikán digitalizálja II. János Pál egyedülálló vizuális örökségét. Szent II. János Pál pápa megválasztásának 50. évfordulójára 2028-ra készülve megkezdődik fotóarchívumának digitalizálása. A Vatikáni Kommunikációs Dikasztérium kezdeményezésének célja, hogy megőrizze és érvényre juttassa annak a több millió képnek a rendkívüli örökségét, amely elbeszélt és formált egy korszakot. Ha a technológia archiválja a láthatót, a személyek őrzik a láthatatlant. Ebben az esetben II. János Pál közel 30 éves pápaságának történetét, amit több mint 4 millió felvétel örökít meg. Rendkívüli vizuális örökségről van szó, amit végre digitalizálnak, hogy az egész világhoz eljusson. Karol Wojtyła pápasága kitörölhetetlen nyomot hagyott a kollektív emlékezetben. Ezért a kommunikációs dikasztérium úgy határozott, hogy elindít egy részletes folyamatot az értékes fotóarchívum megóvására és aktív hasznosítására. A projektet július 8-án mutatták be a dikasztérium Marconi termében egy nagyobb program részeként, amelyet a technológiai igazgatóság indított el 2023-ban Francesco Massi vezetésével. A dikasztériummal együtt dolgozik majd Francesco Sforza, fényképész és kurátor, aki szívvel, lélekkel 6. Páltól 14. Leóig fotózta a pápákat. A bolonyai Cineteca filmkönyvtár restauráló központja, ami a tudományos koordinálást és a restaurálást végzi, továbbá a Bukáp Dokumentum digitalizációs vállalat. Francesco Sforza 48 év után ment nyugdíjba, tavaly novemberben. Egy másik nagy fotós Arturo Mari tanítványa volt, akinek neve fogalommá vált. Diszkréten, alázattal, a szív szemével fotózta a pápák sorát, az audienciákon, apostoli utazásokon. Francesco Sforza soha nem szerepelt riportokban, nem szóltak róla szalagcímek. A történelem azonban mégis sokat köszönhet neki. Fotói számtalan lapban jelentek meg szerte a világon. Emberek millióinak érintette meg a szívét és az elméjét, noha neve nem is szerepelt a képek mellett. Fényképezőgépét a közösség szolgálatába állította. Tudta, hogyan mesélje el képekkel Péter szolgálatának a lényegét, a közelséget, a találkozást, az ölelést, az egymáson nyugvó tekinteteket, mondta róla Paolo Ruffini, a kommunikációs dikasztérium prefektusa. A projekt célja visszaadni a világnak 27 évnyi pápaság fotóemlékezetét, amelyet többek között 104 apostoli utazás és 146 lelkipásztori látogatás gazdagított. Összesen több mint 4,7 millió fényképpel, melyek egy nagyon intenzív magisztériumról és nemzetközi jelenlétről tanúskodnak. Ezek a számok azt is megmutatják, hogy a képek mennyire központi szerepet játszottak a lengyel pápa éveiben. A fotóörökség első felvételei 1977-ből valók, amikor a L'Osservatore Romano című vatikáni nap kérésére rögtönöztek egy fotóstúdiót. Két kisebb szobából alakítva ki, melyekből az egyik egy lépcső alatti helység volt. Az évek múlásával kifejlődött egy archívum, amely ma több millió képen keresztül elbeszéli az egyház történetének egyik jelentős időszakát. A program egy részletes operatív eljárást foglal magában. A fotónegatívok digitalizálása és tudományos katalogizálása, az eredeti anyag biztonságba helyezése és, ha szükséges, restaurálása. Az eredmény egy olyan digitális örökség lesz, amely megóvja és mindenki számára elérhetővé teszi a pápaság vizuális emlékezetét. Egy olyan korban, amelyet mély technológiai átalakulások jellemeznek, ez a projekt szimbolikus értelmet is nyer. Paolo Ruffini, a Vatikáni Kommunikációs Dikasztérium prefektusa aláhúzta, hogy ez a kezdeményezés tanúskodik az analógból a digitálisra való átállásról a mai világban, amelyben a kép nélküli emlékezet félő, hogy elsorvad és kialszik.
Ruffini emlékeztetett arra is, hogy fontos megőrizni az előttünk lévők munkáját, mert a múltra tekintve építjük a jövőt. Ugyanakkor azt is kiemelte, hogy a technológiának soha nem szabad elszakadni az emberi szenvedélytől és intelligenciától, különösen amikor fotózásról és képekről van szó. Fontos, hogy az otthonunk és minden tudásunk egységet alkosson, hogy felismerjük a korunk sebességével való haladás szépségét, zárta gondolatait a kommunikációs vezető.

Felszentelték Csifeng püspökét Kínában. Leó pápa június 15-én nevezte ki, miután jelölését jóváhagyták a Szentszék és a Kínai Népköztársaság közötti ideiglenes megállapodás feltételei szerint. Joseph Chang Yanfeng püspök különböző tisztségeket töltött be az egyházmegyén belül, 2021 óta pedig az egyházmegye adminisztrátoraként végezte szolgálatát. Joseph Chang Yanfeng püspök készentelésére július 22-én szerdán került sor Kínában. 14. Leó pápa június 15-én nevezte ki Csifeng püspökévé Belső Mongólia tartományban, miután jóváhagyta jelölését a Szentszék és a Kínai Köztársaság közötti ideiglenes megállapodás feltételei szerint. Chang Yanfeng 1984. április 4-én született a Liaoying tartománybeli Beizenben. A Shenyangi nagyszemináriumban tanult, majd a dél-koreai Daejeon Katolikus Egyetemen folytatta tanulmányait, ahol biblikus teológiából szerzett diplomát. 2010. november 18-án szentelték pappá a Csifengi egyházmegyében. 2010 és 13 között az egyházmegyei kúrián dolgozott, miközben egyidejűleg több plébánián is szolgált. Ezt követően a Csifengi székesegyház plébánosává, majd Lindongi plébánossá nevezték ki. 2021. október 15-e óta a Csifengi egyházmegye adminisztrátoraként szolgált.

0: tudósok rengeteget gondolkodtak azon, hogy vajon lehet-e a számítógépeken elmebajt előidézni. Kiderült, hogy lehet. Mégpedig úgy, hogy az információbevitelt olyan szintre gyorsították, ami meghaladta a gép információ befogadási és információ feldolgozási lehetőségeit, illetve képességeit. És akkor az nem tud tovább megfelelően működni. Ez történik az emberrel is. Képzeljem csak el. Ülök a televízió előtt, éppen több ezer holttestet látok egy földrengés után, és akkor, amikor megérintene, bevágnak egy csodálatos táncjátékot. Ekkor kezdenék gyönyörködni, de már is megjelenik ismét egy új kép, amelyben egy volt diktátor által lelövetett áldozatok tömegsírjait exhumálják, és mielőtt ez megviselne, divat bemutató következik, majd jön a cunami, és így tovább. Ha ilyen képeket nézek rendszeresen, akkor emocionális élményfeldolgozó képességem felborul, és ha nem végzek belső munkát, képes leszek észrevétlenül megőrülni. Isten országa közöttünk van. Ha töretlen hittel kérem mindazt, amire oly nagy szükségem van. Azért fontos kérnem, hogy megnyíljak annak, ami, aki már jelen van, hogy tudatosítsam a bennem is élő valóságot. Ahogy Lukács evangéliumában, a 18. fejezet 16. versben olvassuk. Isten országát békéggel lért, a Szeretett Lelked című elmékedés gyűjteményében a hold szépségéhez hasonlítja. A következőképpen fogalmaz, idézem. A hold azért szép, mert mindenkié, azaz senkié. Irigységnek, hatalomnak, gazdagságnak nincs felette hatalma. Ezért ragyog ilyen kedvesen. Emiatt olyan nagy érték az igazság, a béke vagy a szeretet. Legnagyobb érték mégis az Isten, mert mindenkié, a tiéd épp úgy, mint az enyém. Az Isten országával is így vagyunk, csak akarnunk kell és szeretnünk. Bennünk van. A miénk. Eddig az idézet. Isten országa akkor is körülvesz. Istennek akkor is fontos vagyok, ha őt nem ismerem fel, és nem foglalkozom vele. Avilai Szent Teréz jelmondata, Isten egyedül elég. Mit jelent ez? Keresem a boldogságot, de kitől és mitől várom? Senki ember fiától nem várhatom el, hogy teljesen boldoggá tegyen. Nem képes, mert senki sem Isten. Az alkoholtól, drogtól, a különféle pótszerektől sem, mert a szerek nem képesek. A szer még nem szeretet. A fiatal Salamon király is ezt ismeri fel, és nem pénzt kér Istentől, és még csak az sem, hogy ellenségei pusztuljanak, hanem bölcsességet, tisztánlátást, hogy felismerje a jó és a rossz közötti különbséget. Amikor a bölcsességet kéri, a bölcsesség lelkét kéri, ezzel a végtelen ajándékkal minden véges dolog a helyére kerül, és másodlagossá válik életében. A másodlagos dolgok nem tudják, nem képesek helyettesíteni az egyetlen elsődlegest, aki mindent megad, és ezért ő egyedül elég. Malkut de Shemaya, az egek uralma. Nem a mennyországot jelenti ez a kifejezés, vagyis nem a halál utáni beteljesedést. Nyilván azt is, de a kifejezés sokkal többet jelent. Jézus korában nagyon gyakran tiszteletből nem ejtették ki az Isten nevét, és nagyon gyakran ezt a szót használták többek között, hogy egek. A héber nyelv és az arám is az ég szót többes számban használja. Így alakult ki a kifejezés egek országa, mennyek országa. Jelentése egyszerűen ez, Isten országa, Isten uralma. Az Isten királysága az a hely és az a pillanat, amikor és ahol az Isten király. Mikor valóban az ember szívekben uralkodik. A mi atyánkban ennek az uralomnak az eljövetelét kérjük. A mennyek országa hasonlít a kereskedőhöz, aki igaz gyöngyöt keresett. Amikor egy nagyon értékeset talált, fogta magát, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvette. Ez az ige konkrét meghívás, hogy tegyen félre bálványaimat, melyek elfoglalhatják szívemben Isten helyét, a karriert, a házasságot, a tanulmányokat, egy szép lakást, a munkát, a sportot, a szórakozást. Meghívás arra, hogy Isten legyen az alap. Ő legyen minden gondolatom és érzésem kiinduló pontja. Az életben ugyanis mindennek ő felé kell haladnia, és tőle kell elindulnia. A tanító egyszer megkérdezte a gyermekektől, tudjátok-e, hol lakik Isten? A mennyben, mondta az egyik. A tiszta szívben, mondta a másik. A főutcán balra, az utolsó házban kiáltotta a kis Marci. A tanító mosolyogva megkérdezte, hogy miért gondolja ezt. Amikor apukámmal arra sétáltam, mesélte a kisfiú, apa a következőket mondta. Ennek a szegény embernek, aki itt lakik, 8 gyermeke van. Cipész a mestersége, és ő tartja el a vak nagyapát is. Gyakran látnak szükséget, mégis boldogan és békességben élnek együtt. Tudod miért, Marci? Mert ott lakik Isten. Ebben a felgyorsult, felpörgetett világban szinte éhen halok lelkileg, mert lelkemet a megszerzett javak nem tudják kielégíteni. Bár Jézus rávilágít a mindenkiben is rejlő legnagyobb kincsre, az Isten országára, mégis képes vagyok lelkinyomorban élni, mert hagyom a felgyorsult tempóban felcserélni az értékeket. Hogyan tudom helyrehozni? Kezdésként ismételgessem, és gyakorolgassam. Jöjjön el a te országod, s akkor minden más megadatik.
1: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 17. vasárnapra Kincs címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves Erdélyi Mária Rádió hallgatókat a Székelyudvarhelyi stúdióból. A mikrofonnál Májai Erzsébet, technikai munkatársam József Ferenc. Az ima szándékok fogadása következik. Hívhatnak a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ös telefonszámkon. SMS-ben is megfogalmazhatják ima szándékukat, ima kérésüket, és elküldhetik a 0758 420 555-ös telefonszámra. És az általános ima szándékba vigyük az Úr elé köszönetünket, hálaadásunkat a mennyei atyának és a boldog

0: Haló.
1: Visszatessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, Emme.
1: Visszatessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, Emme.
1: Ezt a szent olvasót és az esti szent misét és minden imád felajánlok a Sizanyának és az Iszenciának, a világbalokat a kegyelmeké. Kérem tovább is az ő segítségét, a család egészségéért, a gonosz távozásáért, és úton visszafelé, hazafelé vannak Németországban a fiamék, hogy a Jóisten segítsen, szerencsésen tudjanak hazamenni, óvja meg a Szűzanya Borica templomására, és a betegekért, és az én gyógyulásomért, és önökért, a Mária Rádióért. Nagyon szépen köszönöm, dicsőtessék a Jézus.
0: Mindörökké, mert imádkozunk együtt bizalommal. A heti imákat és szentmiséket, rózsafüzéreket felajánlom hálából Kápolnás faluba Péter Magdolna névnapjára, lelke üdvért, a Jóisten nyugtasson, az anyaföldbe nyugodjál békében, az örök világosság fényeskedjék neked, Jézusom, bízom benned, Isten fizesse, és telefonálót köszöntök nagy szeretettel. Haló!
2: Haló! Haló!
0: Nagy szeretettel! Mindörökké, Emme!
2: Én vagyok a vonalban?
0: Igen, hallgatjuk Önt.
2: Önökkel imádkozva ezt a rózsafüzét felajánlom. Élő elhunyt szeretteimért, utonlévő családtagjaimért, jó orvosi eredményekért, testi-lelki nyugalmunkért, három sürgős ügy igazságos megoldásáért, a gonosz távozásáért. Isten fizesse, hogy meghallgattak. Önökkel imádkozva egy állandó hallgató és támogató. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, Emme. Hallgassa meg a Jóisten kérését. A mai rózsafüzért és összes imát felajánljuk Bakos Ignác lelki üdvért. Az Úr adja neki örök boldogságot, az örök világosság fényeskedjék neki, családjának pedig vigasztalást kívánunk. A rózsafüzét felszeretném ajánlani a gonosz távozásáért a családból. Jézusom, bízom benned, egy névtelen hallgató és telefonálót köszöntök. Haló!
3: Dicsértessék a Jézus!
0: Mindörökkémmen!
3: Ezt a rózsafűzét felajánlom a testi-lelki gyógyulásomért, a gonosz távozásáért, főleg a látásom javulásáért, Nagyváradra, Lőrinc családért, Székelyhídra, Cservit családért, Szalacsra, Jagus családért, a Mária Rádió munkatársaért, önkénteseért, hallgatóiért és a világ békéért. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, Emme, hallgassa meg a Jóisten kérését, imádkozzunk együtt. Az összes elhangzó imát felajánlom a családomért, gyermekeimért, unokáimért, békért, a bűneim bocsánatáért, a tisztán látásért, a gonosz távozásáért, önökkel imádkozva a Jézusom, bízom benned. Gyermekeinkért, az élő hit kegyelmért, és hogy rendeződjön az életük Isten akarata szerint, írja egy édesanya. Istenem, bocsáss meg a bűneimet, köszönöm, hogy megsegítettél, hogy kaptam egy munkahelyet, tovább is segíts meg engem, mert nagy szükségem van rád. Bízom benned, hogy velem leszel. Telefonálót köszöntök nagy szeretettel. Haló!
4: Kétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, Emme.
4: Nagy tisztelettel köszöntöm önöket. Drága jó Mária, segíjá meg. Mária Rádiót, te dolgozóját, a bátyját. A jó Isten fizesse meg áldásos munkáikat. És felajánlom a családomért, gyermekeimért, unokáimért, bénzunokámért, szomszédjaimért, sok betegért, a mitételét álló drága jó szentő figyelmet. A jó Isten segélye meg, adjon neki szit.
0: Hallgassa meg a jó Isten.
4: Önökért, a drága jó Márja segélye meg, áldásos munkájukért, a jó Isten fizesse meg, Isten fizesse. Önöttel vagyok mindig az imába. Isten fizesse, kérdezték a Jézus.
0: Mindörökké, Emme, imádkozzunk együtt egymásért. Áldja meg a Jóisten szeretettel, békével, örömmel, egyetértéssel Gyimes Felsőrökről Száva Péter családjának küldik.

0: ezt az üzenetet. A rózsafűzét felajánlom a Mária Rádió fennmaradásáért, a munkatársakért, önkéntesekért, adakozókért. Az úton lévőkért ajánlom a rózsafűzét. Szűzanyám, segíts meg az unokámat, találjon egy megfelelő munkahelyet, köszönöm. A boldogságos szűzanya segítsen. Hallgassa meg a Jóisten. Telefonálót köszöntünk nagy szeretettel. Haló! Nagy szeretettel köszöntjük. Mindörökké, emmem.
1: Szeretnék imádkérni a szűzanyához, hogy adjon nekem segítség, egy elmás gyógyulást, kérek a szűzanyától, hogy gyógyítsam mindenet, végén meg minden feszadalmat, betegségtől mindenet, a férjemet, egyszerűen is adjon erőt, egészséget. Három fiúkának az egészségét kérek. Kérek imád, hogy a Jóisten szegélye meg őket, és még felajánlom a húgom egészségét, hogy Jóisten szegélye haza szerencsésen. És még felajánlom édesapámnak, édesanyámnak, adjon erőt megudalni. A gonosz kérek távozásáért.
0: Szűzanyám, hallgassa meg a Jóisten. Maradjon velünk az imában is, imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafűzért fel szeretném ajánlani a mai napi munkámért és a kapcsolatomért. Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafűzért fel szeretném ajánlani párom egészségéért, lába, karja gyógyulásáért, jó magam egészségemért, a Mária Rádió fennmaradásáért, halottaim lelki üdvéért és szeretteimért. Hallgassa meg a Jóisten. A rózsafűzért önökkel imádkozva felajánlom Cifra Attiláért, aki a hidegségi temetőbe alussza örök álmát, 6 hónapja adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik. Nyugodjék békében az Úr Jézus szent nevében. Köszönöm, és telefonálót köszöntök nagy szeretettel. Haló! Mária Rádió. Mindörökké, emme?
1: Én járhunk tagjaim, a család béké gonosz távozásai, Mária Rádió munkatársai, azoknak hozzátartozói, a gyümölcsöki papbácsik, hogy a szüzenyeségemők minden lépésükben csak arra, hogy őrezzék meg, őrezzenek őket rossz embertől, gonosz embertől. Dicsertessék az Úr és Krisztus, imádkozzunk együtt egymásért.
0: Mindörökké, emmen, imádkozzunk együtt. Minden imát és szentmiséket felajánlom a Svédországba elhunyt Bokordomi és testvére Böske lelki üdvükért. Nyugodjatok békében az Úr Jézus szent nevében. Imádkozik volt szomszédotok Betlen falváról. Minden imát és szentmiséket felajánlom a héten Iluska tökéletes gyógyulásáért, hogy kitisztuljanak az erek, hallgassa meg Uram kérésemet. Minden imát és szentmiséket felajánlok kis Ildikó és szülei lelki üdvért. Nyugodjatok békében az Úr Jézus szent nevében, egy rokona. A mai elhangzó imákat és szentmiséket felajánlom saját magam lelki gyógyulásomért, a férjem örök nyugodalmáért, a rossz szándékú személyek távozásáért az életemből, bízva a közös ima erejében, köszönöm, hallgassa meg az Úr kérését. Minden imát és szentmisét felajánlok hálából Szentegyházára Balázs László lelke üdvért, a Jóisten nyugtasson az anyaföldbe, nyugodjál békében Jézus Mária szent nevében, a családnak vigasztalást Isten fizesse. Kérem, imádkozzanak fiam munkahelyért, valamint lányom vizsgájának eredményéért. Köszönöm, hallgassa meg a Jóisten. Telefonálót köszöntök nagy szeretettel. Haló! Haló, Mária Rádió.
2: Hallgatjam le. Kértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindre kiemmem.
2: Ezt a rózsafűzét és a szentmisét felajánlom Jézus szentsége szíve tiszteletére, az egészségem javulásáért, áldozni bűneim bocsánatáért, világbékét, a Mária minden dolgozójáért, és minden betegét, akiért nem imádkozik senki se. Köszönöm szépen, kívánok Istentől megáldott szép délután. Mit értessék az Úr Jézus Krisztus?
0: Mindörökké, amen. Én is a mai rózsafüzért felajánlom. Zoltánért, Emilért, Botondért, Annáért, Anikóért, Béláért, és minden beteg embertársunkért. A Jóisten adjon nekik erőt, kitartást a kereszthordozásban. Felajánlom a rózsafüzért minden beteg gyógyulásáért, írja Péter Sófalváról. A mai rózsafüzéreket és minden imát önökkel együtt imádkozva felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, és drága édesapám, Csáki Gyula volt színérvárajai lakos lelke üdvért, akit ma 2,5 éve helyeztünk örök nyugalomra, nyugodjék békében, emléke legyen áldott. Fájó szívvel emlékezünk rá, lánya Évike és családja színérvárajáról hálásan köszönöm. További áldott napot kívánunk és telefonálót köszöntök nagy szeretettel. Halló!
2: Krisztus.
0: Mindenki emmem.
2: A rózsafűzét a szentmiség felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, s a bemondott imákért, s a lebrinó gyermekemnek a lába gyógyulásáért, mert két itt biztos ed neki. Olyan fájdalma van. S a lábom gyógyulásáért, a látásomért, a lelkitesti gyógyulásomért, a család békességért, az utonlévőkért, a betegekért, minden jó akarató emberekért, a háború megszűnéséért, és az egész halottaimért, a testvéreimért, és a férjemért, és a drága gyermekem nyugalmáért, a négy dédunokámért, dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus, köszönöm szépen.
0: Mindenkinek. Mi köszönjük, hogy hívott, imádkozzunk együtt. A ma elhangzó közös imákat és szentmiséket felajánlom saját magam testi-lelki gyógyulásomért, a férjem örök nyugodalmáért, a rossz szándékú személyek távozásáért az életemből. Bízva a közös ima erejében, hallgassa meg a Jóisten. Ennyi fért az ima szándékba, maradjanak velünk, imádkozzuk együtt a fájdalmas rózsafűzért. Dicsertessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel meghívjuk a kedves Mária Rádió hallgatókat, hogy imádkozzák velünk együtt a rózsafűzért, mindazon szándékokért, amelyek szívünk mélyén fogalmazódott meg. A rózsafűzér előimádkozói, a székelyvarsági rózsafűzér társulat tagjai.

0: Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát, feltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkainak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörögj érettünk, hogy példádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetvein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszen Szentlélekben, hiszen a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a kokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma.

0: kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: mindkében, kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
2: mentsen minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom!
2: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
2: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennel szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.

0: vigy a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszony.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk,

0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
1: Ó Mária, édesanyánk,
0: eljött már a te órád, csak egy szót szólj Szent Fiadnál.

0: jogosságos szűzanyám fennem.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafűzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Rózsafűzér királynőjem,
0: könyörögj érettünk.
1: Béke királynőjem,
0: könyörögj

0: őre, az üldözötteknek védelmezője, és néped neki jó pásztora legyen, add, hogy mielőbb szentjeik között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
0: Krisztus, kegyelmez!
1: Krisztus, kegyelmez!
0: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Megváltó fiú,

0: Krisztus vére, az örök atya egyszülött fiának vére, üdvözíts minket, Krisztus vére, az Isten megtestesült igéjének vére, üdvözíts minket, Krisztus vére, az új és örök szövetség vére, üdvözíts minket, Krisztus vére, a haláltusában földre hullott vér,
1: üdvözíts minket,
0: Krisztus vére, a megostorozáskor kiserkent vér,
1: üdvözíts minket,
0: Krisztus vére, a tövis koronától kicsordult vér,
1: üdvözíts minket,
0: Krisztus vére, a keresztván kiontott vér,
1: üdvözíts minket,
0: Krisztus vére, üdvösségünk váltságdíja,
1: üdvözíts minket,
0: Krisztus vére, amely nélkül nincs bűnbocsánat,
1: üdvözíts minket,
0: Krisztus vére, az oltári szentségben a lelkek itala és megtisztulása,
1: üdvözíts minket,
0: Krisztus vére, az irgalmasság folyama,
1: üdvözíts minket,
0: Krisztus vére, a gonosz lelkek legyőzője,
1: üdvözíts minket,
0: Krisztus vére, a vértanúk erősége,

0: szüzeket termő vér,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére a veszélyben forgók támaszom,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére a szenvedők enyhülésem,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére a sírásban vigasztalásunk,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére a bűnbánók reménységem,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére a haldoklók megnyugvása,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére a szívek békéje és gyönyörűsége,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére az örök élet záloga,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére a tisztító helyen szenvedő lelkek szabadítója,
1: üdvözíts minket!
0: Krisztus vére minden dicsőségre és magasztalásra legméltóbb vér,
1: üdvözíts minket!
0: Megváltottál minket, Uram, szentséges véreddel, és Istenünk országává tettél bennünket. Könyörögjünk, mindenható örök Isten, ki egyszülött fiadat a világ megváltójává rendelted, és vére által megengesztelődni akartál, engedd kérünk üdvösségünk árát úgy tisztelnünk, és annak erejével az élet bajaiban úgy nyerjünk oltalmat a földön, hogy örökké tartó gyümölcseinek örvendhessünk az égben. Krisztus, ami Urunk által. Amen.

akarnak elveszni, hiszen is segíteni, ó hatalmas, akarsz is segíteni, ó irgalmas, kell is segítened, ó hűséges, fogsz is segíteni, ó kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, föld reménye és mennek ékessége. Kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul. Azért biztom mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben.

0: hiszem, s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, jó anyám, fent az égben. Szüsszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen.
1: Tied élet és halál.

Mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó, irgalmas szűzanya, amen. Uram, hallgass meg könyörgéseinket, és a mi kiáltásaink jussanak elődbe. Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak a Rózsa Füzér imádkozásába, és közösen adhatunk hálát a mindenható Atyának és a boldogságos Szűz Máriának a kapott kegyelmetét. A Rózsa Füzér előimádkozói a Székelyvarsági Egyházközség Rózsa Füzér társulat tagjai voltak, akiknek ezúton is megköszönjük a imaszolgálatot. Kívánunk Önöknek kegyelmekben gazdag hétvégét, Isten áldását életükre. Májai Erzsébetet hallották, technikai munkatársam József Ferenc. Dicsértessék az Úr Jézus.

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Székelyudvarhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Dicsőítessék az Úr Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Szentmisét közvetítünk a Székely udvarhely Kadicsfalvi Szent Anna tiszteletére felszentelt plébánia templomból, melyet főtisztelendő Darvas Emil helyi plébános mutat be. A kántori szolgálatot Sándor Béla látja el. Meghívom hallgatóinkat, lélekben kapcsolódjanak bele a

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, az Úr legyen veletek.
1: És a lelkeddel.
0: Kedves testvérek, a ma esti szentmisében Árpádházi Szent Kinga Szűz emléknapját ünnepeljük. Következő szándékok vannak a Rózsafüzér Társulat tagjaiért, családtagjaiért, betegeiért, megholtjaiért, az ifjúságért, árvákért, özvegyekért, az emberek és az államok közötti kiengesztelődésért, papokért, kispapokért, papiszetesi hivatásukért, kántorokért, az egyházközség minden tagjáért és országunk, világunk békéért, ez az első szándék. A második pedig Sófalvi Magdolna testvéreinkért, mutatjuk be a szentmisét.

0: Gyónom a mindenható Istennek,
1: és nektek testvéreim,
0: hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy
1: imádkozzatok érettem.
0: Urunkhoz, Istenünkhöz, irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk! Istenünk, te megismertetted Szent Kingával a kegyelmi élet édességét, és arra indítottad, hogy szüzességét a házasságban is megőrizze. Add kérünk, hogy közben járására mindenkor tiszta élettel szolgáljunk neked, és őt követve mi is örvendező lélekkel jussunk el hozzád, a mi Úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Távolba szakadt népéhez, prófétája által így szól az Úr. Térjetek vissza hozzám, elpártolt gyermekeim, mert én vagyok a ti uratok. Magamhoz veszlek titeket, egyet egy városból, és kettőt egy nemzetségből, és elvezetlek titeket szent hegyemre, Sionra. Szívem szerint való pásztorokat adok majd nektek, akik tudással és belátással legeltetnek titeket. Ez történik majd, amikor megsokasodtok és megszaporodtok az országban. Azokban a napokban nem beszélnek többé az Úr szövetségének ládájáról, nem jut eszébe senkinek, nem is emlékeznek rá, és nem is készítik el többé. Ha majd eljön az idő, Jeruzsálemet így fogják nevezni: az Úr királyi széke. Oda gyűlnek minden

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium szent a Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Isten.
0: Jézus megmagyarázza tanítványainak a magvetőről szóló példabeszédet. Miután Jézus megmagyarázza tanítványainak, hogy miért mond példabeszédeket, így folytatta: értsétek meg hát a magvetőről szóló példabeszédet. Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást, és nem értik meg, azokhoz eljön a gonosz, és elragadja mindazt, amit a szívükbe vetettek. Ez a mag, amelyik az útszélre esett. A kövek közé hullott mag pedig az, aki meghallgatja ugyan a tanítást, és szívesen be is fogadja, de az nem ver benne gyökeret, csak ideig, óráig él. Amikor a tanítás miatt szorongatás, üldözés éri, csak hamar eltántorodik, a tövisek közé esett mag az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok s a csalóka vagyon elfogyja az benne, és gyümölcs nélkül marad. Végül a jó földbe hullott mag az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, és jó termést is hoz, az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik pedig 30-szorosat. Ezek az evangélium igéim. Keresztény testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók, a héten az 5. elmélkedésnek szaladunk neki, fogadjátok szeretettel, rövid leszek, próbálok csak is az evangélium alapján szólni hozzátok. Az emberiség történetében még soha nem volt ennyi szó, még soha nem beszéltünk ennyit, nem írtunk ennyit, nem hallottunk ennyit egymásról, vagy önmagunkról. Mégis azt kell mondanunk, hogy talán még soha nem volt ilyen nagy éhínség az Isten igéjére. Ámosz próféta szavai különösen is aktuálisak. Eljön az idő, mondja az Úr, amikor éhséget bocsátok a földre, de nem kenyérnek éhségét, hanem az Úr igéjének hallgatását. Én is sokat gondolkoztam, hogy milyen papot lehetne hozni különböző egyházközségekben, hogy a szentmise, a szentmisének a predikációja egyáltalán a szívekhez eljusson. Nem tudom, kinek kell predikálni, Csaba atyának, vagy a római pápának, vagy kik azok, akiknek esetleg meghallják a beszédét. Innet indulnánk egyébként, nem belemászva semmilyen részletbe. Testvéreim! Az ember nem csak kenyérrel él, hű, ezt már majdnem elfelejtettük. Lakásra szükségünk van, munkára szükségünk van, nyugdíjra szükségünk van, biztosításra szükségünk van, de van bennünk valami, amit sem a pénz, sem a siker, sem a szeretett embereknek a közelsége nem tud betölteni, mert a lelkünk, és akkor az egészet húzzuk alá kétszeresen, pirossal írjuk nagybetűkkel, ilyen 24-es karakterrel, mert a lelkünk Istenre éhes. Bármilyen világot is éljünk, a lelkünk Istenre éhes. És ezt nem tudja betölteni semmi egyébként. Szent Ágoston nagyon szeretem, gyönyörűen fogalmazza meg a Confessione című könyvében: nyugtalan a mi szívünk, Istenünk, amíg meg nem nyugszik te benned. Persze, hogy nyugtalan, amikor valakinek nincsen Istene, biztos, hogy kerüli ezt a világot. A magvetőről szóló példabeszéd magyarázatában Jézus egy nagyon fájdalmas igazságot is kimond. Azt mondja, az Isten beszél. Beszél már 2000 esztendeje. Beszél az evangéliumban, beszél a liturgiában, beszél a szentségekben, beszél az eseményekben, az örömökben, amit írja az ember, ami egyáltalán is beszél a szenvedésben. A kérdés tehát nem az, hogy szól-e hozzánk az Isten. A kérdés az, hogy van-e még bennünk olyan csend, amelyben meghallhatjuk ma az Istent. Mivel kezdjük? Sokat beszélünk, sok a szó. Aha, és egybe se kapaszkodunk bele. Az egyházatyák közül nézzük csak Origenész, azt mondotta, hogy az Isten igéje olyan, mint Krisztus maga. Ha befogadjuk, akkor életet ad. Ha elutasítjuk, akkor nem az ige veszít az erejéből, hanem mi veszítjük el az életünket. Isten nélkül nincsen élet, ezt tessék megérteni bárkinek is. Kedves már a rádióhallgatók, Isten nélkül nincs jövő, nincs élet, nincs béke, és látjuk a mai világban, mi történik. Nem akarok semmit vagy senkit megemlíteni, nézzünk körül, mi történik a mai világban. Ezért a mai evangélium nem egy mezőgazdasági tommese, kedves jó testvérek, hanem krisztológiai kijelentés. A mag valójában Krisztus. Ő akar gyökeret verni bennem, bennetek. Szerintem itt követjük el a legnagyobb hibát keresztény életünkben. Mi azt gondoljuk, hogy a hit azt jelenti, hogy néha gondolunk majd a jó Istenre, úgy, mint ahogy most csinálják az emberek. Ugye most mindenki nyaral, mindenki tenge, nem tudom, hogy hol van, nem is érdekel, de érdekes, hogy valahogy csak úgy gondolunk egyet-egyet. Nekem is vannak ilyen híveim, hogy úgy néha járnak templomba, mert ők ezt így gondolják. Mi azt gondoljuk, hogy a hit azt jelenti, hogy néha, amikor ráérünk, akkor eljövünk egy órát szentmisére. Hú, de érdekes. Jézus azonban sokkal, de sokkal többet akar, csak nem tudom, ez kérdés számomra is. Ki fogja megértetni a néppel, mert itt predikálgattunk a Mária Rádióban, rendben van, de ki fogja megértetni a néppel, hogy mi történik ma a világgal? Ez kérdés. Ki fog megszületni, vagy ki az a karizmatikus ember, vagy kik azok? Mi azt gondoljuk, vagy azt gondolják, hogy a hit azt jelenti, ismétlen magam, hogy néha jó Istenre gondolunk. Jézus azonban sokkal többet akar, akkor legalább maradjunk itt, ahányan halljuk. Nem azt szeretné, hogy legyen egy kis helye az életünkben az Úr Jézus, hanem azt szeretné, hogy ő legyen az alapja, a fundációja az életemnek. Ő ezt akarja, mert tudja, hogy ő kőszikla, és arra lehet építeni családot, házat, papságot és bármit is ezen a világon. Mai ember legnagyobb tragédiája nem az, hogy bűnös, ó, de hogy az ember mindig bűnös. Az ember mindig bűnös. A tragédiája, az ember tragédiája éppen az, hogy a mai világnak az, hogy felületessé vált, közömbössé vált. Há, igen, gőgössé vált. Higgyétek el, egy kicsikét lehet, hogy éles a késem, de lehet, hogy nem beszélek félre, vagy az igazsághoz közel járok. Az ember mai tragédiája inkább az, hogy felületessé vált. Már semminek sem adunk időt. 5 perces hírek vannak, 30 másodperces videók, ezek a részvideók, rövid imák, gyors szentmiség, felületes emberi kapcsolatok. Hát persze, így a szeretetre, így nincsen idő. Azt mondja egyik barátom, hogy én jól megmelegítem a széket, amikor nálad vagyok. És ezt a felületességet, érdekes, amit gyakorlunk a mindennapokban, ezt bevisszük az Istennel való kapcsolatunkba is. Ezt a gyors dolgot, ugye, a Facebookon, ahogy tudjuk, váltakozni, ugye, percenként, fél percenként, másodpercenként, más téma, unjuk azt, hogy egy órás szentmisén részt vegyünk. Jézus a köves talajról beszél. Mit jelent a köves talaj? Nézzük csak. Egyszerű pedig. Az, hogy van bennünk lelkesedés, de nincs bennünk mélység. Van bennünk lelkesedés, akarjuk, nincs bennünk mélység. Hányan mondják, hiszek a jó Istenben. Emlékszek, csak egy zárójel, hogy amikor neki fogtam valamikor jegenyébe szántani a földet. Soha nem szántottam addig traktorral. Meg kellett legyen a mélysége. Azt mondta egyik egyháztanácsosom, papácsi, ne csak megkarcolja a földet, az 20 centi kell legyen. Földről beszélünk. Hányan mondják, hogy hiszek jó Istenben? Hiszek én az Istenben. És amikor jön az első szenvedés, az első betegség, a csalódás, akkor azonnal megkérdezzük, hogy miért engedte meg ezt a jó Isten, testvéreim, kedves Mária Rádió hallgatók, a kereszténység nem a sikerről szól, a kereszténység a keresztről szól. Krisztus nem azt ígérte, hogy könnyű lesz az életünk, mert keresztény leszel, nem, azt ígérte, hogy velünk lesz minden nap a világ végéig, amíg élek én ezen a világon. Tehát a Jóisten azt ígérte, hogy velem lesz nem fog elhagyni. Özvegyként, betegként, egyedülállóként, különböző gondokkal küzdő emberként Isten velünk van. A tövisekről szóló rész számomra mindig a megrendítőbb. A tövisekről, nézzük csak, Jézus nem azt mondja, hogy a sátán ölte meg a mai embernek a hitét, még csak nem is azt mondja, hogy kommunizmus, vagy bármi is, tudnék most sokat mondani, nem azt mondja, hogy a sátán ölte meg, nem azt mondja, hogy az üldözés, vagy a hitetlenség ölte ki a mai emberből a hitet, hanem azt mondja, hogy a világnak a gondjai. Annyi gondom van, nincsen időm. Majd lesz. A temetőbe. Milyen döbbenetes, kedves jó testvérek. Az ördögnek sokszor nincsen szüksége arra, hogy rossz embereket faragjon belőlünk, de hogy elég, ha elfoglalt emberek kétesz bennünket. Elég, ha reggeltől estig rohanunk, most jöttem haza a munkából, fáradt vagyok, hagyjatok békemet. Elég, ha állandóan aggódunk, elég, ha mindig lesz valami fontosabb a Jóistennél. Egyszer egy idős pap mondta nekem, az emberek nem azért veszítik el a hitüket, mert gyűlölik az Istent, nem, hanem azért, mert lassan elfelejtenek vele élni. Az Isten vérkeringésében, a mindennapjaiban, a programban nem vagyok benne. Ez annyira igaz, a hitet többször nem egyetlen nagy döntéssel veszítsük el, hogy én többet nem járok templomba, nem, érzékeljük ezt a dolgot, hanem apró mulasztások ezreivel. Na itt kezdődik az embernek a hátra, tehát, hogy mikor az ember lükvercbe teszi magát, lassan szépen hátra. Nem egy nagy döntéssel hagyom el az én Istenemet, hanem apró mulasztások ezreivel. Nem egy nap alatt hagyjuk el a Jóisten, dehogy. Először csak nem imádkozunk, aztán ritkában jövünk szentmisére, most esik az eső, aztán már nem olvassuk az evangéliumot, aztán már nincsen időnk, ó, hát az alatt nézek egy kicsi focit, végül már nincsen szükségünk. Én ember, vigyázzál, van egy olyan mondat az életben, hadd legyen most ez új terítéken, Isten nélkül nincsen jövőd. Nagy tatám, amikor vette a gabonát, milliószor elmondta, mit a Katis betlenfalvi híveknek, mindig felnézett az égre, és kérte Isten áldását, és keresztet vetett. Istennel könnyebb az élet, mint Isten nélkül. És a mai ember ezt el tudja feledni. A jó föld, kedves jó testvérek, a jó föld viszont nem a szenteknek a földje. Na ez nagyon fontos. A jó föld nem egy tökéletes történet. A jó föld az egy művelt föld, amikor szántottam a földet. A föld az egy művelt föld. Minden tavasszal megmunkálja az ember megszántja azt a földet, kitisztítja a földét kövektől és tövisektől. A keresztény embernek sem egyszer kell megtérnie. Legyünk egy picit alázatosak, és akkor attól arra felé jó úton járunk. Nekünk minden nap meg kell térni. Következtetés, egyetlen egy mondat, nézzük csak. A szentgyónás ezért olyan gyönyörű szentség. Mikor végezted el utoljára a szentgyónásodat? Legszebb hely a világon, titokban történik, kamera nélkül, felvétel nélkül, térden állva és sírva. Legszebb hely a világon a gyóntatószék. Isten újra és újra fellazítja a megkeményedett földet. Milyen szép. Újra és újra fellazítja a megkeményedett földet. A szentmise ezért olyan csodálatos ajándék, minden alkalommal új magot vet a szívünkbe az Isten. De az imádság ezért nélkülözhetetlen, csendet terem bennünk Isten számára. Végül hadd mondjak egy történetet rövid. Michelangelo 90 éves korában már világhírű művész volt, és egy alkalommal megkérdezték tőle, mester, ebben az órában még mindig tanul maga, hát 90 éves, hát hogy van ez? Mire ő mosolyogva ezt válaszolta latinul, ancora imparo, még mindig tanulok, fiam. Bocsánat, még mindig tanulok. Én azt gondolom, hogy egy keresztény embernek halála pillanatáig ezt kellene mondania, még mindig engedem, hogy Isten formálja az életemet. Mert a jó földnek van még egy jó tulajdonsága,
2: A jó föld alázatos. Úgy nem szeretem, eldöntöttem, hogy amikor írtam ezt a predikációt, nem akartam kimondani, úgy nem szeretem a gőgös embert. Képzeljük el, a Jóisten mennyire nem szereti. Visszatérve a lényegre, a jó földnek megvan egy jó tulajdonsága, alázatos. Nem akarja megmondani a magnak, hogy mikor nőjön, nem sürgeti a termést, bízik a magvetőben. Talán ezért van olyan kevés szent ember a mai világban. Igen. Erős a következő mondat. Nem azért, mert Isten kevesebb kegyelmet adna, mint 100 évvel ezelőtt. Nem. Hanem azért, mert egyre kevesebben engedik, hogy Isten valóban birtokba vegye a szívüket. És ott van a hivatásuknak akkor a kérdése. Jaj, annyira fétjük az életünket, a kislányomat vagy a fiamat. Nem adjuk szerzetesnek vagy papnak. Istenem, én nem azért szültem. Na itt van a baj. Isten valóban birtokba vegye a szívünket. Legyen áldott minden szülő, aki gyermekét odaadta Istennek. Az evangélium végén Jézus nem azt kérdezi, hogy hány könyvet olvastál el, fiam, hány zarándoklaton vettél részt, hány imádságot mondtál el, hanem azt kérdezi, hoztál-e termést? A kereszténység ugyanis nem információ Krisztusról, hanem az átalakulás Krisztusban. Ezért ne azt kérdezzük, hogy milyen a világ körülöttünk, az előzőképpen mondtam, hogy hát nézzük, ne azt kérdezzük, milyen a világ körülöttünk, sokkal inkább ezt. Van-e bennem jó föld? És akkor mindenki kérdezze meg ezt magától. Van-e bennem még jó föld? Tud-e még bennem gyökeret ereszteni az evangélium? Van-e még bennem csend, vágyakozás és alázat ahhoz, hogy Isten szólhasson hozzám, te gőgös ember? Mert egyetlen dolog biztos, a magvető ma is vet. Igen, dolgozik a Jóisten. Ezt hívják örökös gondviselésnek. A kérdés nem az, hogy ő mit tesz, a kérdés az, hogy mi mit kezdünk azzal az isteni maggal, amelyet az örök életre vetett el a szívünkben, és mindenki kapott ilyen vetést. Mi a helyzet a vetéseddel? Éle még a szívedben Istennek a szántóföldje? Van-e életjel még bennem? Utolsó kérdésem, számíthat-e még rám Isten a mai posztmodern civilizált világban? Jó a kérdés egyébként.

0: Kérjük testvéreim, teljes szívünkből, lelkünkből a mi Urunkat, Jézus Krisztust, aki kereszt halála árán meghozta nekünk a bűnbocsánatot és a kiengesztelődést.
1: Itt egybegyűlt és az egész világon elterjedt egyházért kérjük Urunkat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Szentséges atyánkért, Leó pápáért, püspökeinkért, az egyházi rend minden tagjáért és munkatársaikért kérjük Urunkat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Az egyházak közötti békességért és a népek nyugalmáért kérjük Urunkat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Azokért, akik az egyházban az irgalmasság cselekedeteit gyakorolják, kérjük Urunkat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Városunkért és minden lakójának jólétéért és üdvösségéért kérjük Urunkat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Elhunyt testvéreinkért, akikért a keresztfán szent véredet ontottad, kérjük Urunkat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk Jézus Krisztus, nyújts ki segítő jobbodat néped felé, amikor irgalmadért esedezik. Ne engedd, hogy kárba vesszen a világ életért ontott drága véred. Hárítsd el az emberiség leleselkedő veszedelmet, hogy vigasztalást találjunk halandó életünkben, oda át pedig elnyerjük az örök boldogságot, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
2: Amen.

0: Imádkozzatok testvéreim, az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Szent Kinga szűz életében kegyelmet csodás erejét ünnepeljük, kérve kérjük fölségedet, Urunk Istenünk, hogy amit az ő szűzi életét szívesen fogadtad, teljék kedved a mi szolgálatunkban is, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten Krisztus, a mi Urunk által. Mert magasztalnunk kell gondviselésed csodálatos titkát, hogy választottaidban örök országodért magukat Krisztusnak szentelték, a gyarló embert az ősi ártatlanság állapotára hívott, így már most megtapasztalhatja azokat a javakat, amelyeket a jövendő életben teljesen birtokol. És ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zeng.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá szent a lelkedet, hogy számunkra mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta a tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Ime hitünk szent titkom.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltottál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, te tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Gergely és László püspökeinkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzé meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörükérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek is, dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiat által. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül ígyünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnkönek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondod az apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: élő Isten fiam, te az Atya akaratából, a Szent Lélek közreműködésével, halálod által életre keltetted a világot, szabadíts meg engem, szent tested és véred által, minden vétkemtől és minden bajtól, add, hogy mindig ragaszkodjam törvényeidhez, és soha el ne szakadjak. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Istenünk, te isteni adományoddal erősítettél meg minket, a te szent Kinga példáját követve, Jézus szenvedését hordozzuk halandó testünkben, és minden igyekezetünkkel hozzád ragaszkodjunk.

0: te, Áron püspököd, arra választottad ki, hogy igazságodnak hőre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen, add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen, mindannyiunk számára most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűz anyam, keservét a búlnak bajnak, eloszlatni van hatalmat, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői máj gyermekidnek, nem de soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.

Ő helyi plébános mutatott be. A kántori szolgálatot Sándor Béla látta el. Köszönjük, hogy együtt ünnepeltük a legszentebb áldozatot. Maradjanak továbbra is a Mária Rádió hullámhosszán. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: a hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Kadics falvát, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Kadics falva Székelyudvarhely város része, Hajdan önálló falu, a város északi kiáratánál a Resztető alatt terül el. Vidéki hangulat fogadja az ide látogatókat, miután rátérnek az Oroszhegy felé vezető útra, és amint túljutnak a hídon, már is tisztán tartott porták látványa tárul a látogató elé, mintha több kilométerre lenne a várostól. Az itt lakók többségét a településhez közeli cégeknél alkalmazták, de műszak után otthon folytatják a munkát, a házak többségében gazdasági udvar van, állatokat tartanak, mezőre járnak. A kadicsfalviak szorgalmas emberek, összetartó a közösség. Nagyon barátságosak is, szívesen látnak minden arra járót, mert törődnek egymással és ragaszkodnak évszázados szokásaikhoz. Kadicsfalván ilyen emberek laknak. A hagyományos népi mesterségek közül fontos megemlítenünk a fafaragást, gyapjufonást, kerámiakészítést, szalmafonást, méhészetet, fazekasságot, tojáshírást, valamint a kovács és ács munkákról sem szabad megfeledkeznünk. A krónikák szerint 1566-ban a Kadics falva nevet viselte, ekkor említették először. 1658-ban Kadics falva formába fordul elő. A hagyomány szerint a Resztetőn levő egykori vár tulajdonosától, Kadicsától kapta a nevét. Középkori temploma nem volt, Székely Szent Tamásnak volt filiája. Ha temploma nem is, de katolikus kápolnája már az 1600-as évektől van, melynek védőszentje Szent Anna, mert 1614-ben egy betlenfalvi lakos azt vallja, hogy a pápás papok idejében a betlenfalviak Kadicsfalvára is jártak prédikációra. 1755-ben egy szentegyházas falvi ember úgy emlékszik, hogy az udvarhelyi Szent Anna kápolnát Kadicsfalvára transferálták, mint filiális eklézsiában. Ez lehetséges, mert ebben az időben Kadicsfalva udvarhelyhez tartozott, majd ismét Székely Szent Tamáshoz. Betlenfalva több ízben el akart szakadni udvarhelytől, Kadicsfalva pedig Szent Tamástól, és a kettő egyesülni akart, mint önálló plébánia. Hosszas tárgyalások után Sükös János vikáriussal megegyezésre jutottak. 1659-ben olyan szerződést írtak alá, hogy a két falut udvarhelyhez csatolják. Ebben az időben mindkét falunak volt már kápolnája. A hívek 1769-ben kérték, hogy a kápolna leányegyházból plébániai rangra emelkedhessen, ezt a gyulafehérvári püspök 1802-ben hagyta jóvá, ekkor lett tehát Kadicsfalva önálló plébánia és Betlenfalva filiával. Első papjuknak Fülöp Lajos udvarhelyi káplánt nevezte ki Mártonfi József püspök. Mivel a templom kicsinek bizonyult, 1778-1780 között építették fel a mai Szent Anna templomot. Ekkor társ egyháza Betlenfalva is. A középkortól kezdve mindvégig tiszta katolikus falu volt. 2018-ban Szent Anna és Joákim ünnepére készült el a kadicsfalvi templom felújítása. A munkához összefogtak a hívek, akár csak 250 évvel ezelőtt, amikor a templom megépült. A hálaadó ünnepséget három napos lelki gyakorlat előzte meg, köszönetnyilvánítása és emlékplakett átadása került sor mindazok részére, akik anyagi támogatásukkal vagy munkájukkal hozzájárultak a negyedévszázados templom felújításához. A felújított templomépületet Tamás József segédpüspök áldotta meg, és ünnepi szentmisét mutatott be a koncelebráló papsággal együtt. A kadicsfalvi plébánia gyulafehérvári római katolikus érsekség székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. A plébánia búcsúját Szent Anna és Joákim ünnepnapján tartják, vagyis július 26-án, örökös szentségimádási nap március 18. Székely Betlenfalva, Mária neve filia, ellátó plébánia Kadicsfalva. Hargita megyében Székelyudvarhely központjától 3 kilométerre északkeletre a Nagyküküllő balpartján fekszik. Nevét 1504-ben Betlenfalua néven említette először oklevél. 1505-ben pedig neve az udvarhelyi Székely Nemzetgyűlés által választott bírák közt Betlenfalvai Péter nevében tűnt fel. 1505-ben Betlehem falva néven jelentkezik az oklevelekben, 1518-ban Betlehem falva a neve. 1624-ben Betlen Gábor úgy rendelkezik, hogy a templom és a pap nélkül maradt székelyudvarhelyi katolikusok is Betlehem falvára járjanak templomba. Betlehem falva templomára vonatkozóan az első írásos említés 1600-ból való, a középkor végén egy felújításra szoruló temploma volt Betlehem falvának. Miután székelyudvarhelyen is templomhoz jutnak a katolikusok, 1633 után Betlehem falva filiaként udvarhelyhez tartozik. A régi templom a 18. századra romos állapotba került, így új templom építését rendelték el 1774-ben, amelyet toronnyal is elláttak, az új templomot nem a régi helyére építették, de felhasználták annak egyes elemeit. A hagyomány szerint az eredeti kápolna a Kápolnakert nevű helyén állott az új templomon felül. A székely-betlenfalvi templom főoltárán a szűzanya látható, ezen kívül a szűzanya és Jézus szíve szobrok láthatók, és két mellékoltára van a templomnak. A templom a Szűz Mária szent neve tiszteletére van felszentelve, búcsús ünnepét szeptember 12-én tartják. Örökös szentségimádási nap március 1. A betlenfalvi Mária plébánia a gyulafehérvári római katolikus érsekség székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. A műsort szerkesztette Gábor Anna, a gyulafehérvári érsekség honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől, az Erdély Mária Rádió Csíksomjói stúdiójából, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.

0: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békességben.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Mária Rádió.
3: Kedves hallgatóink, a következő közel fél órában Karácsony Tibor atya, rádiónk műsorigazgatójának, a Mária Rádióban celebrált szentmiséjének prédikációi közül válogatunk önöknek. Ha tehetik, tartsanak velünk.
4: Az Úr legyen veletek.
5: És a te lelkeddel.
4: Evangélium Szent János könyvéből.
5: Dicsőség neked, Istenünk!
4: Abban az időben Nikodémus ének idején felkereste Jézust, aki így szólt hozzá. Ne csodálkozzál, ha azt mondtam neked, újjá kell születnetek. A szél ott fúj, ahol akar, hallod ugyan az zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van ez mindenkivel, aki a lélekből született. Erre Nikodémus megkérdezte, hogyan lehetséges ez? Jézus így válaszolt neki, te Izrael népének tanítója vagy, és nem érted ezeket? Bizony-bizony mondom neked, hogy arról beszélünk, amit tudunk, és arról tanúskodunk, amit látunk. De a mi tanúságtételünket nem fogadjátok el. A földi dolgokról beszélek nektek, és azt sem hiszitek el, hogyan fogjátok elhinni, ha mennyei dolgokról beszélek majd nektek. Senki sem ment föl a mennybe, csak az, aki a mennyből alá szállott, az emberfia. És amint Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják felmagasztalni az emberfiát is, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Ezek az evangélium igéi.
5: Áldunk téged, Krisztus!
4: Az evangélium tanítása legyen bővenget csátáról. Kedves testvérek, egy mondatról szeretnék ma elmélkedni egy picit, és pedig a mai evangélium utolsó mondata, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Tulajdonképpen bemutatja ez a mondat az isteni szeretetnek a mértékét, hogy úgy szerette, hogy egyszülött fiát adta. És azt is elmondja, hogy hogyan teljesedett be a megváltás. Tehát Krisztust odaadta a halálra. Elmondja továbbá azt is, hogy hogyan lehet megmenekülni. Vagyis Jézus Krisztusban való hit által. És azt is megtudjuk ebből, hogy kik fognak üdvözülni. Mindazok, akik hisznek Jézus Krisztusban. És elmondja végül, hogy micsoda az üdvösség, vagyis az elveszettségből való megmentés és az örök életnek az elnyerése. És itt kezdjem azzal szeretném kezdeni, ahol Jézus azt mondja a világra, hogy, és benne minden emberre, hogy azt mondja, hogy el ne vesszen. Ez tulajdonképpen egy nagy figyelmeztetés, úgymond egy felkiáltás, egy vészjel hangzik felülről, az égből, a világ felé, felénk, benne az ember felé, vagyis feléd, hogy el ne vesszél. Mintha Jézus rá mutatna a lelkedre, a szívedre, az életedre, és azt mondaná, és kiáltaná bele a füledbe, hogy ember, vigyázz, el ne vesszen a lelked, el ne vesszen az életed. Vagy mintha előtt beállítaná a gyermekedet, a férjedet, testvéredet, és rájuk mutatva mondaná, hogy el ne vesszenek. Tehát gondolkodtál-e már el ezen, és megtettél-e mindent, hogy aki drága a te szívednek és a lelkednek, hogy el ne vesszen. Isten mindent elkövetett arra nézve, hogy te el ne vesszél. Isten semmiképpen nem akarja, hogy valaki elvesszen, hanem mindenkivel szemben azt akarja, hogy el ne vesszen. És veled is ezt akarja. És rajtad keresztül mindazoknak, vagy mindazokkal, akik a te szívedhez közel állnak. Tehát ez egy olyan felkiáltás, hogy jaj, vigyázz, el ne vesszél.

És sokszor mostanában, amikor lelepleződik ennek a világnak az az undoksága és az a szennyes gyalázata, amiért ugye jogosak vagyunk úgy beszélni erről a világról, olyan megvetéssel és utálattal, mert ezt látjuk nap mint nap, ezt az undokságot, ezt a sok közemberséget, és mégis el kell mondjuk, hogy Isten így szerette a világot. Igen, ezt a szennyes, ezt a gyalázatos világot az Isten szereti. És ezt a nagyon nem szeretetre méltó világot Isten mégis szereti. Azt a világot, amelyre sokszor jogosnak vélt felháborodásunkban tüzet kívánunk, és azt a világot, amelyre képzelt erkölcsi fölényünkben megbetéssel nézünk le, hogy de is csúnya ez a világ, ne, akár hányszor leülünk hárman, négyen beszélgetni, már erről folyik a beszéd, hogy milyen világban is élünk ma. És kezdjük a gyerekek, fiatalok, idősek, és mindenkit, ugye elbeszélünk, hogy milyen csúnya a fele erkölcsi útra állt ez a világ. És ezt a világot mégis Isten szereti. És akkor feltehető jogosan a kérdés, ha Isten szereti ezt a világot, akkor neked jogod van ezt a világot megvetni? És itt kell nekünk a magatartásunkon változtatnunk. És a gondolatvilágunkon. Hogyha Isten szereti ezt a szennyes, általunk elképzett gennyes világot, akkor nekem mi jogom van utálni? Semmi. Tehát itt kell nekem megváltoztassam a magaviseletemet, hogy éljek én úgy ebben a mások által, vagy akár általam is csúf világban, éljek úgy, hogy az legyen szép. Azért, mert Isten szereti ezt a világot. Azért, mert Isten egyszülött fiát adta, érted, ebben a világban. 2000 évvel ezelőtt is ugyanez a világ volt. Ugyanez a mentalitás, ugyanez a gondolkodásmód, csak egy kicsit nem volt akkora nagy a technika világa. De Isten ezért a világot, ezért a világért, érted, fiát adta azért, hogy el ne vesszél. És hogyha ebben a csúnya erkölcsi világunkban ha neked fontos, hogy el ne vesszen az, aki melletted van, a férjed, a testvéred, a gyerekeid, a feleséged, a munkatársaid, a barátaid, akkor neked tenned kell valamit, hogy ez a csúvvilág szépé váljék. Mert Isten nem azért teremtette ezt a világot, hogy elveszen, és nem azért teremtette, hogy te is elvesz benne. Tehát Istennek nem ez a célja a világgal és benne veled. Ő azért tette, mert szeretett. Azért adta a fiát, mert szeretett. Ha valaki hisz ő benne, el ne veszzen, arra int ugye ma a szentírási rész, hogy mindenki nézzen fel Jézusra, a megfeszítetre előbb. Mint ha azt mondaná, ha nem akarsz, ha valóban nem akarsz, és teljes szívedből nem akarsz elveszni, akkor nézz fel a keresztre. És ott láthatod, szemlélheted is azt, hogy valóban nem egy elvesztésre ítélt bennünket az Isten. Tehát annyira nem akarja te elveszítésedet, hogy inkább maga megy elveszni helyetted. Ő maga adja önmagát az égből egy vesztőhelyre tulajdonképpen. A vesztőhelyre ment fel helyetted. Nézd rá otthon, kedves hallgató, most a szobád falán a keresztre. Nézd rá és megérted magadra nézve is, a világra nézve is ezt a jarkiáltást, hogy el ne veszél. És olyan jó, hogy éppen Jézus Krisztusnak a szájából lehet hallani ezt a nagy igazságot, amit egyébként a Szentírásban sokszor el lehet olvasni másféle helyeken is, és Jézus, hogy még érthetőbbé tegye számunkra az ő engesztelő áldozatának a titkát, erejét, akkor Izrael történelmének, a zsidó történelmének egy jól ismert történetére emlékeztet, ahogy olvastuk a mai evangéliumban is. Ugye azt mondja, hogy a pusztai vándorlás alatt kígyók lepték el a zúgolódó engedetlen népet. És rettentő pusztítást végeztek, rakásra haltak meg az emberek. És itt történt, hogy Mózes Isten parancsára rézkígyót csinált, az póznára tűzve odaállt a tábor közepére,
és tudtára adta a népnek Istennek a mentő cselekedetét, amely abban állt, hogyha valaki erre a rész kígyóra feltekint, akkor megmenekül a halálos marástól és életben marad. Tehát rettenetes volt az ítélet. Biztos halált hozó volt a kígyó marás. És hallatlanul egyszerű volt mégis a szabadulás. Egyszerűen csak fel kellett nézni arra a rész kígyóra, és meggyógyultál, megmenekültél. Ennyi ereje a haldoklónak is van, ugye, hogy ránézzen valamire. Az utolsó stádiumban is. És úgy képzeld el, hogy akkor így volt. Az utolsó stádiumban voltak az emberek, csak rá kellett nézzenek, és ilyen egyszerű volt, és megmenekültek, meggyógyultak. És Jézus a nagy evangéliumban ezt a példát hozza a Nikodémusnak, hogy ahogy felemelte Mózes a kígyót a pusztában, úgy az emberfiát is fel kellett emeltetni a keresztfára. És még tovább megy a dicsőségbe, hogyha valaki ő benne, vagy ha ő benne hisz, vagy ha rátekint, lefordítva, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Tehát próbál csak meg, amikor bajok vesznek körül, vess egy belső lelki pillantást Jézusra, a keresztre feszítetre, és akkor egyszerre valami sajátságos dolog történik benned, akkor lecsendesedik benned ez a háborúság, ez a gyűlölet, a sokféle egyéb más dolog, és egyszerűen csak elkezd a békesség áradni benned. És látjátok, az Ószövetségből veszi Jézus mindig a példákat, hogy bebizonyítsa annak a népnek, hogy hát álljatok meg, mert valami nem jó itt veletek. És mindig hozza a példákat, és még sosem hisznek neki, és felveszítik a keresztre. És olyan egyszerű, megmondja, hogy nézzetek fel a keresztre, mint ahogy a rész kígyóra fel kellett nézni, meggyógyulta. Nekünk is ez a feladatunk. Mindig, mikor problémád van, nehézséged van, nézz fel a keresztre. És eláraszt majd a békesség. Ha rá elemeled a tekintetedet, egyszerre minden jó lesz. Még ha minden is úgy marad, mint ahogy volt, de szintén úgy olvassuk a Szentírásban, hogy akik ránéznek, azok felvidulnak. Így tekinteni rá, más szóval ugyanaz, mint hinni benne. Tehát mindenki, aki hisz ő benne, el ne vesszen. Sőt, nem csak úgy el ne vesszen, hanem még többet akar az Úr. Azt mondja, hogy tovább megy, hogy azt akarom, hogy éljen. Hogy örök életet éljen. Tehát Isten azt akarja, nem csak azt akarja, hogy ne vesszel, mert az még nem elég, ha rátekintesz a kígyóra, és akkor meggyógyulsz. Mert attól még nem biztos, hogy tovább hiszel. Lehet, hogy még megmaradsz ugyanabban a szennyben, hanem azt akarja az Isten, hogy élj. Hogy igazi életed legyen. És ez alatt sokkal többet ért Isten, mint azon, hogy itt a földön, vagyis az időben való rövid tartózkodást, ez sokkal többet ért ez alatt. Ő azt akarja, hogy örökké éljünk. És az örök élet távlatából érthető igazán, hogy mit jelentene az, ha elvesznénk. Például elgondolható az, hogy valaki élvezi ezt a földi életet, de mégis elvesz. És megfordítva is szintén elképzelhető, hogy valaki kileheli magából ezt a földi életet, és mégis azokhoz tartozik, akik nem vesznek el. Tehát nem a meghalás a legrosszabb, ami gyermekeinknek, öregeinknek, magunknak, ami érheti őket, hanem az a legrosszabb és a legrettenetesebb, ha valakinek nincs örök élete, ha akár életében, akár halálában hiányzik belőle ez az örök élet, hiányzik ez a hit tulajdonképpen. Ha csak akkor, és akkor nem veszünk el, hogyha ebben a hitben tudunk mi meghalni, mert ezáltal kapjuk meg az örök életet. És az örök élet az nem csak egyszerű meghosszabbítása a földi létünknek, a földi életünknek, hanem részesedés Isten életében. És ezért szoktuk mondani, hogy már itt a földön megtapasztalhatod az örök életet, ha részesedsz Isten életében. És ez mit jelent? Akarj találkozni Jézus Krisztussal. Ott vannak a szentségek, ezért alapította, hogy találkozz benne, hogy általa életed legyen, örök életed legyen, hogy legyen részed az ő dicsőségében.
Tehát lássátok, ilyen nagyon szerette Isten a világot, hogy egy szülőt fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne veszel, hanem örök élete legyen. De rögtön itt van a másik nagy kérdés, hogy hogyan juthatunk ennek az örök életnek a birtokába? Hogyan lehetséges azt megszerezni, ha valakinek nincs? Az, hogy az örök életet senki nem tudja, a válasz az erre, hogy az örök életet senki nem tudja saját magának megadni, ahhoz senki nem tud a maga erejéből hozzájutni. Ahogyan annak idején ezt a földi, mulandó földi életet sem magunk adtuk magunknak, ugyanúgy az örök életet sem mi magunknak, nem adjuk magunknak. Ezt Isten kezéből kellett kapnunk. A földi életet is, és ugyanúgy az örök életet is ajándékba kapjuk valakitől. Tehát az örök élethez is tulajdonképpen születés révén jut el az ember. Tehát ugyanúgy bele kell születnünk az örök életbe is. Ezért mondja Jézus a tegnapi evangéliumban, hogy újjá kell születnetek. És a mai evangéliumban ezért kérdő meg Nikodémus, mert nem érti, hogy mit jelent, hogy újjá kell születni. És akkor Jézus ezzel magyarázza, hogy mit jelent az a felülről születés, mit jelent a földi születés, mit jelent, hogy ő alászállt a mennyből, mit jelent az, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen. És ez az újjászületés, ezt jelenti az, amikor te találkozni akarsz, amikor Isten élményt akarsz te, és amikor találkozol Jézussal a szentségekben. És sokan felszínesnek mondják, ilyen liturgikus, nem tudom milyen megnyilvánulásoknak, nem hisznek benne, és akkor csodálkozunk, hogy ilyen a világ. Akkor ismét visszakerülünk oda, hogy nézz fel a keresztre. Nikodémus is annyira értelmes volt akkor, hogy ő is nem a testi születésre gondolt, hanem megértette ő azt nagyon jó, hogy Jézus lelki dolgokról szól neki. És talán azt akarta itt mondani, hogy lelkileg is csak úgy válhatna mássá az ember, ha a szó szoros értelmében még egyszer újra kezdhetné az életét. És nekünk lehetőségünk van erre, hogy minden nap újra kezdjük az életünket Jézussal. És ez nem lehetetlen. Engednünk kell, hogy a Szentlélek dolgozzon. Ugye a tegnapi evangéliumnak a mai a folytatása, tegnap a Szentlélekről volt szó. Engedjed, hogy a Szentlélek dolgozzon benned, hogy újjá tudj születni. És az újjászületést, ebbe tévednek sokan, hogy az újjászületést azt nem megérteni kell. Az újjászületést azt megélni kell. Mint ahogyan a szeretetet sem tudjuk megérteni, azt meg kell élni. A Szentlélekre utal Jézus az újjászületés, mint az újjászületés titkára. És ezért mondja tegnap is az, hogyha valaki nem születik újjá vízből és lélekből, nem mehet be a mennyek országába. Tehát vizet ajánl Jézus az öreg Nikodémusnak, és nem inni való vizet, hanem egy mosdó vizet. És ez az a víz, amivel keresztelő János keresztelt. A bűnbánat, a megtérés fürdője, a bűnbánatnak, a bűnbocsánatnak a keresztvize ez. És milyen szemléletes, hogy ezt éppen Nikodémusnak mondja a Jézus, annak az embernek, aki egy egész életet töltött el azzal, hogy az Ószövetséget tanulmányozta. Aki tulajdonképpen Istennek a szolgája volt, egy zsidó ember, a kiválasztott népnek a fő embere volt, és aki a legnagyobb tiszteletben és megbecsülésben volt. És ennek a Nikodémusnak mondja Jézus, hogy szükséges neked megmosakodnod ebben a vízben, szükséges neked bűnbánatot tartanod. És igen, Nikodémus rájött arra, hogy igen, neki szüksége van erre az újjászületésre, neki szüksége van a megtisztulásra, mert ha nem, akkor ő a halál fia. És akkor ő erre rájött. Rájött, hogy a Krisztus vérét jelentő keresztvíz által ő újjá tud születni. Rájött arra, hogy ő is halott, és soha nem látja meg a mennyeknek az országát, ha a bűnei bocsánata által újjá nem születik. Ezért mondja Jézus, hogyha bizony-bizony, ha mondom nektek, ha valaki nem születik újjá vízből, igen, víztől, és ez még mindig nem elég, hanem a lélek. És tudjátok, mit jelent lélektől születni? Hogy tegyük föl, hogy mindazt, amit elmondtam, tudja, ismeri már valaki, maga is el tudná ugyanígy mondani, igent is mond már rá, tudja, miért hal meg és támad fel Krisztus, és ennek mi a következménye? Hogy tud mindent,
de éppen csak tud. Azaz minden csak a fejében van. Minden csak elméleti igazság a számára. De ha akármit csinál is, ebből az elméleti igazságból soha nem lesz képes valóságos élményt és személyes hittapasztalatot csinálni magának. Nem elég a tudás. Kell oda a szív is. És ez az, ami már nem tőlem függ, amit már nem tudok én megtenni, hanem engednem kell, hogy Isten végezzel bennem a Szentlélek által. Én nem kell nekem okoskodnom, nem kell nekem a különféle nagy teológiai axiomákat és dogmatikákat megmagyarázni, abban hinnem kell, és ide kell a lélek. Tehát a tudás, az értelem, az akarat, ugye erről sokszor beszélgetünk, az érzelem harmóniája nagyon fontos. Ha az egyik túlzásban van, akkor ott már baj van. Tehát ha valaki nem születik így víztől és lélekből újjá, nem mehet be az Isten országába. Ha valaki csak vízből születik újjá, az nem mehet be a mennyek országába. Ha valaki csak lélektől születik újjá, nem mehet be a mennyek országába. És itt megint megismétem, kedves hallgatók, nézd Jézusra. Nézd fölfelé a keresztre, még följebb a dicsőségben feltámadott és felemeltetett Krisztusra. És ott a kereszt titkában, a feltámadás és a mennybe menetel titkában, ott keressük az újjászületésünket az örök életre. Onnét felülről születünk újjá, oda, felfele néz, és soha nem magadra. Ha magadra nézel, nem is tehetsz egyebet, mint mindig, hogy újra kételkedsz az örök életben. Tehát nézz arra, akit Isten azért adott, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Nagyváradon és Vétel körzetében a 102,2-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, kérem hallgassák meg esti műsor kínálatunkat. Nem sokára kezdődik az esti mese, ezt követi a Zsolozs ma esti dicsérete, 19 óra 58 perctől, minden napunk ajándék Istentől, Veres Judit Mária tolmácsolásában. 20 órától református fél óra, Köteles László szerkesztésében. 20 óra 30 perctől élővíz folyói, Mörgulesz Kukotizom műsorát hallhatják kedves hallgatóink. 21 órától kezdődik a kiáltás, ima a nemzetért, ezt követi a békerózsa fűzére, majd a kispapok imája hivatásokért. 21 óra 25 perctől szülők iskolája, Farkas Szilvia műsora lesz hallható itt a Mária Rádióban. 22 órától a Zsolozs ma befejező ima óráját imádkozhatjuk együtt. 22 óra 10 perctől kezdődik a hit görög katolikus szemmel, Pallai Béla parókussal. 22 óra 40 perctől zenés, verses összeállítást közvetítünk, és 23 óra 40 perctől, ahogy már megszokhatták, a Vatikáni Rádió műsorával zárjuk a mai estét. Minden kedves hallgatónknak kívánok nagyon jó rádióhallgatást, ha tehetik, maradjanak velünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Esti mese. Kedves gyerekek, ma este a vitás vadkörtefáról mesélek nektek. Hallgassátok szeretettel. Volt két szomszédos falu. Az egyik kisebb volt, mint a másik. Éppen a határukon állt egy vadkörtefa. Sokat veszekedett miatta a két falu, de nem tudták megegyezni, melyiküké legyen. Gondolt egyet a kisebbik falu bírája, felment igazságot kérni Mátyás királyhoz. Vitt magával ajándékba egy csutora bort, meg a vadkörte levéből egy üvegecetet. Kérte, hogy adja vissza nekik a vadkörtefát. Mátyás király meghallgatta a panaszt, és megkérdezte, milyen annak a fának a gyümölcse, édese vagy savanyú. Savanyú, felelte a bíró. Na majd elmegyek, megnézem, amikor terem, mondta a király. Azzal elbocsátotta a bírót, meg is ajándékozta. Adott neki egy papagáj madarat. Meghallotta ezt a nagyobbik falu bírája. Ő is gondolt egyet, felment Mátyás királyhoz. Vitt ajándékba egy félakó bort, meg egy üveg ecetet a vadkörte levéből. Meghallgatta őt is a király. A bíró a maga falujának kérte a vadkörtefát. Mikor elmondta a panaszát, tőle is megkérdezte Mátyás, édes-e vagy savanyú a fának a gyümölcse. Édes, felelte a bíró. Na majd elmegyek, megnézem, amikor terem, mondta a király. Majd őt is megajándékozta. Adott neki egy szerecsent. Hazamegy a falujába a bíró, s látták a szomszéd falubeliek, milyen ajándékot hozott. Azt mondták, ejnye, a nagyobbik falut jobban megajándékozta a király, mint minket, hanem egyszeribe megvigasztalódtak, amikor megkérdezték a szerecsent, hogy mit eszik. Citromot, narancsot, meg fügét. Akkor már mégis többet ér a mi ajándékunk, mert ez csak kendermagot eszik, meg beszélni is tud. A másik évben, mikor a vadkörte megérett, Mátyás király csak ugyan lement a faluba. A fához hívatta mindkét falu népét. Aztán felszólította a nagyobbik falu bíróját, hogy vegyen le egy körtét és kóstolja meg, édese vagy savanyú. Édes. Aztán a kisebbik falu bírájával szakasztott le egy körtét. Tőle is megkérdezte. Édese vagy savanyú? Savanyú? Igazad van, szólt Mátyás király. Tietek a vadkörtefa, mert ti igazad beszéltek. A vadkörte soha se lehet édes, mindig csak savanyú. Aki pedig kis dolgokban nem mond igazat, annak nagyban sem lehet hinni. Így nyert a kisebbik falu, mert a bírája igazat szólt. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!
1: Kedves gyerekek, a ma esti mesét Fábián Anna Mária olvasta fel nektek.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: A nappalból egy óra még, s a napfény esthomályba hull. Törlesszük a nagy tartozást, szívünk most háladalra gyúl.
1: E nap munkája véget ért, amelyre hívtál Krisztusunk. Készítsd az ígért égi bért, szöllőmunkásaid vagyunk.
0: Kiket most bérük vonz feléd, s kiknek majd végső díjat adsz, mindnyájunk munkáját segítsd, s munkánk után adj szent vigaszt.
1: Krisztus király, zengjen neked és az Atyának tisztelet, s a vigasztalónak veled dicséret zengjen szüntelen. Amen.
0: Naponta áldalak, és elbeszélem csodatetteidet, Uram. Magasztallak, Istenem, királyom, és áldom nevedet, mindörökkön örökké.
1: Naponta áldalak, és nevedet magasztalom, mindörökkön örökké.
0: Nagy az Úr, és minden dicséretre méltó, és nagyságát felfogni nem lehet.
1: Nemzedékről nemzedékre dicsérjék tetteidet, és hangosan hirdessék hatalmadat.
0: Magasztos fölséged nagyságáról beszéljenek, és beszéljék el csodatetteidet.
1: Félelmetes tetteid erejétől szóljanak, és hirdessék a te nagy voltodat.
0: Terjesszék végtelen jóságot hírét, és igazságosságodat újongva áldják.
1: Irgalmas és kegyelmes az Úr, hosszan tűrő és nagy irgalmú.
0: Jóságos az Úr mindenkihez, irgalmas minden teremtményéhez.
1: Magasztaljon téged, Uram, minden műved, és szentjeid áldást mondjanak.
0: Hirdessék, hogy országod milyen dicsőséges, és hatalmadról beszéljenek.
1: Hogy megismertessék az emberekkel hatalmadat, és nagyszerű országod dicsőségét.
0: Örökkévaló ország a te országod, uralmad minden nemzedéken át megmarad.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Naponta áldalak, és elbeszélem csodatetteidet, Uram. Mindenek szeme bízon rád tekint, Uram, te közel vagy mindazokhoz, akik hívnak. Hűséges az Úr minden szavában, és szent minden cselekedetében.
0: Az Úr fenntartja a botladozót, és a megalázottat fölemeli.
1: Mindenek szeme bízon rád tekint, és te enni adsz nekik alkalmas időben.
0: Megnyitott kezedet, és eltöltesz minden élőt jótéteménnyel.
1: Igazságos az Úr minden végzésében, és szent minden cselekedetében.
0: Közel az Úr azokhoz, akik őt szólítják, mindazokhoz, akik őt igaz szívvel hívják.
1: Az istenfélők vágyait teljesíti, kérésüket meghallgatja, és megmenti őket.
0: Megóv az Úr mindenkit, aki őt szereti, de elpusztít minden gonosztevőt.
1: Hirdesse szám az Úr dicsőségét, és szent nevét áldja minden élő, mindörökkön örökké.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Mindenek szeme bízon rád tekint, Uram, te közel vagy mindazokhoz, akik hívnak.
0: Hűségesek és igazak útjaid, nemzetek királya. Nagy és csodálatos minden műved, mindenható Urunk Istenünk.
1: Hűségesek és igazak útjaid, nemzetek királya.
0: Ki ne félne, tisztelne téged, Urunk, ki ne dicsérné nevedet.
1: Egyedül csak te vagy a szent, eljön minden nemzet és színed elé borul, mert nyilvánvalóvá lett, ahogyan ítéltél.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Hűségesek és igazak útjaid, nemzetek királya. Rövid olvasmány. Nincs semmi elmarasztaló ítélet azok ellen, akik Jézus Krisztusban élnek, s nem a test szerint. Hiszen a lélek törvénye Jézus Krisztusban megszabadított téged a bűn és a halál törvényétől. Krisztus meghalt a mi bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket.
0: Krisztus meghalt a mi bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket.
1: Test szerint ugyan megölték, de a lélek szerint életre kelt.
0: Hogy Istenhez vezessen minket.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Krisztus meghalt a mi bűneinkért, hogy Istenhez vezessen minket.
1: Emlékezzél meg, Urunk, irgalmasságodról, amint atyáinknak hajdan megígérted. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
0: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
1: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
0: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
1: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta.
0: Hatalmasokat előzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
1: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
0: Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
1: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Emlékezzél meg, Urunk, irgalmasságodról, amint atyáinknak hajdan megígérted.
1: Aki igazán megismerte Krisztust, reménykedik benne. Kérjük hangos szóval és bizalommal őt.
0: Uram, irgalmazz!
1: Krisztus Urunk, add, hogy a gyenge emberi természet, amely nélküled hajlamos a rosszra, általad állandóan erőt nyerjen.
0: Uram, irgalmazz!
1: Gyenge emberi természetünk, amely hajlamos a sértődésre, általad mindig kész legyen a megbocsátásra.
0: Uram, irgalmazz!
1: Téged a bűn sért, a bűnbánat pedig kiengesztel. Fordítsd el tőlünk haragod ostorát, amelyet bűneinkkel megérdemeltünk.
0: Uram, irgalmazz!
1: Te megbocsátottad a bűnbánó asszony bűneit, és az eltévedt bárányt válladra vetted. Ne fordítsd el irgalmadat tőlünk.
0: Uram, irgalmazz!
1: Mindazokat, akik földi életükbe benned reménykedtek, engedd a mennyország kapujához, amelyet szent kereszted érdemével nyitottál ki.
0: Uram, irgalmazz!
1: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Istenünk, te megismertetted Szent Kingával a kegyelmi élet édességét, és arra indítottad, hogy szüzességét a házasságában is megőrizze. Add kérünk, hogy közbenjárására mindenkor tiszta élettel szolgáljunk neked, és őt követve mi is örvendező lélekkel jussunk el hozzád, a mi Urunk, Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
3: Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

ismerd meg önmagad. Tisztaság, rend, tevékenység, érdeklődés, jó akarat, nem ragaszkodás, derű. Ezek Németh László 7 regulái.

0: Itt a Mária Rádió református műsora.
1: Békesség Istentől, kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió református félóráját hallják, a mikrofon mögül Köteles László köszönti Önöket. Valószínűleg mindannyian ismerjük azt az érzést, amikor egyetlen szó képes mosolyt csalni az arcunkra, és azt is, amikor egy meggondolatlan mondat hosszú időre fájdalmat okoz. A szavaknak különös erejük van. Építhetnek, vigasztalhatnak, reményt adhatnak, de sebeket is ejthetnek. Jézus egy alkalommal éppen erről beszélt. Olyan emberek vették körül, akik sokat foglalkoztak azzal, mi számít tisztátalannak és mi számít tisztának. Ők úgy gondolták, hogy az embert elsősorban az befolyásolja, ami kívülről éri. Jézus azonban egészen más irányba terelte a figyelmüket. Márk evangélium a 7. részének 15. versében a következőket olvassuk. Nincs semmi az emberen kívül való, ami bejutva tisztátalanná tenné, hanem ami belőle jön ki, az teszi tisztátalanná az embert. Első hallásra talán meghökkentő ez a kijelentés, pedig Jézus nem a táplálkozásról akar elsősorban tanítani, hanem az emberi szívről. Arról a belső világról, amelyet mások nem látnak, de amelyből a gondolataink, a döntéseink, a kimondott vagy kimondatlan szavaink fakadnak. Ma keressük hát együtt ennek a jézusi mondatnak az üzenetét. Megnézzük, miért mondta Jézus ezeket a szavakat, mit jelentettek ezek az akkori hallgatóknak, és mit mondanak nekünk, a 21. századi embernek. Maradjanak velünk, áldott rádiózást!

Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió református félóráját hallják. Márk evangélium a 7. részének a 15. versében Jézus, ahogyan az elején elmondtuk, a következőket mondja. Nincs semmi az emberen kívül való, amely bejutva tisztátalanná tenni, hanem ami belőle jön ki, az teszi tisztátalanná az embert. Az ember mindig igyekszik odafigyelni arra, mi kerül a tányérjára, de most egy kicsit szakadjunk el a megszokott tételeinktől, és beszéljünk azokról az ételekről, melyeket feltehetően hallgatóink közül nem sokan fogyasztanának el. A világ különböző országaiban olyan ételeket fogyasztanak, amelyeket mi talán elképzelni sem tudunk.

interneten. Szardínia híres sajtja, menjünk tovább egy picit, a Casu Marzu, amit tovább érlelnek, mint a hagyományos sajtokat, illetve a legyeket is segítségül hívják az elkészítéséhez. Alaszka egyes őslakos közösségeiben ismerte a Stinkhead, amely földbe ásva erjesztett halfej. És akkor még nem is beszéltünk azokról a helyekről, ahol élő polipot, kagylót, krokodilt, békát, vagy más számunkra szokatlan ételeket fogyasztanak. De ne folytassuk tovább a sort, álljunk meg ennyinél. Feltételezem, hogy van olyan a hallgatóink között, aki most azt mondja, köszönöm szépen, én ebből egyikből sem kérek, és valószínűleg a legtöbben így vagyunk vele. Érdekes, hogy milyen érzékenyek vagyunk arra, hogy mi kerül a gyomrunkba. Elolvassuk az összetevőket, figyeljük a kalóriákat, próbáljuk kerülni a mesterséges adalékanyagokat, óvjuk az egészségünket, és ez rendben van. Csak hogy Jézus egyszer feltesz egy olyan kérdést, amelyre talán még soha nem gondoltunk. Ha ennyire vigyázunk arra, mi megy be a szánkon, vajon ugyanennyire vigyázunk-e arra is, hogy mi jön ki rajta? És itt már nem az ennivalóról van szó. Jézus szerint nem az étel az igazi probléma, hanem valami egészen más. A szív. És itt idézhetjük egyik jól ismert mondatát, amiben Jézus a következőket mondja, a szív teljességéből szól a száj. És itt kezd igazán érdekessé válni a történet. Mert amikor Jézus ezt kimondta, a hallgatói feltehetően megdöbbentek. Miért? Egyszerűen azért, mert a zsidó ember számára az étkezés nem csupán táplálkozás volt. Isten törvénye részletesen szabályozta, milyen állatot szabad, vagy milyen állatot nem szabad megenni. Nem azért, mert Isten önkényes szabályokat akart adni, hanem azért, mert a népét szentségre akarta nevelni. Ezért egy vallásos zsidó egész életében arra figyelt, hogy tiszta maradjon. És akkor egyszer csak megjelenik Jézus, és azt mondja, nem ott van a probléma, ahol ti keresitek. Ez olyan volt, mintha ma valaki azt mondaná, egész életetekben rossz helyen kerestétek a betegség okát. Mi emberek Jézus kora óta sem változtunk sokat. Ha valami rosszul alakul, szinte ösztönösen kifelé mutatunk. Kint éljük meg az életünket. Ha rossz a hangulatunk, könnyű azt mondani, nehéz időket élünk. Ha feszült a család, azt mondjuk, mindenki ideges. Ha gond van a munkahelyen, rossz emberek vesznek körül. Ha konfliktus támad egy közösségben, biztos a többiekkel van a baj. Mindig találunk valamit vagy valakit, akire rámutathatunk, mintha a baj mindig kívül lenne. De ez nem teljesen igaz. Másokat elemezni mindig könnyebb, mint önmagunkat. Készek vagyunk pillanatok alatt észrevenni mások hibáit, gyorsan meglátjuk a másik ember gyengeségét, saját magunkkal kapcsolatban azonban sokkal elnézőbbek vagyunk. Jézus viszont nem azért hív bennünket önvizsgálatra, hogy nézzük meg, mi jön ki belőlünk a szívünkből, hogy elvegye a kedvünket, vagy összetörjön bennünket. Épp ellenkezőleg. Azért, mert csak azt lehet meggyógyítani, amit először őszintén felismertünk. Ami az emberből kijön, az teszi tisztátalanná az embert. Érdemes megfigyelni, hogy amikor később a tanítványainak is elmagyarázza ezt a kijelentést, azt mondja Jézus Márk evangélium a 7. részének 21. versében, belülről az emberek szívéből származnak a gonosz gondolatok. A görög szövegben egy apró szó áll itt, ez az ik. Mindössze két betű. Mégis rendkívül fontos. A jelentése valaminek a belsejéből, belülről kifelé indul, fakad valami. Ez azt jelenti, hogy Jézus nem azt mondja, hogy a rossz időnként áthalad rajtunk. Nem azt mondja, hogy valaki kívülről beleteszi a rosszat a szívünkbe, hanem azt, hogy onnan ered, onnan tör elő. Mi emberek sokszor következményekkel harcolunk. Próbáljuk megfékezni a haragot, próbálunk kedvesebben beszélni, igyekszünk türelmesebbek lenni. Ezek mind fontos dolgok, de ha a szív mélyén továbbra is ott él a sértettség, az önzés vagy az irítség, akkor előbb-utóbb újra ugyanoda jutunk. Olyan ez, mint mikor a kertben kiszakítjuk a gyomnövényt, de a gyökere ott marad a földben. Újra kihajt. Hányszor halljuk, vagy mondjuk mi magunk is, ha több pénzem lenne, ha más munkahelyem lenne, ha más emberek vennének körül, ha másik gyülekezetbe járnék. Valóban vannak olyan helyzetek, amikor szükség van változtatásra, de sokszor megfeledkezünk valamiről. Akárhová költözünk, mi magunk költözünk oda. Akármilyen autót veszünk, mi fogunk abba beleülni. Akármilyen munkahelyet talál valaki, új munkahelyet, ő maga fog oda járni dolgozni. Visszük magunkat magunkkal. Épp ezért rövid időn belül újra megjelennek a feszültségek, a konfliktus. Miért? A környezet ugyan megváltozott, de a szív nem. Jézus ezért nem elsősorban a körülmények lecserélésére buzdít bennünket, hanem arra, hogy engedjük meg neki, hogy újjá teremtsen bennünket.
A szív sohasem üres.

Ha nem tápláljuk Isten igéjével, ha nincs benne imádság, ha nincs hálaadás, ha nincs megbocsátás, ha nem engedjük, hogy Krisztus formálja a gondolatainkat, akkor szinte észrevétlenül megjelenik benne az, aminek nem ott van a helye. Megjelenik a sértettség, a féltékenység, az önzés, az irítség, a keserűség, a gyanakvás, és folytathatnánk napestig. Talán ezért mondja a példabeszédek könyve a 4. rész 23. versében: minden féltve őrzött dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Milyen érdekes, a Biblia nem azt mondja, hogy őrizzük elsősorban a pénzünket, őrizzük a hírnevünket, őrizzük a vagyonunkat, hanem őrizzük a szívünket, mert abból fakad minden élet. Minden, azaz a gondolataink, a döntéseink, a kapcsolataink, a szavaink. Épp ezért Jézus nem egyszerűen viselkedésjavító tanácsot ad az embernek. Ő sokkal mélyebbre megy, a bajok gyökeréig, a szívig. És éppen ez ad reménységet, mert ha Isten a szívet képes megváltoztatni, akkor vele együtt megváltozhat az egész életünk is. Most engedjék meg nekem, hogy egy egészen hétköznapi képet állítsak önök elé. Képzeljünk el egy poharat. Tele van, talán vízzel, talán teával, talán kávéval. Valaki elsétál a pohár mellett, és véletlenül meglöki, a pohár tartalma kiömlik. Hadd kérdezzem meg, mi fog kifolyni belőle? Természetesen jön a válasz, az, ami benne van. Az életünk is már csak ilyen. Gyakran meglöki az embert. Néha egy igazságtalansággal, máskor egy csalódással, egy rossz hírrel, egy sértő mondattal, egy váratlan betegséggel, egy munkahelyi konfliktussal, egy fárasztó nappal. És ilyenkor egyszer csak kiömlik valami belőlünk. Az, ami belül van. Jézus szerint az, ami kiömlik az emberből, nem akkor került bele, amikor valami kiváltotta, valami történt. Csak akkor vált láthatóvá. És ez fontos különbség. Épp ezért vigyázzunk, hogy a mi szívünk ne legyen tele olyan dolgokkal, amiknek nem benne van a helye. Van egy kérdés, ami elgondolkoztathat mindnyájunkat. Mennyire lennénk büszkék akkor, ha valaki végighallgathatná az elmúlt heti mondatainkat, végignézhetné, mikor mit gondoltunk másokról? Vagy mennyire lennénk egyáltalán büszkék magunkra, mi saját magunk, ha csak mi hallgathatnánk meg és nézhetnénk újra ezeket? A rossz hír, kedves hallgatóink, hogy Isten látja és hallja. A jó hír viszont az, hogy ennek ellenére mégis hajlandó megtisztítani a szívünket, mert az igazi fertőzés, ne felejtsék el, belülről fakad. Thank you.

0: Csendes percek.
1: Kedves hallgatóink, hallgassuk most meg, mit is jelent a külső és a belső tisztaság a Szentírás szerint. Nagy tiszteletű Horváth Géza igehirdetésének részletei következnek.
2: Testvéreim, Isten igét hallgassuk meg a Márk evangéliuma 7. fejezetének a 7. és a 13. verséből. Jézus Krisztus mondja, pedig hiába tisztelnek engem, ha előírásaikban emberek parancsolatait tanítják. Így teszitek semmivé az Isten beszédét hagyományotokkal, ahogy azt továbbadjátok, és sok más ehhez hasonlót is cselekedtek. Nagy kontraszt van sokszor egy-egy fejezet között, mert tudnélik a 6. fejezet, ahogy látjátok, azzal fejeződött be, hogy Jézus Krisztushoz oda mennek a nyomorúságokkal, oda mennek a betegségükkel. A 7. fejezet pedig azzal kezdődik, hogy oda mennek a nyomorultak, akik nem látják, hogy ők azok. A betegek, akik azt mondják, hogy ők egészségesek, mondja is az Úr Jézus az egyik helyen, ha azt mondanátok, hogy bűnösök vagyunk, akkor nem volna bűnötök, de mivel igaznak tartjátok magatokat, a ti bűnötök megmarad. Az egyik oda viszi a maga tehetetlenségét, oda viszi a betegségét, a nyomorúságát, hogy segítsen rajta Jézus, tegyen vele valamit, a másik meg a farizeusok és az írástudók csoportja meg azt vizsgálja, hogy Jézus mit tesz. És nyilván úgy, hogy mit kellene neki tenni, mert ők nagyon jól tudják, hogy Jézusnak és a tanítványainak mit kellene tenni. Ezek oda mennek az alázatukkal, oda mennek a hitükkel, a szeretetükkel Jézus felé, tudnélik a betegek meg a nyomorultak. Ezek meg oda mennek a gőgjükkel, a fennhéjázásukkal és a kioktató magatartásukkal. Mind a kettő azért lényeges, testvérek, mert Jézus nem tesz különbséget. Meggyógyít sok beteget a 6. fejezet végén, itt pedig próbálja őket gyógyítani a beszédével, az ő szavával, az ő igéjével. Mózes 2. könyve 34. fejezete elmondja azt, hogy az Isten igéje mellett egy olyan szóbeli törvény is elterjedt. Egy ilyen szóbeli törvény. Emlékszem, hogy egyszer bementem egy hivatalos helyre, mert valamilyen engedély kellett, előírtak nekünk valamit, ami nekünk hallatlan nagy beruházást jelentett, és kidobott forintokat. És emlékszem, hogy azt mondta ott a vezető, hogy hát, mikor mondom neki, hogy de a törvényben ez van, hogy ez nem kötelező. Azt mondta rá, hogy hát a törvényben. Mondtam neki, hogy hát tudja, a maga nyugodtsága nekünk most 2 millió forintba fog kerülni. De én úgy lennék nyugodt. Na szóval jöttek ezek a, de én úgy lennék nyugodt. És akkor rakták rá az emberekre is. Jézus egyszer mondja, hogy rárakjátok, mint egy teherként az emberre. Akiket én felszabadítottam a teher alól. Ti azoknak a vállára olyan terheket raktok, amit nem bírnak elviselni. És Jézus Krisztus ugye elmondja, hogy ezzel a 13. versben így teszitek semmissé az Isten beszédét. Tehát felé került az Isten beszédének. Ezek az emberi elvárások, rendelkezések már nagyobbak lettek egyszer csak, mint az Istennek a beszéde. Mint Istennek az igéje. És Jézus oda teszi a hangsúlyt arra, hogy igen, de mi van belül? Mi van a te szívedben? Mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van. És ezek a farizeusok, testvérek, ebben is nagyon tévedtek, hogy amit látnak. És nem lényeges az, hogy mi tudódik ki rólunk, hanem az, hogy mi az, amit látnak. Mert látják, hogy mi a kezünket megmostuk. És nyugtázzák, hogy na, itt rendben van minden. És közben azt mondja, hogy van fontosabb dolog. Tudják a testvérek azt, hogy elég sok épületet láttam életemben, és ismerősök is megkértek, hogy nézzek

0: bennünket, hogy ne lambériázzunk. Ne takard el a lényeget. Jézus Krisztus tudnék úgyis a lambéria mögé lát. Ugye mi csak akkor látunk a lambéria mögé, ha leszedjük. Ugye volt is olyan, emlékszem még itt a gyülekezetben is, hogy megbontottuk a lambériát. Mert hogy mi van mögötte? Jézusnak nem kell megbontani, mert előtte leplezetlenek és mezítelenek mindenek. Ő oda lát a lambéria mögé. Jaj, de sokszor, testvérek, mi sem vesszük figyelembe, nem csak a farizeusok meg az írástudók nem vették ezt komolyan, sokszor mi sem vesszük figyelembe, hogy ő belát a lambéria mögé is. Hát vajon el tudjuk-e mondani, hogy kezünk, lábunk az Úrhoz tartozik? Jézus Krisztus elmondja az irgalmas samáriai példázatát, ugye? Amikor megy a pap és megy a lévita, és csak annyit tesz, hogy a kezükkel nem csinálnak semmit. És az a kéz tiszta maradt? Attól, mert nem érintette, ha esetleg halott lenne, és a törvények szerint ugye halottat érinteni, akkor nem végezheti el a templomi szertartást. Nem megdöbbentő? És csak annyi, hogy a keze nem ért hozzá. És attól a kéz tiszta maradt? A papnak meg a lévitának mondjátok meg, hogy tiszta maradt a keze? És azért a samaritánusé lett beszennyezve, amelyik előveszi az olajos szelencét, kimossa a sebét, felteszi a szamarára, amelyik elő tudja venni azt a kis pénzt és odaadni a fogadósnak, hogy amit ráköltesz ezen kívül, majd ha visszajöttem, megadom neked? Vajon az beszennyezte a kezét? Melyik maradt tisztán? Milyenek az ő kezeik? Olyan megdöbbentő, testvérek, mikor valaki ebből csinál vallási kérdést, sőt hitbeli kérdést, sőt lelki kérdést. És Jézus Krisztus rávezeti az embereket arra, hogy a kéznek a tisztasága, a kéznek a tette, cselekvése, dolga, az tulajdonképpen össze van kötve a belsővel. Ugye össze van kötve a szívvel. A kéz csak végrehajtó eszköz. Szokták is mondani, ja, mi nem törvényhozók vagyunk, mi csak végrehajtók. Ugye, ezt is több hivatalban tapasztaltam, szolgálatom meg munkám során. Jaj, mi nem törvényhozók vagyunk, mi csak végrehajtók vagyunk. Igen, de a törvényt azt itt hozza a szív, itt hozza a gondolat, az elme. A szívből származnak, mondja az Isten igéje, a gonosz gondolatok, házasságtörés, paráznaság, a szívből származnak. A kéz meg végrehajtja azt. Egy nagy végrehajtó hatalom van itt, testvérek, ez a 10 új, ez a mi kezünk, ez egy nagy végrehajtó hatalom. És az a kérdés, hogy a kezed tiszta-e, de az a kérdés még inkább, hogy a szíved az-e. Tudjátok, hogy miért botránkoztató volt Jézus felelete? Azért, mert az igére hivatkozik. Azért, mert akik az ige talaján nem állnak, azoknak mindig borzasztó ezt hallani, hogy mert megvan írva. Vagy jól mondta Ézsaiás. És amikor meghallják az Isten igéjét, Jézus Krisztus magyarázatát, akkor egyre inkább keresik, hogy hogy tudják elveszíteni. Felkavarta őket, mert Jézus Krisztus az igét képviseli. Az ige mindig felkavaró, testvérek. Az Isten igéje az mindig felkavaró, vagy azzá kell, hogy legyen a számunkra. Az nem megnyugtató. Milyen jó lenne, testvérek, ha Jézus Krisztus ma meg tudna mosni újból bennünket. Milyen jó, ha már azt mondja, hogy ti már tiszták vagytok. Ama beszédek által, amelyeket szóltam nektek. De állj oda, hogy mossa meg a végrehajtó hatalmakat is. Péter azt mondja, hogy Uram, akkor ne csak a lábamat, hanem a kezemet, meg a fejemet is. Mindenre szükség van. Vagy ahogy szoktuk énekelni a kedves éneket, mossál meg engem, mosd meg Uram, mert jól ismerette minden utam. Mosd meg a lábam és kezemet, fejemet, szememet, gondolatomat. Nem kell mennünk nekünk messzire, mi némelyeknek, hogy megfürödjünk, nem tudom hányszor, itt vagy ott vagy amott. Állj oda ma lélekben velem együtt, ami megváltunk sebzett keze alá, és azt mondjad, hogy szent véred bűnt befedezzen. Tudjátok, a mennyben azok vannak, akik megmosták, megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Jézus Krisztus akarja ezt velünk, mert ő nála van a kegyelem, és ő nála van a bocsánat, hogy féljük őt. Legyen áldott ezért, ne külső tisztaságra igyekezz csak, persze arra is, hanem arra a belsőre, amit ő adhat kegyelemből, hitáltal.
1: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom,

0: hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve, legyen mindenkor mi velünk, kezünknek munkáját tegye áldottá az Úr. Amen.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunk végéhez érkeztünk. A kérdés, amit feltettünk a Mária Rádió református félórájában, mi lakik a szívünkben? Mert az, ami legbelül van, előbb-utóbb úgy is láthatóvá válik. A szavainkban, a döntéseinkben, abban, hogyan bánunk azokkal, akik körülöttünk élnek. Jézus üzenete nem áll meg a diagnózisnál. Ő nem azért mutat rá a szívünkre, hogy elkeserítsen bennünket, hanem hogy meggyógyítson. Nem azt mondja, próbáljunk meg még jobbak lenni, hanem kéri, hogy engedjük, hogy újjáformálhassa a szívünket. A Biblia egyik legszebb ígérete így hangzik: új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Ezékiel könyve 36. részének a 26. versében olvassuk ezt. Isten ma is erre hív bennünket, nem csupán szebb szavakra, hanem új szívre, mert ahol a szív megváltozik, ott lassan a beszéd is megváltozik, ahol pedig a beszéd megváltozik, ott gyógyulni kezdenek a kapcsolatok, a családok és a közösségek is. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, és a Mária Rádió református félóráját hallgatták. Várjuk Önöket vissza legközelebb is, de addig hallgassák tovább a Mária Rádió műsorait. Ne felejtsék el, vigyázzanak magukra és másokra is a következő héten, imádkozzanak azokért, akik úton vannak, azokért, akik vakációjukat töltik, vagy már a gyárakban, vagy a munkahelyükön vannak, és teljesítik a feladataikat. Imádkozzunk azokért, akik egyedül vannak, úgy érzik, hogy elhagyták őket, az erőtlenekért, azaz imádkozzunk mindenkiért. Az Úristen legyen mindnyájunk őriző pásztora. Búcsúzik Önöktől a Mária Rádió református félórájának mikrofonja mögül Köteles László, békesség Istentől.

0: A Mária Rádió református műsorát hallották.
1: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Maros Hévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessük a Jézus Krisztus! Az elmúlt alkalommal Jézus feltámadásával kezdtünk foglalkozni, de nem annyira a történésekkel, hanem sokkal inkább, hogy mit tesz az, hogy Jézus feltámadt a mi életünkben. És beszéltünk arról, hogy Jézus feltámadásával kapcsolatban és az ő hatásaival a mi életünkre nézve bizonyos szélsőségekbe esetünk. Az egyik az, amikor valaki azt mondja, hogy csak hinned kell, és minden megvalósul, és igazából nincs már semmilyen probléma, mert Jézus feltámadt, és aki Jézusban él, mondja Szent Pál a II. Korintusi levélben, az már egy új teremtmény, ennek értelmében semmilyen problémád már nem lehet, és mindenre van megoldás. Ebben van egy kis igazság, de illetve nem egy kis, egy nagy igazság van, de hogyha szélsőségesen értelmezzük, akkor irreális dolgokba esünk bele, és ezek elég veszélyesek lehetnek. Másrészt viszont, amiről a múltkor beszéltünk, hogy a Jézus feltámadásának a hatásai az életünkben, amikor mi megtérünk és átadjuk magunkat teljesen Jézusnak is, a feltámadt tud bennünk élni, ezek a hatások performatív igazságok, vagyis nem csupán leíróak, nem csupán az van, hogy hát aki Jézusban van, az egy új teremtmény, vagyis minden másképp működik, hanem ezt el kell hinni, és ennek megfelelően kell elkezdeni élni. Ez kell váljon a mi identitásunká, és amennyiben ez a mi identitásunká válik, megváltoztatja az életünket. És a legtöbb keresztény jelenleg egy olyan keresztény életet él, ami nagyon-nagyon a szint alatt van. Az alatt van, amit Jézus készített számunkra. Ezért ebből többet kellene megismerni abból, hogy mi lehetséges, miután Jézus feltámadt, mit nyitott meg előttünk Jézus. Másodszor jobban kellene ezt elhinnünk, többet kéne ezzel foglalkoznunk és ebből élnünk, mert a legtöbb keresztény sajnos csak névlegesen keresztény olyan értelemben, hogy még mindig abban az identitásban él, amit a megtérése előtt kapott, például, hogy értéktelen vagyok, például, hogy nincs megbocsátás bizonyos bűneimre, hogy igazságtalan a világ velem szemben, hogy én ilyen vagyok. Nagyon sok keresztény még mindig abból él, vagy abból él, amit a világ mond. És ezért van az, nemrég volt Kolozsváron az LGBT felvonulás, a Pride, és ott keresztény, méghozzá volt olyan is, aki egyházi alkalmazásban levő, nem pap, de egyházi alkalmazásban levő személy nem csak részt vett, hanem nagyon pozitívan a sajtó előtt nyilatkozott, és ebben csak azt látom, hogy a világ gondolkodása szerint gondolkozik ő is, és igyekszik közben kereszténynek is lenni. Egy kicsit elszomorított, de nem ez a fontos, hogy engem elszomorított, szerintem az a fontos, hogy ő nem abban él, amit Jézus és az ő feltámadása lehetőségként hozott eléje. A múltkor megígértem, hogy konkrét példákat fogok hozni olyan performatív igazságokról, olyan igazságokról, amik Szentírás leírja, hogy ilyenek vagyunk mi mostan, ha Jézusban élünk, ha megtértünk, hogy lehetőségeket nyitott meg a feltámadt Jézus előttünk, amik viszont nem csak úgy automatikusan nyilvánulnak meg a mi életünkben, hanem el kell hinnünk, meg kell vallanunk, és identitásunkká kell váljanak. Ha identitásodat támadás éri, ezért fontos, hogy ezeket a szentírási részeket ismerd, és ezekhez térj vissza. És akkor most 6-ot fogok összesen hozni, és egy kicsit fűzök hozzá magyarázatot is. Az első 1 Korintus 6:9-11. Azt mondja Szent Pál itt, vagy nem tudjátok, hogy a gonoszok nem részesülnek Isten országába? Ne ámítsátok magatokat, sem paráznák, sem bálványimádok, sem házasságtörők, sem kéjencek, sem férfiakkal paráználkodó férfiak, sem tolvajok, sem kabzsik, sem iszákosak, sem átkozódók, sem rablok nem részesülnek Isten országában. Bizony, ilyenek voltatok néhányan. Eddig csak a rossz hírek voltak, de most jön a lényeg. De meglettetek mosva, megszentelést nyertetek, és megigazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében a mi Istenünk lelke által. Vagyis az az igazság, amit itt Szent Pál leír, az az, hogy te nem vagy kabzsi, iszákos, rabló, aki most a templomba is jár. Tehát nem az van, hogy a régi éned most elkezdett járni a templomba is. Ez voltál korábban, de már nem az vagy. És ide most behetesítheted, nem, lehet, hogy nem vagy iszákos, de lehet, hogy bármilyen bűnöd volt,
vagy bűnnel küzdködsz még most is. Azt mondja Szent Pál, most meglettél mosva, meg vagy szentelve, meg vagy igazulva. Ugyanaz a személy, vagy nem változott meg a személyazonosságid, de most valami teljesen új van. Az az igazság rólad igazából, hogy te egy tiszta ember vagy. Persze ezt jól kell érteni. Azt mondja Szent Pál viszont azt is, hogy értsük meg, ugye ezzel kezdődött, értsétek meg. Gondolkozz, hogy ki voltál korábban. Talán az ördög sokszor emlékeztet rá, hogy de emlékszel, hogy milyen voltál, miket csináltál? És erre Johannes Hartl mindig szokta mondani, hogy ha az ördög a múltadra emlékeztet, emlékeztesd őt az ő jövőjére, hogy neki annyi. De veled kapcsolatban, önmagaddal kapcsolatban fontos, hogy mondd ki magadra, tisztára lettem mosva, meglettem szentelve. A római levél 5.1-ben azt mondja, mivel tehát elnyertük a megigazulást a hitből, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. A legtöbb ember a világon tudattalanul és mélységesen vágyik az Isten való békére. Erre vágynak azok is, akik ezoterikus körökben a harmóniára vágynak. Ez egy őszinte jó vágy, csak elég rossz helyen keresik. Továbbá a római levél 8. fejezetében az áll, nincs tehát már semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, mert a Krisztus Jézusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. És ott mélyen minden ember tudja, hogy tisztán önerőből nem képes arra, hogy megfeleljen Istennek és megigazuljon, hogy újból tiszta legyen, hogy a válasz valahol Jézus Krisztusban van. De az igazság, amit most ki akartam emelni az eddigiekben, ugye az 1 Korintus 6.9.11 alapján, hogy ha te elkezdtél Jézusban hinni, ha átadtad az életedet és megtértél, akkor is, hogyha még előfordul, hogy elbuksz, hogy bűnöket követsz el, alapvetően az az igazság rólad, hogy te tiszta vagy. Ezért ne engedd, hogy a vád újból és újból előjöjjön benned. Ismerek olyan személyeket, hogy egyszerűen nem tudják elhinni, hogy az az abortusz, amit ezelőtt 30 évvel elkövettek, az meg van bocsátva, pedig meggyonták már többször. És nem tudják elhinni, hogy meg van bocsátva. Ez azért van, mert az identitásukban ott van, hogy ők bűnösök, és nem jutott el hozzájuk az üzenet, az örömhír, hogy Jézus feltámadt, és emiatt, hogy Jézus feltámadt, mindaz, aki benne hisz, aki megbánja bűnét, és hozzáfordul, az tiszta. A második fontos igazság, amit a Szentírásból jó lenne, ha befogadnák. Ez az Efezusi levél 2. fejezetében van, az első verstől kezdve. És titeket is, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Megint ugyanaz a helyzet, amiről Pál beszél, hogy régebb mások voltatok, amelyekben jártatok egykor ennek a világnak szokása szerint, a levegőben uralkodó fejedelemnek engedelmeskedve, ez az ördög, annak a léleknek, amely most a hitetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan ezek között forgolottunk, mikor követtük testünk vágyait, és teljesítettük a test és az érzékek kívánságait. Természetünknél fogva a harag fiai voltunk, akárcsak a többiek. És most jön a de, a változás. De Isten, aki gazdag az irgalmasságban, igen nagy szeretetéből, mellyel szeretett minket, noha bűneink miatt halottak voltunk, Krisztussal együtt életre keltett, kegyelemből üdvözültetek. Vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek közé helyezett el Jézus Krisztusban. Tehát itt egy csodálatos leírás van arról, hogy valamikor voltál valamilyen, az nem volt jó. A bűn alatt voltál, a világ szokásait követted, de akkor, amikor megtértél, és ez Pál ugye a keresztségre vonatkoztatja, mert még Pál idejében a keresztség az általában felnőtt keresztség volt, és az valóban megtérést jelentett. Nálunk, ha megkereszteltek gyermekkorodban, el kell jöjjön az a pillanat, amikor te megtérsz. És akkor az történik, hogy egy új állampolgár vagy. Tehát eddig te a földnek, a bűnös földnek a polgára voltál, most már nem ez az identitásod, bár még a földön élsz, hanem te egy új teremtmény vagy. Ha akkor gyerek voltál, amikor megkereszteltek, akkor most tudatosíthatod és kimondhatod, hogy akarod, hogy ez a dolog határozza meg az életedet. Hogy teljesen új. Nem az van, hogy majd Jézus valamikor helyet fog nekünk adni a mennybe. Majd ha meghalok, remélem, hogy a mennybe kerülök. Nem.
az a hely már készen áll számodra. És amennyiben te megtértél, már biztos az a hely számodra. Lefordítva ez azt jelenti, hogy a mennyország állampolgára vagyok. Ez az igazság, a mennyország állampolgára vagyok. Ez azt is jelenti, hogy a mennyország állampolgára vagy, hogy nem vagy kitéve a bűn és a sátán támadásának. Nem kell megtenned már a bűnt. Jézus kihozott téged onnan. Egyszer s mindenkorra. De újból és újból, ahányszor szorult helyzetbe kerülsz, ezt meg kell vallanod, és ebből lesz erőd, hogy valóban ennek megfelelően is élj. Sokszor elfelejtjük, vagy feltör bennünk a régi ember, és ilyenkor bukunk el. A harmadik ilyen igazság, amiből érdemes élni keresztényként, az a Római Levél 8. fejezet 9-11-ig. Ti azonban nem test szerinti, hanem lélek szerinti emberek vagytok. Ha valóban Isten lelke lakik bennetek, akiben viszont nincs meg Krisztus lelke, az nem az övé. Ha azonban Krisztus bennetek van, a test halott ugyan a bűn miatt, de a lélek életet ad az igazságosság által. S ha annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor ő, aki feltámasztotta Jézus Krisztus a halálból, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. Nem tudom, hogy mennyire tud átmenni így, ahogy felolvasom ezeket az igéket, annak a dicsőség, amit ezek kifejeznek. Mert ezt fel kell fogni. Ugyanaz a lélek, amely Jézust a sírból kihozta, amely ezt a nagy csodát művelte, benned is lakik. Olyan, mint egy Dacia, ami egy szép napon arra ébredt, hogy benne egy Ferrari motor van. De eddig nem tudta, mert addig mindig 30-al ment. Olyan, mint egy kreditkártya, amin rengeteg pénz van, de te nem tudod, hogy van rajta pénz. És előfordulhat, hogy éhen halsz, pedig ott van. Ez történik a legtöbb keresztényjel, hogy élnek egy valamilyen keresztény életet, de nem tudják, hogy mekkora lehetőségek vannak. És az a helyzet, hogy a kereszténységet félig megélni nem érdemes. Mert már a bűnben nincs örömöd, és a keresztény életedben sincs örömöd, mert nem éled a teljességet. Tehát a harmadik performatív igazság, amit elitek, szeretnék tárni, kedves testvérek, ige alapján, hogy tele vagyok a feltámadás erejével. Amikor valakinek baja van, jön, és akkor sokszor ez történik, hogy megkérnek, hogy imádkozzunk értük, és az imádságháza elsősorban nem azért van, hogy kiszolgáljuk az embereket, de megtesszük szívesen. Csak hogy a kérdésem sokszor, de már sokszor volt úgy, hogy nem csak, hogy megkért, hogy imádkozzunk, hogy támogassuk imával, hanem egy kicsit az volt az érzésem, hogy imádkozzunk helyette. Hogy ő nem hiszi. Vannak ilyen kijelentések, hogy azt mondják, hogy imádkozz, te értem, kotizol, mert a te imádat Isten meghallgatja. És azon gondolkozom ilyenkor, hogy most mit gondolsz te magadról? Mert az, hogy az én imámat Isten meghallgatja, persze az én imámat Isten meghallgatja, ez nem kérdés, bár nekem is ugyanúgy hinnem kell, de a kérdés az, hogy te miért nem imádkozol magadért, vagy imádkozz a gyermekemért, hogy térjen meg, és én mindig azt mondom, én szívesen imádkozom a gyermekedért, de főleg imádkozom veled a gyermekedért, mert nekem nincs akkora tekintélyem a szellemvilágban, a te gyermeked fölött, amilyen tekintélyed neked van szülőként. A te imád sokkal-sokkal nagyobb erejű tud lenni, ha te hajlandó vagy elhinni, hogy ki vagy te Jézus Krisztusban, hogy a feltámadás ereje benned is van, és ez nem egy olyan dolog, amit csak a felszeltelishoz, hanem ez mindenkinek megadatott. Hol van az, hogy Isten látszólag kilátástalan helyzetek elé helyez téged, kedves testvérem? Hogy azt mondhast, pont a kilátástalan helyzetre, gondolj a kilátástalan helyzetre, ami a te életedben van, ahol te nem úgy látod, hogy ott nincs semmilyen változás. És akkor jelens ki, hogy ugyanaz a lélek van bennem, aki Krisztus feltámasztotta. Gondolj arra a életed azon területére, ahol nincs élet. És jelens ki a feltámadt Jézus életét, amit a Szentlélek behoz. Mondd, ezt akarom most látni, de ezt kijelentem, ezt elhiszem, hogy van. És látni fogod, lehet, hogy nem egyből, de látni fogod, ahogy ha ezt naponta megteszed egy ideig, akkor fogod látni, ahogyan átalakul. Akár megoldások történnek. Vagy pedig Isten mutat meg neked egy nagyobb valóságot, az ő terveit azzal kapcsolatban. Tovább megyünk a negyedik ilyen szentírási ige. Pál azt mondja,
ő használja ezt a képet, hogy a testünk meghalt Jézussal, de illetve pontosabban ő a húsunkat mondja, a szárx. De ilyenkor a hús, amikor Pál így negatívan beszél a húsról, nem arról van szó, hogy ő negatívan beszél a testről, hanem a bűnös mi voltunkra vonatkozik a hús, a struktúrása, a magatartásformák a mi életünkben, amik bűnösek. És az igazság az, hogy meghaltam a testnek, meghaltam ennek a bűnös embernek. Aki Jézusban van, olvastuk nem rég, aki Jézusban van, az egy új teremtmény. Az, hogy meghaltam a testnek, és új teremtmény vagyok, nem jelenti, hogy nem tudok bűnt elkövetni. De azt igen, hogy nem muszáj nekem a bűnt elkövetni. Az újjászületés által, hogy Jézus mellett döntöttél, akkor újjászülettél, nem vagy rákényszerítve, hogy ugyanazt a szemetet elkövesd, mint eddig. De ezt fontos, hogy tudjad. És lehet, hogy nem nyilvánul meg rögtön most. Sokszor még mindig úgy látod, hogy rá vagy kényszerülve, de ha Jézus bejön az életedbe, olyan lehetőségek nyílnak meg előtted, amik azelőtt nem voltak meg. Persze, hogy vannak folyamatok, és előfordulhat, hogy visszaesel, de mégis az az igazság, hogy újjá lettél teremtve, és ebben kell éljél, mert ez hoz szabadulást. Mi régebb csoportos foglalkozásban foglalkoztunk olyan férfiakkal, akik a pornográfia és az önkielégítés fogjai voltak. És ez egy fél éves folyamat volt a Free Indeed-ben, és ebben a folyamatban a fél év alatt sokkal többet dolgoztunk az identitással, hogy higgy el, hogy ki ő Jézusban, és higgy el, hogy ő már nem rabja a bűnnek, és ebből kezdve ki éljen. Sokkal többet foglalkoztunk ezzel, mint azzal, hogy ne tett többé. Mert persze, hogy újból elkövette, addig, amíg nem hitte el, hogy ő már nem rabja ennek. Hogy Jézus megnyitotta a lehetőséget. És a leggyakrabban használt ige ebben a fél éves folyamatban mindig az volt, hogy akit a fiú megszabadít, az valóban szabad. János 8. fejezetéből. Saját erőből generációról generációra ugyanabban a szemétben vagyunk. Jézussal viszont megnyílik egy ajtó, amelyen keresztül kilépsz ebből. Másik dolog, meghaltál a testnek. Ezzel még tudsz bűnöket elkövetni, de már nem élvezed a bűnt, mert már meghaltál a testnek. Egy valódi megtérés azt jelenti, hogy már nem élvezed a bűnt. Ha még mindig élvezed a bűnt, azt jelenti, hogy nem tértél meg, még ragaszkodsz hozzá. Vannak olyan keresztények, azt mondják, régebben nem szerettem imádkozni, most már élvezem. Nem szerettem Szentírást olvasni, most már élvezem. Nekem is volt olyan időszakom, hogy egyszerűen nem jött, hogy mást olvassak, csak a Szentírást. Mert annyira életet találtam benne. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy vannak olyan dolgok, amiket régebb élveztem, most meg valahogy irtozom tőlük. Számomra van olyan, amikor 20 éves voltam, volt bizonyos fajta zene, amit nagyon szerettem hallgatni, aztán egy ideig nem hallgattam, mert kazettákon volt, és aztán már nem voltak kazettáink, de valamikor a rádióban újból adták azokat a dalokat, és úgy elcsodálkoztam, hogy már mennyire nem élvezem azokat a dalokat. Még zeneileg még mindig tetszett, de főleg a szövegük már úgy valahogy nem mozgatott meg. A természetes ember nem élvezi a szentséget, a természetes, a bűnös ember, az, aki a világ szerint él. Mert ő halott a bűneiben. A megtérés pont azt jelenti, hogy hirtelen olyan dolgok kezdenek fontossá válni számodra, amik azelőtt nem. És azok a dolgok, amik azelőtt fontosak voltak, már nem. Ha nem ez történt, akkor testvérem, ez egy jele lehet annak, hogy a te megtérésed még nem történt meg, vagy legalábbis nem elégségesen, vagy bizonyos területeken nem, és akkor egy kicsit ezzel foglalkozni kell. De tovább lépünk, az ötödik igazság, amit az igéből találunk. Miért is tisztított meg, váltott meg, szentelt meg Jézus? Mi a célja? Mit jelent az, hogy szent egyáltalán? A biblikus felfogásban a szent az, ami az Isten tiszteletre van szánva, ami megszentelt, ami képessé tesz az Isten tiszteletre. És a Kolosszei levél 3:10-ben az van, levetettétek a régi embert cselekedeteivel együtt, és magatokra öltöttétek az újat, aki teremtőjének képmására állandóan megújul a teljes megismerésig. Vagyis a célja Istennek mindazzal, amit tesz velünk, a feltámadás erejének a célja, hogy őt megismerjük. És amikor a Biblia azt használja, hogy megismerni, akkor nem csupán ismerettséget jelent, hogy ja, ismerem, találkoztam már vele, hanem egy mély szeretet kapcsolatot fejez ki. Azért haltál meg a bűnnek, azért támad fel Jézus értünk, azért halt meg értünk, hogy Istent élvezd. És ezt nevezzük mi imádatnak.
Ha akarod, továbbra is elkövetteheted a bűnöket, de ez a legszomorúbb állapot itt a Földön, amikor túl kevés dolgod van Istennel, hogy élvezhessd őt, és a bűnből is már annyira megtértél, hogy azt sem élvezheted. Amint mondtam, a félig megtérés az. Az szerintem a rosszabb állapot, mint egyáltalán nem megtérni. Ha Jézushoz tértél, az nem azért van, hogy barátaid legyenek, vagy hogy jó könyveket olvassál, hanem hogy Jézust élvezd. Isten azért fizette ki a nagy árat, hogy bejáratod legyen hozzá, hogy élvezhessd őt. És itt most bontsuk le azt a hazugságot, hogy sokszor hallom, vagy nem is mondják ki, csak ez van ez a meggyőződés, hogy annál szentebb vagy, minél kevésbé tapasztalod Istent, mert hitben járunk, és nem látásban, ugye idézik Szent Pált, csak hogy nem erre vonatkozik az, amit Szent Pál mond. Testvérek, szükséged van találkozásokra, Jézussal, élményekre, szükséged van arra, hogy élvezd Isten jelenlétét. Nem azt mondom, hogy csak ebből éljél, és hogy ezt hajhásszad, de szükséged van erre, mert hogyha nem élvezed Isten jelenlétét, Isten akar közel jönni hozzád. Ha pedig nem jön hozzád soha közel, azt jelenti, hogy te nem vagy ott, ahol kellene. Isten ott van, csak te nem vagy ott, ahol kellene. Nem Istenem múlik az, hogy élvezhetővé váljon a te keresztény életed. Úgyhogy nyugodtan vágyhatsz arra, és kérheted Istent, Uram, jöjj közel, mert ő szívesen jön. A Szentírásban talán a leggyakrabban ismételt mondat az Ószövetségben, hogy ha szívből keresed Istent, az ő arcát, akkor ő hagyja, hogy megtaláljad. Feltéve, hogy szívből teszed ezt. A fő oka annak, hogy a bűn nem vagány, az, hogy a bűn elrontja az étvágyadat Isten iránt. Nem azért nem követünk el bűnt, mert rosszat tesz a mi életünkbe. Persze, hogy rosszat tesz a mi életünkbe, de a legszörnyűbb hatása, hogy nem tudod élvezni Istent a bűn miatt. A bűn elkövetése után már nem keresed annyira Istent, már nem élvezed őt annyira, és ez fordítva is van, hogy a valahányszor ledobsz egy bűnt magadról, gyónásban, vagy bármilyen más módon, annál könnyebben tudod élvezni Isten jelenlétét. És a hatodik igazság, amit elétek akarok hozni, azzal kapcsolatos, hogy milyen is volt Jézus a feltámadás után. Látjuk, hogy olyan dolgokra volt képes, amikre amúgy ember nem. Át tudott menni a falakon, bár igazi teste volt. Egy kicsit nehéz volt őt felismerni, mert egy kicsit más volt, mégis ugyanaz. És egyszerre több helyen is tudott lenni, vagyis egy megdicsőlt teste volt. És az első korintusi levél 15. fejezetében azt mondja Pál, ime titkot mondok nektek. Nem fogunk ugyan minnyájan meghalni, de minnyájan el fogunk változni. Hirtelen, egy szempillantás alatt a végső harsonaszóra, mert megszólal a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlan állapotban, mi pedig elváltozunk, mert ennek a romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és ennek a halandó testnek halhatatlanságba kell öltöznie. De mivel is alakulunk át? A most felolvasott ige előtt, ugyancsak az 1 Korintus 15-ben azt mondja Pál, így van a halottak feltámadása is. Romlandó testet vetnek el, és romolhatatlan test támad fel. Szégyenben vetik el, és dicsőségben támad fel. Dicsőségben vetik el, és erőben támad fel. Érzéki testet vetnek el, és lelki test támad fel. Ha van érzéki test, van lelki test is. Ezt mondja az írás is. Ádám az első ember élő lényé lett, az utolsó Ádám pedig éltető lélekké. De nem a lelki az első, hanem az érzéki, csak azután a lelki. Az első ember a földből való, földi, a második ember a mennyből való. Amilyen a földi, olyanok a földiek is, és amilyen a mennyei, olyanok a mennyeiek is. És amint hordtuk a földi ember képét, úgy hordani fogjuk a mennyeinek képét is. Testvérek, én nem tudom pontosan, milyen lesz az, amikor feltámadunk, de például ha Jézus tud falakon átmenni, mi is fogunk tudni falakon átmenni. Lesz egy megdicsőlt tested, ez az igazság, ebből lehet élni. Pál azt mondja, ez az oka annak, hogy a testeddel nem kellene bűnt elkövetned, mert ez a Szentlélek temploma is, ez megdicsőül. Sőt, már most bizonyos fokig megdicsőült, de ez még ki fog teljesedni a feltámadáskor. Tehát most nem arra bátorítalak, hogy most próbálj meg átmenni a falon, ez nem lenne túl okos dolog, de már most bizonyos értelemben bizonyos dolgokra képes vagy, ami több csupán amihez szoktunk. És ennek értelmében valóban, például a betegségben kijelenthetem, hogy Jézusban van gyógyulás, és átadhatom magam is. Ha Isten indít rád, erre valóban adj egy jelet,
akkor már úgy viselkedhetsz, mintha már meggyógyultál. Ez minden további nélkül lehetséges, testvérek. Meg kell szoknunk újból azt, hogy számítsunk a csodákra. Hogy ne csupán a természetesben éljünk, hanem a természet fölöttiben. Ez egy elhívás. Ez az első keresztények ebben éltek. Az első keresztényeknek mindennapos dolog volt az, hogy történnek csodák. Meggyógyult mindenki abban az időben? Nem gyógyult meg mindenki. Tehát nem az van, hogy aki Jézusban van, akkor már semmilyen problémája nincsen, de sokkal gyakoribbak voltak a természet fölötti megnyilvánulások, és erre vissza kellene térnünk nekünk, mint keresztények. És tudjuk azt is, hogy eljön az a nap, amikor viszont ha teljesen megdicsőlünk, akkor már nem lesz egyáltalán betegség, akkor már nem korlátoz minket a testünk, hanem egy új megdicsőlt testünk lesz, és az dicsőséges lesz, csodálatos lesz. Most elmondtunk 6 igazságot, lehet, hogy egy kicsit sok volt, megpróbálom ismétlésképpen a főbb gondolatokat átadni újból. Az első arról szólt, hogy tiszta vagyok, amennyiben Jézusnak adtam az életemet, Jézus megtisztított engem, és ehhez már csak az szükséges, hogy ha még elbukok, akkor azt meggyónom, és újból teljesen rendben vagyok Istennel. Ezt el kell hinni, hogy Isten előtt kedves vagyok, rendben vagyok. Ez mindenkire vonatkozik, aki megtért. Második gondolat az volt, hogy a mennyország állampolgára vagyok, ezért már nem kell a bűneimben élnem. Egy új állampolgár vagyok, új szabályok vonatkoznak rám. A harmadik arról szól, hogy tele vagyok a feltámadás erejével. A negyedik az volt, hogy nem muszáj nekem a bűnt elkövetni, ugye van egy kis átfedés egyiktől a másikig. Az ötödik az volt, hogy azért van mindez, hogy élvezd Istent, és ez lehetséges, és az megtért életnek az a tulajdonsága, hogy élvezed Istent, és már nem élvezed a bűnt. A hatodik az, hogy megdicsőlt testet kapunk, ez már most részben megnyilvánul, és teljességben pedig a feltámadáskor. Mindezekre a válasz igen. A lényeg az, hogy ne kerüljünk túlzásokba, már szabad vagyok, vagy később leszek szabaddá téve, erre is a válasz igen, már szabad vagyok, de ez egy performatív igazság, ebbe a szabadságba egyre jobban bele lehet nőni. A Szentírás szerint szabaddá vagyok téve, most is egyre inkább szabaddá tesz Isten, és a teljes szabadulás még a jövőben kapom meg. Mind 3 dolog igaz. Éppen ezért a megtérés az nem egy punktuális dolog, hanem egy folyamatban vagyunk a megtérésünk óta. Az a legszomorúbb, amikor keresztények azt gondolják, hogy ők már készen vannak. Nem vagyunk készen. Akkor vagyunk készen, amikor meghaltunk. Ne hangsúlyozz túlságosan egyet a 3 közül. Ha csak mindig azt mondom, hogy a jövőben fognak megtörténni a tökéletes dolgok, akkor ez egy túlvilági vigasztalás. De Isten már most akar megváltani minket. Ha jelenben, ha azt mondom, hogy de már most minden megvan, ez keresztény pszichoterápia, amely azonban túl kevéssé világítja meg annak erejét, amit Jézus tesz. Ha csak már meg vagyok mentve, akkor elveszítjük a realitást, a mostani folyamatokat, amiken keresztül megyünk, és elveszítjük a végidőkbeli kiteljesedésre való tekintetünket. Tehát mind 3 nagyon fontos, ez a keskeny út, hogy ne kerüljünk túlzásokban olyan értelemben, hogy már egy kicsit elferdül a keresztény dolog. Tehát már most megkaptuk a Jézus Krisztus feltámadásának erejét, ez növekszik a mi életünkben, és beteljesedik majd a feltámadáskor. Itt most befejezzük, és a konkrétumokat minden hallgatóra rábízom, hogy ezekből az igazságokból éljen. Dicsértessék Jézus Krisztus!

Dicsetessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük az Erdélyi Mári Rádió minden kedves hallgatóját a székelyudvarhelyi stúdióból. Mikrofonnál Olasz Béla. Kedves rádió hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért emeljük szívünket Istenhez. Olyan korban élünk, amikor sok minden bizonytalan, amikor értékek inganak meg, kapcsolatok szakadnak szét, és a jövő gyakran ködbe borul. De hisszük, hogy a Szentlélek újra tud kezdeni, és hogy Isten népének mindig van reménye. Imádkozzunk a mai estén magyar népünkért, a családokért, a gyermekekért, a fiatalokért, az idősekért, a döntéshozókért, az egyházért, a tanítókért, a szolgáló emberekért. Mindenkiért, aki ennek a hazának testben és lélekben része. Kérjük ma együtt, hogy az Úr ébressze fel bennünk a hitet, a bűnbánatot, a szeretetet és a szolgálat örömét. Hogy ne csak túlélni akarjunk, hanem újra megtaláljuk nemzetként lelkünk forrását, a krisztusi örömhírt, amely életet ad ma is. Így imádkozzunk a mai estén együtt nemzetünkért.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Ez az a mag, amelyik az útszére esett. A kövek közé hullott mag pedig az, aki meghallgatja ugyan a tanítást, és szívesen be is fogadja, de az nem ver benne gyökeret, csak ideig, óráig él. Amikor a tanítás miatt szorongatás, üldözés éri, csak hamar eltántorodik. A tövisek közé esett mag az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok, s a csalóka vagyon elfojtja azt benne, és gyümölcs nélkül marad. Végül a jó földbe hullott mag az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, és jó termést is hoz. Az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók! Isten minden nap elveti igéinek magját a szívünkbe. A kérdés nem az, hogy szól-e hozzánk, hanem az, hogy milyen talajra hull a mag. Van, amikor a rohanás, a bizalmatlanság, a félelem, vagy éppen a gondok elfojtják bennünk Isten éltető szavát. De ha nyitott szívvel fogadjuk, türelmesen ápoljuk, és meg is valósítjuk, akkor életünk lassan, csendesen, mégis bőségesen terem gyümölcsöt. Mert a hit nem egy pillanat lelkesedése, hanem hűséges kitartás minden nap, azáltal, hogy döntünk Isten mellett. Mennyei Atyánk, kérünk áld meg a magyar nemzetet, hogy szívünk jó földé váljon a Te igéd számára. Erősítsd hitünket, őrizd meg családjainkat, adj békét közösségeinek, a világnak, és vezess bennünket az igazság útján. Segíts, hogy szeretetben egymást támogatva építsük hazánkat, és életünk sok jó gyümölcsöt teremjen a Te dicsőségedre. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária. Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizze meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Kedves rádióhallgatók, az elmúlt percekben együtt imádkoztunk nemzetünk lelki megújulásáért Székelyudvarhelyről. Kérjük a mindenható Istent, adja áldását életünkre, mindennapjainkra, s különösen kérjük a boldogságos Szűz Máriát, járjunk közben értünk Szent Fiánál.
2: Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
10: Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Ó, Atyánk, add, hogy a keresztények közül számos szent papi hivatás szülessen, akik élő hittel őrzik fiad, Jézus szent emlékét, igéjének hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása által, amelyekkel folyamatosan megújított híveidet. Adj szent szolgákat oltárodhoz, legyenek figyelmes és lelkes őrzői az eukarisztiának, amely szentség Krisztus legfőbb ajándéka a világ megváltásáért. Hívj szolgákat a te irgalmasságod kifejezésére, hogy a kiengesztelődés szentsége által megbocsátásod örömét terjesszék. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Farkas Szilvia vagyok, és köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Egy újabb beszélgetésre hívom meg önöket a mai műsorban. Egyed Júlia Református iskola lelkésszel, ahogyan azt megígértem az elmúlt adásban. Isten hozott a stúdióba, Júlia.
1: Ékesség Istentől, szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Elmondjuk a hallgatóknak, hogy a www.mariaradio.hu lapon az archívum menüpontra kattintva, amelyek minden második pénteken van újabb adásunk, és vissza is hallgathatják az archívumból. Akkor folytassuk a beszélgetésünket. A múlt adásban a témánk a kudarc tanulása, nem a tanulás kudarca, és akkor arról beszéltünk a múlt adásban, hogy mit jelent a kudarc. Érintettük azt is, hogy te hogyan találkoztál, és hogyan sikerült ezt megoldani, és akkor most gyakorlati segítő tanácsokat szeretnénk adni a hallgatóknak, hogy hogyan segíthetik saját magukat és a gyereküket a kudarc elkerülésében.
1: Igen, mindig erre kíváncsi mindenki, szülők is, hogy én mit tehetek azért, hogy ebben segítsem a gyerekemet. Hát van néhány segítő lépés, amit a nevelés során használni lehet. Az egyik az együtt társas játékozás, korosztálynak megfelelő játékot játszani, és a játékot a játékszabályok szerint játszani. Tehát, hogy a gyerek kerüljön olyan helyzetbe, hogy nem ő nyer. Mert sokszor esünk abba a hibába, főleg kisgyerekek esetében, hogy engedjük nyerni, hogy sikerélménye legyen, de lehet, hogy nem teszünk jót vele. Mert hogy ezzel kerül kudarc helyzetbe, és éli meg ezeket a helyzeteket, mert hogy a kudarc is egy olyan dolog, ami tapasztalat útján tanulható. Tehát elméletben beszélhetünk róla, de annak a kudarcnak a szenvedés részét csak a tapasztalatban tudjuk megélni, és ezen megérteni magunkat, és ezen átlendülni, ezért a társasjátékok egy külön-külön jó a lehetőség arra, hogy a gyerekek ilyen helyzetbe kerüljenek, amit igaziból megélnek kudarcként, de mégsem tragikus, mert hogy egy játék. És nyilván, hogy erről beszélgetni kell, főleg a kisebb gyerekekkel. Tehát a kudarc tűrés képessége olyan 5 éves kortól kezd kialakulni a gyerekekbe, illetve akkor várható már el, hogy valamilyen szinten kudarc tűrő legyen, és itt érdemes a szülőknek ezzel egy nagy jót tenni a gyerekükért, hogy a társasjátékok során ezt idézőjelben mondva gyakorolják a gyerekekkel. Nyilván, hogy erről beszélgetni kell velük, hogy ez egy játék, és hogy a játékban az, hogy nyerek, az egy jó dolog, de maga a játék az érdekesebb benne, illetve az együtt töltött idő, amit a családban vagy barátokkal együtt lehet tölteni, hogy így élje meg ezt az egész játszás folyamatát. És nagyon jól lehet egy következő segítő lépést ebben is gyakorolni vagy használni, ez pedig a dicséret, a dicsérés kérdése. Mert hogy mi mindig úgy dicsérünk, hogy nagyon ügyes voltál, nagyon okos voltál, nagyon tehetséges vagy, és nem biztos, hogy jól dicsérünk. Mert hogy ahhoz, hogy a kudarcokban mi létezni tudjunk, és azokat jól tudjuk megélni, illetve tanulni tudjunk belőle, egy másféle dicsérés módot kellene gyakorlatba ültessünk, ez pedig az erőfeszítésnek a dicsérete, a munkának a dicsérete, a hozzáállásnak és a motivációnak a dicsérete. Tehát, hogy azért dicsérem meg, mert nagyon ügyesen végzett el lépéseket, mondjuk a társas játékban, vagy ha egy stratégiai játék, akkor nagyon ügyesen gondolkodott abban, nagyon motivált volt a játékban, nagyon odafigyelt. Ha egy olyan játék, ami együttműködős, akkor kitűnően működött együtt a játékos társával. Mert hogy ezek, amik tovább visznek bennünket. mert hogy ezekben tudunk fejlődni, ezekben van lehetőségünk tovább lépni. Az erőfeszítésben is, a motivációban is tudunk fejlődni, a munkában is tudunk még többet hozzátenni, és ez a másik lépés, a jól dicsérésnek a kérdése, ami tudja segíteni a gyerekeket. Illetve nagyon jó segítő lépés tud lenni az is, hogyha főleg a nagyobbaknál, a 10 éveseknél, hogyha egy kicsit a célok kérdését beszéljük meg vele, hogy mi a célja, mit szeretne. Mert amikor egy 5. osztályostól azt kérdezem, hogy mik az álmaid, a te kezedbe rajzolt bele az álmaidat, az életedről, akkor nagy levegőt vesz, hogy mi is az álmom? Tehát, hogy tűzoltó leszek, skattonas, vadakat terelő juhász. Tehát, hogy annyira a reális világban vagyunk, hogy nincsenek álmaink, és nem mernek a gyerekek álmodni. Tehát, hogy arról gondolkodjanak a nagyobbak, hogy mik a céljaik, és mit szeretnének elsajátítani. Tehát, hogy mi az, amit ő meg akar tanulni, mi az, amit tudni akar csinálni. Szeretne gitározni, vagy szeretne falat mászni, vagy szeretne, mit tudom én, verset írni, bármit, szeretnék énekelni. Mert hogy mindig a végső állapotot látjuk, és az oda vezető utat nem látjuk. Tehát, hogy hogyan sajátítom el ezeket a dolgokat. És az erről való beszélgetés is nagyon sokat tud segíteni abban, hogy a kudarcokról hogyan gondolkodnak. Tehát, hogy tegyek valamit.
0: Én, mint szülő, természetesen példával szolgálok, vagy esetleg nem is, tehát vannak ilyen helyzetek is. Hát akkor hogyan tudja megtanulni a gyerek?
1: Igen, vannak olyan helyzetek is, amikor nincs. Sőt, ez is egy a kudarc tűrésben egy segítő lépés, a negatív példakép magam előtt tartása. Tehát, hogy van egy negatív példakép, amit úgy látom, hogy ez nem helyes, és attól én elhatárolom, én a másik utat választom, ez is segítség. Vagy a kudarctűrésben segítség az is felnőtt embernek, hogy másképp teszik fel a kérdést. Főleg aki a kudarcot nagyon szégyenként éli meg, hogy kiveszi magát a kérdésből, és nem azt kérdezi, hogy miért vallottam kudarcot, hanem azt kérdezi, hogy miért vallott kudarcot Júlia. Ez én vagyok, de hogy igen, más kiveszem magamat ebből a kérdésből. Mert hogyha azt kérdezem, hogy miért vallottam kudarcot, nagyon gyorsan rávágom, hogy mert bugyuta voltam, és ügyetlen voltam, és nem vagyok elég jó. De ha azt kérdezem, hogy miért vallott kudarcot Júlia, akkor lehet, hogy azt válaszolom, hogy azért, mert hogy ott annál a lépésnél, vagy abban a helyzetben rosszul döntöttem, vagy nem jól léptem, vagy nem voltam elég figyelmes. Tehát, hogy megtalálom azokat a helyzeteket, amit tudok majd másképpen csinálni, tehát amiből tudok tanulni. És ez megint nagy segítő lépés abban, hogy a kudarc tűrésem kialakuljon, illetve hogy a szemléletem változzon ebben a kérdésben. Mindenről, amiről beszélgettünk, már ott van egy mindent körül lengő gondolat, és ez a hozzáállásnak, a befektetett munkának a kérdése. Ha mindig csak a sikereimet nézem, akkor ott látom, hogy sikerült, és azt csak megismétlem. De hogyha a kudarcaimat nézem, ott azokat elemezni kell. Meg kell vizsgálni. Dolgozni kell vele. Újra kell gondolni dolgokat. Újra kell tervezni dolgokat. Másképp kell csinálni. Ha egy matek példát veszünk, és nem sikerült egyféleképpen, akkor nem lehet azt úgy megoldani, hogy nem fogok neki, és dolgozom vele még egy másik féle módon, hogy hát, ha úgy sikerül. Tehát, hogy ez a munka kérdése ott van körülötte. Megdolgozom-e érte?
0: Ez egy jó döntés, és én úgy gondolom, hogy amikor meghozzuk ezt a döntést, analizáltuk és döntést hozunk, hogy akkor most változtatok. Tehát rájöttem, felismertem, hogy nem jó az, amit csináltam, és hogy nekem változtatnom kell. Tehát valamit nem jól csináltam, és ezt jobbá kell tennem. Szerintem ez innen már jó, tehát megfelelő hozzáállás ez, és akkor innen már van egy út a megoldás felé. Viszont az a kérdésem, hogyha valaki nem jut el ehhez a pontig, tehát erre a döntésre, nem tud szembenézni a kudarcával, tehát akkor innen, ott abban a helyzetben, ott mi a helyzet, ott mit tud csinálni? Tehát hogyha, mert segítséget tudna kérni, kitől, és hogyan, vagy hogyha nem tud segítséget kérni, ugye ez az a helyzet, amikor nem tud abból a helyzetből, a kudarcból kimozdulni.
1: Azt hiszem, hogy itt a szemléletmód felől kell nekünk ezt a kérdést megközelíteni. Mert hogyha kudarcról és a hibázásról úgy gondolkodunk, hogy az végzetes, hogy az tragikus, hogy az engem minősít, és engem mér meg, és azt mondja rólam, hogy én kicsi vagyok, és kevés vagyok ehhez a feladathoz, akkor nem tud lépni. Tehát akkor nem tud lépni. Akkor egy berögzült szemléletmódja van, és akkor nem tud lépni. Viszont hogyha az van a gondolatában, hogy én a kudarcomból tanulhatok, én a kudarcomból több lehetek, a kudarcom ellenére vagyok jó, akkor bátrabban neki. Tehát, hogy a gondolkodásom, a szemléletem.
0: Én még mindig visszatérek az enyémhez, és magamból indulok ki. Tehát ezért, tehát én tudom, hogy az én kudarcaimból felemelkedni, kiemelkedni, csak úgy tudtam, hogy találtam olyan lelki testvéreket, akik által Istent jobban megismertem, Istenhez közelebb juttam, Istennel sikerült kiépítenem egy olyan kapcsolatot, ami azelőtt nem volt. Tehát, hogy voltak segítői, mint a Betesdai fürdőnél is a betegnek, tehát volt segítője. Tehát addig én ott voltam a fürdőnek a szélén, és nem volt, aki bevigyen a fürdőbe. Tehát amikor nincs segítőm, akkor ott vagyok a saját. Akkor. Tehát ezt te tapasztaltad-e meg az életedben? Volt-e rá szükséged erre? Most a szakmáddal kapcsolatosan kérdezem, mert hogy most egyelőre ez a téma, majd megígérted, hogy lesz még egy következő beszélgetésünk. Tehát, hogy akkor a szakmában, tehát, hogy volt-e olyan gyerek, aki szerette volna segíteni, de nem tudta, vagy nem akarta elfogadni a segítségedet, hogy kilépjen abból a nehéz helyzetből, amiben volt.
1: Igen. Ahhoz, hogy egy jó szemléletmód alakuljon ki bennünk, az mindig a másik emberrel lehetséges. Tehát, hogy megtanulhatjuk ezeket a kérdéseket, de a másik ember, a segítő, és sokszor nem a lelki barát, vagy nem a szülő az, aki segíteni tud, hanem egy külső valaki, aki mond egy jó időpontban egy jó mondatot nekem. Tehát, hogy igen, kell a segítő ember. Kell az, aki egy kicsit noszogat, aki segít, aki megpiszkál, aki egy kicsit tovább lök, aki mond egy jó gondolatot, mert hiába tudjuk mi fejben a dolgokat nagyon jól, hogy mi a helyes azt megtenni, vagy mi a segítő dolog, vagy mivel tudnék tovább lépni, azt megtenni sokszor nehéz. És ez a segítő tud lenni bárki, tehát mondom, egy jó helyen vadidegen ember által mondott jó mondat el egészen a Jóistenig, aki úgy szól az igéjén keresztül hozzám, hogy azzal tovább tudok lépni.
0: Hogy abból bátorítást nyerek Istennel.
1: És lehet keresni ezeket a válaszokat, vagy segítő mondatokat Istentől, lehet keresni bármikor, bárkinek, legyen nagy hite, vagy legyen kicsi hite, mert ugye a Jóisten ott áll a rendelkezésünkre a legjobb mentorként, hogy így a témában maradjunk. Mi a legjobb mentorként ott áll, és megmondja ezeket a mondatokat, csak mi próbáljunk meg figyelni, keressük ezeket a mondatokat.
0: Akár embereken keresztül üzen, akár a Szentírásnak
1: akár a Szentíráson keresztül,
0: így keresztül van. Üzen. Igen. Vagy akár a Mária rádión keresztül
1: üzen. Akár a rádión keresztül üzen. Tehát bárhonnan jöhet ez a jó mondat, és ez a jó szó, ami bennünket egy kicsit tovább segít.
0: Jó, akkor beszéljünk egy kicsit arról, amit az előadáson is elmondtál nekünk, hogy milyen más módszerek vagy.
1: Igen, a igyekszem gyorsan összefoglalni.
0: A világban, hogy
1: igen.
0: Hogyan gondolkodnak úgymond azok az emberek, akikre úgy a világ felfigyel.
1: Igen.
0: Ezt most kuriózunk,
1: igen,
0: igen.
1: Igen, olvastam arról, hogy ki az, aki fel tud állni egy kudarcból, aki tulajdonképpen győztes tud lenni, az az ember, aki mindig elemezni tudja a hibáit, mondja egy egyetemi tanár, aki elemezni tudja a hibáit, tehát aki meg tudja vizsgálni azt a helyzetet, amiben ő hibázott. Legyen ez életkérdés, vagy legyen ez egy megoldandó feladat, iskolai feladat, vagy felnőttként munkafeladat, aki elemezni tudja, hogy hol volt a hibás lépésem. Tehát, hogy ez a szembenézés, ez elengedhetetlen. Aztán van még olyan, aki innovatív helyen, Astro Teller nevű egyetemi tanár, aki arról beszélt, hogy ahhoz, hogy nagy dolgokat tudj megvalósítani, tényleg hatalmasakat ugorjál ott, ahol az innováció és az új, és a kreativitás nagyon nagy kérdés. Tehát óriási nagy újításoknál a kudarc megélése mindennapos. És ott megünneplik azt, a szó szoros értelmében megünneplik azt, amikor egy ötlet, egy gondolat lezárásra került, mert hogy nem jó. Tapsal, sütivel, és akár előléptetéssel is. Mert hogy nem az elért eredmény a nagyon fontos, hanem az, hogy te jól végig gondoltad-e azokat a lépéseket is, és neki mertél-e menni nagy dolgoknak, és végig jutott el. Azt is mondja, hogy a kudarc a legjobb tanár, a gyors kudarc még jobb, amikor innovációról és kreativitásról van szó. Mert hogyha én elrágódok hosszú ideig, hogy valami nem sikerült, egy jó ötletem volt, és az nem sikerült, hát akkor hogy lesz következő innováció? Mert hogy ezt meg kell ünnepelni, hogyha valamit végig tudtál gondolni, és azt tudtad rá mondani, hogy ez mégsem volt jó, pont. Nagyon nagy felismerés volt, és ami engem leginkább megfogott, az azért egy amerikai pszichológus, Carol Dweck, a Stanford Egyetem professzora beszél arról a rögzült, illetve növekedő szemléletmódról, hogy mekkora erő van, és ő gyerekekkel, iskolásokkal foglalkozott elsősorban, mekkora erő van abban, hogyha én a kudarc kérdésében egy növekedő, vagy növekedés orientált szemléletmódot tudok magamnak elgondolni, megmagyarázni és megérteni. Hogy elmondom, hogy mik ezek. Tehát, hogy a képességeim fejleszthetőek. Mert mi mit mondunk, hogy van intelligenciánk, vannak tehetségeink, és pont, tehát, hogy azok úgy behatároltak. A képességeim fejleszthetőek, tehát tudok haladni bennük. Aki nagyon rögzült szemléletmódú, azt mondja, hogy én szeretnék a legjobb lenni. Aki növekedés szemléletmódú, azt mondja, hogy én mindig egy picivel jobb akarok lenni. Hogy a növekedés szemléletmód azt mondja, hogy a nehéz feladatokat akarom megoldani. Nem a könnyűekben sikert elérni, hanem mindig valami újabb és számomra nehezebbet. Azt mondja, hogy a hibáimból tanulok. Azt mondja, hogy a visszajelzésekből, hogy mit mondanak arról, amit én csináltam, abból megint tanulok. Tehát, hogy nem kritikaként élem meg, hanem megnézem, hogy miért is mondta azt. Azért mondta, mert gonosz volt. Akkor ez el volt intézve. De ha azt mondja, hogy itt még lehetett volna, és ad nekem egy jó ötletet az a visszajelzés, akkor abból én tanulni akarok. Hogy szeretek új dolgot, szokatlan dolgot kipróbálni, szeretek új dolgot tanulni. Hát, hogy nem az a célom, hogy a végére jussak, hanem az a célom, hogy mindig valami újat tanuljak. Hát nem az életről szól ez a szemlélet.
2: Az élet hosszig tartó tanulás.
1: Így van, így van. Tehát, hogy nyugdíjba mentem, és kész, nincs több dolgom ezen. Ó, dehogy nem. Hát, hogy csodálatos az emberi elme és az emberi lélek, hogy mennyi új dolgot tud megtanulni. És hogy nem lezárunk dolgokat, hanem azt mondjuk, hogy még hozzá tudok tenni. Még nem értem el, így is fogalmaz, hogy a még vagy még nem kérdése, hogy ha ezzel értékelnénk azt, amit csinálunk, akkor egészen másképpen gondolkodnánk ezekről a kérdésekről, és nem halnánk bele egy-egy kudarcba.
2: Emlékszem, azt most, hogyha elmondod a hallgatóknak, az nagyon tanúságos volt a számomra. Arra mondtad, hogy nem döglődöm bele oda a problémáimba, és most nem ez a megfelelő kifejezés, de hogy nem pusztulok bele a problémáimba, hanem
1: igen.
2: Megfelelő hozzáállással.
1: Igen, hogy tényleg nem pusztulok bele, tehát nem jó érzés a kudarc, nem akarjuk megélni a kudarcot, de hogy igaziból, ha arra gondolok, hogy én abból tanulni tudok, akkor kevésbé fáj. Akkor kevésbé fáj, és igen, és erről is olvastam, hogy ki tudom használni, mint egy tőkét be tudom fektetni a következő feladataimba azt, ami itt kudarc volt.
0: Visszatérünk a te munkádhoz, egy kicsit, hogyha erről beszélnél, beszámolnál a hallgatóknak, hogy szerinted segíti a szülőknek a gyereknevelésben felekezeti oktatás. Mi az, ami plusz a hagyományos oktatáshoz viszonyítva a református kollégiumban, a Sepsiszentgyörgyi református kollégiumban?
1: Igen, köszönöm szépen ezt a kérdést. Már említettem, hogy nagyon sok éve vagyok iskola lelkész, és igaziból még mindig keresem erre a kérdésre is a választ, hogy segít-e. Én mindig úgy szoktam fogalmazni, hogy talán. Viszont hallok vissza szülőktől nagyon határozott igen válaszokat. És ez rendkívül jó érzés. Most nemrégiben volt a nyílt napunk az elemi iskolába, és ott az egyik volt diákunk, aki hozza a gyerekét hozzánk iskolába, ő fogalmazta meg, hogy ő nem azért hozza ide, ami itt történik, az ilyen vagy olyan programokért, hanem azért, mert tudja, hogy mi ez. Mert hogy ő ide járt. És igaziból talán alig lehet tetten érni. Valami lélek, én azt mondom, az Isten lelke van ott körülöttünk, mert hogy vannak heti alkalmak, amik különösen erre szolgálnak. Például a hétkezdő áhítat, ahol van lehetőségem külön beszélni a gyerekeknek, külön a liceumosoknak, külön az 5-8-nak, külön az elemiseknek, ők is két részre osztva, illetve hát az óvodába is járok foglalkozást tartani. Tehát, hogy ezek a fix alkalmak, amik csak kimondottan az Isten igéjéről szólnak, illetve arról, hogy miben nyújt az embernek a jó élethez jó ötleteket Isten, De hogy valahol ott van, tehát ott van abban is, hogy így gondolkodnak a tanárkollégák, hogy az Istenhez tartozni fontos, és hogy Istentől segítséget kapunk. Tehát ez úgy ott van az iskolában. Meg hogy sok alkalommal nem csak én lelkinevelés órákon, hanem osztályfőnökök, tanítók is beszélnek arról, hogy hogyan lehet jobban együtt élni, és miben segít a hit bennünket arra, hogy jobban együtt éljünk. Tehát valahol ott van az, hogy ez számunkra fontos. Tehát nem egy óra a vallás óra a tantervben, hanem, hanem igyekszünk ezt megélni. Igyekszünk ezt megélni, hogy egy kicsit másképpen figyeljünk mi egymásra. És külső visszajelzések alapján tudom azt mondani, hogy ez azért meglátszik. A diákokon, a gyerekeken ez meglátszik. Nyilván, hogy senki nem tökéletes, és hogy ők is ilyenek, és olyanok, és hibáznak, és naponta vannak megküzdeni való harcok, de hogy csak érződik, és csak meglátszik.
0: Igen, ezt elmondta az a szülő is, aki, nem tudom, két vagy három gyereke jár.
1: Három
0: gyereke jár, itt volt a szülők iskolájában, a Szent József plébánián, hogy ő mennyire meg van elégedve, és hogy örül, hogy a gyerekei oda járhatnak.
1: Igen, mert hogy ott van, tehát hogy körülöttünk van, körbevesz bennünket az Isten lelke, és vezet bennünket. Nyilván ugye magunk részét oda kell tenni, és meg kell küzdeni.
0: Mi az, amire még szüksége lenne szerinted a gyerekek nevelésében a szülőknek? Mi az, amit hiányosságnak látsz, hogy a szülők esetében, hogy a gyerekeket esetleg úgy jobban most mindenféle értelemben, amiről itt beszéltünk, hogy jobban tudják nevelni, hogy jobban tudják Istenhez közelebb vezetni, mert ezt elmondtuk, hogy azért Istennel más és könnyebb, és hogy az út, amelyiken haladva sikerül helyesen nevelni önmagunkat, mint szülő és a gyerekeinket is.
1: Ilyen olyan csodálatos alkalmok, amikor szülőkkel együtt lehetünk, nem sok egy évben, tehát az évnyitó, évzáró az ugye nálunk templomban történik, és ennek megvan a nagyon jó hatása, olyan a szülőkre nézve, és olyan értelemben, hogy másképpen lehet figyelni a templomban arra, ami elhangzik, mint egy nyílt téren, ez hozza a hely, illetve az, hogy Isten tisztelet van, tehát mi azzal kezdjük, zárjuk az évet, illetve különféle alkalmainkon vagyunk ott, hogy szülők mit tehetnek még. Én azt látom, hogy a mai világban egy kicsit úgy gondolkodunk az iskoláról, mint egy szolgáltatásról. Tehát én oda beadom a gyerekemet, és rakják rendbe. Tehát mint a frizurát, vagy a szabónál az öltözetet, vagy a... De hogy az iskola nem az. Nyilván, hogy most hagyjuk a rendszernek a nem tudom milyen javításra szoruló dolgait, mert ez mindig van, hanem ott a gyerekeket neveljük. Mindenki, én látom a kollégákról, a legjobb igyekezete szerint és próbálva a motivációját minden módon fönntartani, ott a gyerekeket neveljük. Tehát, hogy ne engedje ki a szülő a gyereket úgy, hogy az egy tőle kívül levő dolog, hanem hozzáállásában álljon segítő módon hozzá. Valószínű, hogy sokkal több találkozás volna még jó. Szülőkkel való találkozás. Nyilván, hogy eznek megvannak a maga objektív nehézségei, mert így is az agyon terhelt programok a családokban ott vannak, főleg ahol több gyerek van. Nyilván alig van lehetőség még extra feladatokat vagy extra programokat bevállalni. Lássuk, hogy hogyan haladunk vele még lehetőségként a szülők számára havonta egy alkalom, amikor szülők gyerekeikért, iskoláért közösen tudunk
0: nagyon
1: imádkozni.
0: Nagyon jó ötlet.
1: Jól indult, hál' Istennek. Nyilván, hogy az imádság mindig lehetőség. És amit legtöbb szülőkkel való találkozásomkor a szülők nagy-nagy figyelmébe, vagy ajánlom, vagy a lelkükre kötöm, hogy imádkozzanak a gyermekeikért. Tehát, hogy imádkozzanak a gyermekeikért, a tanulásukért, a lelkükért, a gondolkodásukért, a baráti körükért, mindenért imádkozzanak a gyermekeikért, mert a Jóisten kezében tartja azt, amit mi nem tudunk. és egy olyan lehetőséget nyújtunk ezáltal a gyerekeknek, amiben majd ők is felnőttként bele tudnak kapaszkodni, hogyha ezt valamilyen szinten tudják, hogy a szüleik imádkoznak értük. Hát ez egy óriási megerősítő erő.
0: Sőt, hogyha együtt imádkoznak a szülők a gyerekekkel.
1: Úgy is, igen. Úgy is, nyilván ezt megteszi sok szülő is, tudom a gyerekektől.
0: Igen.
1: Hogy este elhangzanak az imádságok, és hogy az is, hogy kikért imádkoztak. Tehát, hogy ez tényleg megtörténik, sok helyen meg nyilván van, ahol nem. De hogy az, hogyha már egy gyerek úgy megy haza, hogy az addig nem imádkozó családban elmondják az asztali áldást, hát ennél nagyobb dolgot. Mert igen, hogy egy gyerek azt mondja, hogy mondjuk el mi itthon. És ha nem is válik rendszeres gyakorlattá, de egy kóstolót kapott az a család abból, hogy mennyivel másabb, amikor úgy fogunk neki enni, hogy egy kicsit csendesül a bennünk a sok zaj.
0: Igen. Mit üzensz a Mária Rádió hallgatóinak?
1: Kitartóan imádkozzanak, és ha már így kudarcról volt szó, akkor a saját életükben próbálják más szemlélettel megnézni azt a kudarcot, növekedő szemlélettel megnézni azt a kudarcot, van következő lépés, és ha hibáztam is, mert van úgy, hogy az én hibám, vagy akár az én bűnöm okoz egy kudarcot, ilyen is van, akkor is van tovább lépés, mert van kegyelem, és hogyha most már ilyen szülők iskolája kapcsán beszélgetünk, akkor a gyerekeik kudarcában legyenek nagy-nagy segítők, mert hogy ők a szülők, és az ő dolguk, és drága áldott feladatuk az, hogy ebben segítőik legyenek a gyerekeknek.
0: Így legyen.
1: Jó Isten segítsen.
0: Köszönöm, Júlia, hogy elvállaltad ezt a mai esti beszélgetést is. Isten áldását kérem életedre, munkádra, szolgálatodra, valamint a családodra is.
1: Nagyon szépen köszönöm, nagy öröm volt számomra, és tanultam ebből a helyzetből. Az előadásból, a rávaló készülésből új dolgokat, csodálatos dolgokat, és biztatok mindenkit arra, hogy merjen új dolgoknak nekiszökni. Nagyon köszönöm a lehetőséget.
0: Búcsúzik a hallgatóktól
1: Egyed Júlia
0: és Farkas Szilvia önkéntes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Búcsú!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk Tégedet. Légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is Te légy velünk. Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rút éhomályt, világosságod roncsa szét.
1: Kérünk mindenható atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki szent lélekkel és veled uralkodik, s örökkön él. Amen.
0: Uram, éjjel-nappal Te hozzád kiáltok. Uram, szabadító Istenem, éjjel-nappal Te hozzád kiáltok.
1: Imádságom jusson színed elé, hajlíts füledet kérésemre.
0: Mert a lelkem tele gyötrelemmel, életem közel van a holtak országához.
1: A sírba szállók közé számítanak, olyan ember vagyok, aki a végét járja.
0: A halottak között van a fekhelyem, mint aki megsebesítve a sírban alszik.
1: Akinek már emlékét sem őrzik többé, és aki már kiszakadt a kezedből.
0: A verem mélyére vetettél, a sötétségbe és a halál árnyékába.
1: Rám nehezedett súlyos haragod, örvényeid fölöttem összecsapnak.
0: Ismerőseimet távol tartott tőlem, utálatossá tettél előttük.
1: Fogoly vagyok, szabadulásom nincsen, szemem elsorvad a kintól.
0: Uram, egész nap hozzád kiáltok, és kezemet feléd tárom.
1: Csodákat talán a holtaknak teszel, vagy az árnyak fölkelnek, hogy áldjanak.
0: Vajon irgalmadat hirdeti valaki a sírban, vagy hűségedet a pusztulás helyén?
1: Vajon csodádat meglátja valaki a sötétben, vagy igazságodat a feledés földjén?
0: De én hozzád kiáltok, Uram, már kora reggel eléd siet imádságom.
1: Miért taszítasz el magadtól, Uram? Arcodat miért rejted el tőlem?
0: Nyomorult vagyok, és halálra vált ifjúkorom óta. Megzavart és földre nyomott csapásait súlya.
1: Rám zúdult haragod, és feldúlt a tőled való rettegés.
0: Hullámzik körülöttem egész nap, mint az árvíz. Már-már összecsap fölöttem.
1: Elszakítottad tőlem jó barátaimat. Már csak a sötétség ismer engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Uram, éjjel-nappal Te hozzád kiáltok.
1: Rövid olvasmány. Itt élsz közöttünk, Uram, a Te nevedet viseljük. Ne hagyj el hát minket, Urunk Istenünk. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk hűséges Istenünk.
0: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
0: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
1: Őt adtad számunkra,

0: Mindenható Istenünk, add, hogy sírjában nyugvó egyszülött fiad mellett hűségesen kitartsunk, és méltók legyünk vele együtt új életre támadni, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.

Dicsőség Jézus Krisztusnak! Dicsőség mindörökké! Sok-sok szeretettel köszöntök ismét minden kedves hallgatót innen a Mária Rádió Szatmárnémeti stúdiójából. Pont egy ünnepre esik a mai adásunk. Illésnap van. A népi hiedelemben azt mondják, hogy e napon munkatilalom volt mindig, mert attól tartottak, hogy aki ilyenkor a mezőn dolgozik, abba belecsap a villám. A termést pedig elveri a jég. A gazdálkodók féltek ettől a naptól, hogy a vihar szétveri, vagy a villám felgyújtja a kazlakat. Sőt, a gazdasszonyok a varrástól is elálltak, mert az is szóbeszéd volt, hogy aki illés napján vart ruhát vesz fel, abba belevág a villám. S ha már itt tartunk, arról se feledkezzünk meg, hogy Székely elbeszélés szerint Illésnek nem szabad megtudnia, hogy mikor van a neve napja. Így mondták az öregek, örökké érdeklődött a többi szentektől Illés, hogy mondják meg, mikor lesz az ő neve napja, hogy ő lőjön. De a többi szentek eltagadták. De azért mégis ő tájékozódik, vaj előbb, vaj utóbb, de tennap eltalálta, mert jókat lőtt. Mennydörgéskor Illés abroncsa a hordókat, vagy éppenséggel ilyenkor Illés szekere zörgölődik. Máshol meg az Illés napi eső miatt lyukas a mogyoró és a dió, és nem is terem. A Bibliában, a Szentírásban, mint Isten embere jelenik meg, aki szüntelenül az Úr előtt jár, és az egy igaz Isten imádásáért harcol. Illés a bálványimádó Ákáb király idejében az igaz Isten hitének nagy harcosa volt. Azt olvassuk róla, hogy a Kármel hegyén a hamis prófétákkal szemben Jahve jogait védelmezte, Hóreb hegyén pedig az élő Isten bensőséges megtapasztalásában részesült. Földi élete végén tanítványa Elizeus szeme láttára tüzes szekéren ragadta égbe az Úr. A mennybe távozó csodatévő palástja Elizeusra maradt. A bibliatudósok megjegyzik, hogy épp a Márk evangéliumához fűzött magyarázatokban azt úgy is lehet olvasni, értelmezni, miszerint Illés történetének újraolvasása érződik ebben az evangéliumban, ugyanis Illés és Elizeus kapcsolatának fényében újra értelmezhetjük Jézus és keresztelő Szent János kapcsolatát. Talán szokatlan, talán egy kicsit erőltetett? Lehet, de szoros kapcsolat fedezhető fel Elizeus és Illés, keresztelő János és Jézus személye között. Nem sokára egy közelgő másik ünnepünk kapcsán is felmerül az ő személye. Következő műsorunkban részletesen is kitérek majd rá. Úrszíne változásról van szó, ahol Jézusnak megjelenik Mózes és Illés. Mózes a törvényt, Illés pedig a prófétákat testesíti meg. De a kereszten szenvedő Jézus, amikor a Zsoltárt imádkozza, hogy éli, éli, lamma szabaktáni, én Istenem, miért hagytál el engem? Akkor is feltűnik a kimagasló próféta, bár itt a tudatlan csőcserék félreértelmezésében, félrehallásában, hisz mi tudjuk, hogy nem Illést hívta akkor Jézus, hogy megszabadítsa, hanem végső elhagyatottságában imádkozik. De érthető mégis a zsidók viselkedése, hisz Illést a messiás hírnökeként várták, s várják vissza, szó szerint értelmezve a Malakiás próféta tollára bízott isteni üzenetet: íme én elküldöm néktek Illést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Illés és Jézus között sok a hasonlóság. Jézus Illés számos csodáját megörökli,
csodálatos kenyérszaporítás, halott feltámasztása, mennybe menetel. Szóval nem ismeretlen számunkra Illés próféta személye. Ünnepe pedig piros betűs, keresztes jelzésű a naptárban. Ups, ezt most nagyon hétköznapiasan megfogalmaztam meg, de mi görög katolikusok tudjuk, mit jelent. Kötelező ünnep, polieleuszos, azaz sokirgalmus. Illés prófét az egyetlen az ószövetségi szentek közül, akinek emlékét a bizánci egyház nyilvános ünneppel ünnepli meg, az ünnep zsolozsmájában, a 135. zsoltárról elnevezett sokirgalmú ének szerepel, ezért a polieleuszos elnevezés. Közkedvelt ábrázolása Illés prófétának a keleti, a bizánci egyház hagyománya szerint a tüzes szekéren történő mennyei elragadtatás. És egy másik jelenet, amikor Illésnek egy holló vízkenyeret a Kerit patak mellett, ahol a barlangban üldögél a próféta, és saját életén gondolkodik. Az ikonon Illés nem cselekszik, hanem figyel. Így tanít minket is a lelki élet nem látványos teljesítményére, hanem a csend és a hallgatás színterén megtapasztalni azt, hogyan szólít meg bennünket az Isten. De vajon miért pont holló? Miért nem galamb jelenik meg ebben a jelenetben? Hisz elvégre az életben maradás, a gondoskodás és a remény szimbóluma inkább a galamb lenne. De itt mégis a holló jeleníti meg Isten bizalmát, gondoskodását, akkor is, amikor minden forrás kiapad. Illés próféta életében felfedezhetjük, milyen valóságosan igaz az, hogy az ember még a legnagyobb csodák után is képes elcsüggedni, elbizonytalanodni, elveszíteni a reményt. Illés megtapasztalta Isten természet fölötti gondoskodását a szárasság idején, a liszt és olaj csodáját, egy halott gyermek feltámadását, a Kármelhegyi nagy isteni győzelmet, ahol a nép újjongott, az Úr az Isten. És mégis nem sokkal később, amikor Jezábel fenyegeti, összeroppan. Elfut a pusztába, leül egy bokor alá, és azt mondja, most már elég, Uram, vedd magadhoz lelkemet. Emberileg belegondolva, milyen sokszor kerülünk mi is ilyen helyzetbe. Úgy érezzük, minden dolgunk megoldódott. Isten velünk, mögöttünk, mellettünk, aztán hopp, lelki krízis uralkodik el rajtunk. A belső összeomlás fájdalmait szenvedjük, csak éppenséggel nem merjük bevallani, és inkább küzdködünk fejetlenül, de mégsem gyógyulunk. Elveszettnek érezzük magunkat, nincs kiút, elvétettük a célt, még az ember hite is megingani látszik, de Isten akkor sem hagy el, nem ítél el, nem dorgál, sőt, ételt és vizet küld, és akkor fel kell ismerni újra Isten jelenlétét, úgy, ahogy Illés tette. Isten újra belép az életébe, de nem dörgedelmesen, nem látványosan, nem a viharban, földrengésben, tűzben, hanem az enyhe szellőben. Nem külső csoda, hanem belső megtérésben. Noé, amikor végképp elveszettnek érezte magát, vízözön, magára hagyatottság, mit ereszt ki először? Hollót. Persze arról nem olvasunk tovább, hogy mi lett ennek a madárnak a sorsa, a vége. Valahogy megfeneklik itt ez a jelenet. De a hollókról azt tanítja a néphagyomány, hogy a bibliai időkben még hófehérek voltak. Amikor azonban Jézust az üldözői nem tudták elfogni, a holló így kiáltott, kár, kár. Ekkor Jézus elátkozta a madarat, éjfeketévé tette a tollát, és arra kárhoztatta, hogy dökhúson éljen. A kegyvesztett hollónak minden nagypénteken eszébe jut a szomorú eset,
és ezért próbálja az átkot frissen kikelt fiókáiról lemosni. Az egész fajra kiterjedő átoknak nyelvi következménye is lett, azt mondjuk, nagyon ritka, mint a holló, mint a fehér holló. A magyar nyelvben ez így jelenik meg, bár az eredeti szólásban nem volt benne, hogy fehér, csak simán, hogy holló. De magyar nyelvünk hozzátette, hogy még jobban kidomborítsa azt a kontrasztot, amely a sötétségből a világosságra történő vágyunkat akarja kimutatni. Minden esetre szegény teremtmény, bár okosabb, sok minden más állatnál semmiképpen nem lett népszerű. Valóban a Bibliában a holló dogevő, és ezért tisztátalan. Azt tartották róla, hogy amikor hozzálát egy tetemhez, először a szemét válja ki. Így olvassuk a példabeszédek könyvében. A tisztátalan holló és Isten szolgája, akár tudja és akarja, akár nem. Hisz ne feledjük, gondoskodott Illés prófétáról. Isten még a fiatal holló kiáltását is meghallotta, s ez a zsoltárokban jelenik meg, és eledelt készített számukra, látjuk a Jób könyvében. Jézus is így szólította fel kis hitű tanítványait, nézzétek meg a hollókat, nem vetnek, nem aratnak, nincsen kamrájuk, sem csűrük, Isten mégis eltartja őket. Mennyivel drágábbak vagytok ti a madaraknál? Ennek értelme a hívő számára az, hogy bízni kell Isten atyai hűségében, aki az ő teremtett világának tisztátalan állatairól is gondoskodik. Isten nem csak a prófétát táplálta, hanem biztosította, hogy túlélje azokat a nehéz körülményeket, amelyekben élt. A hollók, akik maguk is nem mások, mint szorgos és hűséges teremtmények, Isten eszközei lettek a gondviselésben. A madarak ételt hoztak, míg a patak vizet biztosított. Az Úr csodálatos módon gondoskodott Illésről, aki bátran követte Isten parancsait, még ha azok emberi szemmel nézve furcsának is tűntek. Mi ebből a tanulság? Az, hogy bízzunk Isten gondviselésében. Isten mindig tudja, mire van szükségünk, és képes arra, hogy a legváratlanabb módon gondoskodjon rólunk. Illés példája arra emlékeztet, hogy nem kell aggódnunk, mert Isten mindent elrendez, ha bízunk benne. De Isten hűséges, mert az Úr mindig megtartja ígéreteit. Ha ő azt mondja, hogy gondoskodik rólunk, akkor azt valóban meg is teszi. Akár madarakon keresztül, akár más csodálatos módon. És harmadikként ne feledjük, hogy hűséges Isten parancsaihoz, ezért nekünk is hűségesnek kell lennünk az ő kinyilvánított törvényeihez. Illés engedelmeskedett Isten szavának még akkor is, amikor a helyzet nehéznek tűnt. Isten mindig a helyes úton vezet, de ha hűségesek vagyunk, ő biztosítja számunkra, hogy minden szükségünkben betöltődjünk. Az ünnep emlékeztessen bennünket arra, hogy Isten minden helyzetben velünk van, gondoskodik. Ne felejtsük el, a legnehezebb időkben is számíthatunk az ő hűségére, az ő gondviselésére. Isten új értelmet, de új küldetést is ad Illésnek. A keleti egyház liturgiájában Illés próféta tiszteletét gazdag himnuszok fejezik ki. A tropárban így énekel róla az egyház, emberi testben angyal, a próféták kitűnősége Krisztus eljövetelének második előhírnöke. Miránk is a te buzgó tisztelőidre áraszt kérünk lelki gyógyulásodat. A konták pedig kiemeli, ki imádsággal bezártad, majd ismét megnyitottad az eső adó felhőket, könyörög érettünk, ami ember szerető urunkhoz. Ennek a hétnek a másik végén Anna napot ülünk
Még hogy ez a hónap nem bővelkedik ünnepekben, görög katolikus egyházunk Szent Annáról, az Istenszülő szűz édesanyjáról, július 25-én Anna elhunytának emléknapján, szeptember 9-én Joakim és Anna próféták kapcsán, és december 9-én Anna csodálatos foganása ünnepén emlékezik meg. Ez legszorosabban a nagypeleskei egyház kötődik a parciumi romániai magyar görög katolikus egyház községek közül. Ugyanis a régi öregek elbeszélései szerint Szent Anna napján szűnt meg a falut tizedelő kolera járvány. Az akkori áldozatokra emlékeznek meg minden évben a település lakói. A hagyomány úgy tartja, hogy az 1873-as kolera időben ott szolgáló görög katolikus parókus Melles Demeter fia volt az első az áldozatok közül. A falu papja naponta kísérte utolsó útjára az elhunytakat, olykor többet is egyszerre. A temetésekről a templomba visszaérkezve térden csúszva körmenetet tartott híveivel és hosszas könyörgések között fohászkodtak irgalomért. Pereske életben maradt lakossága megfogadta, hogy minden Anna nap imát mondanak a nagy csapásban elhunytakért, kérve saját és a jövő nemzedékük életére Szent Anna segítségét és közbenjárását. De Szent Anna nem csak a kolerában elhunytak védőszentje, a bányászok, hajósok, édesanyák, szülőanyák védőszentje is, de a szövőmunkások, a csipkeverők, a söprűkötők, szabók, asztalosok, kádárok védőszentje. Az ő segítségét kérik a járványos betegségben szenvedők, de a haldoklók is. Nagypeleskén az utóbbi években még kilenceddel is készülnek lelkileg a hívek erre a napra, az ünnep előtti 9 héten keresztül minden kedden összegyűlnek a templomba, imádkoznak Szent Annához, nincs Anna bál, csupán gyásznap, böjt és emlékezés. Ha össze szeretnénk fűzni Szent Illés alakját Szent Annáéval, akkor az elhagyatottságot tudjuk kiemelni, hisz Illés is megtapasztalta, mit lehet tenni, vagy hogyan lehet átvészelni a lelki szárasságot, amikor elhagyatottnak érzi magát az ember, Szent Anna pedig azért érezte elhagyatottnak magát, mert az akkori kor felfogása szerint gyermektelensége miatt mintegy kirekesztették a közösségből. Így befejezésként a mai adásunk végén imádkozzuk el az elhagyatottak imáját Szent Annához. Szent Anna asszony, te alacsony sorsban éltél a földön, szegény voltál a mulandó javakban, de gazdag a jó cselekedetekben, érdemekben, örök kincsekben. Azért választott ki téged az Úristen, hogy anyja légy a legszentebb szűznek, Máriának, kitől született a világ megváltója. Ó, mi nagy örömödre, s vigasztalásodra volt neked már e földön is, a te szerelmes leányod, Mária. Most pedig mi boldoggá tesz azon érzés, hogy Jézus az élő Isten fia, az emberek üdvözítője, Máriának, a te lányodnak is a fia. Ezért áldalak téged ma is. Áldalak, s örvendek boldogságodon és könyörgésedbe ajánlom magamat. Ó, esedez érettem, Szent Anna asszony, hogy méltó legyek azt a sok jót elnyerni, amelyet Jézus nekünk ígért, érdemelt és készített. Nyerd nekem kegyelmet Istentől, hogy szent példádat követve sorsomhoz képest szentül éljek, az Istennek és embereknek kötelessége és tehetségem szerint őszinte alázattal szolgáljak, és ami jót tehetek, azt legjobb szívvel, Isten előtt kedves módon cselekedjem.
hogy hivatásomnak pontosan megfeleljek, s bármi kemény munkát kell is végeznem, elviselhetetlennek ne mondjam, bármi szenvedés lesz is részem, keserűnek ne tartsam, bármi baleset ér is. Isten ellen soha ne zúgolódjam, tudva, hogy valamint te, s a többi szentnek munka, tűrés, küzdés útján mentek föl az égbe, én is csak azon az úton juthatok az örök boldogságba. Úristen, gyámolíts engem kegyelmeddel, és tarts meg ezen jó feltételemben. Juttas gyakran eszembe Szent Anna szép példáját. Úgy híven fogom őt követni, s egykor hozzád följutok az égbe. Amen. Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké.

0: Steak.
1: Meg szeretnénk köszönni kedves hallgatóinknak a rendszeres támogatást, amelyen hozzájárulnak a Mária Rádió fenntartásához.
2: Köszönjük, hogy lehetővé teszik, hogy az örömhír eljuthasson magányos, beteg testvéreinkhez.
3: Köszönjük, hogy befogadták otthonaikba a Mária Rádiót.
1: A Jóisten fizesse vissza a 100-szorosan eddigi adományaikat,
2: és azokat is, amelyeket a jövőben juttatnak el hozzánk.
4: Azért, hogy a Mária Rádió továbbra is egy fénysugár lehessen mindannyiunk lelkének.

Mademoiselle Erzsébet, ha nem teszek semmit sem. Most nem sietek. Most nem rohanok. Most nem tervezek. Most nem akarok. Most nem teszek semmit sem. Csak engedem, hogy szeressen az Isten. Most megnyugszom, most elpihenek. Békén, szabadon, mint gyenge gyerek. És nem teszek semmit sem. Csak engedem, hogy szeressen az Isten. S míg ölel a fény, és ölel a csend, és árad belém, és újját teremt, míg nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. Új gyümölcs terem, másoknak terem, érik csendesen erő, győzelem, ha nem teszek semmit sem. Engedem, hogy szeressen.

0: Kedves hallgatóink, meghívjuk most mindannyiukat, hogy tartsanak velünk, és imádkozzuk együtt az esti imát.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Én Istenem, jó Istenem, becsukódik marra szemem, de a Tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre és az én jó testvéreimre, mikor a nap újra felkel, csókolhassuk egymást reggel. Amen. Az Atya, a Fiú

szép a te világod. Amikor így a fűben fekszem, fölöttem a kék égen kicsi bárányfelhők. Körös körül pipacs virít, és meg sárga gólyahír, és bogarak neszeznek. Nem győzöm fantáziát csodálni, világalkotója. Palettádon mennyi sok szín, mennyi mindent terveztél, hányféle formát mintáztál meg. Csillogó jéghegyeket, smaragd zöld tengereket, napfényben nízó síkságokat. Kezed erdőket ültetett, amelyek orgonálnak a szélben, tarka réteket, magányos havasi gyopárt a hegygerincen, és algákat a tengerfenéken. Ha mi emberek terveztünk volna növényeket meg állatokat, csak típus jóságaink lennének meg szabály növényeink. A fajta víz, B fajta föld, C fajta levegő. Ehhez meg néhány speciális modell és alcsoport. Mindent együttvéve haszonállatok. Sörös kocsit húzni, tojást tojni, esetleg valami díszféleség az akváriumba. Ehhez még zöldség, gyümölcs meg épületfa. Többre nem futná a fantáziánk. Művészek gyárban görnyednének, így készülne minden barokk, vagy ami kicses, szürrealista vagy Picasso-i. De a te fantáziát teremtő Úristen mérhetetlenül szép. Minden egyre újat és újat hoz létre, csodálatot kelt bennem és leborulni késztet. Köszönöm neked, hogy ennyi sok színt, ennyi sok alakot és formát alkottál a világban. Mintha szent játékot játszott volna mindenható kezed. Mintha a föld kidíszítésében örömöt telt volna. Add, hogy mindig magával ragadjon a végtelen csodálat, valahányszor műveidet szemléljük. A tenger morajló habjait, alkonypirbanna gleccsereket, tenyerünkön a bogarat, a papucsállatkákat a mikroszkop alatt. Hát, hogy megsejtsünk valamit hatalmadból és nagyságodból, amellyel mindezt létrehoztad, és amelyről ők tanúskodnak. Mert a teremtés, miként ha prizma dicsőséged és szépséged fénykoszorúját megsokszorozza milliárd színben és alakban, teljes valójában ma még nem tudjuk megragadni, sem befogadni. Ezért örülünk a színeknek, a sokféleségnek. Benne tükröződik szeretetet. Mint vízfény már most felragyog nekünk. Ebből merítünk erőt a reményhez, hogy egykor színről színre látva dicsőséget fényében élhetünk. Csodálatosan szép a te világod, láthatatlan teremtő. Köszönöm neked. Mi nagyszerű lesz minden, ha majd nálad leszünk.

Voltaképp miért imádkozom én Istenem? Te nem vagy az én privát Istenem. Te mindnyájunk Istene vagy, a mi Istenünk. Istenük vagy azoknak is, akik nem ismernek téged, akik nem szeretnek, akik más néven neveznek. Nincs jogom azt imádkozni, én Istenem. Akkor nem volna jogom, ha úgy érteném, te csak értem vagy. Közelebb vagy hozzám, mint máshoz. Az én imámnak elsőbsége van. De az én Istenem valami mást is jelent. Te nem vagy messze tőlem, és nem vagy idegen. Személyesen hozzád fordulhatok, te ismersz, tudod a nevem. Csak nem szabad közben úgy tennem, mintha mindez csak nekem meg neked szólna. Te név szerint ismersz minden embert, és mindenkit szeretsz. Azt is, aki nem szeret téged, nem ismer, vagy aki más néven nevez.

kollégád, a fele barátod. Gyakran könnyebb és egyszerűbb szeretnie szűkölködőt, egy beteget. Szívből megszánva szomorú sorsát, mint szeretni azt, aki együtt dolgozik veled. Istenem, arra késztet a kötelesség, hogy napjaim, életem egy részét kollégáimmal töltsem el. Nem válogathatom ki őket, nem szorulnak rá senkire. Némelyikük tán el is gáncsol. Adj erőt gyöngeségeiket elviselnem, mint ahogy én szeretném, hogy ők elviseljenek engem. Istenem, ma a fele baráti szeretet azt jelenti, becsületesnek és segítőkésznek lenni, mint kolléga, mint főnök, mint beosztott. Adj nekem olyan főnököt, aki munkatársat lát bennem, és nem kifutót. Segíts, hogyha bármit kívánok, tudjam, hol a mérték. Kollégáimnak kárt sose okozzak, előjáraim szavát sose szajkozzam, ne gyötörjem a beosztottakat. Épp így az egész üzemben is a segítség, a megértés, a megbocsátás kis jeleiben, a közös munkában fejezze ki valami a te parancsodat. Szerest fele barátodat, mint önmagadat.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Pénteki adásunk tartalmából. A pápa táviratot küldött az olasz államfőnek 85. születésnapja alkalmából. Köszönet az olaszországi egyházi élet iránti figyelemért. Parolin bíboros. Ukrajnában még mindig nincs béke. Iránban térjenek vissza a tárgyalásokhoz. A Castel Gandolfói Laudato Si falu ad otthont az Ember-természet törékeny egyensúlyok című fotókiállításnak. A pápa táviratot küldött az olasz államfőnek. Köszönet az olaszországi egyházi élet iránti figyelemért. 14. Leó pápa táviratot küldött Sergio Mattarellának 85. születésnapja alkalmából. A Szent Atya imáiról biztosítja az elnököt a népszolgálatában betöltött magas funkciójáért, és Olaszország védőszentjei Assisi Ferenc és Szénai Katalin közbenjárására bízza őt. Leó pápa hálás azért az állandó figyelemért, amellyel a köztársasági elnök kíséri Olaszország egyházi és társadalmi életét, írja július 23-án küldött üdvözlő táviratában a 85 éves Sergio Mattarellának a szentatya. Apostoli áldását küldi az államfő családtagjaira, munkatársaira és magára a szeretett Olaszországra is. Róma püspöke tavaly október 14-én tett látogatást a Quirinalis palotában, ahol beszédet mondott a multilateralizmusról és a családtámogatásról Európában, ahol a születési szám látványosan csökken. Kitért a világban zajló háborúkra, arra szólított, hogy tekintsünk annak a sok embernek az arcára, akiket az irracionális kegyetlenség magával sodor. A Szent Atya többek között szólt a Szentszék és Itália közötti hagyományosan jó kapcsolatról, a lateráni szerződés közeli centenáriumáról és a béke kérdéséről. Róma püspökeként és Olaszország prímásaként jelentős számomra, hogy ezzel a látogatással megújíthatom azt az erős köteléket, amely Péter székét az ön által képviselt olasz néppel egyesíti, az Olaszország és a Szentszék közötti szívélyes kétoldalú kapcsolatok keretében, amelyeket következetesen őszinte barátság és hatékony kölcsönös együttműködés jellemez, mondta tavalyi beszédében a pápa. Pár év múlva ünnepeljük a lateráni szerződés centenáriumát. Erre alapozva a szívélyes tisztelet légkörében a katolikus egyház és az olasz állam a közjóért, az emberi személy szolgálatában működik együtt, akinek sérthetetlen méltóságát mindig a legfontosabbnak kell tekinteni a döntéshozatal folyamataiban és a cselekvés minden szintjén, a társadalmi fejlődés, különösen a legkiszolgáltatottabbak és legrászorultabbak védelme érdekében. Ennek érdekében dicsérem és bátorítom a kölcsönös elkötelezettséget, hogy az együttműködést az 1984-es konkordátumra és annak teljes tiszteletben tartására alapozzák, mondta a pápa. A jelenlegi helyzetben az első feladat a béke iránti elkötelezettség. Számos háború pusztítja a földet, melynek hírei nyomán Leó pápa meghallja elődei szavának visszhangját. A világ figyelmen kívül hagyta 15. Benedek prófétai szavait az első világháború alatt, de épp úgy nem vették figyelembe 12. Pius szavait a II. Világháború előestéjén sem. Szent 23. János a hidegháború idején így tanított. Minden emberi személy olyan jogok és kötelességek alanya, amelyek közvetlenül és egyidejűleg erednek magából a természetéből, és ezek a jogok és kötelességek egyetemesek, sérthetetlenek, elidegeníthetetlenek. Éppen ezért Leó pápa megismétli szívből jövő felhívását, hogy folytassák a munkát a béke helyreállítására a világ minden részén, és mozdítsuk elő az igazságosság, a méltányosság és a népek közötti együttműködés elveit. Ezt a célt minden bizonnyal elősegíti az olasz állam és a Szentszék közös elkötelezettsége, amelyet mindig is tanúsított. Assisi Szent Ferenc, Olaszország védőszentje halálának centenáriuma kapcsán Leó pápa a közös otthonunk gondozásának sürgető kérdését hangsúlyozta. Szent Ferenc arra tanított minket, hogy minden teremtmény tisztelettel dicséri a teremtőt, ezért hiszi, hogy Olaszország azért kapta ezt a küldetést, hogy népeinek olyan kultúrát adjon át, amely a földet nővéreként ismeri fel. Az elmúlt évtizedekben sajnos Olaszországban és Európában a születési arány jelentős csökkenésének lehettünk tanúi, szólt e fájdalmas témáról a Szentatya. Ez megköveteli az elkötelezettséget a családjavát szolgáló intézkedések előmozdítására, az ilyen erőfeszítések támogatására, értékeik előmozdítására, valamint szükségleteik és jogaik védelmére. Minden családnak biztosítsák a méltó foglalkoztatás alapvető támogatását, tisztességes feltételek mellett, az anyaság és az apaság szükségleteinek figyelembevételével. Tegyenek meg mindent, hogy bizalmat adjanak a családoknak, különösen a fiatal családoknak, hogy derűvel tekinthessenek a jövőbe, és harmóniában növekedhessenek. Leó pápa alapvető fontosságúnak tartja az élet tiszteletben tartását, annak minden szakaszában, a fogantatástól az öreg koronát egészen a halál pillanatáig. A pápa hálás a segítségért, amit Olaszország nagy lelkűen nyújt a migránsoknak, akik egyre inkább kopogtatnak az ajtaján. Korunk összetett kihívásai ezek, amelyek elől Olaszország soha nem riadt vissza. Arra buzdítom önöket, hogy mindig őrizzék meg a nyitottság és a szolidaritás élénk hozzáállását. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni annak fontosságát, hogy az érkezőket konstruktívan integráljuk az olasz társadalom értékeibe és hagyományaiba, továbbá szeressük és osszuk meg saját történelmünket és kultúránkat, annak jeleivel és kifejeződéseivel együtt. E tekintetben manapság bizonyos tendencia figyelhető meg, hogy különböző szinteken alábecsülik azokat a modelleket és értékeket, amelyek az évszázadok során kialakultak, és amelyek kulturális identitásunkat alakítják, sőt, néha megpróbálják eltörölni azok történelmi és emberi jelentőségét. Ne becsüljük le azt, amit elődeink megtapasztaltak, és amit ránk hagytak, még nagy áldozatok árán is. Ne hagyjuk, hogy magával ragadjanak a tömegesedő és képlékeny modellek, amelyek csak a szabadság látszatát hirdetik, csak hogy az embereket olyan kontrollformától tegyék függővé, mint a múló divathóbortok, a kereskedelmi stratégiák vagy egyebek, idézett Leó pápa József Ratzinger bíboros beszédéből, melyet a római pápa megválasztása alkalmából tartott misén mondott 2005. április 18-án. Befejezésül Leó pápa hálásan megköszönte a CVS fogadtatást és további sikereket kívánt az egész olasz népnek. Olaszország egy felbecsülhetetlen gazdagságú ország, melynek sokszor rejtett kincseit újból és újból fel kell fedezni, mondta még 2025. október 14-én 14. Leó pápa.
1: Parolin bíboros. Ukrajnában még mindig nincs béke, Iránban térjenek vissza a tárgyalásokhoz. A béke húsvétja, 23. Jánostól 14. Leóig, a 2023-as jubileum felé című könyv bemutatójának alkalmából a bíboros államtitkár megerősített tereményét, hogy Gázában sor kerülhet az együttélés hídjainak építésére. Az erőszak soha nem produktív, jegyezte meg az Abderrahim Fakir halálát követő bolonyai tüntetéseket illetően. Megismételte annak szükségességét, hogy az egyház békét szorgalmazó szavai gyümölcsözőek legyenek a békés és konstruktív harmónia elérése érdekében. Úgy tűnik számomra, hogy sajnos az ellenkező irányba haladunk. Eszkaláció van, miközben a béke kilátásai továbbra sem léteznek. Ezt a megállapítást fogalmazta meg Pietro Parolin bíboros újságírói kérdésekre válaszolva az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről. A vatikáni államtitkár részt vett július 22-én szerdán délután Antonio Preziosi újságíró, az olasz Rai második csatornájának híradója, igazgatójának könyvbemutatóján a Palazzo Borromeóban, a Szentszék olasz nagykövetségének otthonában. A kötet címe A béke húsvétja 23. Jánostól 14. Leóig a 2033-as jubileum felé. Parolin Bíboros arról számolt be, hogy a hatnapos ukrajnai missziójából visszatért Paul Geleger érsek az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkár beszámolója szerint szombatról vasárnapra virradó éjszaka a konfliktus kezdete óta feljegyzett egyik legerősebb támadás történt Ukrajnában. Iránnal kapcsolatban a vatikáni államtitkár megjegyezte, hogy az egyetértési megállapodás lejárt és aggodalmát fejezte ki a kialakuló helyzet miatt. Nem tudom, hogyan fog ez végződni. Azt hiszem, kevesen tudják, vagy talán senki sem, mondta Parolin Bíboros. Hangsúlyozta, hogy volt remény arra, hogy az aláírt megállapodás működni fog. Abban reménykedünk, hogy a tárgyalások folytatódnak egy stabil megállapodás elérése érdekében, az ország és a világ javára is, mivel ezek a helyzetek veszélyeztetik a békét. Az izraeli hadsereg által a gázai övezetben épített fallal kapcsolatos friss híreket illetően Parolin Bíboros hangsúlyozta a Szentszék álláspontját. Megismételhetjük a nézetünket egy szlogennel. Nem a falakra, igen a hidakra. Ez az alapelv egyben képviseli a Vatikán ítéletét a kezdeményezéssel kapcsolatban, szögezte le Parolin Bíboros. Ezután kommentálta az Abderrahim Fakir halálát követő bolonyai erőszakos incidenseket, és sajnálatát fejezte ki a történtek miatt. Itt jegyezzük meg, hogy Abderrahim Fakir július 19-én vasárnap halt meg az olaszországi Bologna Pilastro negyedében, miután a rendőri intézkedés során a földre kényszerítették és megbilincselték. A 42 éves marokkói származású vállalkozó több mint 30 éve élt Olaszországban. Halála hatalmas felháborodást váltott ki, és országos tüntetés hullámot indított el. Csak remélem, hogy kiderül az igazság, jelentette ki a vatikáni államtitkár a történtekkel kapcsolatban. Majd arra hívott, hogy a nyomozás nyugodt légkörben történjen, mindenképpen erőszak nélkül, ami soha nem produktív, tette hozzá Parolin Bíboros. Végül a vatikáni államtitkár megerősítette az egyház szerepét a párbeszéd és a béke előmozdításában, különösen az olaszországi közvéleményt Mario Roggero ékszerész elítélését követő erőszakos megjegyzések fényében. Az egyház továbbra is olyan szavakat ismétel, amelyek hasznosak lehetnek, jelentette ki Parolin Bíboros. Felidézte a magvető példázatát és reményét fejezte ki, hogy az ilyen bátorítás gyümölcsöző lesz. Az egyház soha nem fáradt bele e felhívások ismétlésébe, és függetlenül az elérhető eredményektől helyes továbbra is ragaszkodni ezekhez az értékekhez, amelyek elengedhetetlenek a békés és konstruktív együttéléshez, zárta gondolatait a vatikáni államtitkár. Itt jegyezzük meg, hogy Olaszország legfelsőbb bírósága jogerősen 14 év és 9 hónap börtönbüntetésre ítélte Mario Roggero 72 éves ékszerészt, amiért az üzletéből menekülő rablókat lőtt le. A döntés hatalmas politikai és társadalmi vitát váltott ki Olaszországban a jogos önvédelem határairól. A Laudato Si falu ad otthont az Ember, Természet, Törékeny Egyensúlyok című fotókiállításnak. Július végéig a Borgo Laudato Si-ben tekinthető meg az Ember, Természet, Törékeny Egyensúlyok című fotókiállítás a Castel Gandolfói pápai villa kertjében. A második Albert monakói herceg alapítvány olaszországi tagozata a második János Pál ifjúsági alapítvánnyal közösen és a Borgo Laudato Si támogatásával rendezte meg és népszerűsíti a tárlatot. A kiállítás július 3-án nyílt meg a Védelmezzük a teremtett világot, tudás a cselekvés érdekében című konferencia keretében, amelyet a pápai kertekben tett tárlatvezetés előzött meg, bemutatva az évszázadok óta ott őrzött művészeti és természeti örökséget. A tanácskozás moderátora Deborah Castellano Lubov a Vatikáni Rádió amerikai újságírója volt. A kerekasztal beszélgetésen felszólalt Fábio Baggio bíboros, az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium proprefektusa és a Laudato Si továbbképző központ főigazgatója, valamint Marco Colasanti, a II. Albert Monacói Herceg Alapítvány olaszországi tagozatának elnöke, és Daniele Bruno jogász, a II. János Pál ifjúsági alapítvány elnöke, továbbá Danilo Mollicone professzor, az ENSZ élelmezési és mezőgazdasági szervezetének erdészeti tisztviselője, illetve Fábio Attore professzor, a római botanikus kert igazgatója. A konferencia spirituális, tudományos és kulturális nézőpontokat kínált az emberiség és a környezet közötti törékeny egyensúlyról. A kezdeményezés összehozta az egyházi vezetőket, a diplomáciai testület képviselőit, intézményi személyiségeket, akadémikusokat, tudósokat, szakértőket és a nemesség képviselőit, hogy elmélkedjenek az átfogó ökológia kihívásairól, a biológiai sokféleség védelméről és az emberiség közös felelősségéről közös otthonunk gondozásában. Az Ember természet törékeny egyensúlyok című kiállítás a II. Albert Monacói Herceg Alapítvány környezetvédelmi fotódíjának nyertes fényképeit mutatja be. Az alapítvány 11 nemzetközi képviselettel rendelkezik. Fő célja a környezetvédelem, a biodiverzitás megőrzése és a fenntartható fejlődés előmozdítása. A tárlat arra hívja a látogatókat, hogy tűnődjenek el a természet szépségén, és egyúttal ismerjék fel az ökoszisztémák sebezhetőségét. A fotók bemutatják az élet minden formáját összekötő mély kapcsolatokat, emlékeztetve a látogatókat arra, hogy a biológiai sokféleség a bolygó egyensúlyának alapja, és hogy ennek a harmóniának minden megzavarása elkerülhetetlenül hatással van az emberiségre. A kiállítás lehetőséget kínál a látogatóknak arra, hogy elgondolkodjanak a teremtés szépségéről és a védelmével járó felelősségen. A bemutató során Marco Colasanti megköszönte Baggio bíborosnak a lehetőséget, hogy a Vatikánban rendezhették meg a jelenleg a világ körül turnézó fotókiállítást. A római és Castel Gandolfo-i állomások után a tárlat további olasz városokon keresztül folytatja útját. Nem véletlen a Borgo Laudato Si helyszín választása a kiállítás megrendezésére, jegyezte meg a II. Albert Monacói Herceg Alapítvány elnöke. Ez a hely történelmével és hivatásával felerősíti a fényképek üzenetét, illetve konkrét és közös elkötelezettségre hív. Marco Colasanti felszólalásában kiemelte, hogy a történelem egy olyan pillanatában élünk, amikor a megértés már nem elég. Ma arra vagyunk hivatottak, hogy a tudást felelősségé, a felelősséget pedig konkrét cselekvésé alakítsuk. Hangsúlyozta, hogy a környezetvédelem az emberi méltóságot, az életminőséget, a társadalmi igazságosságot és a fiatalabb nemzedékek jövőjét érinti. Csak a kultúra, a tudomány, az intézmények és a spiritualitás közötti párbeszéd révén lehet egy hiteles fejlődési modellt felépíteni, amely a teremtés tiszteletén alapul. Colasanti arra is emlékeztetett, hogy nem védhetjük meg azt, amit nem ismerünk, hangsúlyozva, hogy az emberiség nem választható el a természettől, mert az szerves része annak egy rendkívüli és törékeny egyensúlyban. Fábio Baggio bíboros üdvözölte a kezdeményezést, elismerve annak szoros illeszkedését a Borgo Laudato Si oktatási és kulturális küldetéséhez.
0: Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink pénteki műsorunk hangzott el. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a nagyváradi stúdióból köszönti Önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, hogy mivel várjuk Önöket a folytatásban. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, éjjel egy órától pedig a nap katekézisével Timás Sándor asztikatya várja Önöket. Két órától a szerdai általános pápai audencián készült hangfelvételt sugározzuk, éjjel három órától pedig az irgalmasság rózsafűzérét imádkozhatjuk együtt. Négy órától egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvétel következik, öt órától pedig a keresztút imádságára hívjuk hallgatóinkat. 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss híreivel indítjuk majd reggeli műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila. A viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
1: A fájdalmas szent olvasó első szent titka, aki érettünk vérrel verejtékezett. Úr Jézus, halálos gyötrelmedre kérünk, add szent kegyelmedet, hogy a bűnt elkerüljük, s mint szenvedésed okát megutáljuk. Sokan vannak, akik bűneikkel megbántanak téged. Világosítsd meg értelmüket, hogy felismerjék és megbánják bűneiket. Add Istenem, hogy mindig hálásak legyünk neked, mert irgalmas vagy hozzánk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Az

0: lettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Második szentitok, akit érettünk, megostoroztak. Úr Jézus, édes megváltónk, aki bűneink miatt a kegyetlen megostorozást is magadra vállaltad, add szent kegyelmedet bűneink felismerésére és helytelenségének belátására. Erősítsd akaratunkat, hogy feléd forduljunk, újítsd meg jó szándékunkat és hűségünket. Áld meg minket bizalommal, és adj erőt, hogy sokszor a reménytelennek tűnő harcainkban is megőrizzük lelkünk békéjét. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
0: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Harmadik szentitok, akit érettünk tövissel megkoronáztak. Úr Jézus, kérünk, add szent kegyelmedet, hogy akaratunkat mindenkor a te szent akaratodhoz szabjuk, a jót szívesen gyakoroljuk, a rosszat pedig határozottan elkerüljük. Áld meg csalódásainkat és örömeinket, sikereinket és kudarcainkat mindörökkön örökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjen el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, te vissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg

0: irgalmatra. Amen.
1: Negyedik szentitok, aki életünk a nehéz keresztet hordozta. Úr Jézus, életed példájával mutattad meg, hogy csak a kereszt útja visz a mennyországba. Kérünk, add kegyelmedet, és segíts az erényeket gyakorolni mindennapi életünkben. Adj nekünk belátást, hogy mindig türelmesek legyünk önmagunk és mások iránt. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk, a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, mind a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Fájdalmas szentolvasó 5. szenttitka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Úr Jézus, a kereszten áldoztad föl magadat, hogy kitárt karjaiddal mindenkit magadhoz vonzhass. Add, hogy mind nagyobb szeretetet tanúsítsunk irántad és szűzanyád iránt, aki ész és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindenki, amen.
3: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
1: Ó Mária, édesanyánk,

0: országos bizonyán.
1: Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus életeire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz,
0: Isten Anyja Mária, fogadd kegyesen áldatosságunkat, amen.

0: amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, Szent Fiat, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomlyói boldogságos segítőszűz Mária,
0: könyörög érettünk.
1: Magyarok nagyasszonya,
0: könyörög érettünk.
1: Most segíts meg, Mária,
0: új irgalmas szűzanya,

0: meg, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, Anne.
1: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és járkezve betegeinkért, Istenünk!
0: Te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esedezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemek, akik a lelkek vesztére körül járnak a világban, Isten elejével, taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Áldjuk mindjárt az Urat,
0: és hálát adunk Isteni Szent Fölségének.
1: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben
0: az Úr Jézus Szent nevében.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

legyen meg a te akaratod. Történnek olyan dolgok az ember életében, ami váratlan, amire nem számít, és felteszi a kérdést, hogy hogy is van ez, ki akarta ezt, vagy miért akarta ezt. 3 gyerekem van, de csak 2 él. És amikor erről beszélek, mindig füst megy a szemembe. Az történt, hogy a Zita lányom, ő a középső lányom, 18 éves korában érettség után egy héttel megállt a szíve egyik pillanatról a másikra. Minden előzmény nélkül az íróasztalom mellett találtuk holtan. Egy évig tartott az igazságügyi orvosi vizsgálat, és igazából nem tudtak megállapítani semmit. Azt mondták, hogy fogjuk fel, mint egy balesetet. Csak hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mikor 18 évig egy gyereket minden széltől óvunk, és egyszer csak nincs. Tehát ezzel szembe kellett néznünk, és ez azért alapvetően meghatározta azután az életünket, a család életét. Én megkerestem pszichológust is, hogy lehet ezt kezelni. Ez a beletörődés, mert valahol ebbe bele kell törődnünk. És ő azt mondta, hogy ezt csak ti saját magatok tudjátok. Saját belső erővel, nagyon sok erőt adtunk egymásnak, a feleségemmel, a gyerekekkel. És nem szabad kitörölni az elvesztetteket. Még közel 9 év után is nagyon nehéz erről beszélni. És ekkor merül fel ez a kérdés, hogy legyen meg a te akaratod.

Nagy Gyulának, a Magyar Mérnöki Kamara elnökének gondolatait hallották. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA megbízásából készítette a Mária Rádió 2019-ben.

Drága gyermekek, ma is hálát adok a mindenhatónak, hogy veletek lehetek, a szeretet és a béke Istene felé vezethetlek benneteket. Az ideológiák, amelyek rombolnak benneteket és lelki életeteket, mulandók. Kicsi gyermekek, hívlak benneteket, térjetek vissza Istenhez, mert Istennel van jövőtök és örök életetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. június 25-ei üzenetet hallották.

Hangoljuk rá a kezdeteket a címe. Kezdhetem ezt a fejezetet egy kérdéssel? Nos, végrehajtottuk-e a múlt alkalommal kapott feladatot, az önvizsgálatot? Rájöttünk-e már arra, hogy mi lényünk alaphangja? Ha igen, nem hiába tudjuk, mert akkor rá tudunk hangolódni az alaphangra. Lehetséges, hogy valakinek kellemetlen órákat szerzett, ha valóban komolyan vette a feladatot. Talán magában meg is kérdezte, mi szükség volt a dolgok felbolygatására. A kérdésre kérdéssel és egy hasonlattal válaszolok. Mi szükség van egy lyukasfok kifúrására? Ha fúrás nélkül tömnének be egy szúvasfogat, az előbb-utóbb még jobban fájna. Olykor-olykor nem fúrunk le lényünk, bizony nem egyszer odvas lényünk mélyéig, s úgy tömjük be kitisztítás nélkül, előbb-utóbb sajogni kezd. Hogy ez mennyire igaz, bizonyítja sokféleképpen sajgó életünk, amivel pedig már annyi ígét tömtünk. És az ígék alatt mégis újra és újra belénk hasít a fájdalom. Közben érezzük, valami nincs rendben. Nincs bizony, mert megspóroltuk a tisztogatást. De az is lehet, hogy valaki arra jött rá az önvizsgálat során, hogy lénye alaphangja egybecseng az alaphanggal, és ami még emögött van, az a megbocsátott múlt emlékei csupán hamis, diszonáns hangoknak. Fontos és jó ezt is megtudni, mert háladásra és örvendezésre ösztönöz. Azoknak pedig, akik úgy lapozták tovább a könyvet, vagy úgy mentek tovább, mondom én, a kedves hallgatók, hogy nem tudták megfogalmazni lényük alaphangját, vagy nem tartották fontosnak, szeretettel üzenem az igével. Áron is megvegyétek az alkalmakat, mert az idők gonoszak. Azaz múlik az idő, s vele együtt az életük is. Életükkel elmúlik a ráhangolódás lehetősége, és az élet lehetősége is. De lépjünk tovább. Most egy újabb feladatot kapunk. Kezdjük el gyakorolni, aztán egy életen át vegyük komolyan a kezdést, a kezdetet. Bármit, amiben belekezdünk, akár fizikai, akár szellemi téren, egy mondat, egy mozdulat, egy gondolat, egy nap kezdését, kezdetét. Mert a kezdetben benne rejlik a vég, mint a magban a töltyfa, mint a kígyó tojásban a kígyó, és az ősrégi keleti mondás szerint a kígyót még tojásában kell megölni. Egyszerű, talán együgyű dolog, amiről most beszélek, és méltán mondhatja bárki, ezt én is tudom. Nos jó, de tesszük-e? Vigyázunk-e a kezdetekre? Nem esünk-e szüntelen abba a hibába, hogy kicsire még nem adunk? Hogy nem kell rögtön rémeket látni, ne kiáltsunk mindig ördögöt. Ebben a fejezetben tehát arról lesz szó, hogy a kígyó tojásban valóban nincs még méreg, de ha kibújik a kis kígyó, azonnal halálos a marása. Jó, ha tudjuk, hogy a bűnnek úgynevezett láncreakciói vannak. Azaz, az egyik magával vonja a másikat, az első berobbantja a következőt, akár ahogyan az atombomba robbanásnál fellépő láncreakciók átterjednek a környező anyagokra, és azokat is szétdobják. Azért kell különösképpen az elsőre, a kezdetre vigyáznunk. Csak néhány példát hadd említsek az Isten igéjéből. Hogyan kezdődik például a bűnbeesés? Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet, meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Milyen ártatlan kezdet! A szemen keresztül indul, milyen idillikusan, még a szó is milyen lágy, kívánatos, és beindul a láncreakció, s a történet vége a kiüzetés a paradicsomból. Szinte ősmintája ez a kezdet minden rossz kezdetnek. A nem, a tiltás lett csábítóvá és kívánatosnak állította be azt, amit Isten tilosnak ítélt. Ismerjük Lót történetét és a történet tragikus végét, hogyan menekül Szodomából,
hogy részegedik le egy barlangba és esik bűnbe saját leányaival.

ez a bukás sorozat mivel kezdődik? Ekkor Lót körülnézett és látta, hogy a Jordán egész környéke bővízű föld. Mert mielőtt elpusztította az Úr Szodomát és Gomorát, egészen Coarig olyan volt az, mint az Úr kertje, mint Egyiptom földje. Lót tehát a Jordán egész környékét választotta magának. Ismét a szem, amelyik kapzsi módon az idősebb Ábrahám elől választotta magának a jobbik részt. Egy élet tragédiája, amely csak kapzsisággal indul, s a vége a szomorú bukás. Ismertem valakit, mondja Gyökösi Endre, aki a II. Világháború alatt kisajátítatott magának egy úgynevezett zsidóházat, pedig rendes, szép lakása volt. De az még szebb volt, gyönyörűen berendezve. Akkor sokan ügyes, talpra esett embernek tartották, és emlékszem, még irigyelték is. Beköltözött a lakásba, és ott a fürdőszoba egyik csempéje mögött aranyat talált. Kezdett nagylábon élni, és hogy baj ne legyen, valami koholt váddal feljelentette a gettóba elhurcolt háztulajdonost. Azt kivégezték. Könnyen elgondolható, mi lett 1945 után ennek az embernek a sorsa. És mindez mivel indult? A szem kívánságával. A szemhez olykor a gyomrunk is társul. Gondoljunk csak Ézsau történetére, aki egyszer éhesen jön meg a vadászatról, és egy tál lencsért eladja elsőszülöttségi jogát. A bajok, a tragédiák egész sorozatát indítja el ezzel. A bűnöknek és a hazugságoknak micsoda láncreakcióját robbantja ki. 9 fejezet is alig elég arra, hogy leírják a Bibliában. Hány és hány veszekedés indul el keresztény családokban is, manapság a gyomor miatt. Most zajlott le egy vállóper úgynevezett keresztény családban, mondja Gyökösi Endre, amelynek kirobbanása valahogy így kezdődött. Hát ételez, ezért gürcölök egész nap, hogy üres főzelékkel várj haza. A folytatást el tudjuk képzelni, szóra szó, míg végül mindent egymás szemére hánytak, s ma már egy házasság felbomlott 2 szelet marhahús hiánya miatt. 2 gyermek issza a levét, és megy tönkre lelkileg szüleik ostobaságán, s mindez a gyomorral kezdődött. Vagy lássuk ismét a szemet, mint a kívánságok kezdetét. Hány és hány erős férfit, vagy akár nőt tesz tönkre? Gondoljunk Sámsomra, a zsidó nép bírájára. Hogyan is kezdődött ennek az egészen kiváló, különleges képességekkel rendelkező férfiúnak a bukása? És elment Sámson Gázába, és meglátott ott egy parázna asszonyt, és bement hozzá. Majd így folytatódik, és történt azután, hogy megszeretett egy asszonyt a Sórek völgyében, akinek Delila volt a neve. Ismerjük a történetet, ez az asszony lett a veszte. Sámson vége pedig, hogy megvakítva magára omlasztja azt a házat, amiben játékszernek elővezetik, és többet megölt halálával, mint amennyit megölt életében. Szép sírvers, ugye? Mert az... Hány és hány családi életre omlik így rá a halál, a férfi szemének kívánsága miatt. És mindez úgy kezdődik, és meglátta. Hány és hány komoly állás, pozíció, boldog családi élet lesz rommá, egy vigyázatlan kezdet miatt, mert nem ölik meg a kígyót a tojásában. Vagy mondjam Dávid király bukását, így kezdődik a királyi tragédia. Egyszer este felé, amikor Dávid fölkelt a fekhelyéről, és a királyi palota tetején sétált, meglátott a tetőről egy asszonyt, aki éppen fürdött. Az asszony igen szép termetű volt. S mi a folytatás? Házasságtörés, gyilkosság, mert megöleti Betszabé férjét, Úriást. És innen kezdve lefelé hajlik Dávid élete. Tragédiák sorozata követi, mert a bűn annyi, mint büntetés. Hogy sír bűnei felett az 50. Zsoltárban? Isten megbocsát,
de templomot mégsem építhet. De nem csak a tetteknek van és lehet rossz kezdete, amely láncreakciót válthat ki, hanem beszédünknek is. A Prédikátor könyvében olvassuk, a bölcs embert kedvessé teszik saját szavai, az ostobát pedig saját szája teszi tönkre. Beszédének a kezdete butaság, és a vége szörnyű ostobaság. Vigyázzunk, hogy mit beszélünk. Egy bolond kezdet gonoszul végződhet. Egy bolond szó valakibe beleakadhat. Az benne elmérgesedhet, és lassú halállal megöli. A hitét, a lelkét, a testét is megölheti. Azt mondja Gyökösi Endre, tegnap járt nálam egy régi barátom, aki elmondotta, hogy évtizedekig Isten tagadó volt, mert fiatal korában egy előtte nagy tekintélyű tudós férfi szörnyen, ostobán nyilatkozott Istenről. Nem régen lett öngyilkos valaki, fiatal, szép lány, mert azt mondotta neki az apja, haza ne gyere, ha megbuksz, mert megöllek. Bolond beszéd volt, és gonosz vége lett. És gondoljunk csak a beszédben való tagadásra. Hitünk megtagadására. Vegyük a klasszikus példát, Péterét. Hogyan is kezdődik? Első tagadása még csak így hangzik, nem tudom, mit beszélsz. A második, nem ismerem ezt az embert. A harmadik tagadásában már átkozódva és esküdözve tagadja Jézusát, mert a bűnnek láncreakciója van, erősbödik és súlyosbodik. Folytathatnám, de ennyi is elég, hogy ezentúl sokkal komolyabban vegyük életünkben a kezdeteket. Mert a kezdet önmagában hordozza a véget. Ezért nem mindegy, hogyan kezdünk egy napot. Imával, szentírás olvasással vagy ideges kapkodással. Ezért nem mindegy, hogyan kezdünk egy étkezést. Mert a családi asztal lehet a feszültségek, izgatott veszekedések helye is, ahol a legjobb étel is megárt. Vagy imával és mosollyal az Úrban, mintha kissé úrvacsoráznánk, így a paprikás krumpli is jól esik. Ezért nem mindegy, hogyan kezdünk egy házasságot. Kettes benne, vagy hármasban az Úrral. Mert ahol nincs jelen eleve a nagy harmadik, ott könnyen megjelenthet egy házasságtörő harmadik. Ezért nem mindegy, hogyan kezdünk egy hetet. Isten tiszteletével, szentírás olvasással, lélekkel feltöltekezve vagy anélkül. Befejezésül néhány jó kezdetről is hadd szóljon Isten igéje. A Zsoltárok könyvében olvassuk, a bölcsesség kezdete az Úr félelme. A józan eszűek mind e szerint élnek, az ő dicsérete örökre megmarad. Érdemes volna most alaposan végig gondolni csak ezt az egy verset, mert minden benne van. De figyeljük csak, hogyan kezdődik a legősibb evangélium. Jézus Krisztus, az Isten fia evangéliumának kezdete. Jézus Krisztus nevével, nevében kezdődik. Hogyan kezdődik a legmélyebb evangélium, Jánosé? Kezdetben volt az ige. Az igével kezdődik. Magyarázat sem kell ehhez, hogy milyen a jó kezdet. Vagy figyeljük meg, hogyan kezdődik a keresztény misszió. Az apostolok cselekedetében olvassuk, akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket. Tehát böjtöléssel és imádkozással kezdődik. Ezért volt, lehetett eredményes, mert benne kezdődött, csak benne érhet véget, mert ő a kezdet és a vég. És végül legyünk meggyőződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. Kedves hallgatók, most rövid szünetet tartunk, amelyben egy éneket hallgatunk meg, utána folytatom a nap katekézisét, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet szimfóniája című könyvét ismertetem.

Köszönöm a szép éneket, kedves hallgatók! Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet szimfóniája című könyvét ismertetem. A 10. fejezet következik, Hangoljuk rá az időnket a címe. Az előző fejezetből tehát megtanultuk, hogy minden jó kezdet csődbe kerül, ha nem ő rá nézünk. Amit vele, ő rá hangolódva kezdünk, az menet közben is rá hangolódva, ő rá nézve vigyük végbe. Különben úgy járunk, mint Péter a vízen járással. Milyen jól indul, de aztán csúfosan elmerül, mert leveszi Jézusról a tekintetét és a vízre néz. Tehát már a kezdetet ő rá kell hangolnunk. Menet közben is állatatosan hangolódnunk kell. Ő rá kell néznünk. Azt olvassuk a zsidókhoz írt levélben, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és állatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Az egyik ilyen akadály és megkörnyékező bűn, ez a vélekedés, illetve védekezés. Ezt nem tehetem, hiszen senki se csinálja így. Félelem a tömeg ítélettől. A gyakorló keresztény valahogy úgy érzi, hogy az emberek nem szeretik a mást, a más stílusban élő embereket, és jól érzik, aki az átlag alá süllyed, az büntetik, aki az átlag fölé emelkedik, azt üldözik, csipkedik, gúnyolják, esetleg megfúrják. Ezt az akadályt kell félretennünk. Nem az akadályra nézve, mert akkor elbukunk, hanem Jézusra tekintve. Ő az alaphangunk, nem az emberek. Ám ennek a megkörnyékező bűnnek van egy ellentétpárja is, ez jó, mert mindenki így csinálja. Ez a tömegvonzás. Ám az ilyenfajta így szinte biztos, hogy hamis hangot jelent, elhangolódást az alaphangtól. Nemrégen mondott el valaki, hogyan bukott el egy jól kezdett keresztény élet a 3. évében. Az üzemben a munkatársai rendszeresen fusiztak. Őt is rávették, igazán csinálhatsz te is néha ezt-azt, hogy legyen egy kis mellékkereseted, itt van öregem, az anyag is, senkinek nem fog hiányozni. Senkit sem kaptak rajta, csak őt, amikor ki akarta csempészni a gyárból az elkészült munkadarabot. Ráadásul a Bibliája mellett találták meg a táskájában. Mindenki azt csinálja, nekem nem lett volna szabad, mondotta összetörve és szégyenkezve. Megkörnyékezte a bűn, és ő elbukott, mert mindenkire nézett, csak nem Jézus Krisztusra. Jól fogadjuk az akadályt, senki se csinálja, de Jézus igen, tehát én is. Jól védekezzünk a megkörnyékező bűnnel szemben. Mindenki csinálja, de Jézus nem, tehát én sem. Ám menet közben még valamire nagyon kell ügyelnünk. Valamit még ő rá kell hangolnunk, az időnket. Mert baj van az időnkkel. Panaszaink nagy része az idő hiánya miatt hangzik el. A modern ember 3 fő panasza, nincs csendem, nincs békességem, és nincs időm. Vizsgáljuk meg most ezt az utóbbit közelebbről. Lássuk előbb a baj megállapítást, a diagnózist, majd utána a gyógymódot. Időhiányunk diagnózisa. Nem tudjuk kihasználni az időt. Nem az időnket, csak az időt, mert az idő nem a miénk. Sőt, gyakran úgy tűnik, mintha az idő lenne az Úr, és az használna ki és el bennünket. A modern embernek az órája, a korbácsa, ami hajszója. Minden perc egy korbácsütés. Siess, ahogy szaporodnak a modern karórákon a mutatók, úgy szaporodik korbácsunkon az ágak száma, siess, siess. Ma éppen olyan riadt félénkséggel pislogunk az órára, ahogy valamikor a rabszolgák rabtartójukra. De miért is nem tudjuk kihasználni az időt? Mert többet beszélünk, mint szükséges és okos. Túl sokat beszélünk feleslegesen. A felesleges beszédnek van egy jó magyar kifejezése, fecsegés. Ami több a kelleténél, a szükségesnél a beszédben, az már fecsegés. Mi, akiknek sosincs időnk,
jó volna, ha megvizsgálnánk, mennyit pazarolunk el fecsegéssel, sőt, mennyi időt lopunk el másoktól. Mert időt is lehet lopni. Aki fecsegő szájú, azzal ne barátkozz. Sok beszédben elmaradhatatlan a vétek. Sok beszédből bolond beszéd következik. Minden hívalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján. Ha valaki nem zabolázza meg nyelvét, annak Isten tisztelete is hiába való. Íme egy ima beszédünk gyógyulásáért. A 141. Zsoltárban imádkozzuk, Uram, tégy zárat a számra, őrizd ajkaim nyílását. Azért sem használjuk ki jól az időt, mert többet ábrándozunk a kelleténél. Nem csak a fiatalok álmodoznak, ők a jövőről álmodoznak, az idősebbek álmodozásába menekülnek, és életük súlypontja a való életből nem egyszer egy elképzelt ábránt életbe tolódik át. Vannak emberek, akik azért rohannak, sietnek, hogy minél több idejük jusson, elbújva az élettől álmodozásra. Nem aludni akarnak, félálomban ábrándozni, légvárakat építeni. Az elképzelt világot valóságnak gondolni. Van, aki alkohollal bódítja magát, s van, aki álmodozással. A sok álomban a hiába valóság is sok, olvashatjuk a Prédikátor könyvében, és jó volna, ha meghallanánk Szent Pál bíztatását, amit a rómaiakhoz ír, ideje már, hogy az álomból felébredjünk. Azért sincs időnk, mert többet készülődünk, mint kellene. Igen, sok ember hosszasabban készülődik neki a dolgának, mint amennyi időt maga a dolog igénybe vesz. Például meg kell írnia egy köszönő levelet, 10 sort. Az egész 10 perc alatt elvégezhető. De amíg mindent előkészít, míg mindent előkeres, közben iszik, eszik, kimegy, bemegy, mintha a halálos ítéletét kellene megírnia. Míg végre nekik ezt, 2x10 perc is eltelik. Sok ember mindig más csinál, mint aminek neki fog. Szóval pazaroljuk az időt. Még ha magunkét pazarolnánk, még ha csak a másét, de az idő Istené, az övét pazaroljuk. Az elpazarolt idő elpazarolt ember. Aki magát pazarolja, Istent lopja meg. De nem csak az a bajunk, hogy nem tudjuk kihasználni az időt, hanem az is, hogy nem tudjuk az időnket beosztani. Sokan nem tudják, hogy a pihenés ideje a pihenésé, és azt az időt is futkosással vagy felesleges tevékenykedéssel töltik, mert úgy érzik, ellenségük az idő, és ezért agyon kell ütniük. Vagy lelkiismeret furdalással. Van, aki úgy érzi, ha egy percre lehever, rossz dolgot művel. És így a pihenés ideje mindkét esetben gonoszul ellene fordul. Szórakozásában még fáradtabb lesz. Nemhogy összeszedte volna magát, hanem szétszórta testét, lelkét, idegzetét. Pihenése alatt még idegesebbé válik, s munkája alatt pedig pihenni szeretne. Íme, ha nem tudja az ember az ő idejét, pedig mindennek rendelt ideje van, olvassuk a Prédikátor könyvében. Ez hát a diagnózis, és ez pontosan a fordítottja annak, amit a Biblia mond, életem ideje kezemben van. És éppen azért, mert azt hisszük, azt akarjuk, hogy kezünkben legyen, kicsúszik a kezünkből és fölibén kerekedik, kihasznál és beoszt bennünket. Pedig ez az időtlen valóság, életem ideje kezedben van. Életem egész ideje születésemtől halálomig, sőt, születésem előtt, már fogantatásom pillanatától, és túl testi halálomon, az órával nem mérhető időig, az örök életbe való belépésig. És Isten kezében van minden percem, órám, napom, évem. Ha ráhangolom az időmet az alaphangra, még időm is elrendeződik, megnyugszik, mert belekerült a rendbe és a ritmusba. Bármilyen alaposan is olvassuk az evangéliumokat, sehol sem találkozhatunk Jézussal kapcsolatban ezzel a szóval, sietett. Jézus sose sietett, és mindenki számára volt ideje,
akinek erre valóban szüksége volt. Aki benne hisz, az nem fut, olvashatjuk Izaiás könyvében. Szent János evangéliumában megpróbálják siettetni Jézust. Lázár beteg, jöjjön gyorsan, segítsen. S Jézus, amikor tehát meghallotta, hogy beteg, 2 napig azon a helyen maradt, ahol volt. Nem siet, nem kapkod, még akkor sem, amikor meg akarják kövezni. Jézus átment közöttük. Nem siet, amikor Jairus siettetni. Még meggyógyítja a vérfolyásos asszonyt, s ráér egy koldussal is törődni, pedig amikor Bartimeus hívja, már keresztje felé halad. Tudja, mikor nincs még itt az ideje, s azt is, hogy mikor telt be az ideje. Valami végtelen nyugalom árad Jézus lényéből, ígéjéből, életéből, s nekünk pontosan erre van szükségünk. Ezért éppen kell letennünk életünk idejét az ő kezébe. Aki az ő lényére hangolja az idejét, annak olyanná válik az időbeosztása, mint az egészséges szív dobogása. Összehúzódik. Csendesség, imádság, meditáció. Szétáramoltatja a vért, munka, szolgálat. Olyan lesz az élete, mint Máriáé, Lázár testvéréé, aki minden bizonnyal éppen olyan dolgos volt, mint Márta, de amikor Jézus jelen volt, tudta, hogy most annak van az ideje, hogy ő rá figyeljen. Ideje van ennek a mi életünkben is, csak el ne tékozoljuk. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét. Önök a nap katekézisét hallották, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet Szimfóniája című könyvét ismertettem. Elköszönök önöktől Tímár Sándor Asztrik Ferences atyát, a Csíksomlyói Kegytemplom igazgatóját hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármok közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Idősebb Szent Jakab apostol. Betsaidában született Krisztus előtt 5 körül. Az egyház hagyományában az idősebb nevet kapta, hogy megkülönböztessék fiatalabb Jakabtól, az úr testvérétől. Zebedeus és Szalomé fia, Szent János evangélista bátyja volt. Apjától örökölve a mesterséget, a halászatból élt. A 28-as év tavaszán vagy nyarán látta meg őt Jézus, amikor a Genezáreti tó partján járva kezdte egyenként meghívni apostolait. Miután meghívta Pétert és Andrást, folytatva útját megpillantotta Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét Jánost. Éppen hálójukat javították a bárkában apjukkal, Zebedeussal. Őket is hívta. Rögtön otthagyták a bárkát apjukkal együtt, és nyomába szegődtek. Simon Péter és János mellett Jakab a harmadik, akinek az Úr különleges feladatot szánt. Simon a szikla, aki az apostol kollégium feje, az egyház szikla alapja lesz. János a szeretett tanítvány, aki legközelebb állt az Úrhoz. Jakab pedig az első vértanú az apostolok közül. Ezért kiváltságos helyzetekben, a színeváltozáskor, Járius lányának föltámasztásakor és a Gecemáni kertben csak 3-ukat vette maga mellé Jézus. Jakab egyébként lobbanékony természetű volt. Szent Lukácstól tudjuk a következő esetet, mely mutatja, hogy Jakab tisztában volt vele, hogy Jézus mennyire más mester, mint a farizeus írástudók. Amikor úton Jeruzsálem felé a szamáriaiak az egyik faluban nem voltak hajlandók szállást adni Jézusnak, Jakab az öccsével együtt felháborodva mondta: Uram, ha akarod, lehívjuk az égből az Isten nyilát, hadd pusztítsa el őket. Ezért nevezte el Jézus e 2 tanítványt Boanergesnek, ami annyit jelent: a mennydörgés fiai. Az evangéliumból azt is tudjuk, hogy Jakab milyen odaadással várta Isten országát. Szalomé asszonya fiaival együtt odament Jézushoz, és leborult előtte, hogy kérjen tőle valamit. Jézus megkérdezte: mit akarsz? Intézd úgy, felelte, hogy 2 fiam közül az egyik jobbodon, a másik balodon üljön országodban. Jézus így válaszolt: nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni abból a kehelyből, amelyet majd én iszom? Tudunk, felelték. Jézus így folytatta: a kelyhemből fogtok ugyan inni, de a jobbomra és balomra ülést nem az én dolgom adni, az azokat illeti, akiknek atyám szánta. Jézus halála után Jakab lett a jeruzsálemi egyház püspöke. Amikor Heródes Agrippa király 41-42-ben az egyházra támadt, elsőként Jakabot ölette meg karddal. Ő lett az első vértanú az apostolok között. A középkor egyik leghíresebb búcsújáró helye Szent Jakab sírja volt a spanyolországi Komposztellában. A 8. századtól él az a hagyomány az egyházban, hogy Jakab a mai Spanyolországig jutott el missziós útján. Egy későbbi 13-14. Századi leírás még azt is tudja, hogy ige hirdetésének nem volt sok foganatja, el is veszítette Jakab a kedvét, és akkor megjelent neki Zaragozában a szűzanya, és megvigasztalta. E hagyomány a breviáriumba is bekerült. Jézus Krisztus mennybe menetele után Jakab Júdeában és Szamáriában hirdette Jézus istenségét, és sokakat elvezetett a keresztény hitre. Ezután Hispániába ment, ahol néhány embert Krisztushoz térített, akik közül később 7 Péter apostol püspökké szentelt és Hispániába rendelt. Jakab hispániai jelenléte erekjéi átvitelének köszönhető. Nem tudjuk, melyik évben vitték Jakab földi maradványait Jeruzsálemből Hispániába, Valószínűleg az arabok pusztítása elől menekítették el őket a 7. század elején. A 9. századtól a hagyomány egyöntetűen vallja, hogy Jakab sírja Hispániában van. A legenda szerint a feledésbe ment sír helyét éjszaka csodálatos fény jelölte meg, s a megtalált sírt 800 óta egyre növekvő tisztelet vette körül. Először egy kis kápolnát építettek föléje, amit 899-ben a harmadik Alfonz király kibővített. Az arabok 997-ben lerombolták, magát a sírt azonban megkímélték. 1075-1128 között épült az a bazilika, amely lényegében ma is áll. Szent Jakabot úgy tisztelték, mint Isten után a legjóságosabb és legerősebb pártfogót.

A Mária Rádió teljes mértékben és mindenben a gondviselő Istenre bízza magát. Legyen ön is a gondviselés eszköze, aki anyagi javaival támogatja a Mária Rádiót, kínálja fel ezt a lehetőséget barátainak, bízva Isten nagylelkű szeretetében, aki egy pohár vizet sem hagy jutalom nélkül.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

ismerd meg önmagad. Ki győzve világot fog át, de közben elveszti önmagát, diadala oly szomorú, mint meghasadt fejed koszorú. Mondta Henrik Ibsen.

0: Kedves hallgatóink, most következő műsorunk egy régebbi adásunk ismétlése.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban tovább megyünk Leó pápáról szóló elmélkedésünkben. Ott hagytuk abba az elmúlt szerdán, hogy az ő számára is igen fontossá vált az a gondolat, hogy felkarolni a szegényeket, a társadalom kirekesztettjeit. Míg a felszabadítási teológia felhívása a szegények támogatására és az igazságtalan társadalmi struktúrákról való elszakadásra, sok latin-amerikai katolikus számára különös üzenetet hordozott átpolitizálása, különösen a marxista ideológiával szimpatizáló körében, és ez vezetett ahhoz, hogy II. János Pál pápasága idején felléptek az irányzattal szemben. Az 1990-es években az akkori hittani kongregáció, amelyet a későbbi 16. Benedek pápa vezetett, aggodalmát fejezte ki a felszabadítási teológia egyes áramlatai miatt, amelyek szinte marxista eszmékre és elemzésekre támaszkodtak. Ugyanakkor dicsérte a felszabadítási teológia társadalmi igazságosság és a szegények iránti buzgalmát. A latin-amerikai katolikusok számára üdítően hatott, hogy Ferenc megválasztása után már egészen más hangnemben beszélt a felszabadítás teológiájáról. Prevost egy évtizedet töltött a Trujillói Ágostonrendi szeminárium élén, kánonjogot tanított az egyházmegyei szemináriumban. Tanulmányi prefektusként szolgált, bíróként tevékenykedett a regionális egyházi bíróságon, és plébániai szolgálatban dolgozott a város szélén. Sikeres missziós tevékenységet is folytatott, többen csatlakoztak a rendhez, megszervezte a venezuelai menekültek támogatását Peruban a venezuelaiak elleni diszkrimináció ellenére. Antoni Pizzo Ágoston rendi atya még a konklávé kezdete előtt egy telefonos interjúban a következőket mondta: Peruba küldték, az ország felső északnyugati részébe. Itt a rend közép-nyugati tartományának, a jó tanács anyja tartománynak a missziói voltak. Ezeket Kulluhukánász misszióknak nevezték, és a II. Vatikáni zsinat után kezdtük létrehozni őket. Prevost a későbbi püspökkel, illetve a püspökkel dolgozott együtt, aki a prelatúrát vezette. Ma már ezen missziók mindegyik vezetője perui születésű Ágoston rendi szerzetes, tehát nem külföldi misszionárius. 14. Leó pápát, akárcsak Ferencet, az 1962-65-ös II. Vatikáni zsinat fogadtatása formálta Latin-Amerikában, jegyezte meg találóan az egyházi ügyekkel foglalkozó honlap, és a püspökök felkarolták azt a szinódusi stílust, amelyet Ferenc az egyetemes egyházba hozott. Az 1955-ben megalakult latin-amerikai püspöki konferenciák tanácsa zsinat utáni ülései olyan fokú kollegiális együttműködést és döntéshozatalt fejlesztettek ki, amely egyedülálló volt a világon. Ferenc

következményei többé-kevésbé koherens teológiává finújították. Elhagytak néhány baloldalibbnak minősített elméletet, amelyeket egykor a felszabadítási teológia címszó alá csoportosítottak. Amikor Prevost püspök lett, a felszabadítási teológiai körüli harcok már kevésbé dominálták a világ egyházat, de továbbra is időszerű volt a kérdés, hogyan tud az egyház segíteni a szegényeknek. Prevost latin-amerikai tartózkodása idején szembesült a párbeszéd fontosságával, amelynek alapját a szinodalitás, a zsinatiság, a részvételiség képezi. Nyilvánvalóan ennek is fontos szerepe volt pápává választásában. 14. Leót az emberi jogok iránt elkötelezett egyházfőnek is nevezhetjük. Az Alberto Fujimori perui diktátor által fémjelzett vészterhes korszakban Prevost bírálta az akkori elnök antidemokratikus intézkedéseit, és különös hangsúllyal állította pellengérre a perui hadseregnek a túlkapásait. Kiállt az áldozatok mellett, elítélte az úgynevezett Grupo Colimát, amit Lima különítménynek is neveztek. Egy perui katonai antikommunista halálosztagról van szó, amely 1991. októberétől 92. novemberéig terrorizálta a társadalmat Fujimori elnök adminisztrációja alatt. A csoport számos emberi jogi visszaélést követett el 8 hónapon át. Milicistái ez idő alatt 34 embert öltek meg több mészárlás során. Mivel valójában a Grupo Colina hírszerző egység volt, nem is rendelkezett hivatalos elnevezéssel. Ezt a nevet a csoport egyik tagja adta José Colina gyalogsági kapitány tiszteletére, akit egy katonai járőr lőtt le 1984-ben, amikor beszivárgott a fényes ösvény marxista terrorcsoportba. Hogy jobban megértsük, politikailag milyen vészterhes időszak volt ez Peru történelmében, kis, hogy vissza kell mennünk az időben. 1980-ban a perui maoista Abimán Guzmán gerilla háborút indított a fényes ösvény nevű csoportjával. A szélső baloldali fegyveres csoport ezzel a támadással akarta megdönteni a kormány hatalmát. A fényes ösvény úgy vélte, a proletár diktatúrával, a kulturális forradalom, majd a világforradalom kirobbantásával jöhet létre a tökéletes kommunizmus. Tagjai a szovjet típusú kommunizmust sem kedvelték. Azt állították, hogy az akkori szocialista országok revizionisták, és valójában a fényes ösvény képezi a kommunista világmozgalom élcsapatát. Az erőszakra erőszak volt mindig a válasz, és ennek nyomán jött létre a Lima különítmény, amely a fényes ösvényhez hasonló brutalitásáról volt szintén ismert. A Prevost tehát közvetlen közelről élhette át a milicistáknak a brutalitását, amit következetesen elítélt, és bátran állt az áldozatok oldalára. Többször felhívta a figyelmet a politikai korrupcióra is. 2017-ben bírálta Pedro Pablo Kuczynski elnök döntését, hogy kegyelmet ad Fujimorinak, és felszólította a volt elnököt, személyesen kérjen bocsánatot az elkövetett nagy igazságtalanságokért. Prevostot különösen dühítette, hogy Fujimori nem ismerte el az öldöklésben játszott szerepét, sosem tanúsított őszinte megbánást. Alberto Fujimori volt elnök általánosságban kért bocsánatot, és szintén általánosságban ismerte el bűnösségét, de néhányan sértve érezték magukat. Talán hatékonyabb lenne az ő részéről személyesen bocsánatot kérni néhány nagy igazságtalanságért, azokért az ügyekért, amelyek miatt elítélték, mondta Prevost. Peruban töltött évei alatt személyesen is megtapasztalhatta a diktatórikus állam működését, politikai erőszakot, a súlyos társadalmi egyenlőtlenségeket. Sokszor lóháton közlekedett, misszionáriusi elkötelezettséget vállalt a Lambayek völgyeiben, elszigeteltségben élő közösségek

iránt. Az itteni utak azonban gépkocsik számára járhatatlanok voltak. Már évtizedekkel később helytelenítette azt is, ahogyan Dina Boluarte elnök, aki 2022. december 7-én Pedro Castillo volt elnök csalódott puccsa után lépett hivatalba, terrorizálta a kinevezését elutasító tüntetőket. Az Amnesty International szerint a hadsereg és a rendőrség 49 polgárt ölt meg, akik 2022. decemberre és 2023. márciusa között tiltakoztak az államfővel szemben. Prevost le akar mondani az érsekség irányításáról, végül azonban Ferenc pápa engedélyével még egy ideig maradt. Sok szomorúságot és fájdalmat érzek. Még azt is mondtam a Szentatyának, nincs itt az ideje, hogy elhagyjuk az országot. Továbbra is kísérni akarom az embereket. A legtöbben a megbékélést és a békét keresik. A lakosságnak vannak olyan rétegei, amelyek úgy érzik, elfelejtik, figyelmen kívül hagyják őket. És jogos követeléseik vannak, magyarázta Prevost. A politikai igazságtalanságok mellett a perui szegénység határozta meg Prevost gondolkodását. Lelkipásztori munkát végzett az Andoki, Apurímac régió és az amazoniai Iquitos régió közösségeiben, ahol a lakosság körében igen magas a szegények aránya. De ugyanez elmondható egy másik fontos perui fellegvárról, a Chiclayo tartományról is, amely 20 városi és vidéki körzetet foglal magába. Egyes régióiban a lakosság mintegy negyede él mély szegénységben. A régióban sok venezuelai bevándorló lelt menedékre. Ferenc pápa 2014. november 3-án nevezte ki Prevostot a perui Chiclayo apostoli kormányzójává és Szufár címzetes püspökévé. Hivatalát november 7-én vette át James Patrick Green apostoli nuncius jelenlétében. December 12-én szentelték püspökké Szűz Mária székesegyházban. Püspöki jelmondata: ő benne, az egyben egyek. Az idézet Szent Ágostontól származik. Jelmondatát komolyan is vette, és ennek szellemében élt. Ez kölcsönözte számára a bátorságot ahhoz, hogy szembeszálljon a hatalmasokkal. Egyúttal azt a meggyőződését mutatja, hogy a Krisztusban való egységnek az emberi méltóság és a társadalmi igazságosság védelmében kell megnyilvánulnia. 2015. november 26-tól Ferenc Chiclayo egyházmegye megyés püspökévé nevezte ki. 2018. márciusában a perui püspöki konferencia második elnök helyettesévé választották a tisztséget. 23-ig töltötte be. A Szentszék és Peru állam közötti 1980-ban megkötött és a katolikus egyház számára számos előjogot biztosító konkordátum értelmében Prevost honosított perui állampolgár lett, mielőtt püspökké szentelték volna, így szerezte meg a latin-amerikai ország állampolgárságát, emiatt is tekinthetik saját egyházfőjüknek a peruiak. Perúban ma sem ideális a helyzet. Búrjánzó erőszak, mély korrupciós problémák okozta válságon megy keresztül, és alig több mint 8 év alatt már 6 elnöke volt. Chiclayo az ország 5. legfontosabb városa, a lakosság és a gazdasági súly szerint. Értékes prehispán romokkal rendelkezik, évről évre sok belföldi turista látogat el ide. Ugyanakkor a régió kulturális központ is. 87-ben itt fedezték fel az úgynevezett Sipán urának, a Kolumbusz előtti Mohe kultúra vezető harcosának a sírját, e kultúra hatalmi központja Chiclayo volt. A régióban azonban nem folyik bányászat, ezért nem is rendelkezik komoly gazdasági bázissal. Egyszerű nép vagyunk, csak úgy, mint a püspökünk mondta már a pápa választás után egy helybéli. Prevostot hamar befogadták a helyiek, bár jámbor személyiségnek ismerték, hamar tekintélyt szerzett magának.
sokan jártak a szentmiseire, kedvelték szentbeszédeit. Szeválosz gyengédnek nevezte Prevosznak a homiliáit. Peru vallásos országnak számít. A 2017-es népszámlálás szerint a katolikusok a lakosság 76%-át tették ki. 2020-ban több mint 3000 pap és több mint 9000 apáca szolgált az 1670 plébánián. Az egyház 136 kórházat, ezen kívül otthonokat működtet az idősek és betegek számára. A perújak két szenttel, Limai Szent Róza és Porri Szent Márton, valamint két boldoggal, Ana de los Angeles és Antonia Luzmila Rivas López, ezekkel büszkélkedhetnek a perui nemzet. A katolicizmus azonban itt is növekvő problémákkal szembesül. Ha nem is olyan mértékben, mint máshol, a hívők száma évről évre csökken. A népszámlálások szerint 1940-ben a perui lakosság 98,5%-a vallotta katolikusnak magát. 81-ben 94,6, 2007-ben 81, és ez esett vissza 76%-ra. És ezt a problémát Prevost is látta, és ezért hirdette, hogy vissza kell térni a gyökerekre, missziós egyházra van szükség, különben megállíthatatlanná válik az elszivárgás folyamata. Prevost úgy élt, ahogy a helyiek, nem akart kiemelkedni közülük, nem egy gazdag, a hívektől folyamatosan eltávolodó egyház képviselőjeként akart fellépni. Sokan emlékeznek rá Peruban, ahogy a hívekkel együtt fogyasztotta el a reggeliét, és itta a kedvenc narancslevét. A frissen facsart narancslé állítólag különösen finom a világnak ezen a fertáján. Kedvenc vasárnapi menüje a csirkemell vagy a sertés sült volt. A hét folyamán azonban szerényen étkezett és szerényen is élt. Persze, neki is a kedvencei közé tartozott Peru büszkesége és a híres specialitása, ami egy egyszerű és percek alatt elkészíthető étel volt, mondják a helyiek, ezt úgy nevezik, hogy keviche, vagy keviche, már nem tudom pontosan, hogy kell kiejteni. És mikor megkérdezték tőle, hogy mi fog hiányozni, sok minden, mondta el Perúból való távozásakor. Hát van egy jellegzetes, régió jellegzetes pörkölt, ezt emelte ki. Munkatársa Margarita Flores nővér pedig csirkehúsos rizst és csirkehúsból készült sűrű krémet tett az asztalára. Prevost kedvencei közé persze jellegzetes olasz ételek is tartoztak. A klasszikus római ételektől a nápai pizzáig mindent előszeretettel fogyasztott. Mindeközben rendjében is egyre nagyobb befolyása tett szert és araszolt felfelé a ranglétrán. 1998-ban megválasztották a chicagói székhelyű Szent Ágoston tartomány rendjének tartomány főnökévé, a pozíciót 99-től töltötte be. 2000-ben engedélyt adott James Ray-nek, de Ágoston rendi papnak arra, hogy felügyelet mellett a chicagói St. Johnstone kolostorban lakjon. Ugye Ray-t felfüggesztették a papi szolgálatból, mert hiteles vádak szerint bűncselekményeket követett el. Prevostot később azért is érték bírálatok, mert a kolostor közel volt egy gimnáziumhoz. 2002-ben más lakásba költöztették, miután az amerikai püspökök szigorúbb szabályokat vezettek be. 2001-ben Prevostot az Ágoston rend általános perjelévé választották. Mindössze 46 éves volt ekkor. Szokatlanul fiatalnak számított, tekintve, hogy egy világszerte elismert és fontos kongregációt kellett vezetnie. Viszonylag ifjúkor ellenére rendtársai nagyon kedvelték párbeszédre, konszenzusra törekvő vezetési stílusát. Így két egymást követő hat éves ciklust töltetett be 2013-ig. 2007-ben, mikor újra választották, már 16. Benedek vezette az egyházat, akinek államtitkára Tarcisio Bertone táviratában arra buzdította az Ágoston rendieket, hogy karizmájukkal összhangban tartsanak ki az evangéliumról való termékeny tanúságtételükben.
arra is ösztökélte őket, újítsák meg Krisztus iránti odaadásukat, hogy válaszoljanak a mai világ kihívásaira. 13 és 14 között Prevost a chicagói Szent Ágoston Kolostor képzési igazgatójaként, valamint a Jó Tanács Anyja tartomány első tanács tagjaként és tartományi helynökeként szolgált. 2019. július 13-án Prevostot kinevezték a papi kongregáció tagjává. Egy rövid szünet után folytatjuk, maradjanak velünk!

Szeretettel köszöntöm újra a kedves hallgatókat. Tehát 2019. július 13-án Prevostot kinevezték a papi kongregáció tagjává, 2020. április 15-én pedig Kallao városának apostoli adminisztrátora lett. Ferenc Alika nemekor már eldöntötte, hogy a Vatikánba csábítja. Ferenc pápa pozitív visszajelzéseket kapott róla Peruból és az Ágoston rendből is. Ferencnek pedig szüksége volt megbízható emberekre a Szentszéknél, ahol egyes bíborosok nem is leplezték az argentin pápával szembeni mélységes ellenszenvüket. A Vatikánba invitálás egy újabb lépésének tekinthető, hogy 2020. november 21-én Prevost csatlakozott a püspöki kongregációhoz. Közben azonban Peruban is mind több feladatkört kapott. A perui püspöki konferencián belül az állandó tanács tagja volt, 2019-ben az Oktatás és Kulturális Bizottság elnökévé választották, mindemellett a Caritas Peru munkájában is részt vett. Püspökként létrehozta az Integrált Ökológia Egyházmegyei Bizottságát, és egy nőt nevezett ki annak az élére. 2021. március 1-én magánkihallgatáson fogadta Ferenc pápa. Mivel sokan látták, hogy Prevost befolyása nőttön nő a katolikus egyházon belül, ezért többen azt találgatták, vajon Chicagóban vagy Peruban kap-e új megbízatást. Ferenc pápa közel állt Prevosthoz, hasonló teológiai elképzeléseik voltak, és a felszabadítási teológiához is hasonlóképpen viszonyultak. Mindketten fontos lelkipásztori és missziós feladatnak tartották a szegények, a peremen élők felzárkóztatását, elítélték a korrupciót és a politikusoknak a gátlástalanságát. Régóta, a 2000-es évek eleje óta ismerték egymást. Először még Buenos Airesben találkoztak, amikor Ferenc Argentinában szolgált érsekként. Amikor az Ágoston rend élén álltam, többször volt alkalmam találkozni vele az argentin testvéreimnél tett látogatások során. Kötetlenül és barátságosan lehetett beszélgetni vele, emlékezett vissza Prevost. Ugyanakkor egy ízben azt is elismerte, nem minden találkozásom zajlott Bergoglio bíborossal teljes egyetértésben. Az évek során azonban Prevost csodálatát is kifejezte Ferenc iránt, közölték a későbbi pápához közel állók. Leo jó barátjaként beszélt Ferenc pápáról. Ferenc már évek óta figyelemmel kísérte Prevost pályafutását. Különös elégedettséggel olvasta azokat a jelentéseket, amelyek szerint barátja közel maradt a nyájához Csiklájóban. Ugyan majdnem két év telt el a magánkihallgatás óta, de Prevost rendkívül fontos megbízatást kapott a kúriában. Ferenc pápa 2023. január 30-án kinevezte a püspöki dikasztérium prefektusává Csiklájó nyugalmazott püspöke címmel. Előzőleg kikért Alejandro Morán Anton atya, az Ágoston rend általános elnöke véleményét is. Ha Prevostot nevezem ki a püspökök hivatala vezetőinek, mit gondol, hogyan fog teljesíteni, kérdezte tőle. Az atya megnyugtató választ adott, mint mondta, Prevost nagyon jól teljesít majd. Annyira azonban ő nem lelkesedett a kinevezésért, ő a szegények környezetében érzi jól magát, számára a missziós munka jelent igazi kihívást. Az új feladatkör azonban gyökeres szakítást jelentett az addigi életével. Vegyes érzelmeim vannak, ismerte el a leendő pápa a 2023-as rendezvényen, amelyet közvetlenül azelőtt tartottak, hogy elhagyta Perut. Szívem szerint inkább Dél-Amerikában, Csiklájóban maradnék, és a pápa is tudja ezt. Mindezek ellenére hálás vagyok a Szentatyának a bizalom-e nagy megnyilvánulásáért, nyilatkozta, mielőtt Rómába költözött. Búcsút véve egyházmegyéitől, 2023-ban a Vatikán News lapjain keresztül a következőket üzente: perui misszionáriusként talán adtam valamit, de nagyon sokat kaptam. Ez egy nagyon más küldetés, mint korábban, de egyben új lehetőség is, hogy életemnek egy újfajta dimenzióját éljem meg. Ez azt is jelenti, hogy vállalom az új kihívásokat. Igent mondtam mindig arra, amikor felkértek egy új szolgálatra.
Ezzel a lelkülettel fejeztem be perui missziómat. 8,5 év püspök és majdnem 20 év misszionárius tevékenység után, hogy aztán egy újat kezdjek Rómában. Később már a befolyásos dikasztérium élén sem érezte azt, hogy küldetése jelentős fordulatot vett volna. Még mindig misszionáriusnak tekintem magam. Az én hivatásom, mint minden keresztényé az, hogy misszionárius legyek, hogy hirdessem az evangéliumot bárhol a világban. Rómában Ferenc sokat beszélgetett barátjával, szombatonként találkoztak egymással, prevost prefektusi minőségében. Ferenc nagyon elégedett volt vele, és csodálatát fejezte ki munka morálja iránt. Prevost felkészültsége említi tisztelettel Morál Anton atya elképesztő volt. Az új prefektus 23. János egykori szálló igéjét idézve friss levegőt engedett a dikasztérium életébe. Elődje a kanadai és a Vatikán konzervatívjai közé sorolt Mark Wellett más vezetési stílust képviselt. A püspöki dikasztérium legfőbb feladata az, hogy kiválassza a legalkalmasabbnak tartott szemét az egyes egyházmegyék élére. A dikasztérium 5 éves időközönként ütemezi a püspöki. Tehát a püspöki dikasztérium legfőbb feladata az, hogy kiválassza a legalkalmasabbnak tartott szemét az egyházmegyék élére. A dikasztérium 5 éves időközönként ütemezi a püspökök látogatásait Rómába, amikor találkoznak a pápával és a kúria különböző hivatalaival, dikasztériumaival, és a püspöki dikasztérium irányítja az új egyházmegyék létrehozásának folyamatát is. Ez az egyik legbefolyásosabb vatikáni minisztérium, mivel világiasan fogalmazva erősen befolyásolja az egyház humán erőforrás politikáját. A dikasztérium Rómában élő tagjai minden második csütörtökön találkoznak egymással, és a fórumon tanácskoznak az egyes püspök jelöltekről. A dikasztérium előtt, tehát a találkozó előtt a dikasztérium tagjai dokumentumot kapnak a kiszemeltekről, mert az ülésen az egyik tag előadóként lép fel, áttekinti az egyes jelöltekről továbbított információkat, és saját ajánlást is tesz. Ezt követően minden egyes tag hozzászól és értékel. A dikasztérium ajánlásait beleítve a kétségeket, kérdéseket vagy kisebbségi véleményeket elküldik a pápának. Az egyházfő az esetek túl nyomó többségében jóvá hagyja a dikasztérium döntését, de határozható úgy is, hogy visszaküldi a jelentést és arra kéri a tagokat, további megbeszéléseket folytassanak az egyes jelöltekről. A prefektus ezután minden szombaton találkozik a pápával, és bemutatja a dikasztérium ajánlásait. Néhány nappal később a pápa tájékoztatja a dikasztériumot a végső döntéséről. Ha ez megtörténik, a hivatal értesíti a nunciust, aki pedig felveszi a kapcsolatot a jelölttel, és megkérdezi, hogy elfogadja-e a kinevezést. Így zajlik a püspöki kinevezések folyamata. Beszámolók szerint Prevost a püspöki dikasztérium élén is a párbeszéd embere volt. Kikérte minden érintett véleményét, figyelmesen meghallgatta az előadókat, és ennek alapján a többiek jóváhagyásával hozta meg a döntését. Sosem egy előre lefutott kinevezésről volt szó prefektusi kinevezése után. Átláthatóbbá is tette a püspöki kinevezéseket. Mindamellett nagy munkabírásának is komoly szerepe lehetett abban, hogy végül őt ültették a pápai trónra. Fontosnak tartotta, hogy olyan személyeket nevezzenek ki a nyáj vezetésére, akiket helyi szinten már ismernek, lelkipásztori szolgálatok miatt. Ha egy jelöltet senki sem ismer a népe közül, akkor nehéz, nem lehetetlen, de nehéz valóban egy közösség, egy helyi gyülekezet pásztorává válnia. Ezért fontos, hogy a folyamat egy kicsit nyitottabb legyen a közösség különböző tagjainak meghallgatására. Ez nem jelenti azt, hogy a helyi egyháznak kell megválasztania a lelki pásztorát, mintha a püspöki
elhívás, demokratikus szavazás szinte politikai folyamat eredménye lenne. Sokkal szélesebb látókörre van szükség, és ebben sokat segítenek az apostoli nunciatúrák. Úgy gondolom, hogy apránként jobban meg kell nyílnunk, egy kicsit jobban meg kell hallgatnunk a híveket, a laikusokat. Ám ha kellett, Prevost határozottan fellépett egy adott püspökkel szemben. Így történt 2023 őszén, amikor azt javasolta, hogy távolítsák el a püspöki tisztségéből. A főpap ügye komoly viharokat idézett elő a Vatikánba, illetve az Egyesült Államokban, de mondhatjuk azt is, hogy a világegyházban. Voltak éppen az ügy az amerikai püspökök közötti évek óta tartó megosztottságra mutatott rá. Az Egyesült Államok püspökeinek egy része Ferenc követője volt ugyan, de a konzervatívok rendre élesen bírálták a pápa irányvonalát. Maga Prevost kimaradt ezekből a csatározásokból, hiszen Peruban teljesített szolgálatot, de nyilván ő is szoros figyelemmel követte az ideológiai harcot, amelynek egy illusztris személyisége volt maga az a püspök, akit kiközösítettek. A Ferenccel szemben kritikus amerikai főpapok legfőképpen a püspöki szinódus folyamatát bírálták, amelynek révén Ferenc pápa egyre jobban be akarta vonni a laikusokat is az egyház vérkeringésébe. Prevost ebben a vizsgálatban fontos szerepet játszott, nem csak amerikai származása miatt, hanem mert a püspöki dikasztérium felügyeli a püspökök kormányzásával kapcsolatos fegyelmi vizsgálatokat és eljárásokat. Prevost még érsekként 2023 áprilisának végén Magyarországon is járt a Ferenc pápa kíséretében. 2025. február 6-án Ferenc pápa Prevostot bíboros püspökké léptette elő, és az albánói külvárosi egyházmegye címzet és püspökévé nevezte ki. Az amerikai főpap komoly aktivitást fejtett ki a latin-amerikai és karibi püspöki tanácsban, és részt vett a tanács ülésein a Puerto Rico-i 2023. májusában. Leo első beszéde után a hittani dikasztérium székhelyére, a Szent Hivatalba tért vissza, ahol pápává választásáig élt. Köszönetet mondott a jelenlévőknek, akik lelkesen készítettek közös fotókat az új egyházfővel. Egy Michela nevű kislány félénken odament a pápához, hogy áldását és aláírását kérje egy szentírásra. 14. Leo szívesen vállalta a kettős felkérést, majd egy csepp humorral hozzáfűzte, még gyakorolnom kell az aláírásomat, a régire már nincs szükség. Aztán, hogy biztosan ne tévedjen, megkérte a kislányt, hogy betűzze a saját nevét, végül pedig az aláírás mellé írva a dátumot tréfáson megkérdezte, milyen nap is van ma? Május 8-a? És a pápa ezután megáldotta a híveket. Nem sokkal pápává választása után izgatottan hívta fel telefonon testvérét, a Chicagóban élő John Prevostot, hogy beszámoljon a nagy hírről. A fivére azonban addigra már igazi tévésztárrá vált, a médiumok őt kérdezték Robertről. Akkor fedezte csak fel az új pápától érkezett sok nem fogadott hívást, amikor befejezte a hírügynökségnek adott nyilatkozatát is. Nagyon elfoglalt volt azokban a percekben. 14. Leo pedig értetlenül bosszankodott amiatt, hogy a testvére nem vette fel a telefont. Miután a bíborosok is visszatértek a Szent Márta házba, ünnepélyes hangulat uralkodott körükben, de sokan hirtelenjében nem tudták, hogyan közeledjenek az új pápához. És amikor az új pápa bejött a vacsorára csütörtök este a megválasztása után, senki sem mert az asztalához menni. Hát ez így van, az ember megváltozik, fehérben ott állt szegény, és akkor mi hárman, én egy szalézi és egy ferences szerzetessel karültve, azt mondtuk, nem lehet így egyedül hagyni valakit. És kérdeztük tőle, odaülhetünk-e, mire azonnal válaszolta, hogy gyertek, gyertek. Úgyhogy én már vacsoráztam az új pápával, mesélte német László belgrádi érsek,
az RTL híradójának, és a vajdasági származású főpapot 2024-ben nevezte ki bíborossá Ferenc pápa. 14. Leó első üzenetének témái között szerepelt Jézus, mint a világ számára szükséges világosság, a párbeszéd és a nyitottság fontossága, a missziós egyházzá válás, az evangéliumhoz való hűség, a szinodalitásban való együttjárás, fellépés az egységes egyházért, továbbá munkálkodás a békéért és az igazságoságért, a szenvedők felkarolása és az imádság a szűzanyához. Kétszer említette, hogy nem kell félnünk, és hangsúlyozta Isten segítségét abban, hogy hídakat építsünk, hogy mindnyájan egy nép legyünk, mindig békében. A bíborosokhoz intézett első pápai beszédében Leó kijelentette, teljességgel elkötelezett a II. Vatikáni zsinat által kijelölt egyházi út mellett. Dicsérte Ferenc pápát amiatt, hogy ő is ezen az úton haladt, ahogy ezt a programját az evangélium öröme apostoli buzdításában is megfogalmazta. Leó 6 pontot emelt ki Ferenc szempontjai közül. Krisztus elsőbségét az ige hirdetésben, az egész keresztény közösség megtérését célzó missziót, kollegialitást és szinodalitást, a figyelmet, vagyis a képességet, a hit, különösen a népi jámborság érzékelésére, a szerető gondoskodást a legkisebbekről és az elutasítottakról, és párbeszédet a kortárs világgal. A bíborosok előtt május 9-én elhangzott beszédében hangoztatta, ti hívtatok arra, hogy hordozzam ezt a keresztet, és részesüljek ebben a küldetésben. Én pedig tudom, hogy mindannyiótokra számíthatok, hogy velem együtt jártok, hogy egyházként, Jézus barátainak közösségeként, hívőkként továbbra is hirdessük az örömhírt, hirdessük az evangéliumot. Első homiliájában az ige hirdetés nehézségeiről is szót ejtett. Idézem, a keresztény hitet ma is sok helyütt abszurd dolognak tartják, gyenge és kevésbé értelmes embereknek való dolgoknak. Sokszor előnyben részesítik a technológiákat, a sikert, a hatalmat, az élvezetet. Ilyen közegben, ahol a hívőket kigúnyolják, elutasítják, megvetik, vagy legfeljebb elviselik, nem könnyű tanúságot tenni és hirdetni az evangéliumot. És mégis éppen ezért ezek azok a helyek, ahol sürgősen szükség van a misszióra, mert a hit hiánya gyakran olyan drámákat hoz magával, mint az élet értelmének elvesztése, az irgalmasság elfelejtése, a személy méltóságának megsértése, a család válsága és meg annyi más seb, amelyektől a társadalmunk szenved, és nem is keveset. Ma is léteznek olyan helyek, ahol Jézust, bár emberként tisztelik, egyfajta karizmatikus vezetővé vagy felsőbbrendű emberré fokozzák le, és ez nem csak a hívők körében jelentkezik, hanem a megkereszteltek körében is előfordul, akik így valójában tényleges ateizmusban élnek. Ez a ránk bízott világ, amelyben, ahogy Ferenc pápa oly sokszor tanította, arra kaptunk meghívást, hogy tegyünk tanúságot a megváltó Krisztusba vetett örömteli hitünkről. Ezért számukra is elengedhetetlen, hogy megismételjük, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. A homilia üzenetét tovább erősítették a pápai jelképek. Május 10-én tették közzé 14. Leó pápai címerét és jelmondatát, valamint a címer egy átlósan két mezőre osztott pajzsot ábrázol, a felső részben kék alapon egy fehér lilium látható, az alsóban pedig egy világos alapon az Ágoston rendre emlékeztető jelképként egy zárt könyv, amelyen egy nyíllal átszúrt szív van. A kép Szent Ágoston megtérésének élményét idézi, amelyet ő a következő szavakkal magyarázott, szívemet megsebezted az igéddel. Lényegi vonásaiban tehát 14. Leó pápa megerősítette a püspökké szenteléséhez választott korábbi címerét,
valamint a jelmondatát. Ezeket a szavakat Szent Ágoston használta egyik prédikációjában, amikor a 127. Zsoltárt magyarázta. Bár mi keresztények sokan vagyunk, az egyetlen Krisztusban egyek vagyunk. Rövidebben fogalmazva, ő benne, az egyben egyek. A két alapon fehér lilium, a tisztaság és az ártatlanság szimbóluma, és hagyományosan Szűz Máriához társítják. De ez nem csak a Mária iránti tisztelet jele, hanem egyúttal jelzés arra a központi szerepre, melyet Szűz Mária Jézus anyja az egyházban, melynek szintén anyja, innen az elnevezés Mater Ecclesiae, és ez betült. Szűz Mária az odafigyelés, az alázat és az Istennek való teljes odaadás példaképe. A Vatikáni Rádiónak 2023. júliusában adott interjújában maga prevoszt érsek fejtette ki, amint a püspöki elmondatomból is kitűnik, az egység és a közösség része a Szent Ágoston rend karizmájának, valamint az én saját cselekvés és gondolkodás módomnak is. Nagyon fontosnak tartom a közösség előmozdítását az egyházban, és jól tudjuk, hogy a közösség, a részvétel és a misszió a szinódus három kulcs szava. Tehát nekem ágostonos szerzetesként az egység és a közösség előmozdítása alapvető fontosságú. Szent Ágoston sokat beszél az egyház egységéről és az egység megélésének a szükségességéről. Így aztán érthető, hogy május 10-én délután 14. Leó pápa magánlátogatásra érkezett Genazzanóba, a Jó Tanács Anyja Mária kegyhelyre, amely különösen kedves az ott 1200 óta jelenlévő ágoston rendiek számára. Ráadásul a hely 13. Leó emlékét is hordozza. A pápa összes cselekedete jelentőséggel bír vagy bírhat, főként az első napokban. Így a nemzetközi sajtó nem mulasztotta el beszámolni arról, hogy a pápa egy Volkswagen multivánnal érkezett az első ülésen ülve, a téren és az ablakokban több száz fős éjjelző tömeg fogadta. A környező utcák hamar zsúfolási teltek érkezésének hírére. Leó üdvözölte az egybegyülteket, majd a templomba belépve a szerzeteseket köszöntötte. Megállt imádkozni először az oltár, majd a szűzanyagkép előtt, ahol egy csokor fehér rózsát tett le. A kegyhelynek egy kelyhet és egy áldoztató tálcát, patinát vitt ajándékba. A jelenlévőkkel együtt elmondta II. János Pál pápa imáját Máriához, a Jó Tanács anyjához. Május 10-én este 14. Leó pápa hazafelé tartva a Genazzanói kegyhelyről betért a Santa Maria Maggiore-i bazilikába, hogy letérdeljen elődje sírja előtt. Fehér rózsát tett a márványlapra, majd néhány percen át egyedül csendben imádkozott. Másnap, május 11-én délben, 14. Leó pápa a Szent Péter bazilika központi lodzsájáról, az áldások erkélyéről imádkozta, sőt énekelte el a Regina céli imádságot a téren összegyűlt hívekkel és zarándokokkal. Beszédében többek között imád kért a hivatásokért, felemelte szavát a háborúk ellen, és köszöntötte az édesanyákat. Szintén vasárnap a Szent Péter bazilika altemplomába látogatott, hogy Szent Péter sírja közelében lévő oltárnál misézzen. A jó pásztorra gondolok, különösen ezen a vasárnapon, mely oly jelentős a húsvét időben. Miközben az egyház által rám bízott új küldetés kezdetét ünnepeljük, nincs jobb példakép, mint maga Jézus Krisztus, akinek életünket adjuk, és akire támaszkodunk. Jézus Krisztus, akit követünk. Ő a jó pásztor, ő ad nekünk életet, ő az út, az igazság és az élet. Ezért örömmel ünnepeljük ezt a napot, és hálásan köszönjük, hogy itt vagytok. Ma anyák napja van, folytatta tovább a beszédében. Azt hiszem, nem egy édesanyja van itt. Boldog anyák napját kívánok. Isten szeretetének egyik legcsodálatosabb kifejeződése az anyákból áradó szeretet, különösen gyermekeik
és unokáik iránt hangzott el beszédében. Kedves Mári Rádió hallgatók, következő műsorunkban kifejtjük, hogy hamar világossá tette, hogy ő tovább kíván haladni az ökumenizmus útján, követve ezzel elődei egyház politikáját. Innen folytatjuk majd. Tibor atyát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.